0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevezett zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Nights.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

0: 94.2. Trend FM.
1: Valami megmozdult a városban, és kinyíltak a szívek lázasan, és

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A 20s tagjai az MTV korszak gyermekei délutánonként ott ültek a suli után a tévé előtt, amikor a 2000-es évek elején új hősöket avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel később találkoztak és zenélni kezdtek, ez volt a közös nevezőjük, indie rock, pop rock gitárzenéjükben egyedülálló módon ötvözik a magyar szövegeket angol száz zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene és a garázsbandák hatása is. Bemutatkozó kislemezük a Two Face, 2013-as megjelenése óta folyamatosan koncerteznek országszerte, indulások óta több mint 100 klub és fesztivál bulin vannak túl. Az első évek után az angol szövegeket magyarra cserélték, 2016-os nagylemezük és legújabb albumuk, a 2019-es Balkon már anyanyelvükön jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a következő percekben a 20s zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének névem, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Janicsák Veca megnyert több iskolai énekversenyt is, majd középiskolában az Umszkiben nevű iskolai zenekarban vett részt. Elnyerve egy versenydíját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen énekelhessen a Sziget Fesztiválon. 16 éves korától folyamatosan szerepelt édesapja Janicsák István koncertjein, néhány dal erejéig óriási közönség sikert aratva. A Nickelodeon TV csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt is felénekelt. Több tehetségkutató műsorban is feltűnt, de nagyobb nyilvánosságot 2007-ben a Csillag születik című műsorban kapott, ahol a középdöntőig jutott. 2010-ben jelentkezett az X-Faktorba, a válogatók után a mentora Geszti Péter lett, majd Vastag Csaba búcsúztatta. Így negyedik helyezett lett, és egyben a műsor legjobb női hangja.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Janicsák Veca énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram év felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi játszik következik.

0: samo slaci mi ajze.
1: Sijeluci. Ne, ovo, hodate me sad opet, bistu šaneru Luisa Rosvoča.
0: Pepe, sad, mi...
1: Mindig jön egy másik, mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik, ó, majd jön egy másik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Nights.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Rúzsa Magditól is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi hangalkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a bulijaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gábor a Ladány Benében gitározott és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladányben és Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ági Van zenekar
1: Trend Nights.
2: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztró swing zenekara, a 20-as évek Amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat, a végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. május 21-én 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
2: Fesztivál.
1: Május 30-a és június 1-e között rendezik meg a Várkert Festet a Várkert Bazárban, ahol koncertek, irodalmi estek, filmvetítések és családi programok várják a látogatókat. Sikota Krisztina, a Várkapitányság vezérigazgató helyettese mesél a részletekről.
3: Idén harmadik alkalommal rendezzük meg a Várkert Festet. Ezzel indítjuk el a nyári programsorozatainkat itt a Várkert Bazárban. Úgyhogy azoknak a programsorozatoknak, amelyeket egyébként nyár folyamán rendszeresen lehet találkozni, azok mindenképpen megjelennek a Várkert Festen. Ilyen például a nyáresti táncházak, ahol nem csak nézni lehet a táncot, hanem táncosok, néptáncosok jönnek, és népzenészek mellett velük lehet együtt táncolni és a táncokat megtanulni. Aztán a Várkert mozi is elindul a Várkert Festen. Két emblematikus filmet lehet majd látni, a Moszkva teret és a Made in Hungáriát, ahova egyébként kutyusokat is lehet hozni. Illetve DJ Meta az a rendszeres fellépő, aki nyár estéken egy nagyon jó hangulatot teremt itt a kertben, ahol valóban a fültben ülve lehet piknikezni. De a Várkert Fest az arról is szól, hogy megmutassuk, hogy milyen műfajokban gazdag programjaink vannak itt a Várkert Bazárban, úgyhogy lesznek ingyenes gyerekprogramok, ahol kézműveskedést vezetik a Várkert Bazár múzeumpedagógusai, lehet majd különböző fajátékokat is kipróbálni, de lesz bábelőadás, gyerektánc, gyerekzenei koncertek, az édesanyáknak, akik kisbabával érkeznek, azoknak a Mama Néz című tematikus séta fogja bemutatni a Várkert Bazárt. Szóval a gyerekeknek tényleg egész napos ingyenes programok állnak majd rendelkezésükre, ahol a családjukkal együtt nem csak szemlélői, hanem ugye maguk is résztvevői és tevékeny résztvevői lehetnek ezeknek a programoknak. Aztán esténként pedig nagy koncertekkel várjuk a hozzánk látogatókat. Fellép majd Kovács Kati, a népzenét képviselik majd Lakatos Mónika és a folk triója, de a színpadon láthatók majd Ripov Raskolnikov és Bugi és Petruska formációja is, úgyhogy rengeteg műfaj megmutatkozik majd a Várkert Festen.
2: Tudomány.
1: Védett, fokozottan védett őshonos növényfajokat bemutató új gyűjtemény nyílt a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében. A Noé Bárkája elnevezésű egységet nemrég adták át. Német Anikó igazgató elmondta, 10 éve tervezik egy olyan gyűjtemény létrehozását, amely látogatóbarát módon egy helyen mutatja be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. A bárka alakú bemutatóhely jól szimbolizálja, hogy valóban mentő akció folyik. Az intenzív emberi beavatkozás és a drasztikus éghajlatváltozás következtében komplett élőhelyek tűnnek el vagy alakulnak át teljesen fajkészletükkel együtt, közölte a szakember. Magyarországon csak nem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezeknek mintegy felét gondozzák botanikus kertekben. A Noé bárkájában 142 fajt ismerhetnek meg a látogatók. A szegedi fűvészkertben neveltek száma ennél magasabb, de eltérő növényzeti igényei miatt számos növény nem kaphatott helyet az új gyűjteményben. Az érdeklődők a növények mellett megismerkedhetnek információs táblákon a magyar és a nemzetközi természetvédelem történetével, és azzal a természetvédelmi munkával is, amely néhány veszélyeztetett faj szaporításával és visszatelepítésével évek óta a fűvészkertben folyik. A bárkát úgy alakították ki, hogy alkalmas legyen szemléletformáló, ismeretterjesztő programok megrendezésére. Szombattól pedig látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. A Partiscum Klub kezdeményezésére létrehozott gyűjteményben 7 kutatónő botanikai témájú és ihletésű kerámia szobra látható, az első női magyar Nobel-díjas Karikó Katalin mellett Banga Ilona biokémikus, Csapodi Vera botanikus, Kopasz Mária festő és grafikus művész, Ormos Mária történész, Vollema Mária orvos, biokémikus és Gábor Aranka gyógyszerész. Németh Anikó elmondása szerint a névsort igyekeztek úgy összeállítani, hogy minél több tudományterületet lefedjen, az ösvényt a tervek szerint a jövőben pedig bővítik a szegedi felsőoktatás elmúlt 100 évének meghatározó női tudósainak szobraival.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Kapolcsozás télen-nyáron a Balatonfelvidék egyik legszebb völgyében. Kapolcs olyan varázslatos balatonfelvidéki település, ahol elemi erejű az alkotni vágyás. Művészet, kultúra és természet fonódik össze ezen a Bakony-Alji településen, ahova nem csak hazánk egyik legjelentősebb összművészeti fesztiválja, a Művészetek Völgye idején, de az év bármely szakában érdemes ellátogatni. Köztársasági és miniszterelnökök, Kossuth-díjas zenészek, színészek, írók, költők, rendezők és népművelők, nyugdíjas asszonyszínház és szenegáli törzsi táncosok fordultak meg a völgyben az évek során. Olvasható a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet archívumában. Ezen a helyen van valami felfoghatatlan, ami hozza magával az alkotni vágyást. Elég csak bepillantanunk a kapolcsi Falumalom és Molnárház épületébe, ahol a molnárok egykori világával ismerkedhetünk meg, de megismerhetjük a táj mesterségeit, kézműves hagyományait. Nem messze található Tóth Csaba Kovács műhelye, amely lakóház és múzeum egyben. A 18. századi Kovács műhelyben bepillantást nyerhetünk a mester életébe, előzetes bejelentkezés után pedig megnézhetjük azt is, hogy hogyan élt és dolgozott egy kovács 200 éve. Kapolcson szintén 4 évszakos helyszín a Művészvölgy kúria, amely egész évben teret ad különféle művészeti programoknak és koncerteknek. Érdekesség, hogy a kúria emeletén az Oxo csoport, valamint Horváth Béla magángyűjtő kortárs gyűjteményéből összeállított állandó kiállítás látható. A Művészetek Völgye ideje alatt pedig beszélgetések helyszínéül is szolgál a tér. Mélységek és magasságok az igazán bátraknak. Van egy hely Kapolcs határában, a Bondoróhegy lábánál, ahol mintha megnyílt volna a lábunk alatt a föld, sötét lyuk tátong a fák árnyékában. A Pokolliknak nevezett barlanghoz temérdek anekdota, urbánus legenda fűződik. A török megszállás alatt például Kapolcs teljes lakossága itt húzta meg magát. A mintegy 57 méter hosszú, bazaltban kialakult barlang bejárata széles, beljebb pedig akár egy nagyobb apartmant is vizionálhat az ember. Innen a zöld T-jelzés követve, majd Kapolcson a sárga sávra áttérve túrázzunk el a Királykőig, amely egy kisebb gyerkőcökkel, babákkal is könnyen bejárható szakasz. A mindössze 3 kilométeres menetelés, oda-vissza 6 kilométer jutalma, a lélegzetelállító panoráma a lábunk alatt elterülő településre és a térség csodás tájaira. A nézelődés után induljunk vissza ugyanazon az útvonalon, a sárga sáv és a zöld T-jelzés követve. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

94.2. Trend FM. Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. május 21-e van, jó reggelt kívánok! Én Kovács Gergő vagyok, friss hírekkel jövünk itt a Trend FM-en. A Tisza frakció benyújtotta első törvény- és határozati javaslat csomagját az országgyűlésnek. A párt frakcióvezetője elmondta, Magyarország alaptörvényének módosításával három fontos választási ígéretet teljesítik. Hangsúlyozta, a csomag célja egy átláthatóbb és elszámoltathatóbb állami működés kialakítása. A részletekről Bújdosó Andreát hallják.
2: A Tisza frakció benyújtotta első javaslatcsomagját. A törvény és határozati javaslatok között több nagyon fontos téma is szerepel. Az első javaslatunk Magyarország alaptörvényének módosítására vonatkozik, és ezáltal három választási ígéretünket teljesítjük. Az első az az, hogy két ciklusban, vagyis 8 évben korlátozzuk a miniszterelnöki mandátumot. A második az az, hogy megszüntetjük a szuverenitásvédelmi hivatalt, és a harmadik pedig az, hogy kimondjuk, hogy a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is nemzeti vagyon, és lehetővé tesszük megszüntetésüket. Benyújtottuk a devizahiteles végrehajtások átmeneti leállításáról szóló javaslatunkat is.
1: A Tisza frakció emellett több vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezi. A párt frakció vezetője elmondta, a frakció szerint a jövőben kötelezővé tennék a parlamenti vizsgálóbizottságok előtti megjelenést és az adatszolgáltatást is.
2: A Tisza frakció benyújtotta első javaslatcsomagját. A törvény és határozati javaslatok között több nagyon fontos téma is szerepel. A Tisza frakció vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezte a kegyelmi ügy, a gyermekvédelmi rendszer válsága, a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztése, valamint az MNB ügy feltárása kapcsán.
1: Kármán András pénzügyminiszter felmentette tisztségéből a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyről altábornagyot. A döntést a tárcavezető közösségi oldalán jelentette be, a feladatkört átmenetileg Domokos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatósának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosított marad a szakterület folyamatos működése. Orbán Anita külügyminiszter Varsóban tárgyalt lengyel kollégájával, Radoslav Sikorskival, ahol a magyar-lengyel kapcsolatok újraépítéséről és a közép-európai együttműködés erősítéséről egyeztettek. A Tisza kormány első hivatalos külföldi útja Lengyelországba vezetett, ahol Magyar Péter miniszterelnök Donald Tuskkal is találkozott, és a V4-ek újjáélesztését is kiemelt célként említették. A felek energetikai és biztonságpolitikai kérdésekről is tárgyaltak, különös tekintettel az orosz energiafüggőség csökkentésére. Orbán Anita közben ukrán partnerével is egyeztetett, és megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői tárgyalások a kárpátaljai magyarság jogairól.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX pontos, 2%-os csökkenéssel 131.460 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közel 34 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A bank részvényei 1%-kal 41.100 forintra erősödtek, a Magyar Telekom 1%-kal 2.628 forintra gyengült, a MOL 1.8%-kal 3.988 forintra csökkent. A Richter 1,3%-kal korrigált lefelé 12.220 forintra. Európában kifejezetten jó volt a hangulat, emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1%-kal, a frankfurti DAX index 1,4%-kal, a párizsi CAC-on 1,7%-kal erősödött. Milánóban 1,7%, Madridban pedig 2,2%-os emelkedéssel zárult a kereskedés. És jó volt a hangulata a Wall Street-en is, emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 1,3%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 1%-ot, a Nasdaq Composite 1,5%-ot emelkedett. Ázsiában még tart a kereskedés, a japán Nikkei 1,3%-kal gyengül, Hongkong 1,5%-os mínuszban, Kína egy enyhe 1%-kal megy lefelé, Shanghai a India 1%-os emelkedésben, és Szingapur pedig szintén 1,5%-ot megy lefelé. A bankközi devizapiacon gyengül a forint, az euróért 1 euróért 359 forint 80 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 309 forint 70 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 393 forint 40 fillért. A kőolaj világpiaci ára egy nagyon enyhe emelkedésben, drágulásban, a Brent típusú kőolaj hordonként 105 dollár 80 cent, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI pedig 99 dolláron.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napsütéses idő, kevés gomoly felhővel, eső csak helyenként fordulhat elő, a szél megélénkül. A hőmérséklet napközben 23 és 27 fok lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 2026. május 21-e van, csütörtök reggel 6:30, egy újabb nap, és egy újabb olyan pillanat, amikor kezdődik a reggeli monitor. Jó reggelt kívánunk! A mikrofonok mögött Németh László és Kovács Gergő velem szemben. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Na, milyen lesz az időjárás?
4: Hát nagyon csodás napsütéses,
3: fantasztikus.
4: Igazából fantasztikus, folytatódik a napsütés, úgyhogy lassan a stúdióba is már napszömbekbe fogunk ülni, szerintem már
3: itt
4: olyan
3: van nálam.
4: Lesz.
3: Itt van nálam, úgyhogy ezen nem újjon. Én nagyon várom a napot egyébként. Nem tudom, lehet, hogy azért, mert öregszem.
4: Hát nem tudom, hogy van ennek a korhoz köze. Szerintem kortalan ez a dolog. Mindenki igen. Várja a napot, a nyarat. Úgyhogy a jó idő az mindig jó. Hát eső az nem lesz továbbra sem.
3: Hát emiatt szomorúak vagyunk, de hát ez mondjuk legyen az agrárium problémája, és reméljük, hogy csak az övéké lesz, és nem a miénk széles körben, de hát majd erre is keressük a választ. A legfrissebb információk következnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n, ahol elmondjuk azt is azért nagyon gyorsan, hogy a Konstantinok, a Denverek és a Miretták ünneplik nevük napját az Ozminokkal, a Teobaldokkal és a Tibaldokkal együtt. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. Egyébként a Konstantin latin eredetű név, a Konstantinus rövidítése, a jelentése szilárd, álhatatos. A női párja a Konstancia és a Konstantina. Isten éltesse azokat is, akiknek születésnapjuk van. Jövünk a hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A végső szakaszban járnak az Iránnal folytatott tárgyalások, ezt jelentette ki Donald Trump tegnap.
4: Egyúttal újabb támadásokkal fenyegetőzött arra az esetre, ha a Teherán nem egyezik bele a béke megállapodásba. Irán viszont az Egyesült Államokat vádolja a háború újraindításának előkészítésével, és a Közel-Keleten túlra kiterjedő megtorlást helyezett kilátásba.
3: Hamarosan, még májusban vagy június elején Észak-Koreában látogathat a kínai államfő, ezt közölte egy dél-koreai ügynökség.
4: Értesülések szerint a kínai államfő megpróbálhat közvetíteni Pennyán és Washington között. Március 10-én Kim Jong-un arról beszélt, hogy Pennyán és Peking között erősödni fog a barátság és az együttműködés. Az észak-koreai vezető tavaly Pekingbe látogatott, ahol a kínai és az orosz államfővel együtt jelentek meg egy katonai díszszemlén. A szerdai pekingi kínai-orosz csúcstalálkozó után Xi Jinping és Vladimir Putin közös nyilatkozatban erősítették meg, hogy ellenzik a Pennyára nehezedő külföldi nyomást, beleértve az elszigetelés politikáját, a gazdasági szankciókat és a katonai nyomásgyakorlást.
3: A Tisza frakció benyújtotta első törvény és határozati javaslat csomagját az országgyűlésnek.
4: A párt frakció vezetője elmondta, Magyarország alaptörvényének módosításával 3 fontos választási ígéretet teljesítenek. Hangsúlyozta, a csomag célja egy átláthatóbb és elszámoltathatóbb állami működés kialakítása. A részletekről Bújdosó Andrát hallják.
5: A Tisza frakció benyújtotta első javaslatcsomagját. A törvény és határozati javaslatok között több nagyon fontos téma is szerepel. Az első javaslatunk Magyarország alaptörvényének módosítására vonatkozik, és ezáltal 3 választási ígéretünket teljesítjük. Az első az az, hogy 2 ciklusban, vagyis 8 évben korlátozzuk a miniszterelnöki mandátumot. A második az az, hogy megszüntetjük a szuverenitásvédelmi hivatalt, és a harmadik pedig az, hogy kimondjuk, hogy a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is nemzeti vagyon, és lehetővé tesszük megszüntetésüket. Benyújtottuk a devizahiteles végrehajtások átmeneti leállításáról szóló javaslatunkat is.
3: Felül kell vizsgálni a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását, ezt kéri a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a kormánytól.
4: Az intézkedés, amely június 1-től megtiltaná a harmadik országbeli vendégmunkások tömeges behozatalát, és helyettük a magyarországi inaktív réteg munkaerőpiaci bevonását célozza, komoly aggodalmat kelt a vállalati szektorban. A VOSZ sem ért egyet a hirtelen tiltással, szerintük a jelenlegi jogszabályt kell átdolgozni, amelyben rengeteg kiskapu van. Gazsi Attilát, a szervezet elnök helyettesét hallják.
6: Nem azzal van a probléma, hogy a munkaerőpiacot egy kicsit még inkább megpróbáljuk védeni, hanem hirtelen döntést hozunk, amelyek a működő változásokat, termelőkapacitásokat és végső soron munkahelyeket fognak veszélyeztetni. Tehát én is azt gondolom, hogy van aktivizálható munkaerőtartalék Magyarországon, de ezek az inaktív, meg szenior munkavállalók, vagy részmunkaidőben visszatérők, akár pályakezdők, vagy külföldről hazatérők nem lesznek meg egyik pillanatra a másikra a magyar munkaerőpiacon. Nekik célzott programokra, tanácsadásra van szükségük, ez mind időre van szükség. A VOSZ-nak van egy komplett programjavaslata, és örömmel dolgoznánk a döntéshozókkal, de azt, hogy valamit egyből betiltsunk, azt nem támogatjuk.
3: Kármán András pénzügyminiszter felmentette a tisztségéből a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot.
4: A döntést a tárcavezető közösségi oldalán jelentette be. A feladatkört átmenetileg Domokos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosított marad a szakterület folyamatos működése.
3: Orbán Anita külügyminiszter Varsóban tárgyalt lengyel kollégájával, ahol a magyar-lengyel kapcsolatok újraépítéséről és a közép-európai együttműködés erősítéséről egyeztettek.
4: A Tisza kormány első hivatalos külföldi útja Lengyelországba vezetett, ahol Magyar Péter miniszterelnök Donald Tuskkal is találkozott, és a V4-ek újjáélesztését is kiemelt célként említették. A felek energetikai és biztonságpolitikai kérdésekről is tárgyaltak, különös tekintettel az orosz energiafüggőség csökkentésére. Orbán Anita közben ukrán partnereivel is egyeztetett, és megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői tárgyalások a kárpátaljai magyarság jogairól.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX néhány pontos, 0,2%-os csökkenéssel 131.460 ponton zárt. A részvénypiac forgalma csaknem 34 milliárd forint volt, a vezető papírok az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
4: A bank részvényei 1%-kal 41.100 forintra erősödtek, a Magyar Telekom 1%-kal 2.628 forintra gyengült, a MOL 1,8%-kal 3.988 forintra csökkent. A Richter 1,3%-kal korrigált lefelé 12.220 forintra.
3: Európában kifejezetten jó volt a hangulat, emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai bőrzék.
4: A londoni FTSE 1,1%-kal, a frankfurti DAX Index 1,4%-kal, a párizsi CAC-on 1,7%-kal erősödött. Milánóban 1,7%, Madridban pedig 2,2%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
3: Erősödéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói tegnap.
4: A Dow Jones 1,3%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 1%-ot, a Nasdaq Composite 1,5%-ot emelkedett.
3: Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró jelenleg 359 forintba és 72 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 309 forint 55 fillér, egy svájci frank 393 forint és 34 fillér. Az ázsiai bőrzéken vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,2%-kal csökken, a hongkongi Hang Seng 6%, a Shanghai Composite 2%-kal korrigál lefelé, a szingapúri bőrze 0,5%-os mínuszban, egyedül az indiai Sensex növekszik 0,2%-os pluszban áll a mutató.
0: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik a napsütéses idő kevés komoly felhővel, azonban az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül, a hőmérséklet napközben 23 és 27 fok lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Nem támogatja a június 1-től érvénybe lépő vendégmunkás stoppot több szervezet, köztük a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, ezért egyeztetést sürgetnek a kormánnyal. A VOSZ szerint a nagyobb cégek nem fognak hirtelen annyi magyar munkavállalót találni, akik betöltik a pozíciókat. Egyetértenek ugyanakkor abban, hogy van aktivizálható munkaerőtartalék idehaza, de nem lesznek meg egyik pillanatról a másikra. A szervezet elnök helyettese szerint a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása csak ott indokolt, ahol igazolhatóan nincs elegendő hazai munkaerő, és ahol a foglalkoztatás nem jár bérletöréssel, vagy a magyarok kiszorításával. Gazsi Attilát Kovács Gergő kérdezte a részletekről.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Miért nem értenek egyet ezzel a hirtelen tiltással, és milyen hatása lehet ennek a szabályozásnak a magyar cégekre?
3: Az új kormánynak az volt a hozzáállása jogszabályalkotáshoz, hogy olyan jogszabályokat próbálnak megalkotni, amit társadalmasításon mennek keresztül, és ez ebben a formában nem teljesül, én azt gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen populáris megoldás, amikor valamit rögtön betiltunk, mert valami távoli vagy idegen. A legnagyobb problémának azt látom, hogy beszélve a nagy multinacionális vállalatokkal, vagy a nagyobb magyar vállalatokkal, akik harmadik országbeli foglalkoztatókkal dolgoztak, hogy nem fognak találni hirtelen annyi magyar munkavállalót, akik be fogják tudni tölteni ezeket a pozíciókat. Nem azzal van a probléma, hogy a munkaerőpiacot egy kicsit még inkább megpróbáljuk védeni, hanem hirtelen döntést hozunk, amelyek a működő vállalkozásokat, termelőkapacitásokat és végső soron munkahelyeket fognak veszélyeztetni. Tehát én is azt gondolom, amit a kormány gondol, hogy van aktivizálható munkaerőtartalék Magyarországon. De ezt nem lehet elérni egyik pillanatról a másikra, mert ezek az inaktív, meg szenior munkavállalók, vagy részmunkaidőben visszatérők, akár pályakezdők, vagy külföldről hazatérők nem lesznek meg egyik pillanatra a másikra a magyar munkaerőpiacon. Nekik célzott programokra, tanácsadásra van szükségük, ehhez képzésekre, ehhez mind időre van szükség. Tehát a VOSZ-nak van egy komplex programjavaslata, és örömmel dolgoznánk a döntéshozókkal ezen, de azt, hogy valamit egyből betiltsunk, azt nagyon nem támogatjuk.
2: Abban szerintem egyetértés van, hogy külföldi munkaerőre egy gazdaságban, egy fejlett gazdaságban szükség van, tehát itt csak a mérték a kérdés. Erre is tesznek javaslatot?
3: Teljesen egyértelmű, hogy az eddigi szabályozás is általában alulmúlta a lehetőségeket a behozott munkavállalók száma. Én azt gondolom, hogy inkább az van a probléma, hogy számtalan csatornán lehet ma a harmadik országbeli munkavállalókat behozni, és ez kiszámíthatatlanná, ellenőrizhetetlenné teszi a piacot. Tehát a mi javaslatunk az célozza, hogy azok, akik bekerülnek, azok folyamatosan kontroll, ellenőrzés alatt legyenek, méltó körülmények között lakjanak és éljenek. Azért rengeteg olyan problémával találkozunk a mindennapokban vagy a cikkekben, amik azt hozzák magukkal, hogy ezeket az embereket különböző kisebb szervezetek mindenféle módszerrel, csarnokokban altatva, kizsákmányolva használják. Azért gondolom azt, hogy azokra kellene támaszkodni, akik ezt minőségben tudják szolgáltatni, tehát olyan nagyobb, akár a minősített kölcsönzőkre gondolok, akár a nagyobb vállalatokra gondolok, tehát hogy mindenképpen olyan közös feltételeket kell kitalálni, amikkel ezek a munkavállalók egyrészt az ekvivalencia elmélet se többet, se kevesebbet nem kaphatnak, mint a magyar munkavállalók. A másik oldalról méltóság teljes, méltányolható lakhatási, étkezési feltételeket kapnak. Tehát ez, hogy harmadik országban itt hozunk be Magyarországra, ez azért nem egy olcsó dolog, tehát mindenki összekeveri azzal, hogy letörjük az árakat, és a magyar béreke miatt kisebbet legyenek. Ilyen soha nem volt. Tehát, és mivel nagyon kevés helyről tudunk behozni harmadik országbeli munkavállalót, mivel a mi átlagos bérszínvonalunk nem teszi lehetővé azt, hogy Európából bárkit behozzunk, sőt a környező országunkból is, egyedül Ukrajnából vannak még itt munkavállalók, ezért kénytelen a magyar munkaerőpiac harmadik országbeli munkavállalókat használni, akik viszont az, hogy ide jöjjenek, ahhoz, hogy el tudjuk őket beilleszteni a munkaerőpiacon, ahhoz rengetegbe kerülnek, tehát jóval drágábbak, 30-50%-a drágábbak, mint a magyar munkavállaló. Tehát ez nem a magyar munkavállalók ellen van, vagy a magyar vállalók kiszorítás érdekében, vagy amiatt, hogy ez olcsóbb, ez jóval drágább. Ez azért van, mert nincs elég munkavállaló. Én azt gondolom, hogy szabhatunk kvótákat, de a munkaerőpiac tudja legjobban szabályozni azt, hogy mekkora mennyiség kell. A kvótaszabás az igazából arra jó, hogy semmiképpen ne legyen egy bizonyos szint fölött harmadik országbeli munkavállaló a munkaerőpiacon, de még egyszer mondom, nem a kvóta fogja megszabályozni legalább, hanem a kereslet fogja meghatározni. Tehát, hogyha van egy olyan elinduló nagyvállalat, akinek rengeteg munkavállalóra van szüksége, és nem találja meg itthon, akkor két lehetősége van, vagy hoz külföldről munkavállalót, vagy elmegy Magyarországról, és akkor máshol telepedik le, ahol van munkavállaló.
2: Rátérek arra, hogy mely iparágokat érinteni ez súlyosan. Ahogy hallani lehet, a nagy gyárak, a debreceni CETL vagy a BID is egyébként meg küszköd a munkavállalók terén, tehát ebből a szempontból is érdekes ez az újonnan kialakult vendégmunkás vita.
3: A betelepülő FBI-oknál az nem volt átgondolva tökéletesen, hogy lesz hozzá elég munkaerő, és itt most nem emelnék ki egyet téged, de természetesen a Debrecen környéke az elég megviselt terület ebből a szempontból. Más cégekről is hallok Debrecenből, hogy több száz főnyi külföldit szeretnének behozni. Adott esetben van olyan cég, akinek éppen más gyárában, egy más külföldi gyárában van felesleges munkavállalója, akik már be vannak tanulva, és akik pótolhatatlanok ahhoz, hogy elinduljon egy harmadik műszak. Én ebben nem látok olyan óriási nagy gazdaságromboló erőt, hogy ezek a munkavállalók ideiglenesen Magyarországon dolgoznak. Amúgy is a jelenlegi szabályozással nagyon szigorú feltételekkel lehet, és két év után el kell hagyni az országot. Itt még egyszer arra kanyarodnék vissza, hogy a nagy probléma azzal van, hogy a jogszabályban rengeteg kiskapu van, amivel változási jellegű jogviszonyban lehet munkavállalókat foglalkoztatni, és nem kell letétet tenni, nem kell adót fizetni utánuk, hanem egy ilyen ex-lex állapotban dolgoztatják őket. Ez a nagy többség, ez az, akikkel az utcán találkozunk, és ez az, ami zavarja adott esetben a politikát, vagy zavarja a társadalmat. Tehát nyilvánvalóan nem a ipari parkokban dolgozó munkaerő, vagy munkásszálláson dolgozó munkavállalók zavarják a társadalmat, hanem amit így megtapasztalnak, vagy kézzelfoghatónak éreznek, gondolnak. Én még egyszer azt mondom, hogy a törvény alkotónak van abban felelőssége, hogy olyan szabályozást hozzon létre, ami hosszú távon fenntartható, amivel nem sérülnek a gazdasági érdekei a magyar államnak, a magyar kormánynak, a magyar népnek és a magyar gazdaságnak, és olyan szabályozást kell hozni, amiben együttműködve a társadalmi szervezetekkel megvédjük a magyar munkavállalókat is.
2: Milyen javaslatokat készülnek tenni ezekkel kapcsolatban, illetve azért itt sok érv ütközik, nem csak a közbeszédben, nyilván a szabályozói politikai szinteken is, hogy most akkor, amiket már itt érintettünk, melyiket az olcsóbb foglalkoztatni, a magyar munkavállalót, vagy a vendégmunkást, akkor az az érv, hogy hát ha van külföldi munkaerő, az sok mindent meg lehet oldani, amit magyar munkaerővel nem lehetne. Tehát, hogy ezeket a kérdéseket próbálják-e majd tisztázni, rendezni, javaslatokat tenni?
3: Rengeteg javaslatunk van, amint elindul a munka a minisztériumokban, akkor át is vegyük ezeket a javaslatunkat. Nyilvánvalóan fogunk tudni jó javaslatokat adni. Ami fontos megérteni, hogy soha nem kerülhet egy harmadik országbeli munkavállaló kevesebbe, mint egy magyar munkavállaló. Ha előnye van, akkor az, hogy többet dolgozik, szívesebben vállalja a harmadik műszakokat, szívesen túlórázik, mivel ő neki abban az egy-két évben, amíg Magyarországon tölt, leginkább a munkavállalás a fő feladata, míg a magyar munkavállaló igazából élni szeretne, tehát van családja, akikkel időt szeretne eltölteni, szeretne pihenni, tehát nyilván nem csak a munkaviszonya van. Emiatt van egy különbség, és ez nem pénzbeli különbség, hanem minőségi különbség, de ez objektív okokra vezethető vissza, azokra az okokra, hogy ezek a munkavállalók azért jönnek Magyarországra, hogy pénzt keressenek és eltartsák az otthon maradt családtagjaikat. Azt gondolom, hogy amikor az újraszabályozásról beszélünk, akkor őt alapelvnek kell teljesülnie. Elsőként, hogy a magyar munkavállalók foglalkoztatásának elsőbségét világosan és ellenőrizhető módon kell érvényesíteni. A szabályozásnak másodszorban a visszaéléseket kell célba vennie, tehát az ellenőrizhetetlen közvetítéseket bár megszüntették a közvetítés lehetőségét, de mivel csak magát a közvetítés szót tiltották be, ezért teljesen más szolgáltatási címek alatt hordanak be ezresével munkavállalókat, leginkább vietnámi alapú cégek. Ami nagyon fontos, hogy megkerüljön a vállalkozó kiszámítható működésének a feltétele, elejét, tehát azok, akik már Magyarországon dolgoznak, akik már jogszerűen vannak foglalkoztatva, azokat ne váltsuk, tehát amíg nem telik le az az idő, amíg itt vannak, addig ne kerüljenek meg olyan helyzetbe ezek a vállalkozások, hogy a kapacitásaikat nem tudják. Tehát most, hogy elkezdett, úgy látom a gazdaságban újra egy növekedésre indulni, most igazi problémát jelentene az, hogyha az új szabályokhoz úgy kellene alkalmazkodni, hogy el kellene bocsátani harmadik országbeli munkavállalókat, és a pótlásához szükséges magyar munkavállalók nem állnak rendelkezésre, és az átmeneti időt sem biztosítja a kormány. A negyedik, hogy a volt szükségesnek tartja a minősített, ellenőrzött formáknak, ezeknek a csatornáknak a megerősítését, tehát azt gondoljuk, hogy akik a legjobban mérhetőek, akiknél megvannak a munkavállalók, akik a legtöbb papírmunkával, a legobjektívebben mérhetően foglalkoztatják a munkavállalókat, azt a rendszert kell megerősíteni, azt kell kibővíteni, viszont azokat, ahol ami nem átlátható, azokat kell megszüntetni, tehát a nem megfelelően működő szereplőket gyorsan és automatikusan ki kell zárni a rendszerből. Amit még ötödiknek mondanék, hogy ez a harmadik osztályú munkavállalókra vonatkozó szabályozás nem választható el a magyar munkaerő mobilizálásától, tehát a volt

0: háztartásban hajlandó dolgozni. Ők személyesen vannak egy bizonyos időkorlátot szabva, hogy hány napot dolgozhatnak, és gyakorlatilag ez pont augusztus végére fog nekik betelni, tehát az utolsó harmad évben nem fognak tudni dolgozni. Ez megint egy jelentős problémát okoz. Erről megint beszélünk kellene a kormányzattal, hogy ezt a szabályozást hogyan lehet úgy állapítani, hogy életszerű legyen, és segítse a magyar munkaerőpiacot.
1: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. század

0: kortól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás fő támogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A Bécsi úton kifelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Csak a félútpálya járható a harmadik kerületben, a Timár utcában, a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A 7. kerületben a Hernád utcában a Tököli út előtt, illetve a 14. kerületben a Fűrész utcában az Egressi út közelében csatornát javítanak, ezért útszűkületre kell számítani. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 2026. május 21-e, ma jó reggelt kívánok! Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 7 óra van, és mi azonnal megyünk tovább, mégpedig a legfrissebb információk felé, de előtte egy évfordulós megemlékezés. Montenegrói barátaink ünnepelnek a mai napon, ugyanis 2006-ban ezen a napon szavazták meg a függetlenséget az úgynevezett Kis-Jugoszláviától, így Szerbia és Montenegró államszövetsége még 2006-ban, június 3-án egyelőre úgy néz ki, hogy végleg felbomlott. Már 20 évvel ezelőtt, azért ez nagyon komoly. Montenegróba egyébként érdemes ellátogatni legalább egy életben egyszer, gyönyörű. Mindenük van, tengerpartjuk, hegyvidékük, gyönyörű folyók, tavak. Egészen fantasztikus az a kis ország ott a Balkán félszigeten. Jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Kovács Gergő, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: A végső szakaszban járnak az Iránnal folytatott tárgyalások, ezt jelentette ki Donald Trump tegnap.
5: Egyúttal újabb támadásokkal fenyegetőzött arra az esetre, ha Teherán nem egyezik bele a béke megállapodásba. Irán viszont az Egyesült Államokat vádolja a háború újraindításának előkészítésével, és a Közel-Keleten túlra kiterjedő megtorlást helyezett kilátásba.
4: Személyesen egyeztetne a tajvani elnökkel Donald Trump.
5: Amennyiben ez megtörténik, szakítást jelentene a jelenlegi diplomáciai gyakorlattal. Ez lenne ugyanis az első közvetlen személyes kapcsolatfelvétel hivatalban lévő amerikai és tajvani elnök között 1979 óta, amikor az Egyesült Államok megszakította a diplomáciai kapcsolatot Tajvannal. A közvetlen kapcsolatfelvételt várhatóan rossz szemmel nézné Kína, miután az Egyesült Államok épp egy 14 milliárd dollár körüli fegyvereladási megállapodásra készül a Peking által el nem ismert Tajvannal.
4: Hamarosan, még májusban vagy június elején Észak-Koreába látogathat a kínai államfő, ezt közölte egy dél-koreai hírügynökség.
5: Értesülések szerint a kínai államfő megpróbálhat közvetíteni Pjongjang és Washington között. Március 10-én Kim Jong-un arról beszélt, hogy Pjongjang és Peking között erősödni fog a barátság és az együttműködés. Az észak-koreai vezető tavaly Pekingben látogatott, ahol a kínai és az orosz államfővel együtt jelentek meg egy katonai díszszemlén. A szerdai pekingi kínai-orosz csúcstalálkozó után Xi Jinping és Vladimir Putin közös nyilatkozatban erősítették meg, hogy ellenzik a Pjongjangra nehezedő külföldi nyomást, beleértve az elszigetelés politikáját, a gazdasági szankciókat és a katonai nyomásgyakorlást.
4: Kármán András pénzügyminiszter idehaza felmentette tisztségéből a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot.
5: A döntést a tárcavezető közösségi oldalán jelentette be, a feladatkört átmenetileg Domokos Ferenc Dandár tábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosított marad a szakterület folyamatos működése.
4: Orbán Anita külügyminiszter Varsóban tárgyalt lengyel kollégájával, Radoslav Sikorskival, ahol a magyar-lengyel kapcsolatok újraépítéséről és a közép-európai együttműködés erősítéséről egyeztettek.
5: A Tisza kormány első hivatalos külföldi útja Lengyelországba vezetett, ahol Magyar Péter miniszterelnök Donald Tuskkal is találkozott, és a V4-ek újjáélesztését is kiemelt célként említették. A felek energetikai és biztonságpolitikai kérdésekről is tárgyaltak, különös tekintettel az orosz energiafüggőség csökkentésére. Orbán Anita közben ukrán partnerével is egyeztetett, és megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői tárgyalások a kárpátaljai magyarság jogairól.
4: A Tisza frakció több vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezi.
5: A párt frakció vezetője elmondta, a frakció szerint a jövőben kötelezővé tennék a parlamenti vizsgálóbizottságok előtti megjelenést és az adatszolgáltatást is. A részletekről Bújdosó Andreát hallják.
6: A Tisza frakció benyújtotta első javaslatcsomagját. A törvény és határozati javaslatok között több nagyon fontos téma is szerepel. A Tisza frakció vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezte a kegyelmi ügy, a gyermekvédelmi rendszer válsága, a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztése, valamint az MNB ügy feltárása kapcsán.
2: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX néhány pontos, 0,2%-os csökkenéssel 131.460 ponton zárt. A részvénypiac forgalma csaknem 34 milliárd forint volt. A vezető papírok az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
5: A bank részvényei 1%-kal 41.100 forintra erősödtek. A Magyar Telekom 1%-kal 2.628 forintra gyengült. A MOL 1,8%-kal 3.988 forintra csökkent. A Richter 1,3%-kal korrigált lefelé 12.220 forintra.
4: Európában kifejezetten jó volt a hangulat, emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai indexek.
5: A londoni FTSE 1,1%-kal, a frankfurti DAX index 1,4%-kal, a párizsi Kakaron 1,7%-kal erősödött. Milánóban 1,7%, Madridban pedig 2,2%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
4: Erősödéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
5: A Dow Jones 1,3%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 1%-ot, a Nasdaq Composite 1,5%-ot emelkedett.
4: Nézzük, hogy mi a helyzet Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,2%-kal csökken, a hongkongi Hang Seng 6%, a Shanghai Composite 2%-kal áll a negatív tartományban, az indiai Sensex 4%-os erősödésben, Szingapúr 3%-kal jött feljebb. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 359 forint és 43 fillér, egy amerikai dollár 309 forint 38 fillér, egy svájci frank 393 forint és 6 fillér. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 84 forintba és 63 fillérbe kerül, a cseh koronáért 14 forintot és 79 fillért kérnek. Egy angol font 415 forintba és 37 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nézzük, hogy mi a helyzet olajfronton, ahol az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 7%-os emelkedésben van épp most. $98.94 árulják hordonként, azaz 159 literenként. A Brent 6%-kal erősödik, $105.62 jár hordonként a kurzus. És minimálisan 1%-kal mozdult el felfelé az arany ára a nemzetközi piacon, unciánként $4.539 és 30 centbe kerül a sárga nemes fém. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A Széchenyi kártya programnak köszönhetően nőtt a gazdaság aktivitása az elmúlt években, emellett a vállalkozások számára is egy fontos támasz volt a hitelezésben.
5: A 2015 és 2025 között vizsgált időszak azt mutatja, hogy a konstrukció népszerű és a gazdaságra gyakorolt hatása sem utolsó. A gazdasági aktivitásból származó plusz adóbevétel meghaladta a program működtetésének költségeit. Végrihárdot, a Kavosz ZRT vezérigazgatóját hallják.
7: Összességében 2025-re a program hatására 1,5%-kal került feljebb a magyar GDP-nek szintje, és nagyon fontos volt, hogy a válságos években egy stabilizáló, anticiklikus stabilizáló szerepet tudott ez a program játszani, hiszen enélkül a támogatott program nélkül nem jutottak volna hitelhez a nagyon magas piaci hitelkamat környezetben a vállalkozások. Összesen 4500 milliárd forintnyi GDP termelődött meg ebben a 10 évben a program áttételes eredményének a hatására, 3400 milliárd forintnyi beruházás, és több mint 100 ezer munkahely megőrzéséhez vagy létrejöttéhez járult hozzá.
4: Válnak vetve képviselik érdekeiket a nemzetközi politikában, ezt mondta a két elnök a kínai-orosz csúcs találkozón Pekingben.
5: Vladimir Putyin és Xi Jinping üzenete elsősorban Donald Trump amerikai elnöknek szólt, de valószínűleg több ázsiai és európai országnak is. Kusai Sándor Kína szakértőt hallják.
8: Én nem gondolom, hogy ez közvetlen azonnali katonai fenyegetés a Kína, illetve Oroszország szomszédainak, környező országainak. De annyi üzenete mindenképpen van, hogy keményebbé, határozottabbá válni fog mind a kínai, mind az orosz hozzáállás a különböző provokációkhoz, a különböző barátságtalan lépésekhez.
2: Időjárás jelentés.
5: Folytatódik a napsütéses idő, kevés komoly felhővel, azonban az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül. A hőmérséklet napközben 23 és 27 fok lesz.
2: Sporthírek a 94.2.
4: Az Egyesült Államok válogatottja szétlövésben tudta csak legyőzni a német csapatot a svájci jégkorong világbajnokság csoportkörének negyedik fordulójában, a magyar érdekeltségű zürichi csoportban. A címvédő tengeren túliak az 55. percben egyenlítettek 3-3-ra, a hosszabbításban nem esett gól, a szétlövés megnyerték. A másik csoportban a svédek a második győzelmüket aratták, ezúttal fölényesen verték a szlovén válogatottat. Az Aston Villa 3-0-ra legyőzte a Freiburgot a labdarúgó Európa Liga döntőjében Isztambulban. A birminghamieknek ez volt a harmadik európai kupa döntőjük, 1982-ben a Beckben a Bayern Münchent verték meg, majd a szuperkupa mérkőzésen a Barcelonánál bizonyultak jobbnak, trófeát pedig az 1996-os angol Liga kupa elhódítása során szereztek ismét. Győzelemmel zárta a negyeddöntős kört a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Nyéki Balázs együttese a hatodik fordulóban 16-10-re nyert a horvát Mladost Zagreb ellen. A sorozatban harmadik BL győzelmére hajtó zöldfehérek a Prorekkó mögött a második helyen jutottak a négyes döntőbe, ahol az elődöntőben a Vigvári Vincét és Burján Gergelyt is foglalkoztató spanyol Barcelonetta lesz az ellenfelük.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: Hajszál pontosan 4:80, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2 Budapesten és környékén. Én Németh László vagyok, és velem szemben pedig megérkezett az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője, Horthy Flóra. Kezét csókolom, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok én is!
2: Sok mindenről szeretném kérdezni, de amivel kezdenénk, egy kicsit ilyen általánosabb körkép, ami nyilván érinti egy picit a magyar gazdaságot is, meg hát mindannyiunk pénztárcáját, az, hogy ugye hivatalba lépett az új kormány, most már több mint egy hete, és hát a forint árfolyam nagyon-nagyon kedvezően elindult, erősödésnek indult a főbb devizákkal szemben, ugye mind az euróval, mind az amerikai dollárral, illetve a svájci frankkal szemben is. Hogyan befolyásolja ez a mindennapjainkat, és mondjuk az utazási szokásainkat, lehetőségeinket?
3: Persze ez nyár előtt mindig felértékelődik ez a kérdés, hogy hogy áll az euró a forinttal szemben, mert mindenki egyrészt a legjobb áron szeretné átváltani az utazási költségét, hogy az utazási költsége minden jobban optimalizálva legyen, és jelenleg elég kedvező az euró ára, vagy hát tavalyhoz képest sokkal jobb az euró ára, és így egy 500-400 ezer forintos nyaralás, ha külföldre tervezünk, akkor egy 50-60 ezer forintot így lehet spórolni ezzel az euró különbséggel. Tehát itt lesz egy kérdés, hogy a magyarok hogy fognak dönteni, hogy inkább külföldre utaznak, vagy belföldre. Nyilván minden kettőhöz vannak érvek, ellenérvek.
2: Azt is befolyásolja ez a lépés, hogy adott esetben a külföldiek hogyan és miként látogatnak el hozzánk?
3: Egyrészt azt is tudja befolyásolni, persze, illetve hogy a magyarok belföldi utazást választanak, vagy külföldi utazást tekintve, hogy most azzal is kell számolni, hogy hogy alakul az a kerozinárak, illetve hogy milyen országokat tartunk biztonságosnak. És emellett ugye a környező országokban az is számíthat, hogy például Magyarországon védett ár van a benzin tekintetében, tehát hogyha még Magyarországon meg tudunk tankolni, akkor így is az utazási költség kedvezőbb tud lenni. De a magyar szállodák, tehát Magyarországon a belföldi foglalásoknál azt lehet mondani, hogy a last minute hatás az folyamatosan van, tehát hogy mindig az utolsó belföldi utazásoknál a magyarok általában mindig az utolsó pillanatban döntenek, hogy hova utaznak, vagy mikor utaznak, az időjárást kihasználva, hogy nehogy az legyen, hogy lefoglalnak egy hosszú hétvégét Balatonon, és végig eső van, ami a szállodáknak nyilván nem annyira kedvező.
2: Azt néztem például én is, hogy azt hiszem, hogy talán a legutolsó információ a Szlovénia volt, hogy ott is ismerik ezt a védettáras konstrukciót, illetve hát Horvátországról olvastam még, de Szlovéniában például emelkedik a védettáras benzinnek az elérhetősége, tehát oké, néhány eurócenttel, de hát alapvetően az is sokat számíthat, akkor ezek szerint ez is egy fontos tényező lehet?
3: Persze, igazából egy négyfős családi nyaralásnál mindent át kell gondolni, tekintve, hogy már tehát az árak szempontjából az utazási költséget, a szállodák költségét, az ottani költőpénz mennyiségét, tehát, hogy itt minden szempontot figyelembe kell venni.
2: Ja, kérdeztem egy kicsit arról, hogy mi lehet a külföldiekkel, vagy mondjuk ők mire és hogyan gondolhatnak, és ami most aktuális és nagyon-nagyon közel van, ez ugye ez a bizonyos Bajnokok Ligája döntő, ami azt hiszem jövő hétvégén lesz majd. Ez hogyan befolyásolhatja adott esetben akár az árakat? Tehát ez jó lehet nekünk, hogy most kicsit erősebb a forint?
3: Hát a külföldiek nagyon, vagy hát lehetett arról olvasni, meg cikkeztek arról, hogy nagy mértékben felmentek a budapesti szállásárak, nem csak a szállodák, hanem az Airbnb árak is, de ez azt lehet mondani, hogy ez egy általános helyzet, tehát hogy legutóbb Londonban, Münchenben is ugyanezek voltak tapasztalhatók, illetve azért egy hatalmas gazdasági hatása van is egy ilyen rendezvénynek, tehát azt lehetett olvasni a nemzésekben, hogy az utóbbi Bajnokok Ligája döntő helyszíneken 68 millió euró közötti volt a gazdasági hatás, és ebből egy 70% körüli rész a helyi szolgáltatóknál maradt. Tehát, hogy ez mindenképpen egy erős hétvégéje lesz Budapestnek.
2: Tehát nekik ez biztos megéri majd a szolgáltatóknak, akár vagy a vendéglátóipari egységeknek ezen belül mondjuk, akik ott vannak a környéken, és útba esnek a szurkolóknak.
3: Hát valószínűleg egész Budapesten, mert azért itt nagyon nagy tömeg fog érkezni.
2: Arról is olvastam, kritikaként fogalmazták meg, hogy ezek általában drágák ezek a rendezvények, tehát hogy a jegyár, meg hogy ilyenkor mindennek kicsit följebb megy az ára, szóval, hogy mondjuk ugyanaz a söröcske vagy bármi, ami kerül X-be, akkor aznap kerül másfélbe vagy kettőbe. Ez általános tendencia? Tehát ez nem csak magyar sajátosság?
3: Ez nem csak magyar sajátosság, ez ugyanúgy a előző évek Bajnokok Ligája döntőjén is tapasztalható volt más városokban is. Ez egy általános szokás, hogy erre a hétvégére följebb tolják az árakat.
2: De hát nyilván a személyes élmény az valószínűleg sok mindenért kárpótolja a nézőket.
3: Aki szereti a focit, annak mindenképpen.
2: Az is esetleg egy lehetséges kimenetele ennek a dolognak, hogy mondjuk sokan eljutnak Budapestre, mert egyébként nem jönnének, és akkor körülnéznek, és rájönnek, hogy hú, de szép, és ő ide vissza akar jönni, nyaralni, vagy pihenni, vagy hétvégére.
3: Persze, ez mindenképpen cél, de egyébként szerintem ennek célnak is kéne lennie bármilyen hétvégés utazásnak, hogy esetlegesen ne csak Budapesten, hanem a környező vidéki helyszíneket is, vidéki helyszínekre is próbálják rá átterelni a turistákat, hogy ne csak Budapesten csapódjon le, hanem egész Magyarország területe tudjon részesülni ezekből a gazdasági hatásokból.
2: Ehhez kellene egy olyan országimázs, ami egy ilyen egységes szemlélet és koncepció, és megjelenik ott, ahol van költeni való pénz és hajlandóság arra, hogy ide jöjjenek?
3: Véleményem szerint igen.
2: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Horthy Flórát hallották, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzőjét. A beszélgetést folytatjuk nem sokára, ne menjenek messze, egy kicsit zenélünk, utána pedig a hírek következnek majd Kovács Gergővel.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
3: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
4: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
5: Flotta döntések változó időkben.
6: Cégautó beszerzés 2026-ban.
5: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
6: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
5: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
7: Négy nap, több százból, egy

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szabad kikötő közelében. Lépésben halad a forgalom. Tart a helyszínen és a 6-os főúton befelé az M0-ás autóútnál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Soroksári úton a Rákóczi híd előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán a Határúttól. Németh Luca, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: Vannak olyan legendák, amik az embert egész életében elkísérik, ilyen például a jogászoknak a brószpólai rómaiok tankönyv, ami most már új formájában Földi Hamza, vagy a vodka-narancs kombó, vagy bármi egyéb. Na, ilyen volt generációknak a Szabó család, amely 2007-ben szűnt meg, a 2500. résszel zárult le. A Kossuth Rádióban 48 éven keresztül tartott, egészen elképesztő történet, és fordulatok, hát gyakorlatilag a kor nagy színészei azok benne voltak, és ugyanolyan interaktívak voltak az akkori rádió hallgatók, mint mondjuk most, tehát hogyha valahol a Szabó család ugye ebben a rádió Szappan operában született egy gyerek vagy unoka, akkor biztos lehetett benne a magyar rádió, hogy másnaptól elkezdenek záporozni a postázóba a pelenkák és mindenféle jó kívánságok. Szóval együtt éltünk ezzel a sorozattal egészen 2007-ig, most már lassan 20 éve, hogy vége van. Ami viszont aktuális, azok a hírek, jövünk is. A hírszerkesztő Kovács Gergő, én Németh László vagyok, jó reggelt mindenkinek. 7:30 van, az iskolásoknak kitartás már csütörtök.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A Tisza frakció benyújtotta első törvény és határozati javaslat csomagját az országgyűlésnek.
4: A párt frakció vezetője elmondta, Magyarország alaptörvényének módosításával három fontos választási ígéretet teljesítenek. Hangsúlyozta, a csomag célja egy átláthatóbb és elszámoltathatóbb állami működés kialakítása. A részletekről Bújdosó Andrát hallják.
5: A Tisza frakció benyújtotta első javaslatcsomagját. A törvény és határozati javaslatok között több nagyon fontos téma is szerepel. Az első javaslatunk Magyarország alaptörvényének módosítására vonatkozik, és ezáltal három választási ígéretünket teljesítjük. Az első az az, hogy két ciklusban, vagyis 8 évben korlátozzuk a miniszterelnöki mandátumot. A második az az, hogy megszüntetjük a szuverenitásvédelmi hivatalt, és a harmadik pedig az, hogy kimondjuk, hogy a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is nemzeti vagyon, és lehetővé tesszük megszüntetésüket. Benyújtottuk a devizahiteles végrehajtások átmeneti leállításáról szóló javaslatunkat is.
3: Sikeres az áprilisban bevezetett PNGO szolgáltatás a Budapesti Közlekedési Központ szerint.
4: Az új fizetési mód jelenleg a metróvonalak mentén használható, biztonságos fizetési mód. Már több mint 67 ezer utas használta, legtöbbjük az M3-as metróvonalán. 2028-ra a busz és villamos vonalakon is megjelennek a PNGO terminálok, illetve az agglomeráció területén is találkozhatunk majd a szolgáltatással. Kovács Bendegúzt, a Budapesti Közlekedési Központ szóvivőjét hallják arról, hogyan működik a rendszer.
0: A PNGO rendszernek a lényege, hogy leegyszerűsítse a jegyvásárlási folyamatot. Egy bankkártyára vagy bármilyen bankkártyával rendelkező okos eszközre van hozzá szükség. A metró bejáratoknál vannak kihelyezve ezek a készülékek, ide kell érinteni a bankkártyát vagy az okos eszközt, és addig kell ott tartani, amíg meg nem jelenik egy nagy zöld pipa a készüléken. Ez jelzi, hogy egyszerre megvásároltuk és érvényesítettük is a vonaljegyet.
3: Az utasbiztosítás nem egy szükséges, rossz vagy luxus, hanem alapvető biztonsági elem minden utazásnál, így véli az Európai Utazási Biztosító ZRT elnök vezérigazgatója.
4: Szerinte biztosítás kötésnél érdemes figyelni a fedezet összegére, a szolgáltatások körére és az extra kiegészítésekre. Elek Andrea a kerozin hiány és az iráni háború miatt meghiúsuló utazásokról is beszélt.
6: A kerozin hiány esetében, tehát ha az utazást értékesítő irodához, vagy a régi társasághoz lehet fordulni, vagy akár a szállásadóhoz, a biztosítók kifejezetten ilyen üzemanyag ellátási nehézség esetén nem tudnak szolgáltatást nyújtani. Az iráni háború esetében ez fontos tudni, hogy vagy bármilyen háború esetében, hogy a biztosítók nem tudnak felelősséget vállalni arra, hogyha az utas háborús vagy részben harci cselekmények központjában lévő országba utazik. Tehát ezekre az esetekre általánosságban elmondható, hogy a biztosító nem tud szolgáltatást nyújtani.
3: Az Európai Unió elismeri Montenegró európai integrációs folyamatban elért előrehaladását, és már megkezdődött a csatlakozási szerződés előkészítése is. Erről beszélt az uniós bővítési biztos Podgoricában a függetlenség kikiáltásának 20. évfordulója alkalmában rendezett ünnepségen.
4: A tisztségviselő szerint az Európai Unió látja és elismeri mindazt, amit Montenegró az elmúlt 2 évtizedben felépített, és hamarosan az ország már az EU történetének alakításához is hozzájárulhat. Szerinte Montenegró helye az Európai Unióban most kezd formát ölteni. Az Európai Bizottság korábban közölte, a cél az, hogy az ország 2028-ig az Európai Unió teljes jogú tagjává váljon.
1: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX néhány pontos, 0,2%-os csökkenéssel 131.460 ponton zárt. A részvénypiac forgalma csaknem 34 milliárd forint volt, a vezető papírok az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
4: A bank részvényei 1%-kal 41.100 forintra erősödtek, a Magyar Telekom 1%-kal 2628 forintra gyengült, a MOL 1,8%-kal 3988 forintra csökkent, a Richter 1,3%-kal korrigált lefelé 12.220 forintra.
3: Európában kifejezetten jó volt a hangulat, emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai indexek.
4: A londoni FTSE 1,1%-kal, a frankfurti DAX index 1,4%-kal, a párizsi CAC40 pedig 1,7%-kal erősödött. Milánóban 1,7%, Madridban pedig 2,2%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
3: Erősödéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói a Wall Street-en.
4: A Dow Jones 1,3%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 1%-ot, a Nasdaq Composite 1,5%-ot emelkedett.
3: Nézzük, hogy mi történik az ázsiai piacokon, ahol mindig érdekes dolgok vannak, mármint a mínuszok, illetve a pluszok szempontjából, hogy éppen kiemelkedik és kicsökken. A hongkongi Hang Seng 1,1%-kal korrigál lefelé, és a térségben irányadó tokiói Nikkei meglódult, 3,7%-kal erősödik. A Shanghai Composite 1,1%, Szingapur 1,1%-kal jött feljebb, az indiai Sensex 2,1%-os pluszban áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 359 forintot és 64 fillért kérnek, egy amerikai dollár 309 forintba és 48 fillérbe, egy svájci frank 393 forintba és 19 fillérbe kerül.
1: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
3: A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zlotyi 84 forint 63 fillér, a cseh korona 14 forint 79 fillér, egy angol font 415 forintba és 69 fillérbe kerül.
1: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik a napsütéses idő kevés gomoly felhővel, azonban az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül, a hőmérséklet napközben 23 és 27 fok lesz.
3: mindenkit arra biztatok, hogy legyen bátor, mert hogy alapvetően a szabadban tartózkodni jó, viszont a hazai álló és folyóvizek még nem alkalmasak arra, hogy nagyon megmártózzunk bennük. A Duna 16 és 18 fok között váltakozik hasonlóan a Tiszához, de például a Rába 14 fokos. A tavaknál sem jobb a helyzet, a Balaton 17, a Velencei tó 16 fokos, a tengereken van némi nemű ok a reményre, a törökországi Antáliánál a földközi tengerben 21 fokot mérnek, a Vörös tenger pedig stabilan tartja első helyét hőmérsékleti szempontból, az izraeli Eilatnál 21 fokos, az egyiptomi partoknál pedig 24 fokos a víz.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: 3.48 és vendégünk a stúdióban, ebben a fél órában is Horthy Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője, akivel hát alapvetően turisztikai kérdésekről beszélgettünk egy kicsit, utazásról, utazási szokásokról, ennek az összefüggéseit az aktuális euró-forint vagy forint-euró árfolyammal, és ahol pedig folytatjuk, ez a bizonyos közel-keleti vagy iráni háború, aminek hát ugye kétségtelen hatásai nem az, hogy lehetnek, hanem lesznek várhatóan az idei turisztikai szezonra. Hogyan befolyásolta, vagy befolyásolja ezt a szezont az, hogy ők ott háborúznak?
3: Elsődleges szempontként nyilván a kerozin árakat lehet megemlíteni. A Hormuz is a szorosan halad át az Európát kiszolgáló kerozin importnak nagyjából a fele. Tehát közel-keleten halad át ez a forgalom. Így ebben egy nagymértékű csökkenés tapasztalható, mivel jelenleg teljesen kiszámíthatatlan, hogy mindig más hírek érkeznek, hogy mennyi áthaladó hajó tud átmenni éppenséggel a szoroson. És ezek a piaci kockázatok már megjelentek az árakban is, tehát hogy már érzékelhető áremelkedések vannak a légitársaságoknál, illetve több légitársaság már jelezte, hogy racionalizálták a járataikat, tehát csökkentettek, összevontak, ilyen jellegű változások is, vagy kapacitás csökkentések is megjelentek már. Habár az utóbbi időben elkezdtek már arról beszélni, hogy azért a nyár mégse lesz akkora probléma a nyári turizmus kiszolgálása, mert átálltak például a közel-keleti forgalmat kiegészítik norvég, afrikai, illetve amerikai forrásokkal, illetve a stratégiai készleteket is mozgósították, tehát hogy így megoldva lesz a nyár, de mindenképpen lehet számítani áremelkedésekre, illetve járatmódosításokra vagy összevonásokra.
2: Tehát akkor kimondhatjuk, hogy drágább lett vagy lesz a repülés. Hogyha adott esetben ezek a folyamatok nem változnak, bár hát mindenki abban reménykedik, hogy lesz valami értelmes megállapodás, de mondjuk, ha mégsem, vagy nem éri el a kívánt hatást, akkor adott esetben maga a légiközlekedési szektor is gondok közé kerülhet? Vagy nagyobb gondok közé, mint most van?
3: Hát mindenképpen súlyos gazdasági következményekkel járhat, hiszen a légiközlekedés kulcs szerepet tölt be az európai turizmusban. A turizmus a GDP, európai GDP 10%-át adják, tehát ez egyrészt Európára is kihatással lesz, és akkor ezen belül nyilván Magyarországra is. A magyar reptéről el lehet mondani, hogy a nyári hónapok adják a 40%-át a forgalomnak, tehát hogy azért az egy masszív mennyiség. Az utóbbi időben, utóbbi években a Covid-ból való felállás óta folyamatosan növekedtek a reptéren áthaladó forgalom személyszámban, szóval mindenképpen érintheti persze.
2: Ha jól emlékszem, akkor már néhány héttel ezelőtt szó volt itt a Trend FM adásában arról, hogy a horvát idegenforgalmi közösség egy nagyon erős turisztikai szezont vár erre az évre, mert hogy ugye pont amiatt, amiről most beszélünk, hogy drágább a repülés, vagy kiszámíthatatlan egyáltalán, hogy odaérek, vagy vissza tudok-e jönni egy adott desztinációról, felerősödik az igény, hogy hát jó, akkor viszont menjünk valami stabilan elérhető helyre, ahonnan mondjuk vissza is tudunk jönni értelmes körülmények között, és ez lehet a horvát tengerpart. Ez lehet tényleg egy ilyen alternatíva vagy kitörési pont, hogy hát akkor nem tudunk elmenni Bora-Borára, de elmegyünk Horvátországba, meg közel van, és amúgy szeretjük, meg szép.
3: Persze, mindenképpen azt még így hozzátenném az előző blokkhoz, hogy a hosszú távú utazásokat mindenképpen befolyásolni fogja, ezért egy kiszámíthatóbb Európa belüli utazás mindenképpen előre térnek, és erre készítettek már kérdőíveket vagy kutatásokat, például az Európai Utazási Bizottság is, és az előfoglalási adatok alapján az látszik, hogy a mediterrán országok, mint Görögország, Olaszország és Horvátország is, Spanyolország is a legkeresettebb célpontokká váltak. egyrészt azok között is, akik Közel-Keletre tervezték az utazásaikat, és biztonsági okokból átfoglalnak, vagy akik még nem foglaltak, azoknak a repülőhelyet, esetlegesen autóval megközelíthető helyet, vagy szomszédos országot, ilyen régiós környéket keresnek új célpontnak.
2: És nyilván értelemszerűen azokon a helyeken, ahol meg mondjuk várták, hogy egy erős szezon legyen, például a Közel-Keleten, ott akkor viszont emiatt a háború miatt, vagy az ellátási láncok akadozása miatt le kell mondaniuk erről a forgalomról és bevételről.
3: Ott mindenképpen van egy, igen, átfontolást, vagy átfoglalási sorozat, ezt lehet látni a utazási irodák nyilatkozataiból, adataiból, hogy mindenki a biztonságosabb, kiszámíthatóbb környezetet keresi.
2: Maga a kereslet az ugye nem gyengült. Tehát az utazás iránti igény, vagy pihenési iránti igényünk az megvan, csak a lehetőségek alakultak át.
3: Igen, pontosan, és ez igazából az egész ágazatra is jellemző, hogy a turizmus ágazat az nagyon könnyen és nagyon gyorsan reagál bizonyos válságokra, lásd COVID. Jó, akkor az is közben játszott, hogy nem lehetett utazni, de ez azt is jelenti, hogy ezért gyorsan ki tud pattanni ebből a helyzetből, mert az utazási vágy az megvan a közönségben, az emberekben.
2: Köszönjük szépen! Az elmúlt egy órában önök az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzőjét, Horthy Flórát hallották, akivel hát igazából az idei nyári turisztikai szezonról és az ehhez kapcsolódó gazdasági kérdésekről beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
3: Én is köszönöm.
2: És nagyon szép napot kívánunk önnek, és jó pihenést a hosszú hétvégére. Kezét csokkolom.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Reggeli Monitor.
1: A Balaton egyik legkomplexebb strand kínálata lesz elérhető Keszthelyen. A két fizetős, a Kutyás és a Szaba strand jóvoltából idén 4 eltérő karakterű strand várja a látogatókat Keszthelyen. A Helikon strandot idén Szaba stranddá alakították. Az ingyenes belépés mellett azonban megmaradnak olyan fizetős szolgáltatások, amelyek a színvonal fenntartásához szükségesek. A városi strand aktívabb, sportos lesz. A bulik és az éjszakai élet egyre inkább háttérbe szorul, a jövő évben induló strandfejlesztés is ezt szolgálja majd. A ligetes libás strand továbbra is a családoknak kínál elsősorban kikapcsolódási lehetőséget, a Kutyás strand pedig az ebekkel érkező kedvelt helye lehet idén is. Hosszabb távú cél, hogy Keszthelyen végig sétány legyen

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
4: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti Színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz éles sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 km-es kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid.

0: Ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szabad kikötő közelében. Lépésben halad a forgalom. Tart a helyszínen és a 6-os főúton befelé az M0-ás autóútnál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya közös szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Soroksári úton a Rákóczi híd előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán a Határúttól. Németh Luca, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk Dollinak, aki Emerton díjas magyar énekesnő, és hát a Hungária, valamint a Dolliról volt az az együttes, ahol ő elsősorban ugye a hangjával szerepelt. Isten éltesse, nagyon-nagyon sokáig, reméljük, hogy még köztünk marad, és hallhatjuk majd legalább egy-két koncert erejéig. Én tavaly a Hungária koncerten volt szerencsém meghallgatni, és hát azok a hangok még ugyanúgy recsegnek, és ez nagyszerű, hogy ez így van. 8 óra múlt 1 percen önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén, a hírszerkesztő Kovács Gergő. Én Németh László vagyok, ezek pedig a hírek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet orosz vadászgépek a Fekete-tenger felett, erről számolt be a brit védelmi minisztérium.
5: Az incidens során az egyik orosz gép mindössze 6 méterre repült el a brit repülőgép orra előtt. A védelmi miniszter szerint a brit légierő legénysége professzionálisan reagált, miközben az oroszok legveszélyesebb akciójukat hajtották végre 2022 óta. A brit minisztériumok felszólították az orosz nagykövetséget az eset elítélésére.
3: Végső szakaszban járnak az Iránnal folytatott tárgyalások, ezt jelentette ki Donald Trump tegnap.
5: Egyúttal újabb támadásokkal fenyegetőzött arra az esetre, ha Teherán nem egyezik bele a béke megállapodásba. Irán viszont az Egyesült Államokat vádolja a háború újraindításának előkészítésével, és a Közel-Keleten túlra kiterjedő megtorlást helyezett kilátásba.
3: Idehaza bíróságon támadja meg a kampánypénz visszafizetéséről szóló határozatot a kétfarkú kutyapárt, így értesült a Népszava.
5: A lap szerint a párt május 15-én vette át a határozatot, amellyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bírósághoz viszont lehet fordulni. A pártnak 686 millió forintot kellene visszaadnia, az általa indított adománygyűjtésből eddig 148 millió forint jött össze. A kétfarkúaknak azért kell visszafizetniük a pénzt, mert az országgyűlési választáson nem sikerült megszerezniük a szavazatok 1%-át, 51.965 szavazattal 8%-ot értek el. A határozat megtámadásával hónapokig elhúzódhat a visszafizetési folyamat, a visszafizetési kötelezettség ugyanis akkor lép életbe, amikor a magyar államkincstár határozatát a bíróság helyben hagyta, vagy a kereset indításra nyitva álló 15 napos határidő eredménytelenül letelt.
3: Hírek itthonról: javította működési hatékonyságát az autóval és csoport 2026 első negyedévében. Az EBITDA 13%-kal 3,7 milliárd forintra emelkedett, elsősorban a bruttó árés javulása miatt. A kedvező folyamat az árbevétel 2%-os csökkenése mellett történt, amit a nagykereskedelmi értékesítési volumen visszaesése okozott, szemben a kiskereskedelmi és a mobilitási üzletágak növekedésével. A csoport időszaki nyereségességét több egyedi tényező befolyásolta kedvezőtlenül, köztük a növekedési stratégiához illeszkedő új márkák bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségek, valamint részben a nem realizált forint erősödése miatti pénzügyi veszteség. Az Európai Unió elismeri Montenegró európai integrációs folyamatban elért előrehaladását, és már megkezdődött a csatlakozási szerződés előkészítése is, erről beszélt az uniós bővítési biztos Podgoricában a függetlenség kikiáltásának 20. évfordulója alkalmában rendezett ünnepségen.
5: A tisztségviselő szerint az Európai Unió látja és elismeri mindazt, amit Montenegró az elmúlt 2 évtizedben felépített, és hamarosan az ország már az EU történetének alakításához is hozzájárulhat. Szerinte Montenegró helye az Európai Unióban most kezd formát ölteni. Az Európai Bizottság korábban közölte, a cél az, hogy az ország 2028-ig az Európai Unió teljes jogú tagjává váljon.
1: Tőzsdehírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX néhány pontos 0,2%-os csökkenéssel 131.460 ponton zárt. A részvénypiac forgalma csaknem 34 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
5: A bank részvényei 1%-kal 41.100 forintra erősödtek, a Magyar Telekom 1%-kal 2.628 forintra gyengült, a MOL 1,8%-kal 3.988 forintra csökkent, a Richter pedig 1,3%-kal korrigált lefelé 12.220 forintra.
3: Európában kifejezetten jó volt a hangulat, emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
5: A londoni FTSE 1,1%-kal, a frankfurti DAX Index 1,4%-kal, a párizsi CAC-on pedig 1,7%-kal erősödött. Milánóban 1,7%, Madridban pedig 2,2%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
3: Erősödéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
5: A Dow Jones 1,3%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 1%-ot, a Nasdaq kompozit pedig 1,5%-ot emelkedett.
3: Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 359 forintba és 45 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 309 forintot és 17 fillért, egy svájci frankért 392 forintot és 92 fillért kell fizetni. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 84 forint 60 fillér, a cseh korona 14 forint 79 fillér. Az eurozónán kívüli legnagyobb európai gazdaság, Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze az angol font, 415 forintba és 40 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Az ázsiai börzéken ebben a pillanatban vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 3,3%-os pluszban, a hongkongi Hang Seng 6%, a Shanghai Composite és az indiai Sensex 3%-os csökkenésben, a szingapúri börze szintén 3%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,1%-os erősödésben, épp most 99 dollár 32 centen, a Brent jegyzési ára 106 dollár 10 cent hordonként. Egy uncia aranyért 4528 dollárt kérnek jelenleg a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A Tisza frakció több vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezi.
5: A párt frakció vezetője elmondta, a frakció szerint a jövőben kötelezővé tennék a parlamenti vizsgálóbizottságok előtti megjelenést és az adatszolgáltatást is. A részletekről Bújdosó Andreát hallják.
6: A Tisza frakció benyújtotta első javaslatcsomagját. A törvény és határozati javaslatok között több nagyon fontos téma is szerepel. A Tisza frakció vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezte a kegyelmi ügy, a gyermekvédelmi rendszer válsága, a spontán privatizáció és a közvagyon elvesztése, valamint az MNB ügy feltárása kapcsán.
3: Felül kell vizsgálni a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását, ezt kéri a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a kormánytól.
5: Az intézkedés, amely június 1-től megtiltaná a harmadik országbeli vendégmunkások tömeges behozatalát, és helyettük a magyarországi inaktív réteg munkaerőpiaci bevonását célozza, komoly aggodalmakat kelt a vállalati szektorban. A VOSZ sem ért egyet a hirtelen tiltással, szerintük a jelenlegi jogszabályt kell átdolgozni, amelyben rengeteg kiskapu van. Gazsi Attilát, a szervezet elnök helyettesét hallják.
7: Nem azzal van a probléma, hogy a munkaerőpiacot egy kicsit még inkább megpróbáljuk védeni, hanem hirtelen döntést hozunk, amelyek a működő változásokat, termelőkapacitásokat és végső soron munkahelyeket fognak veszélyeztetni. Tehát én is azt gondolom, hogy van aktivizálható munkaerőtartalék Magyarországon, de ezek az inaktív, meg szenior munkavállalók, vagy részmunkaidőben visszatérők, akár pályakezdők, vagy külföldről hazatérők nem lesznek meg egyik pillanatra a másikra a magyar munkaerőpiacon. Nekik célzott programokra, tanácsadásra van szükségük, ez mind időre van szükség. A VOSZ-nak van egy komplett programjavaslata, és örömmel dolgoznánk a döntéshozókkal, de azt, hogy valamit egyből betiltsunk, azt nem támogatjuk.
1: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
3: Az euró-angol font keresztárfolyam 0,8652, az euró-amerikai dollár 1,1624, az euró-japán jen pedig 184,85.
1: Időjárás jelentés.
5: Folytatódik a napsütéses idő kevés gomoly felhővel, azonban az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül. A hőmérséklet napközben 23 és 27 fok lesz.
1: Sporthírek a 94.2.
3: Az Egyesült Államok válogatottja szétlövésben tudta csak legyőzni a német csapatot a svájci jégkorong VB csoportkörének negyedik fordulójában, a magyar érdekeltségű Zürichi csoportban. A címvédő tengeren túliak az 55. percben egyenlítettek 3-3-ra, majd a hosszabbításban nem esett gól, a szétlövést pedig megnyerték. A másik csoportban a svédek a második győzelmüket aratták és fölényesen verték a szlovéneket. Győzelemmel zárta a negyed döntős kört a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Nyéki Balázs együttese a hatodik fordulóban 16-10-re nyerte a horvát Mladost Zagreb ellen. A sorozatban harmadik BL győzelmükre hajtó zöldfehérek a Prorekó mögött a második helyen jutottak a négyes döntőbe, ahol az elődöntőben a Vígvári Vincét és Burián Gergelyt is foglalkoztató spanyol Barcelonetta lesz az ellenfelük.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
1: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
2: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na hát most az előző adásokban bőven volt szó aktualitásról, kiberbűnözésről, mesterséges intelligenciáról. Rengeteget beszéltünk, úgyhogy most úgy gondoltuk, hogy visszanyúlunk egy kicsit a gyökerekhez, és egy olyan személyről lesz szó, aki gyakorlatilag az egész cypherpunk mozgalom és kriptoanarchizmus elindítója, ő Timothy C. May, az ő munkásságát fogjuk körüljárni. Aztán majd lesz csattanó is, mert hogy egy csomó olyan megjegyzése, hát fogalmazunk úgy, jóslata volt, amiből már bőven-bőven látunk megvalósult, illetve megvalósuló félben lévő dolgokat és részeket. Úgyhogy Timothy C. May, ki is volt ő, az rendben van, hogy a kriptoanarchizmus elindítója, gyakorlatilag első számú kriptoanarchista?
2: Nyugodtan kijelenthetjük, hogy minden, amit most ebbe a világba látunk, már mint a decentralizált világba látunk, annak ő a gyökere, de nem csak az.
1: De nem a bitcoin feltalálója, azt tegyük hozzá.
2: Nem a bitcoin feltalálója, ha bár hozták már hírbe ezzel is, de nem a bitcoin feltalálójaként beszélünk róla, és egyébként nem is valószínű, hogy ő volt az, ha bár az esze megvan hozzá. Ő indította el azt a folyamatot, aminek a következménye például a HTTPS, tehát az SSL protokoll, ami miatt sokkal biztonságosabban netezünk, és ugye, hogyha ennek nincs ilyen tanúsítványa egy oldalnak, akkor figyelmeztet a böngészőnk, azt az a csoport rakta össze, akit az ő eszmeisége ihletett meg, és egyébként ő vezette ezeket a csoportokat, úgyhogy igazából mindannyiunknak az életét érinti, és mindannyiunknak az életére hatással van az ő munkássága.
1: De ez még a kriptoanarchizmus előtt.
2: Amit most mondtam, az a kriptoanarchizmus után született, de nézzük meg, mi volt előtte. Nagyon fiatal korában elképesztően jó matematikai eredményeket ért el. Egyébként villamosmérnökként végzett, és nagyon szeretett problémákat megoldani. Úgyhogy amikor 27 évesen felvételt nyert a Menzába, ugye a világ legintelligensebb emberei tömörítő egyesületbe, akkor eleinte nagyon lelkesen járt, és 2-3 év után, ugye ő azért ment oda, hogy problémákat oldjon meg, és ezekben a csoportokban általában problémák kerülnek az asztalra, amin dolgoznak és próbálják megoldani, de mivel az ő szellemi képességei messze felülmúlták a többieket, ezért neki nem volt kihívás az, amivel ott találkozott, úgyhogy 2-3 év rendszeres és lelkes látogatás után megállapított, hogy ez idióták gyülekezete, most idéztem tőle, tehát ezt ő mondta, és soha többet nem ment oda. Viszont 27 éves volt, amikor hallott arról, hogy az Intelnél van egy komoly probléma, az Intel akkor a legnagyobb chipgyártó cég volt, és nem tudom pontosan elmagyarázni a problémát, mert nem vagyok atomfizikus, ide fogunk kiukadni, de az volt a probléma, hogy akkor ezek a csippek, ezeknek az állapota, az valamilyen ismeretlen oknál fogva rendszeresen megváltozott. És ennek keresték az okát. Egyébként az Intel megbízásából 3 Nobel-díjas atomfizikus is dolgozott ezen a problémán, és a világ nagy elméi, nagy tudósai dolgoztak rajta. Ezt hallotta Timothy C. May. Úgyhogy oda ment, itt kihívást látott, tehát azt mondta, hogy ez neki tetszik, ezt meg kell oldania. Úgyhogy elkezdett ezen dolgozni 77-ben, 1977-ről beszélünk, és 79-re eljutott odáig, hogy ő, mint villamosmérnök, hát akkor meg kell tanulni az atomfizikát, mert itt valószínűleg atomi szinten vannak a problémák, és megtalálta a problémát, ezt egyébként publikálta is. Az volt a probléma, hogy a csippeket abba az anyagba, valami kerámiaszerű anyagba, amiben öntötték, ott valamilyen nagyon minimális rádióaktív sugárzás volt, és ez változtatta meg az állapotokat, úgyhogy ezt 79-ben publikálta is, és egyébként ez volt a probléma. Ezután ő lett a Intelnek a tudományos vezetője, és ezt a tisztséget betöltötte egészen addig, míg ki nem számolta, hogy most már nem kell soha többet hamburgert forgatgatnia, hanem el lesz abból, amit keresett, úgyhogy ott hagyta az Intelt, és azt mondta, hogy most már komolyabb kihívások elé kell állítania magát, és úgy döntött, hogy a matematikában és a fizikában már nincsenek kellő kihívások a számára, ő társadalmi problémákat akar megoldani, mert ott aztán vannak problémák, úgyhogy 86-ban hagyta ott az Intelt, és akkor kezdett el foglalkozni társadalmi problémákkal, egyébként majdnem egy egész évet egy olyan helyen élt, ahol senki sem zavarta, csak elmélkedett, a természetbe ült és gondolkodott. Ez alatt egyébként több könyvet is megszült, ezek általában science fiction könyvek voltak, rengeteg írása született, és 1988-ban, ugye aki a decentralizált világban otthon van, azt tudja, hogy 1988-ban, ő kiállt egy egyetem színpadjára, és felolvasta a kriptoanarchista kiáltványt, ami azért nagyon érdekes, és érdemes elmélkedni ezzel, hogy hogy lehet, hogy ő, aki tényleg amikor tollat ragadott a kezébe, akkor ott percről percre születtek az oldalak, és hát ő szeretett terjedelmesen írni. De a kriptoanarchista kiáltvány egy olyan embernek a tollából, aki könyveket írt előtte, tudományos publikációkat csinált, és nem nagyon van olyan 30-40-50 oldalnál kisebb írománya, kiáll, és a kiáltványa az kevesebb, mint egy A4-es oldal. És abban össze van foglalva minden.
1: Tehát ugye a társadalommal kezdett el foglalkozni, tehát azokra a problémákra, amit ő akkor látott, arra volt akkor válasz a kriptoanarchista kiáltvány?
2: Igen. Pontosan erről van szó, és 1988-ban, hát hogyha a hallgatók között van olyan, aki még visszaemlékszik arra, hogy 1988-ban milyen világot éltünk, ugye ő akkor már használt internetet, ez nem az az internet volt, amit ma ismerünk. A technológia egyébként létezett, de hát az emberiség számára ez egy ismeretlen dolog volt. Ő akkor már kommunikált vonalon keresztül a világ több pontjával. 88-ban a kriptoanarchista kiáltványban megfogalmazta, hogy a kormányoknak, a bankoknak és a nagy tech vállalatoknak azáltal, hogy rengeteg adatot begyűjtenek rólunk, túl nagy hatalom kerül a kezükbe, ez ellen védekezni kell, ugyanis az előttünk álló digitalizáció ezt fogja elhozni.
1: Ezt az Egyesült Államokból írta.
2: Ezt az Egyesült Államokból írta. És akkor most el tudunk gondolkodni azon, hogy vajon mennyire látott ő előre, és mennyire volt ő nagy elme. Aztán ennek lett a következménye az, hogy ott, tehát persze a többség hülyének nézte, viszont nem mindenki, és akkor egy csoport elkezdett foglalkozni azzal, amit ő mondott. Később ők lettek a cypherpunkok. A cypher az rejtjelezést jelent, tehát ez nem összekeverendő a cyberpunkokkal, ők a cypherpunkok, és 92-ben szerveztek egy nagy találkozót, ahol ott voltak személyesen, mindenféle kontinensről, egyébként a találkozó Skóciában volt, és itt született meg a cypherpunk kiáltvány, ami tulajdonképpen egy 2.0-as változata a kriptoanarchista kiáltványnak. A lényeges különbség, hogy itt cselekvési terv is van, és elhatározták, hogy ők olyan eszközöket fognak az embereknek a kezébe adni, amivel megtanulnak védekezni, az embereket edukálni kell, tájékoztatni kell, és meg kell tanulni őket ezeknek az eszközöknek a használatára. Tehát ezzel vette kezdetét tulajdonképpen a decentralizált világ, a kriptoanarchizmus, a cypherpunk mozgalmak, és nagyon sok technológiai innováció hozzájuk kötődik, hogy ne menjünk nagyon mélyen a részletekbe, egy mai modern számítógépes program az olyan módon frissül, ami azt a típusú kriptográfiát használja, amit ott kitaláltak, hogy ne tudják rosszindulatú frissítéssel megfertőzni a gépünket. És akkor még nagyon sok mindent elmondhatnánk ennek az oltárán.
1: Ugye egyre inkább, egyre több minden beigazolódik abból, amit ő hát 80-as, 90-es években megfogalmazott. Mik akkor ezek a jóslatok, és tényleg arra megy a világ, amire ő gondolt?
2: Azt hiszem, hogy nagyon nehéz vitatkozni azzal, amiket ő meglátott. Tehát a legizgalmasabb műve a Cyphernomicon, ezt 94-ben adta ki, leírja a társadalom működését, és ami a legizgalmasabb, hogy 94-ben írta le, hogy a politikai hatalom az teljesen össze fog olvadni a nagy tech vállalatok, tehát igaziból a közműszolgáltatók, ő így hívta a nagy technológiai vállalatoknak a hatalmával, és ezek a határok el fognak mosódni. És a nagy tech vállalatoknak óriási hatása lesz arra, hogy hogyan gondolkodunk, hogy hogyan működünk. Ő azt prognosztizálta, hogy nem lesz szükség diktatúrára, mert azáltal, ahogy megfigyelnek minket, azáltal tudják majd befolyásolni a mi gondolatainkat, és abba az irányba fogják terelni az embereket, amerre az ő érdekük szolgálja, és ez lesz az új típusú diktatúra.
1: Ő beszélt már kriptodevizákról? Ennek persze, szükségességéről?
2: Ugye hivatalosan 93 óta volt célja a mozgalmaknak, de valójában már 88 óta célja volt a mozgalmaknak, hogy létrehozzanak egy független, anonim digitális pénzt. Megfogalmazta, hogy 4 pillér kell, ami szükséges ahhoz, hogy tényleg szabadon tudjunk élni, az a kommunikáció, a jog, a gyártás, tehát a termelés arra, hogy létre tudjunk hozni dolgokat, és a pénzügyek. És ugye, amiben látta, hogy igazán sokat lehet tenni, az a kommunikáció és a pénzügyek. És ezért volt cél, hogy létrehozzák a független, anonim digitális pénzt, amiben egyébként a bitcoin megjelenéséig rengeteg bukott próbálkozás volt, de ezekről beszéltünk korábban, a bitcoin volt az első, ahol ez meg tudott valósulni. Hát a kommunikációt pedig látjuk, hogy milyen eszközökkel próbálják lehetetleníteni, tehát a szabad kommunikációt. Hát és ugye a gyártás, a termelés és a jog, az megint egy külön téma, ezek is hosszan szerepelnek az ő írományaiban.
1: Válasza volt ezekre a problémákra? Tehát megoldása idézőjelben, vagy annyi, hogy a kriptoanarchizmus erre a megoldás?
2: Ezt azért a Cyphernomicon-ban részletesen taglalja, a problémákat is részletesen taglalja, de egyébként igen, ott vannak a válaszok, ott van, hogy ezt hogyan kell megoldani. A halála előtt nem sokkal elmondta, hogy mi vár ránk a következő 10 évben. Ugye ő 2018-ban halt meg, és akkor innen érdemes...
1: Hát akkor már a következő 10 év végén vagyunk.
2: Igen, már a következő 10 év végén vagyunk.
1: Na és akkor mi történt az elmúlt 10 évben?
2: Hát ami érdekes, hogy azért ebbe az írásába elég sokat beszélt az AI-ról, és azért 18-ban nem volt egy hétköznapi téma a mesterséges intelligencia. De mondjuk ezzel kapcsolatban, ami egy izgalmas gondolat, és ez csak 2 sor, itt most idézek, és a világ legveszélyesebb találmánya nem az AI lesz, hanem a digitális reputációs rendszerek összekapcsolása a pénzügyi infrastruktúrával. Sokan még mindig nem látják a mintázatot, amikor a digitális személyazonosság, a biometrikus azonosítás, az AI alapú profilozás, a CBDC-k, a közösségi média és az állami adatbázisok összeérnek. És 18-ban halt meg, ezt az utolsó 1-2 évébe írta. Ez a gondolatmenet, ez úgy folytatódik, hogy ugye, amikor ezek összeérnek, akkor létrejön az emberiség történetének első, valóban teljes társadalmi kontrollrendszere, nem kell majd betiltani semmi. Elég lesz lelassítani a tranzakciókat, megvonni bizonyos szolgáltatásokat, csökkenteni a digitális bizalmi pontszámodat, vagy a biztonsági ellenőrzés alá helyezni a fiókodat. A modern társadalom nem börtöncellákkal fog működni, hanem apikon keresztül.
1: Mi az, amiben tévedhetett? Vagy amiben már kiderült, hogy tévedett szerinted?
2: Szerintem semmiről nem derült ki, hogy tévedett. Az én egyetlen egy meglátásom, amiről már beszéltünk, hogy a kriptoanarchizmus alapjába feltételezi, hogy az emberiség megtanult felelősséget vállalni saját magáért. Egyébként ezzel ő is tisztában volt, és ő mégis azt az utat választotta, hogy erre hívja föl a figyelmet, hogy ezzel kell foglalkozni. Ha az ő gondolatai megoldást jelenthetnek tényleg a közeljövő problémáira, akkor az csak azon keresztül mehet, hogy mindenki megérti, hogy meg kell tanulni ezeket használni, meg kell érteni a rendszereket, meg kell érteni a mögöttük lévő működést. Ez viszont azt feltételezi, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy felelőssége van abban, hogy ez működni tudjon, és oda kell, hogy figyeljen arra, hogy ő hogyan működik. Én azt gondolom, hogy ettől nagyon távol vagyunk.
1: Az a kriptoanarchizmus, amit ma annak mondunk, az megegyezik azzal, amit annó ő elindított?
2: Én a kérdésedet úgy fogalmaznám át, hogy az a decentralizált világ és az a kriptovilág, amit ma látunk, az közel sincs ahhoz a kriptoanarchizmushoz, amit ő megálmodott. Viszont amit most így kisarkítva elmondtam, hogy mit látunk ma, azt én nem nevezem kriptoanarchizmusnak.
1: Jó, hát akkor mindenki döntse el, hogy mi a mi utópia, mi, ami megvalósult ezekből a gondolatokból. Timothy Szíméről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt. Ez az adásunk is visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.
0: Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban tart a helyszínen és Csepelen a Weissmann-Fried úton befelé a Szabadkikötő közelében. Lépésben halad a forgalom. Baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán a Vaspály utcában befelé a Liget tér előtt. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északi irányban és a Margit hídnál délfelé, a Margit hídon Budára, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Szél Kálmán tér felé vezető utakon, a Pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánc hídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, a Soroksári úton a Rákóczi híd előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél kilenc múlt egy perccel, én Kovács Gergő vagyok itt a mikrofonnál, folytatjuk a reggeli monitort és friss hírekkel jövünk itt a Trend FM-en a 94.2-n. Vált válnak vetve képviselik érdekeiket a nemzetközi politikában, ezt mondta a két elnök a kínai-orosz csúcstalálkozón Pekingben. Vladimir Putyin és Xi Jinping üzenete elsősorban Donald Trump amerikai elnöknek szólt, de valószínűleg több ázsiai és európai országnak is. Kusai Sándor Kína szakértőt hallják.
5: Én nem gondolom, hogy ez közvetlen azonnali katonai fenyegetés a Kína, illetve a Oroszország szomszédainak, környező országainak. De annyi üzenete mindenképpen van, hogy keményedni, határozottabbá válni fog mind a kínai, mind az orosz hozzáállás a különböző provokációkhoz, a különböző barátságtalan lépésekhez.
4: Veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet orosz vadászgépek a Fekete-tenger felett, erről számolt be a brit védelmi minisztérium. Az incidens során az egyik orosz gép mindössze 6 méterre repült el a brit repülőgép orra előtt. A védelmi miniszter szerint a brit légierő legénysége professzionálisan reagált, miközben az oroszok legveszélyesebb akciójukat hajtották végre 2022 óta. A brit minisztériumok felszólították az orosz nagykövetséget az eset elítélésére. A végső szakaszban járnak az Iránnal folytatott tárgyalások, jelentette ki Donald Trump tegnap. Egyúttal újabb támadásokkal fenyegetőzött arra az esetre, ha Teherán nem egyezik bele a béke megállapodásba. Irán viszont az Egyesült Államokat vádolja a háború újraindításának előkészítésével, és a Közel-Keleten túlra kiterjedő megtorlást helyezett kilátásba. Növekvő hatékonysággal zárta az első negyedévet az autóval Wallis. Az EBITDA 13%-kal 3,7 millió forintra emelkedett, elsősorban a bruttó árrés javulása miatt. A kedvező folyamat az árbevétel 2%-os csökkenése mellett történt, amit a nagykereskedelmi értékesítési volumen visszaesése okozott, szemben a kiskereskedelmi és mobilitási üzletágak növekedésével. A csoport 105 milliárd forintos árbevétele 2025 azonos időszakához képest lényegében változatlan maradt. Az időszaki nyereségességet több egyedi tényező befolyásolta kedvezőtlenül, köztük a növekedési stratégiához illeszkedő új márkák bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségek, valamint részben a nem realizált forint erősödése miatti pénzügyi veszteség.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX néhány pontos, 0,2%-os csökkenéssel 131.460 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közel 34 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A bank részvényei 1%-kal 41.100 forintra erősödtek. A Magyar Telekom 1%-kal 2.628 forintra gyengült, a MOL 1,8%-kal 3.988 forintra csökkent. A Richter 1,3%-kal korrigált lefelé 12.220 forintra. Európában kifejezetten jó volt a hangulat, emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,1%-kal, a frankfurti DAX index 1,4%-kal, a párizsi Kakaron pedig 1,7%-kal erősödött, Milánóban 1,7%, Madridban pedig 2,2%-os emelkedéssel zárult a kereskedés. És jó volt a hangulat a Wall Street-en is, és emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 1,3%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 1%-ot, a Nasdaq Composite 1,5%-ot emelkedett. Ázsiában a térségben irányadó japán tőzsde 3%-os emelkedéssel zárt. Hongkong még nyitva van, 6%-os mínuszban jelenleg a tőzsde. Kína egy 1%-os mínuszban, Szingapúr egy enyhe 1%-kal megy lefelé, India pedig egy enyhe 1%-kal megy fölfelé. Nézzük, mi van az olaj, kőolaj világpiaci árával. Az most enyhe emelkedésben, mármint ami a Brent típusú kőolajat, illetve az észak-amerikai könnyolaj VT-t illeti, majd 1%-ot drágulnak. A Brent típusú kőolaj jegyzésára hordonként 106 dolláron, a VTI pedig hordonként 99,10 dollár jelenleg.
0: Az árfolyam info támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
4: A bankközi deviza piacon egy amerikai dollárért 309 forint 90 fillért kérnek, egy euróért 360 forint 20 fillért, egy svájci frankért pedig 393 forint 70 fillért kell adni.
0: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik a napsütéses idő kevés gomoly felhővel, azonban az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül. A hőmérséklet napközben 23 és 27 fok lesz. Maradjanak velünk, mivel folytatódik a reggeli monitor, Németh László egy kisebb szünet után hamarosan visszatér, illetve 9 órakor majd nyitjuk a tőzsdét, de előtte még friss interjúkkal is jövünk, illetve friss információkkal. Tartsanak velünk!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
6: Dijon, des bars, Paris, sur Marne, des coups d'un soir.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. Válnak vetve képviselik érdekeiket a nemzetközi politikában. Ezt mondta a két elnök a kínai-orosz csúcs találkozón Pekingben. Vladimir Putyin és Xi Jinping üzenete elsősorban Donald Trump amerikai elnöknek szólt, de valószínűleg több ázsiai és európai országnak is. Kusai Sándor Kína szakértővel Nagy Károly beszélgetett.
0: Reggeli monitor.
2: Sokat szóra emlékeim szerint már 25-ször volt talán Vladimir Putyin orosz elnök Kínában, és hát nyilván az elmúlt évtizedek alatt nem Xi Jinpinggel tárgyalt mindig, de most igen, és hát a kínai elnök szorosabb kapcsolatról beszélt, még szorosabb gazdasági és politikai együttműködésről, és előzetesen azt is lehetett hallani, hogy akár egy új multipoláris világrend bejelentése is lehet. Egyrészt megtörtént-e valamiféle nagy bejelentés, másrészt mit hozott a kínai-orosz találkozó?
3: Azt lehet elmondani, hogy a 25. látogatása Vladimir Putyinnak Kínába nagyjából azt eredményezte, amire számítani lehetett. Kiadtak egy nagyon jelentős dokumentumot, közös nyilatkozatot arról, hogy a két ország hogyan véli, vagy hogyan tervezi az új multipoláris világrend lényegét, fő elemeit, illetve az odavezető utat. Ez egy külön dokumentum volt, illetve kiadtak egy még ennél is hosszabb és részletesebb dokumentumot az orosz-kínai kapcsolatok helyzetéről, jövőbeli fejlődéséről. Az egyik dokumentum az 8 oldalas, a másik dokumentum az 31 oldalas. Tehát a kedves hallgatók el tudják képzelni, hogy minden lényeges részlet, ami a jövőre nézve, meg a jelen értékelésére nézve releváns, az ezekben a dokumentumokban benne van. Úgyhogy a látogatás összességében sikeres volt, ami nem meglepő, hiszen hosszabb ideje készítették elő, és a szokásos módon, ahogy a kínaiak és az oroszok az ilyen dolgokat csinálni szokták, hosszú, részletes, előkészítő tárgyalások folytak a két fél között. Ezt bizonyítja az is, hogy a látogatás alkalmával aláírtak még 20 darab kormányközi dokumentumot különböző területeken folytatott együttműködésről, és plusz 20 darab olyan megállapodást, egyezményt, amit magánszereplők, üzleti szereplők, társadalmi szervezetek, más magánszereplők tulajdonképpen egyetemek és egyebek írtak alá. Úgyhogy ilyen szempontból a látogatás egyértelműen siker volt, ami nem meglepő, hiszen ha már felkerekedik az orosz elnök egy ilyen fontos országba, sőt mondhatjuk, hogy a legfontosabb partnerországába Oroszországnak, illetve amikor kínai elnök hasonlóan utazik Oroszországba, egy fontos országra, akkor ezt az alkalmat kihasználják, hogy alaposan minden aktuális, éppen folyó ügyben tárgyaljanak és eredményeket produkáljanak.
2: Ez a magas szintű találkozó eredményezette esetleg új gazdasági együttműködési bejelentést, például a Szibéria Ereje 2 gázvezetékkel kapcsolatban, még mintha az árazásról azért ment volna a vita. Másrészt mondjuk katonai együttműködés terén, ha nem is nyíltan elismerve, de mondjuk célozva rá, történt-e esetleg még szorosabb szövetségesi együttműködés, vagy ezzel kapcsolatos deklaráció?
3: Minden ilyen kérdésben jelentős előrelépés történt. Azt nem szokták nyilvánosságra hozni, tehát valószínűleg most sem fogják utólag se nyilvánosságra hozni, de úgy tűnik, hogy a Szibériai Ereje 2 gázvezeték minden lényeges kérdése megoldódott, sőt, még az idén elkezdődik fizikailag a vezeték építése is, azaz az összes előkészítő munka, a nyomvonal kijelölése, a szükséges geológiai és egyéb körülményeknek a felderítése, magának a vezetéknek a megtervezése, hiszen ne felejtsük el, hogy ez egy több ezer kilométer hosszú vezeték, tehát itt példás hosszúságban kell mindenféle földrajzi körülmények között ezt a vezetéket elvezetni. Ez befejeződött, úgyhogy még az idén el fog kezdődni maga az építése is ennek a vezetéknek, ami egy jelentős eredmény. Ugyanígy, hát a katonai együttműködésnek a konkrét tartalmát az érthető okokból kevésbé részletezik, de hát egyéb körülmények között, vagy egyéb forrásokból, itt közös kiképzésektől kezdve nagyon sok konkrét katonai együttműködés beleértve bizonyos haditechnikai fejlesztéseket és összehangolásokat is napirendre került, beleértve a katonai célú űrtechnológiák és műholdtechnológiák terén folytatott együttműködést is. Most már azt is tudjuk, ennek a látogatásnak a kapcsán többé-kevésbé beismerésre vagy megerősítésre került, hogy az ukrajnai háború során kínai megfigyelők vannak orosz oldalon, akik a legmodernebb harcmodorokat, a drónok működések által megváltoztatott szárazföldi harcmodorokat és egyebeket folyamatosan tanulmányozzák, illetve hát orosz katonák vannak kiképzésen, rendszeresen, folyamatosan Kínában a különböző elektronikai hadviselési, drón technológiai, drón vezetési és egyéb ismeretek tekintetében. Tehát itt nem tudjuk pontosan, nyilvánvalóan a katonai felderítések azok ennél többet tudnak a különböző országokban, főleg Amerikában, tehát nem tudjuk pontosan, hogy milyen mélységű, de rendkívül intenzív a két fél közötti katonai együttműködés is, és egyébként ennek az ilyen diplomatikus megfogalmazása az benne van a két oldalú kapcsolatokról kiadott közös közleményben.
2: Volt egy érdekesség, nem is kicsi persze, még a kínai-orosz találkozó előtt, az amerikai elnök látogatása Kínában, és ott, minthogyha az amerikai álláspont egy része legalábbis visszavonulót fújt volna Tájvánnal kapcsolatosan, miszerint az egyik beígért fegyverszállítmányt egyelőre nem szállítják le az amerikaiak, vagy minimum késleltetik. Ön szerint ez mennyire teheti Kína számára egy bizonyos időpont után elérhetővé Tájván visszacsatolását Kínához, akár katonai, akár más eszközökkel, másrészt ebben vajon bármilyen módon támogathatják-e őket az oroszok?
3: Az utolsó részére a kérdésnek válaszolva, egyértelműen az aláírt közös nyilatkozatban is szerepel, és az orosz elnök is a sajtótájékoztatón, amit a kínai elnökkel közösen tartott, világosan elmondta, hogy mind a két ország támogatja egymást kulcsfontosságú stratégiai céljaiban. Ezen a téren Kína számára természetesen a legfontosabb stratégiai cél az az ország újraegyesítése, azaz hétköznapi nyelven mondva Tajvan visszatérése Kínához. Ezt én nem gondolom, hogy elsősorban katonai eszközökkel kívánná Kína elérni, itt elsősorban valami fajta békés összenövés a cél, de elképzelhető, sőt nem kizárt, hogy bizonyos feltételek esetén katonai akcióra sor kerül. Ebből a szempontból nem sorsfordító vagy kulcsfontosságú, de mindenképpen valami előnyt vagy valami kedvező körülményt jelent Kína számára, hogy az amerikai elnök Donald Trumpot sikerült a pekingi látogatása során tájékoztatni, megértetni vele, hogy a Tajvannak történő jelentős összegű 11-15 milliárd dollár érték közötti fegyverszállítás, azt Kína nagyon rossz néven veszi, és az úgy tekinti, mint a stratégiai céljaival szembeni amerikai, fondorkodást. Tehát itt én nem gondolom, hogy ennek az amerikai fegyverszállítmánynak a dolga már lezáródott. Szerintem Amerikában nagyon komoly politikai erők dolgoznak azon, hogy végül is mégis megvalósuljon ez a fegyverszállítás, és úgy gondolom, hogy látva Donald Trump elnök nem egészen következetes, konzekvens külpolitikai lépéseit, és akkor még nagyon diplomatikusan fogalmaztam, szerintem előbb-utóbb az várható, hogy ezek az amerikai fegyverek eljutnak Tajvanra, hogy ezek mennyi terhet rónak majd, mennyire terhelik meg az amerikai-kínai viszonyt, ezt nem tudom megmondani, de azt tudom mondani, hogy egy nagyon érdekes formula hangzott el a sajtóértekezleten Xi Jinping kínai elnök részéről, ugyanis ő azt mondta, hogy Kína és Oroszország vált válhoz vetve dolgozik az új multipoláris világrend megvalósításán, amelynek a két vezető hatalma, vagy két vezető tervezője az Kína és Oroszország. Ez a formula azért nagyon érdekes, mert eddig, a mai napig az orosz-kínai kapcsolatokban mind a kínai, mind az orosz fél azt a formulát használta, hogy hátukat egymásnak vetve küzdenek a nemzeti érdekeikért. A kettő között van egy nagyon fontos különbség. A hátukat egymás vetve eddigi formula az azt jelentette, hogy egymásban bíznak, viszont mind a kettő a saját irányában az őt érő külső támadásokkal szemben védekezik kvázi. Tehát Oroszország elsősorban nyugatra, Kína meg elsősorban keletre. A vált válhoz vetve formula, amit most a kínai elnök használt, az ennél többet jelent a két ország külpolitikájának, stratégiájának összehangolásában, hiszen itt már nem arról van szó, hogy mindegyik vívja a saját harcát, és közben egymás támaszkodnak. Ez már azt jelenti, hogy valamilyen közös koncepció, közös elképzelés alapján együtt működve, előre nézve, egymást támogatva lépnek. Tehát ez egy ugyan látszólag finom megfogalmazásbeli különbség, de ennek ismerve a kínai és az orosz stratégiai gondolkodást, ennek a változásnak egy komoly jelentősége van, legalábbis én úgy látom.
2: Jelent ez katonai fenyegetést, akár az Egyesült Államokra, akár Dél-Kelet-Ázsiára, akár Európában, balti országokra, vagy mondjuk más területen, Irán esetében némi segítséget?
3: Hát Irán esetében biztos jelenti az eddigi megvalósuló segítség folytatását, sőt valószínűleg technológiai, főleg űrtechnológiai célra vezetési és egyéb tekintetben, amit mind az oroszok, mind a kínaiak nyújtanak Iránnak segítséget. A folytatás, sőt esetleg a fokozódást is jelentheti. Én nem gondolom, hogy ez közvetlen azonnali katonai fenyegetés a kínai, illetve Oroszország szomszédainak, környező országainak. De annyi üzenete mindenképpen van, hogy keményedni, határozottabbá válni fog mind a kínai, mind az orosz hozzáállás a különböző provokációkhoz, a különböző barátságtalan lépésekhez. Tehát mondok egy ilyen példát, ugye rendszeresen az utóbbi egy-két hétben ukrán drónok a balti országokon keresztül mérnek csapást Oroszországra. Itt az utóbbi időben többször elhangzott orosz részről, hogy itt katonai válaszlépések várhatók az ukrán drónokat átengedő országok irányába, azaz valamilyen csapások esetleg előfordulhatnak ezen országok ellen. Tulajdonképpen a tajvani provokációk vagy a tajvani fegyverzetfejlesztés tekintetében pedig a kínaiak tették elég drasztikus kijelentéseket az utóbbi időben. Úgy tűnik, hogy ezekhez most, én nem gondolom, hogy utólag sorakozott fel a másik, tehát a kínai fél az orosz figyelmeztetések mögé, az orosz fél meg a kínai figyelmeztetések mögé, ez nyilvánvalóan most megtörtént.

0: Gábor előzetesen egyeztetett a másikkal. Most csak annyi történt, hogy ez egy egyeztetett közös fellépés, ez nyilvánosan is elhangzott, mint egy nyilvános üzenetet küldve minden érintett országnak, meg minden érintett irányba.
1: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
2: 94.2 Trend FM.
1: Műsorajánló következik. Nest, túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
6: Flotta döntések változó időkben.
7: Cégautó beszerzés 2026-ban.
6: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
7: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
6: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
8: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
9: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
8: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
9: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
8: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
9: www.citytaxi.hu.
10: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
11: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri Csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
12: Jövőt formáló

0: pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119/C-ben. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban tart a helyszínen és Csepelen a Weissmann-Fried úton befelé a Szabadkikötő közelében. Lépésben halad a forgalom. Baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán a Vaspály utcában befelé a Liget tér előtt. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északi irányban és a Margit hídnál délfelé. A Margit hídon Budára, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Szél Kálmán tér felé vezető utakon, a pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánc hídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig. A Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, a Soroksári úton a Rákóczi híd előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Németh Luca, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: 9 óra múlt 1 perccel, 2026. május 21-e van. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Egészen, ha jól emlékszem, akkor 1991-ig a független Horvátország létrejöttéig a Magyar Honvédelem napja szeptember 29-ére esett. Ekkor volt ugyanis a Pákozdi csata, amikor Perczel Mol tábornok talán az egyetlen győztes csatáját, de megvívta, és kétségtelen, hogy nem mást futamított meg, mint Jelasicsbán horvát harcosokból álló hadseregét, akik ugye osztrák képviseletben érkeztek Magyarországra, azon zászlók alatt. És amikor a független Horvátország létrejött, akkor a Horvátország iránti tiszteletből a Magyar Honvédelem napja átkerült a mai napra, azaz május 21-ére, hiszen ezen a napon 1849-ben Görgei Artúr csapataival visszafoglalta Budát, az szintén az osztrákoktól, 3 hetes ostrom után. Egyébként a horvátok is tettek felénk egy gesztust, ugyanis a zágrábi Jelasics téren álló Jelasics lovasszobrot, amely rendkívül támadólag egy kivont karddal mutatott Magyarország felé, megfordították 180 fokkal, úgyhogy most már a ló a farát mutatja, és a tenger felé mutat a karddal. Ez is mutatja, hogy a két nép kapcsolatában azért van fejlődés, én azt gondolom, és hát reméljük, hogy a jövő az még szebben épül, majd jönnek a legfrissebb információk itt a Trend FM-en a 94.2-n. A hírszerkesztő Kovács Gergő, én Németh László vagyok.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Kabinetfőnök helyettes lesz Pálinkás Szilveszter százados a honvédelmi miniszter mellett, ez derült ki a tárca vezető Facebook videójából.
6: Russzi Szenti Romulus elmondta, hogy az előléptetés mellett meg is fogja fenyíteni Pálinkást. Az eljárásokat elindítja ellene, mert előzetes jelentés nélkül állt a nyilvánosság elé, amikor áprilisban a Telexnek nyilatkozott a katonaság helyzetéről.
5: Romlik a helyzet a Velencei tónál, egyre súlyosabb probléma a kiszáradás.
6: A május közepén mért 66 cm-es vízállás rendkívül kritikusnak számít. Normál esetben a tó minimális üzemvízszintjének el kellene érnie a 140 cm-t, míg a maximális víz vízállásnak a 170 cm-t. A Magyarországos Horgásszövetség velencei tavi kirendeltségének vezetője elmondta, hogy a hagyományosan csapadékosabb medált időszak még hátra van. Emiatt a helyzet javulhat, de akár romolhat is. Ha nem érkezik elegendő csapadék, vagy nem kezdik meg a mesterséges vízpótlást, a tó hamarosan különálló kis tavacskákra darabolódhat.
5: Még mindig hírek itthonról, a Tisza frakció benyújtotta első törvény és határozati javaslat csomagját az országgyűlésnek.
6: A párt frakció vezetője elmondta, Magyarország alaptörvényének módosításával három fontos választási ígéretet teljesítenek. Hangsúlyozta, a csomag célja egy átláthatóbb és elszámoltathatóbb állami működés kialakítása. A részletekről Bújdosó Andreát hallják.
7: A Tisza frakció benyújtotta első javaslatcsomagját. A törvény és határozati javaslatok között több nagyon fontos téma is szerepel. Az első javaslatunk Magyarország alaptörvényének módosítására vonatkozik, és ezáltal három választási ígéretünket teljesítjük. Az első az az, hogy két ciklusban, vagyis 8 évben korlátozzuk a miniszterelnöki mandátumot. A második az az, hogy megszüntetjük a szuverenitásvédelmi hivatalt, és a harmadik pedig az, hogy kimondjuk, hogy a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is nemzeti vagyon, és lehetővé tesszük megszüntetésüket. Benyújtottuk a devizahiteles végrehajtások átmeneti leállításáról szóló javaslatunkat is.
5: A Széchenyi Kártya programnak köszönhetően nőtt a gazdaság aktivitása az elmúlt években, emellett a vállalkozások számára is egy fontos támasz volt a hitelezésben.
6: A 2015 és 2025 között vizsgált időszak azt mutatja, hogy a konstrukció népszerű és a gazdaságra gyakorolt hatása sem utolsó. A gazdasági aktivitásból származó plusz adóbevétel meghaladta a program működtetésének költségeit. Vég Rihárdot, a Kavosz ZRT vezérigazgatóját hallják.
8: Összességében 2025-re a program hatására 1,5%-kal került feljebb a magyar GDP-nek szintje, és nagyon fontos volt, hogy a válságos években egy stabilizáló, anticiklikus stabilizáló szerepet tudott ez a program játszani, hiszen enélkül a támogatott program nélkül nem jutottak volna hitelhez a nagyon magas piaci hitelkamat környezetben a vállalkozások. Összesen 4500 milliárd forintnyi GDP termelődött meg ebben a 10 évben a program áttételes eredményének a hatására, 3400 milliárd forintnyi beruházás, és több mint 100 ezer munkahely megőrzéséhez vagy létrejöttéhez járult hozzá.
5: Sikeres az áprilisban bevezetett PNGO szolgáltatás a Budapesti Közlekedési Központ szerint.
6: Az új fizetési mód jelenleg a metróvonalak mentén használható biztonságos fizetési mód. Már több mint 67 ezer utas használta, legtöbbjük az M3-as metróvonalán. 2028-ra a busz és villamos vonalakon is megjelennek a PNGO terminálok, illetve az agglomeráció területén is találkozhatunk majd a szolgáltatással. Kovács Bendek buszt, a Budapesti Közlekedési Központ szóvivőjét hallják arról, hogyan működik a rendszer.
9: A PNGO rendszernek a lényege, hogy leegyszerűsítse a jegyvásárlási folyamatot. Egy bankkártyára, vagy bármilyen bankkártyával rendelkező okos eszközre van hozzá szükség. A metró bejáratoknál vannak kihelyezve ezek a készülékek, ide kell érinteni a bankkártyát, vagy az okos eszközt, és addig kell ott tartani, amíg meg nem jelenik egy nagy zöld pipa a készüléken. Ez jelzi, hogy egyszerre megvásároltuk és érvényesítettük is a vonaljegyet.
5: Növekvő hatékonysággal zárta az első negyedévet az Autovallis.
6: Az EBITDA 13%-kal 3,7 millió forintra emelkedett, elsősorban a bruttó ár és javulása miatt. A kedvező folyamat az árbevétel 2%-os csökkenése mellett történt, amit a nagykereskedelmi értékesítési volumen visszaesése okozott, szemben a kiskereskedelmi és mobilitási üzletek növekedésével. A csoport 105 milliárd forintos árbevétele 2025 azonos időszakához képest lényegében változatlan maradt. Az időszaki nyereségességet több egyedi tényező befolyásolta kedvezőtlenül, köztük az új márkák bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségek, valamint részben a nem realizált forint erősödése miatti pénzügyi veszteség.
5: Bíróságon támadja meg a kampánypénz visszafizetéséről szóló határozatot, a kétfarkú kutyapárt, így értesült a Népszava.
6: A lap szerint a párt május 15-én vette át a határozatot, amellyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bírósághoz viszont lehet fordulni. A pártnak 686 millió forintot kellene visszaadnia, az általa indított adománygyűjtésből eddig 148 millió forint jött össze. A kétfarkúaknak azért kell visszafizetniük a pénzt, mert az országgyűlési választáson nem sikerült megszerezniük a szavazatok 1%-át, 51.965 szavazattal 8,8%-ot értek el. A határozat megtámadásával hónapokig elhúzódhat a visszafizetési folyamat. A visszafizetési kötelezettség ugyanis akkor lép életbe, amikor a magyar állam kincstár határozatát a bíróság helyben hagyta, vagy a kereset indítása nyitva álló 15 napos határidő eredménytelenül letelt.
3: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
5: El is indult a kereskedés, 0,5%-os pluszban a BUX 132.144 ponton, a részvénypiac forgalma pedig 10 perccel nyitás után közelíti a 1,5 milliárd forintot. 0,5%-kal került lejjebb a MOL 3.974 forintra, az OTP 1,7%-kal csökken, 40.380 forinton áll. A Richter 1%-os erősödés mellett 12.340 forinton, a Magyar Telekom pedig 2.628 forinton stagnál. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 360 forint és 5 fillér, egy amerikai dollár 309 forint 92 fillér, egy svájci frank 393 forint és 59 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 71 fillér, a cseh koronáé 14 forint és 82 fillér, egy angol font 416 forintba és 41 fillérbe kerül a bankközi devizapiacon. Nyugat-Európában egyelőre a nyitás utáni hangulat van, enyhe optimizmus, a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,3%-kal erősödik, a párizsi CAC40 0,2%-kal korrigál felfelé, Milánó 0,6, Madrid 0,4%-kal áll a pozitív tartományban. Újra erősödésnek indult az olaj, legalábbis az árak. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1,5%-os pluszban 99,77 dollár hordonként, a Brent jegyzési ára 1,3%-os erősödés mellett 106,41 dollár áll. Minimálisan mozdult el lefelé az arany, 0,3%-kal csökkent a kurzus, unciánként 4523 dollárra és 70 centre. Ennyibe kerül a sárga nemesfém. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy mi a helyzet a gázpiacon, a holland gáztőzsdén. A június végi határidő szállításban 1 megawattórányi energia hordozóért 49 eurót és 23 euró centet kérnek. Folytatjuk híreinket itt a Trend FM-en, a 94.2-n erőteljesen nőtt az Nvidia negyedéves bevétele.
6: Az amerikai chipgyártó bevétele 85%-kal 81 milliárd dollárra ugrott. Az adatközponti szegmens hozta a legnagyobb bevételt, 75 milliárd dollárt, ami 92%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál. A korrigált üzemi nyereség közel 150%-kal 53,5 milliárd dollárra nőtt, míg az adózott eredmény 58 milliárd dollárra emelkedett. Az Nvidia a globális mesterséges intelligencia boom egyik legnagyobb haszonélvezője, adatközponti csipjei az iparág gyors terjeszkedésének motorjai. A vállalat piaci értéke az elmúlt 5 évben több mint 15-szörösére, mintegy 5600 milliárd dollárra nőtt.
3: Időjárás jelentés.
6: Folytatódik a napsütéses idő, kevés gomoly felhővel, azonban az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül, a hőmérséklet napközben 23 és 27 fok lesz.
3: Sporthírek a 94.2.
5: Az Egyesült Államok válogatottja szétlövésben tudta csak legyőzni a német csapatot a svájci jégkorong világbajnokság csoportkörének negyedik fordulójában, a magyar érdekeltségű zürichi csoportban. A címvédő tengeren túliak az 55. percben egyenlítettek 3-3-ra, majd a hosszabbításban nem esett gól, a szétlövést pedig megnyerték. A másik csoportban a svédek a második győzelmüket aratták, ezúttal fölényesen verték a szlovéneket. Győzelemmel zárta a negyed döntős kört a címvédő Ferencvárosa férfi vízilabda bajnokok ligájában. Nyéki Balázs együttese a 6. fordulóban 16-10-re nyert a horvát Mladoz Zagreb ellen. A sorozatban 3. BL győzelmükre hajtó zöldfehérek a Prorekkó mögött a 2. helyen jutottak a 4-es döntőbe, ahol az elődöntőben a Vigvári Vincét és Burján Gergelyt is foglalkoztató spanyol Barcelonetta lesz majd az ellenfelük.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
5: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek, folytatódik a Reggeli Monitor. Jó befektetés volt az állam részéről a kis és középvállalkozói szektornak a Széchenyi Kártya program. Jelenleg is csaknem 80 ezer cégnek van ebben a konstrukcióban hitele, és közel 130 ezer élő hitelszerződésben jelenik meg mindez. A Kavoz ZRT vezérigazgatója szerint azok a vállalkozások, amelyek Széchenyi Kártya program keretében jutnak finanszírozáshoz, hozzájárulnak ahhoz, hogy a teljes magyar gazdaság fejlődjön. Végrihárdot Kovács Gergő kérdezte a részletekről. Ez a beszélgetés következik most.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reggeli Monitor.
6: Önmagában a programról mit lehet elmondani ennyi idő után a gazdaságra gyakorolt hatásairól?
8: 24 éve folyamatosan már rendelkezésére áll a magyar mikro, kis és középvállalkozásoknak a Széchenyi Kártya program, mint egy kedvezményes hitelfelvételi lehetőség, és azt lehet mondani, hogy különösen az elmúlt években nagyon nagy lett a súlya és a népszerűsége a vállalkozók körében ennek a programnak, hiszen abban az időszakban, amikor a piaci kamatlábak magasak és a piaci hiteleket csak egy szűk rétege engedheti meg a vállalkozóknak, akkor ebben az időszakban lehet mondani, hogy egy anticiklikus gazdasági eszközként tud funkcionálni. Jelen pillanatban a Széchenyi Kártya program keretében sokfajta célra, finanszírozási célra érhetők el termékek, tehát vannak a rövidebb távú likviditási problémákra felvehető hitelek, mint a folyószámlahitelünk, vagy a forgóeszköz finanszírozásra szóló likviditási hitel, vannak beruházási célú hitelek, mint a beruházási hitel, leasing termékünk, vagy a kisebb vállalkozások számára nyitva álló mikrohitel, és vannak specifikus termékeink az agrárvállalkozások számára is. Tehát azt lehet mondani, hogy kedvezményes kamatozással, nagyon sok esetben a termékbe épített állami garanciavállalással nagyon sokfajta célra érhetők el ezek a hitelek, és hát ebből kifolyólag az elmúlt években ezek nagyon népszerűvé váltak, és azt lehet mondani, hogy a forint hitelezés terén, KKV hitelezés terén egy hiánypótló, vagy az egyik legfontosabb támasza volt a magyar vállalkozások hitelezésében.
6: Ez egy népszerű kamattámogatott konstrukció, ahogy ön is említette. KKV-k szempontjából ez számokban kifejezve hogy fest?
8: 2025. negyedik negyedévében a támogatott hiteleknek az aránya a KKV hiteleken belül az 35% volt. Ezen belül egy jelentős arányt képviselt a Széchenyi Kártya programos KKV hiteleknek az aránya. És hogyha nem vesszük számításba az eurós vagy más külföldi devizás hiteleket, hanem csak a forint hitelekre koncentrálunk, akkor azt lehet mondani, hogy az élő állományon belül nagyon jelentős a Széchenyi Kártya program, hiszen nagyon drágák a piaci alapú hitelek. Jelenleg is közel 80 ezer magyar KKV-nak van Széchenyi Kártya programban hitele, közel 130 ezer darab élő hitelszerződésben, mert azt lehet mondani, hogy ez egy országos KKV finanszírozási infrastruktúrává nőtte ki magát.
6: A program teljes gazdaságra vetített hatását egy hatástanulmánnyal vizsgálták, amit az Egyensúly Intézet készített. Mi derült ki ebből?
8: Ezt az elemzést, ezt 2015 és 2025-ös időszakra elvégezték. Egy nagyon fejlett közgazdasági elemzési módszertannal végezték el az elemzést, ugyanaz a módszert, amit egyébként az Európai Bizottság is használ a saját támogatási programjainak a hatáselemzésére, és nagyon pozitív eredményeket hozott ez a kutatás. Megerősítette azt, hogy a Széchenyi Kártya program keretében azok a vállalkozások, akik finanszírozáshoz jutnak, azok hozzájárulnak ahhoz, hogy a teljes magyar gazdaság az fejlődjön és előre tudjon menni, úgyhogy összességében 2025-re a program hatására 1,5%-kal került feljebb a magyar GDP-nek szintje, és nagyon fontos volt, hogy a válságos években egy stabilizáló, anticiklikus stabilizáló szerepet tudott ez a program játszani, hiszen enélkül a támogatott program nélkül nem jutottak volna hitelhez a nagyon magas piaci hitelkamat környezetben a vállalkozások. Összesen 4500 milliárd forintnyi GDP termelődött meg ebbe a 10 évben a program áttételes eredményének a hatására, 3400 milliárd forintnyi beruházás, és több mint 100 ezer munkahely megőrzéséhez vagy létrejöttéhez járult hozzá. És ami még szerintem makrogazdaságilag és költségvetési szempontból is kifejezetten érdekes eredménye és fontos eredménye ennek a tanulmánynak, hogy a plusz gazdasági aktivitásból plusz adóbevétele keletkezett ebben az időszakban a kormányzatnak, és ennek a mértéke ebben a 10 éves időszakban az meghaladta a költségvetési kiadásokat, amik a program működtetéséhez kapcsolódtak, ugye a kamat támogatás, garancia, díjtámogatás és egyéb költségtámogatásoknak az eredményeképpen. Tehát tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy olyan tekintetben is egy jó befektetés volt az állam részéről a KKV-kban a Széchenyi Kártya programin támogatott hitel programban való befektetés, hogy nem csak a gazdaság aktivitása nőtt, nem csak segítette ezeket a KKV-kat, hanem még a plusz gazdasági aktivitásból származó adóbevétel effektíven meghaladta program működtetésnek a költségeit, tehát visszagazolta, hogy ez egy hatékony programként tudott működni a 15-ös és 25-ös közötti időszakban.
6: Mik a Széchenyi program kapcsán a vállalkozók tapasztalatai, és mi a konstrukció jövője?
8: Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetre és a jövőbeni várakozásra, illetve a vállalkozásoknak a valós igényére reflektáljon mindig a program. Úgyhogy ezeket elemezzük, jelenleg is szoros egyeztetésben vagyunk a finanszírozó partnereinkkel, bankszövetséggel, leasing szövetséggel, további partnereinkkel, a vállalkozók szervezeteivel, kamarával, hosszal, hogy megértsük és felmérjük azt, hogy milyen valós igényekre kell a programnak reflektálni a jövőben. Ahogy mondtam, jelenleg rendkívül népszerű a program, és a jelenlegi feltételek mellett nagyon nagy az érdeklődés a termékek iránt, és gyakorlatilag lehet mondani, hogy ez az érdeklődés csúcson van, de kell reflektálni a jövőbeni várható irányokra is. Azt gondolom, hogy itt a gazdasági problémákból kifolyólag annak egy kvázi egy tünete volt az, hogy visszaestek a beruházások Magyarországon, tehát míg a 2010-es években jellemző volt az, hogy a magyar beruházásoknak a volumene az bőven az EU-s átlag fölött volt, ez ott valamikor a 2020-as évek elején megfordult, és 23-tól már bőven az EU-s átlag alatt van a magyar beruházásoknak a volumene, ennek ugye részét képezik a vállalati, vállalkozói beruházások is. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos észrevétel, hogy ezen érdemes változtatni, és ebben érdemes a hitelprogramok és a Széchenyi Kártya program tekintetében is olyan gondolkodásnak indulnia, hogy hogyan tudja ezt a fordulatot támogatni a program. Tehát azt gondolom, hogy továbbra is szükség lesz a támogatott beruházási hitelekre, és érdemes gondolkodni abban a tekintetben is, hogy a beruházási célokon belül hogyan tudunk majd a termelékenységi fordulathoz hozzájárulni a jövőben, tehát digitalizáció, hatékonyságnövekedés, termelékenységnövekedés, zöld átállás, de azt gondolom olyan témák, amelyek a jövőbeni termékfejlesztési gondolkodás mindenképp meg kell, hogy határozzák, hiszen a gazdaságnak nagyon fontos, hogy az extenzívről, hogy az intenzív növekedés való átmenetben a támogatott hitelprogram is ezt a specifikus célt ezt minél hatékonyabban tudja támogatni.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
5: A vonalban itt van velünk Rigó Gábor, a Gránit alapkezelő portfólió menedzsere. Szervusz Gábor, jó reggelt!
10: Jó reggelt, üdvözlöm én is a hallgatókat.
5: Kijött az Nvidia friss negyedéves gyors jelentése, és hát egészen jól alakulnak ezek a számok.
10: Igen, itt nagyon az Nvidia-nál azért elmondható, még a különösen is foglalkozni kell vele, hiszen mégis csak a világ legnagyobb vállalatáról van szó, de azért az így nagyjából szinte már szokásos módon a vártnál jobban sikerült az Nvidia negyedéves jelentése, ugye már 79 milliárd dolláros árbevétel helyett 81,62 milliárdos árbevételt ért el, és az RPS-e is a várt 1,76-ért 1,87 dollár lett. De ami talán még érdekesebb, az ugye akkor mindig az jelentés, hogy az előrejelzés, és itt is egyébként alapvetően pozitív volt a cég vezérigazgatója azzal kapcsolatban, hogy mi várható majd a közeljövőbe. Ugye bár itt az AI agentek iránti kereslet, berobbanás, és az egész AI iránt, ő még azt várja, hogy ez a folyamat ez még gyorsulni fog, de nyilván majd a jövőben egyszer ennek azért lesz egy vége. Viszont mivel már évek óta folyamatosan egyre jobb és jobb jelentéseket és egyre is ennyi magasabb várakozásokat ad, ezért azért nagyon nehéz azt már előre megjósolni, hogy itt a következő, a nagyon sok évig még ekkora lesz a növekedés mérete. És ezt egy picit alátámasztja az is, hogy egyébként pont a kínai keresletre tett egy olyan kijelentést, hogy idézőjelben téve így a kínai piacot lényegében át kell engedniük a Huawei termékeinek. Erről ugye már a Trump, amikor most az elmúlt napokban Pekingbe tartózkodott, akkor pont erről is volt szó, hogy a kínaiak próbálják a saját chip forrásukat megteremteni az AI gémik mellé.
5: Közben Franciaországból érkezett beszerzési menedzserindex. Ezek a mutatók miről árulkodnak?
10: Igen, talán a mai napon ez azért érdekes, mert a beszerzési menedzserindexek akár jól is indikálhatják, most különösen fontos az, hogy indokolják azt, hogy itt a különböző cégek hogy gondolkodnak a jövőt, illetve ez a különböző világi háború óta azért ezt talán még a szokásosnál is jobb, kiemeltebb módon figyelik a piaci szereplők, és a francia adatom, amivel 9 óra 15-kor jött ki ez az előzetes májusi adat, hogy mind a szolgáltatás szektorban, mind az ipari szektori beszerzési menedzser index jóval alacsonyabb volt, mint az előzetes várakozás. Tehát ez amiről most már azért a szakértők hosszú hetek óta beszélgetnek, hogy vajon mikor fog átgyűrűzni az iráni háború és annak az ellátásbeli láncokban okozott problémája itt a tényleges gazdaságban, Európában, ez egyre inkább úgy néz ki, hogy ez egyre inkább egy akunkban. Úgyhogy talán még itt a német lesz a következő, ami mai nap folyamán megjelenik, majd pont 4 perc múlva, hogy ott azért azt érdemes lesz nézni, hogy a német is követi, úgymond a francia gazdaság példáját.
5: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Önök Rigó Gábort, a Granit alapkezelő portfólió menedzserét hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánunk neked, szervusz!
10: Köszönöm, viszont hallásra!

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 2020 óta ünnepeljük a TEA Nemzetközi Világnapját, csodák csodája, a mai nap is egy ilyen, úgyhogy boldog nemzetközi TEA napot kívánok a teásoknak, és mindenkinek, aki szereti. Nem is tudom, van olyan, aki nem szereti a teát?
2: Szerintem nincs.
1: Szerintem sincs. És egy fantasztikus találmánya az emberiségnek.
2: Nekünk otthon van egyébként, bocsánat, ezt elmesélem, egy nagy ilyen fa.
1: Egy nagy teafa.
2: Nagy teafa, az lenne még a jó. Igazából egy ilyen fa deszka, amiben ilyen tartók vannak, és abban vannak ilyen nagyon jó, ilyen, hát egy-két prémiumabb is, de ilyen teafilterek, ilyen különlegesek, és édesanyám egyébként néha nem engedi, amiből már csak ilyen egy maradt, hogy ahhoz így hozzányúljak, vagy megmerjem csinálni teának, mert nem tudom, mi lesz. Úgyhogy az ilyen teafilter gyűjtés is egy ilyen nagy hagyomány.
1: Ez fantasztikus. Nekem az első ilyen érmegyűjteményem volt egy teás dobozban, és imádtam. Ilyen fém teás dobozban, még a 80-as években. Akkor az még ritkaság volt, megittuk belőle a teát, és ifjúkori önmagam pedig elrakta a dobozt, és telerakta pénzzel. Hát az se rossz elfoglaltság.
2: Nem hát.
1: No, a legfrissebb információk következnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Kovács Gergő, én Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány, ezt közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
2: Bono Szabolcs elmondta, hogy az Agrártárca haladéktanul áttekinti a kialakult helyzetet és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Emellett további jogszabályok megalkotása is folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst frissen hűtve vagy fagyasztva.
1: Kabinetfőnök helyettes lesz Pálinkás Szilveszter százados a honvédelmi miniszter mellett, ez derül ki a Tárca vezető Facebook videójából.
2: Russzi Szendi Romulus elmondta, hogy az előléptetés mellett meg is fogja fenyíteni Pálinkást, az eljárásokat elindítja ellene, mert előzetes jelentés nélkül állt a nyilvánosság elé, amikor áprilisban a Telexnek nyilatkozott a katonaság helyzetéről.
1: Romlik a helyzet a Velencei tónál idehaza, egyre súlyosabb probléma a kiszáradás.
2: A május közepén mért 66 cm-es vízállás rendkívül kritikusnak számít, normál esetben a tó minimális üzemvízszintjének el kellene érnie a 140 cm-t, míg a maximális vízállásnak a 170 cm-t. A Magyarországos Horgászszövetség Velencei Tavi kirendeltségének vezetője elmondta, hogy a hagyományosan csapadékosabb medárd időszak még hátra van, emiatt a helyzet javulhat, de akár romolhat is. Ha nem érkezik elegendő csapadék, vagy nem kezdik meg a mesterséges vízpótlást, a tó hamarosan különálló kis tavacskákra darabolódhat.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,2%-os csökkenés mellett 131.421 ponton áll. A részvénypiac forgalma fél óra alatt átlépte a 4 milliárd forintot. 9,1%-os mínuszban a MOL 3.952 forinton, az OTP 2,9%-kal került lejjebb 39.930 forinton, jegyzik a bankpapírt. A Richter 1,2%-kal erősödött 12.360 forintra, illetve 9,1%-kal korrigált felfelé a Magyar Telekom 2.652 forinton áll. A Masterplast 1,4%-kal csökken 2750 forinton, a Forage 1847 forintért elérhető 1,1%-os erősödés mellett. A Rába 2,3%-kal növekedett 2320 forintra, az Opus 314 forintért elérhető a budapesti értéktőzsde parkettjén 2,1%-os mínuszban. A bitcoin jelenleg 77.559 dolláron és 37 centen áll, 1%-kal erősödött a kurzus. Az Ethereumot pedig 2.127 dolláron és 75 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 360 forint és 66 fillér, egy amerikai dollár 310 forint 92 fillér, egy svájci frank 394 forint és 62 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX szintén 4%-kal csökken, Párizsban a CAC 40 2%-kal került lejjebb, Milánó 1%, Madrid az IBEX 6%-kal áll a negatív tartományban. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet orosz vadászgépek a Fekete-tenger felett, erről számolt be a brit védelmi minisztérium.
2: Az incidens során az egyik orosz gép mindössze 6 méterre repült el a brit repülőgép orra előtt. A védelmi miniszter szerint a brit légierő legénysége professzionálisan reagált, miközben az oroszok legveszélyesebb akciójukat hajtották végre 2022 óta. A brit minisztériumok felszólították az orosz nagykövetséget az eset elítélésére.
1: A végső szakaszban járnak az Iránnal folytatott tárgyalások, ezt jelentette ki tegnap az amerikai elnök.
2: Egyúttal újabb támadásokkal fenyegetőzött arra az esetre, ha Teherán nem egyezik bele a béke megállapodásba. Irán viszont az Egyesült Államokat vádolja a háború újraindításának előkészítésével, és a Közel-Keleten túlra kiterjedő megtorlást helyezett kilátásba.
1: Növekvő hatékonysággal zárta az első negyedévet idehaza az Autovalis.
2: Az EBITDA 13%-kal 3,7 millió forintra emelkedett, elsősorban a bruttó árrés javulása miatt. A kedvező folyamat az árbevétel 2%-os csökkenése mellett történt, amit a nagykereskedelmi értékesítési volumen visszaesése okozott, szemben a kiskereskedelmi és mobilitási üzletágak növekedésével. A csoport 105 milliárd forintos árbevétele 2025 azonos időszakához képest lényegében változatlan maradt. Az időszaki nyereségességet több egyedi tényező befolyásolta kedvezőtlenül, köztük az új márkák bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségek, valamint részben a nem realizált forint erősödése miatti pénzügyi veszteség.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napsütéses idő, kevés gomoly felhővel, azonban az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül, a hőmérséklet napközben 23 és 27 fok lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: tumbai tumbai tumbai tumbai tumbai tumbai tumbai tum tumbai tumbai tumbai tumbai tumbai tumbai diri diri dai.
1: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
2: A nyári időszak az utazásról, kikapcsolódásról és élménygyűjtésről szól, ugyanakkor a pihenéshez elengedhetetlen a megfelelő felkészülés. Ennek egyik fontos eleme az utasbiztosítás. Sokan lebecsülik ennek a jelentőségét, pedig egy egyszerű orvosi ellátás is komoly költséggel járhat, főleg külföldön. Egy kórházi kezelés vagy egy mentés több százezer milliós kiadást is jelenthet. Emellett nem csak egészségügyi problémák adódhatnak, podgyászkár, járatkésés, jogi segítség is szükséges lehet. Az utasbiztosítás fontosságáról Elek Andreát, az Európai Utazási Biztosító ZRT elnök vezérigazgatóját Kovács Gergő kérdezte.
1: Reggeli Monitor.
3: Miért fontos az utasbiztosítás?
4: Az Európai Utazási Biztosítónál azt szoktuk mondani, hogy sosem szabad alábecsülni annak a jelentőségét, hogy teljes biztonságban érezzük magunkat a pihenésünk alatt. Bármilyen sürgősségi ellátásra, kisebb vagy időnként sajnos komolyabb kórházi kezelésre, valamilyen hazaszállítási támogatásra, egy kórházi kezelés után bármikor sajnos szükségünk lehet, és ilyenkor bizony az utasbiztosítás az mellett, hogy fedezi a akár százezres vagy milliós tételű kiadásokat is, segít minden problémában a szervezéstől, az ellátás megoldásán keresztül, akár a hazaszállításig is. Tehát, ha egy mondatba kellene válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy a biztonságérzetünk ennek a biztosítás érdekében fontos, hogy a pihenés alatt is rendelkezünk utasbiztosítással.
3: Mire érdemes figyelni utazás előtt?
4: Azt gondolom, hogy érdemes végig gondolni azt, hogy mire is szeretnénk utasbiztosítást kötni. Nyilván az első szempont ilyenkor, hogy pontosan mi az úti célunk, és milyen tevékenységet akarunk folytatni. Nyári időszak közeledik, ilyenkor nagy valószínűséggel azért a pihenésnek a kevésbé aktív formái is előtérbe kerülnek, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk egy tengerparti pihenés esetében érdemes végig gondolni, milyen utasbiztosításra van szükségünk, de akár ez is előfordulhat, hogy mondjuk valamilyen sporttevékenységet folytatunk, ezt is érdemes figyelembe menni, mert akkor olyan biztosítást kell választanunk, ami az ilyen sporthoz kapcsolódó kisebb-nagyobb balesetekre is kiterjed, de ha mondjuk valaki városlátogatást tervez, mert szereti az aktívabb kikapcsolódást, akkor nyilván azonnak megfelelő típusú biztosítással kell rendelkeznie. Tehát a legfontosabb első lépés az úti cél és a tevékenységnek a végig gondolása. Fontos az is, hogy tisztában legyünk a saját egészségügyi állapotunkkal, például krónikus betegségek esetében. Azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen körültekintést igényel. És nyilván az is fontos, hogy rendelkezzünk a megfelelő úti okmányokkal, illetve a biztosítási kötvényünk és az azon található segélyhívó asszisztencia telefonszámok is kézben legyenek.
3: Na most mire figyeljünk utazás közben? Tehát podgyászkárok esetén, vagy bármilyen nemű orvosi, vagy egyéb ellátásnál, kiadásnál?
4: Azt mondom, hogy nagyon fontos, hogyha valamilyen sürgősségi életet közvetlenül veszélyeztető helyzetbe kerülünk, akkor nyilván azonnal a helyi mentőszolgálatot kell értesíteni. Volt olyan esetünk, amikor egy külföldi életet veszélyeztető esetben a biztosítót hívta az ügyfél, és ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy a legfontosabb annak a felmérése, hogy életveszély van-e? Ha igen, akkor azonnal a helyi mentőszolgálatot kell hívni. Ha nincs ilyen szituáció, és reméljük ez a jellemző esetek döntő többségében, akkor is nagyon fontos, hogy az EUB asszisztencia szolgáltatójával felvegyük a kapcsolatot, akár egy podgyászkáról van szó, akár bármilyen egészségi állapotot érintő helyzetről. Volt olyan példa, sajnos nem is együtt, hogy az utasunkkal külföldön történt egy baleset, hazajött, és utána szerette volna bejelenteni a kárdeseményt a biztosító számára, akkor már nem tudunk segíteni. Tehát fontos, ha bármi történik velünk az utazáson, akkor vegyük fel a kapcsolatot a biztosítóval, még a külföldi tartózkodás alatt, kivéve ha életveszélyben vagyunk, mert akkor azonnal a helyi mentőszolgálatot kell hívni.
3: Milyen szempontok alapján érdemes utasbiztosítást választani?
4: Fontos végig gondolnunk, hogy pontosan milyen biztosítási úgynevezett fedezeteket, mondhatnánk úgy is, hogy limiteket kívánunk az utasbiztosításba bevonni. Mondok egy példát, nem mindegy, hogyha például valami történik velünk egy külföldi utazás során, akkor a biztosításunkban például a hazaszállításnak a költsége, ezt hívják fedezetnek az 1 millió forint, vagy annál egy jóval magasabb, akár 10 milliós nagyságrendet éri el. Miért fontos ez, hogy mi van pontosan benne az utasbiztosítás fedezetében? Ha például távolabbra utazunk, és nagyon kedveltek az ázsiai célpontok, akár egy szigetre, akkor fontos látnunk, hogy az esetek jelentős részében nem feltétlenül van állami egészségügyi ellátás, csak magánintézmények vannak. Nyilvánvalóan ilyenkor az ellátásnak a költségei azok rendkívül magasak lehetnek. Tehát nem mindegy, hogy ha utasbiztosítást kötünk, akkor az utasbiztosítás fedezete milyen összeget térít, hogyha bármilyen esemény történik velünk. Hát először érdemes megnézni, hogy milyen limitek, milyen összegek állnak rendelkezésre az utasbiztosításban. Azt is érdemes végig gondolni, hogy a szolgáltatásoknak a köre mire terjed ki. Mi van, ha egy-két napos, néhány napos közeli országban lévő páros látogatásról van szó, akkor nem feltétlenül kell mondjuk egy hazaszállítási mentési szolgáltatást is igénybe vennünk, vagy mondjuk ritkán fordul elő, hogy egy Európai Uniós országban mondjuk jogvédelemre van szükségünk. Ha azonban távolabbra utazunk, akkor ezeknek a szolgáltatásoknak a jelentősége is növekszik, tehát érdemes végig gondolni, hogy mit kívánunk, hogy milyen szolgáltatásokra terjedjen ki a biztosításunk. Ehhez kapcsolatban azt is érdemes végig gondolni, hogy szeretnénk-e bármilyen kiegészítő fedezetet az utasbiztosításunkban, kiegészítő szolgáltatást. Korábban említettem már például az extrém sportoknak a lehetőségét. Van külön sportbiztosítása és az Európai Utazási Biztosítónak, de tudunk védelmet, biztosítási védelmet vásárolni az elektronikai eszközeinkre, vagy akár úgynevezett útlemondási vagy tornóbiztosítást is tudunk kötni. A tornóbiztosítást akkor szoktuk ajánlani az ügyfeleinknek, hogyha adott esetben távolabb van még az utazás időpontja, és bármikor bármi történhet egy hirtelen esemény az életünkben, és előfordulhat, hogy ilyenkor már terveztük, nagyon szerettünk volna elutazni, befizettük, kifizettük az ahhoz kapcsolódó összegeket, de mégsem tudunk elutazni. Ilyenkor az útlemondási biztosítás a szolgáltatásban meghatározott feltételek mentén visszatéríti a már befizetett költségeinket, tehát fontos, hogy végig gondoljuk, hogy kívánunk-e útlemondási biztosítást kötni. Annyit elárulhatok, hogy egyre gyakoribb és egyre kedveltebb biztosítási forma az utazók körében, azt gondolom, hogy indokoltam. Illetve az utolsó szempont, hogy nézzük meg, hogy milyen asszisztencia segélynyújtó szolgáltatást kínál az utasbiztosító. Pontosnak tartjuk azt, hogy 0-24 órában elérhető legyen. Szerintem az is fontos szempont, hogy mind digitális elérhetőségei, tehát online elérhetőségei legyenek. Ugye volt rá például az utóbbi időszakban, hogy nagyon hálás volt az egyik ügyfelünk, egy ázsiai országban volt nagyon rossz internet lefedettséggel, és amikor telefonon próbált bennünket elérni, és természetesen azonnal elért bennünket, akkor először az örömét fejezte ki, hogy nagyszerű, hogy a digitális világban egyre több online eszközzel tud elérni bennünket, de milyen jó, hogy például telefonos ügyfelszolgálata is van az EUB-nak, mert egyébként nem tudta volna elérni a kollégáinkat.
3: Ami még fontos a mostani nyári időszakban, az nyilván repülős utak esetében az egyik az az üzemanyagellátási nehézségek, tehát a kerozinhiány, hogy ebből a szempontból milyen lehetőségeink vannak a biztosításnál, mit vállalhat a biztosító, a másik pedig az iráni háborús helyzet, tehát hogyha mondjuk a Perzsa-öböl környékére valamelyik ottani országba utazunk repülővel, vagy onnan jönnénk repülővel, és törlik a járatot, stb. Ott milyen lehetőségek lehetnek, jöhetnek szóba.
4: A kerozin hiány esetében, tehát ha ilyen úgynevezett üzemanyagellátási nehézségek miatt hiúsul meg az utazásunk, ezekre az esetekben az utazást értékesítő irodához, vagy a régi társasághoz lehet fordulni, vagy akár a szállásadóhoz. A biztosítók kifejezetten ilyen üzemanyagellátási nehézség esetén nem tudnak szolgáltatást nyújtani. Ha azonban meghiúsul az utazásunk, akkor ezért díjvisszatérítést a biztosítónál lehet érvényesíteni. Ilyenkor például, ha van egy utasbiztosításunk, vagy a már említett sztornó vagy útlemondási biztosítást megkötöttük, akkor annak a visszatérítését a biztosítási feltételek mentén kérhetjük az utasbiztosítótól. Tehát ez nagyon fontos, hogy olvassák el a biztosítási szerződést az ilyen helyzetbe kerülő utasok, és forduljanak a biztosítóhoz, mert van a fedezetben meghatározott szolgáltatások mentén arra lehetőség, hogy ilyenkor kérjék a már kifizetett biztosításnak a visszatérítését. Az iráni háború esetében ez fontos tudni, hogy vagy bármilyen háború esetében, hogy a biztosítók nem tudnak felelősséget vállalni arra, hogyha az utas háborús vagy részben harci cselekmények központjában lévő országba utazik. Tehát ezekre az esetekre általánosságban elmondható, hogy a biztosító nem tud szolgáltatást nyújtani. Sokszor megkérdezik tőlünk, hogy ennek mi az oka, és azt gondolom, hogy felelős utas biztosítóként nagyon egyszerű a válasz. Ha az utas úgy dönt, hogy elutazik egy háborús öltött országba, akkor a biztosító nem tudja garantálni, hogyha szüksége van például egészségügyi ellátásra, akkor meg tudja szervezni a kórházi ellátását. Gondoljunk bele, egy háborús helyzetben nyilván, hogyha a katonákat vagy a civil lakosságot éri valamilyen támadás, akkor az ő ellátásukat fogják priorizálni, és adott esetben nem feltétlenül a magyar utasnak a problémái kerülnek fókuszba. Fontos ilyenkor elmondanunk az utazók számára, hogy nem véletlen, hogy nem javasolja a külügyminisztérium az utazást háborús országokba, és mi azért nem tudunk ilyenkor utasbiztosítási szolgáltatást nyújtani, mert felelősen gondolkodóként nem tudjuk garantálni, hogyha bajba kerül az utas, akkor fogunk tudni segíteni. Pont a háború okozta helyzet miatt fordulhat elő ilyesmi. Ezekre az eseményekre, tehát hogyha háborús országba utazik, háború alatt lévő országba utazik az utas, akkor fontos tudnia, hogy az utasbiztosítása vagy az útlemondási biztosítása nem lesz érvényes. Nagyon fontos ezért, hogy mindenki tájékozódjon a külügyminisztérium honlapján is. Ha egy úgynevezett egyes biztonsági kategóriába kerül besorolásra egy ország, akkor nem javasolt az utazás abba az adott országba.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: A művészettörténet első igazán absztrakt festményei közé sorolják Jackson Pollock No. 7A No. 48 című alkotását, amely most 181 millió dollárért, átszámolva több mint 55 milliárd forintért kelt el egy New York-i árverésen. A Christie's aukcióján kalapács alá kerülő festmény megdöntötte az amerikai Pollock műveinek eddigi aukciós árrekordját. A festmény egyben a negyedik legdrágább műalkotás is, amelyet valaha aukción értékesítettek. Az árverésre bocsátott tételek között ott volt Konstantin Brancusi román művész bronz szobra is, amely 107 millió dollárért kelt el. Ez a második legmagasabb összeg, amelyet valaha szoborért fizettek aukción. Az 1956-ban elhunyt Pollock az absztrakt expresszionista művészeti irányzat egyik meghatározó alakja volt. Műveinek korábbi aukciós rekordja 61,2 millió dollár volt. Ezt az összeget 2021-ben fizették ki az 1951-es No. 17 című festményért.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 6-os főúton befelé az M0-ás autóútnál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakasz rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Csak a félútpályán járható a harmadik kerületben a Tímár utcában a Pacsirtemező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják

0: a gázvezetéket. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: Van sok szép magyar település, de az egyik legszebb közöttük a Szeged. És szegedi barátaink ünnepelnek ma, ugyanis az ő napjuk van, 3. Károly 1719-ben ezen a napon nyilvánította Szegedet szabad királyi várossá, ami azt jelenti, hogy számos előjoggal rendelkezett, saját célra adókat is szedhetett, és piacot is tarthatott, illetve vásárt. Hát nyilván ezek a dolgok azóta már átalakultak, de minden esetre a szabad királyi városok is eltűntek, átvették a helyüket a megyei jogú városok. De azért ez egy nagyon szép dolog, és hát lassan 300 évvel ezelőtt történt, úgyhogy Szegednek gratulálunk, Isten éltesse őket nagyon sokáig. 10 óra múlt, 1 perccel jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n. A hírszerkesztő Kovács Gergő, én pedig Németh László vagyok.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A Tisza frakció benyújtotta első törvény és határozati javaslat csomagját az országgyűlésnek.
3: A párt frakció vezetője elmondta, Magyarország alaptörvényének módosításával három fontos választási ígéretet teljesítenek. Hangsúlyozta, a csomag célja egy átláthatóbb és elszámoltathatóbb állami működés kialakítása. A részletekről Bújdosó Andreát hallják.
4: A Tisza frakció benyújtotta első javaslatcsomagját. A törvény és határozati javaslatok között több nagyon fontos téma is szerepel. Az első javaslatunk Magyarország alaptörvényének módosítására vonatkozik, és ezáltal három választási ígéretünket teljesítjük. Az első az az, hogy két ciklusban, vagyis 8 évben korlátozzuk a miniszterelnöki mandátumot. A második az az, hogy megszüntetjük a szuverenitásvédelmi hivatalt, és a harmadik pedig az, hogy kimondjuk, hogy a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is nemzeti vagyon, és lehetővé tesszük megszüntetésüket. Benyújtottuk a devizahiteles végrehajtások átmeneti leállításáról szóló javaslatunkat is.
2: Felül kell vizsgálni a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását, ezt kéri a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a kormánytól.
3: Az intézkedés, amely június 1-től megtiltaná a harmadik országbeli vendégmunkások tömeges behozatalát, és helyettük a Magyarország inaktív réteg munkaerőpiaci bevonását célozza, komoly aggodalmat kelt a vállalati szektorban. A VOSZ sem ért egyet a hirtelen tiltással, szerintük a jelenlegi jogszabályt kell átdolgozni, amelyben rengeteg kiskapu van. Gazsi Attilát, a szervezet elnök helyettesét hallják.
5: Nem azzal van a probléma, hogy a munkaerőpiacot egy kicsit még inkább megpróbáljuk védeni, hanem hirtelen döntést hozunk, amelyek a működő vállalkozásokat, termelőkapacitásokat és végső soron munkahelyeket fognak veszélyeztetni. Tehát én is azt gondolom, hogy van aktivizálható munkaerőtartalék Magyarországon, de ezek az inaktív, meg szenior munkavállalók, vagy részmunkaidőben visszatérők, akár pályakezdők, vagy külföldről hazatérők nem lesznek meg egyik pillanatra a másikra a magyar munkaerőpiacon. Nekik célzott programokra, tanácsadásra van szükségük, ez mind időre van szükség. A VOSZ-nak van egy komplett programjavaslata, és örömmel dolgoznánk a döntéshozókkal, de azt, hogy valamit egyből betiltsunk, azt nem támogatjuk.
2: A Széchenyi kártya programnak köszönhetően nőtt a gazdaság aktivitása az elmúlt években, emellett a vállalkozások számára is egy fontos támasz volt a hitelezésben.
3: A 2015 és 2025 között vizsgált időszak azt mutatja, hogy a konstrukció népszerű és a gazdaságra gyakorolt hatása sem utolsó. A gazdasági aktivitásból származó plusz adóbevétel meghaladta a program működtetésének költségeit. Vég Richárdot, a Kavosz ZRT vezérigazgatóját hallják.
6: Összességében 2025-re a program hatására 1,5%-kal került feljebb a magyar GDP-nek szintje, és nagyon fontos volt, hogy a válságos években egy stabilizáló, anticiklikus stabilizáló szerepet tudott ez a program játszani, hiszen enélkül a támogatott program nélkül nem jutottak volna hitelhez a nagyon magas piaci hitelkamat környezetben a vállalkozások. Összesen 4500 milliárd forintnyi GDP termelődött meg ebben a 10 évben a program áttételes eredményének a hatására, 3400 milliárd forintnyi beruházás, és több mint 100 ezer munkahely megőrzéséhez vagy létrejöttéhez járult hozzá.
2: Sikeres az áprilisban bevezetett PNG szolgáltatás a Budapesti Közlekedési Központ szerint.
3: Az új fizetési mód jelenleg a metró vonalak mentén használható, biztonságos fizetési mód. Már több mint 67 ezer utas használta, legtöbbük az M3-as metró vonalán. 2028-ra a busz és a villamos vonalakon is megjelennek a PNG terminálok, illetve az agglomeráció területén is találkozhatunk majd a szolgáltatással. Kovács Bende Gúszt, a Budapesti Közlekedési Központ szóvivőjét hallják arról, hogyan is működik a rendszer.
7: A PNG rendszernek a lényege, hogy leegyszerűsítse a jegyvásárlási folyamatot. Egy bankkártyára vagy bármilyen bankkártyával rendelkező okos eszközre van hozzá szükség. A metró bejáratoknál vannak kihelyezve ezek a készülékek, ide kell érinteni a bankkártyát vagy az okos eszközt, és addig kell ott tartani, amíg meg nem jelenik egy nagy zöld pipa a készüléken. Ez jelzi, hogy egyszerre megvásároltuk és érvényesítettük is a vonaljegyet.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os erősödés mellett 132.522 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 6 milliárd forintot egy órával nyitás után. A bluechipek közül a MOL 4%-kal csökkent 3.972 forintra, az OTP 1.6%-os mínuszban 40.430 forinton áll. A Richter jelenleg 1,6%-ot erősödött 12.410 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,6%-kal jött feljebb és 2.670 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsdén. A Masterplast 1,4%-kal csökkent 2.750 forintra, a 4IG 1848 forinton áll 1,2%-os pluszban, a Rába 4,2%-kal erősödött 2340 forintra, az Opuszt pedig 318 forinton és 50 centen jegyzik, illetve 50 filléren jegyzik, 1,3%-os pluszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 359 forintot és 96 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 309 forintot és 93 fillért, egy svájci frankért 393 forintot és 76 fillért kell fizetni, a lengyel zloty 84 forint 72 fillérbe, a cseh korona 14 forint 81 fillérbe kerül, egy angol font 416 forint és 49 fillér idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzéken kissé pessimista a hangulat, a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX és a párizsi CAC-40, valamint a milánói tőzsde 1%-kal csökken, a madridi IBEX 3%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI tovább emelkedett, hordonként 1,2%-kal 99 dollár 36 centre, a Brent jegyzési ára 1%-os pluszban 106 dollár 2 centen. Egy uncia aranyért 4523 dollárt és 30 centet kérnek jelenleg a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Vált-válnak vetve képviselik érdekeiket a nemzetközi politikában, ezt mondta a két elnök a kínai-orosz csúcstalálkozón Pekingben.
3: Vladimir Putyin és Xi Jinping üzenete elsősorban Donald Trump amerikai elnöknek szólt, de valószínűleg több ázsiai és európai országnak is. Kusai Sándor Kína szakértőt hallják.
8: Én nem gondolom, hogy ez közvetlen azonnali katonai fenyegetés a Kína, illetve a Oroszország szomszédainak, környező országainak. De annyi üzenete mindenképpen van, hogy keményebbni, határozottabbá válni fog mind a kínai, mind az orosz hozzáállás a különböző provokációkhoz, a különböző barátságtalan lépésekhez.
2: További híreink következnek. Kabinetfőnök helyettes lesz Pálinkás Szilveszter százados a honvédelmi miniszter mellett, ez derül ki a tárca vezető Facebook videójából.
3: Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az előléptetés mellett meg is fogja fenyíteni Pálinkást. Az eljárásokat elindítja ellene, mert előzetes jelentés nélkül állt a nyilvánosság elé, amikor áprilisban a Telexnek nyilatkozott a katonaság helyzetéről.
2: Mától újra közvetlen napi repülőjárat indul Budapestről Amerikába.
3: Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel ez a szezonális járat. A légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen járatát Budapestre, 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légi közlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat. A következő hónapokban Philadelphia és Budapest között Boeing Dreamliner típusú gép szállítja majd az utasokat, ami hetente összesen 3200 utast jelenthet a két irányban. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. A budapesti járat elindulásával egy időben az American Airlines napi járatot közlekedtett Prágába is.
2: Romlik a helyzet a Velencei tónál, egyre súlyosabb probléma a kiszáradás.
3: A május közepén mért 66 cm-es vízállás rendkívül kritikusnak számít. Normál esetben a tó minimális üzemvízszintjének el kellene érnie a 140 cm-t, míg a maximális vízállásnak a 170 cm-t. A Magyar Országos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője elmondta, hogy a hagyományosan csapadékosabb medárd időszak még hátra van, emiatt a helyzet javulhat, de akár romolhat is. Ha nem érkezik elegendő csapadék, vagy nem kezdik meg a mesterséges vízpótlást, a tó hamarosan különálló kis tavacskákra darabolódhat.
1: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napsütéses idő kevés gomoly felhővel, azonban az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül, a hőmérséklet napközben 23 és 27 fok lesz.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Sikeres az áprilisban bevezetett PNGO szolgáltatás. A Budapesti Közlekedési Központ szerint az új fizetési mód jelenleg a metróvonalak mentén használható. 2028-tól a terminálok fokozatosan megjelennek majd a villamos, busz és egyéb járatokon. A BKK célja, hogy ne csak a fővárosban, hanem az agglomerációban is alkalmazható legyen az új fizetési mód. A részletekről Kovács Bendegúzt, a BKK szóvivőjét Rabassai Bence kérdezte.
0: Reggeli Monitor.
2: Hányan használták ezt a rendszert az indulást követően?
3: Április 22-én indult el a PNGO rendszernek a kiterjesztése. Az elmúlt közel egy hónapban eddig 112 ezer jegyet vásároltak az M2-es, az M3-es és az M4-es vonalon. Ezt összesen 67 ezer ügyfél hozta össze ezt a vonaljegyvásárlási számot. És ami még nagyon-nagyon látványos, hogy a BKK által összesen eladott vonaljegyeknek már a 12%-át PNGO-val vásárolták, tehát elmondhatjuk, hogy nagyon népszerű a rendszer.
2: Melyik járaton használják ezt a legtöbben?
3: Ugye eredetileg a 100 repülőtéri express járaton, illetve a Kisföld alattin volt elérhető a PNGO szolgáltatás, most már a 2-es, a 3-as, illetve a 4-es metróra is kiterjesztettük a készülékeket. A legnépszerűbb az M3-as metróvonal, itt több mint 53 ezer jegyet értékesítettünk a PNGO segítségével, de ez egyébként nem meglepő, az M3-as metróvonal a leginkább kihasznált metróvonal, tehát a nagyszámú törvény alapján arra számítottunk, hogy itt lesz a legnépszerűbb a szolgáltatás.
2: Hogyan működik egyébként pontosan ez a rendszer? Mennyire biztonságos?
3: A PNGO rendszernek a lényege, hogy leegyszerűsítse a jegyvásárlási folyamatot. Egy bankkártyára vagy bármilyen bankkártyával rendelkező okos eszközre van hozzá szükség. A metró bejáratoknál vannak kihelyezve ezek a készülékek, ide kell érinteni a bankkártyát vagy az okos eszközt, és addig kell ott tartani, amíg meg nem jelenik egy nagy zöld pipa a készüléken. Ez jelzi, hogy egyszerre megvásároltuk és érvényesítettük is a vonaljegyet, majd utána szabadon lehet utazni ezzel a metróval, ugye a metrók között át is lehet szállni egy darab vonaljeggyel, ha pedig érkezik egy ellenőr, akkor ugyanazt a bankkártyát vagy okoseszközt kell hozzáérinteni az ellenőrnek a készülékéhez, ahol szintén egyébként egy zöld képernyőkész felvinnalása jelzi, hogy az adott bankkártya vagy okoseszköz érvényes jeggyel rendelkezik épp abban a pillanatban. És ami nagyon fontos, hogy az ellenőrök ebben az esetben nem tudnak levonni újabb összeget a kártyáról, az ellenőrzési folyamat az tényleg csak ellenőrzésre szolgál.
2: Bármelyik kártyakibocsájtó cég kártyájával használható ez akár a turisták számára is, vagy ez csak a hazai utazó közönségnek szól?
3: Ez minden Mastercardos és Lilás bankkártyákkal működik, magyar, illetve külföldi bankkártyákkal is. Maga a rendszer egyébként a külföldiek között is nagyon-nagyon népszerű, viszont egyre többen használják magyar bankkártyával is a PNGO szolgáltatást, most már közel 20%-os arány a magyar bankkártyáknak, de tekintve, hogy jelenleg még csak vonaljegyet lehet vásárolni, ezért érthető, hogy a belvárosban a külföldiek számára ez még talán egy picivel vonzóbb lehetőség, hiszen a magyarok többsége egyébként bérlettel utazik a fővárosi közösségi közlekedésen.
2: Európában egyébként hol működik ilyen vagy ehhez hasonló rendszer, mik az esetleges különbségek a más országokban használt fizetési mód és rendszerek között?
3: Európa szerte kisebb-nagyobb rendszerek működnek. Van olyan város, például London, ahol gyakorlatilag már ez a fő jegyeladási forma minden metró, illetve buszvonalon is elérhető a rendszer, illetve vannak olyan helyek, ahol szintén Budapestihez hasonlóan még csak egyébként most indul a rendszernek a kiterjesztése. Nápolyban például szintén hozzánk hasonlóan a metróhálózaton, illetve az ottani kiterjedt siklóhálózaton elérhető. Pozsonyban a villamosokon lehet már használni hasonló bankkártyás érintős rendszert, illetve talán a legnagyobb név az New York, ahol pedig pont az idei év elején teljesen átálltak a PNGO-s rendszerre, tehát ott ki is vezették egyébként a korábbi utazási kártyákat, most már csak ez a bankkártyás érintős rendszerrel lehet használni. Alapvetően ez az utasok számára a lehető legegyszerűbb jegyvásárlási folyamat, azáltal, hogy egyben van maga a jegyvásárlás és az érintős érvényesítés is, és illetve nem kell gondolkozni azon sem a legtöbb ilyen rendszernél, hogy akkor most pontosan milyen díjterméket szeretnék én vásárolni, mert a legtöbb ilyen rendszer, és a budapestinél is ez a cél, képes arra, hogy napi limiteket vagy heti limiteket határozzon meg, ami azt jelenti, hogyha eleget utazunk, elégszer hozzáérintjük a bankkártyánkat ezekhez az elolvasó eszközökhöz, akkor egy bizonyos mennyiség után, hogy elértük a heti jegynek az árát, akkor a további érintésekkor már nem fog levonni több összeget a bankkártyánkra a rendszer, tehát gyakorlatilag olyan, mint hogy ingyenes lenne a további utazás, hiszen értük a heti jegy árát, az utána hétvégéig érvényes.
2: Egy kártyával csak egyetlen jegyet lehet venni, vagy mi a teendő a csoportos utazás során?
3: Jelenleg tekintve, hogy egy induló rendszerről van szó, ezért most egy kártyával egy vonaljegyet lehet vásárolni a nagy metróvonalainkon, és meg fogjuk nézni egyébként, hogy a jövőben milyen irányba érdemes elmenni az utas visszajelzések alapján, hogy kiterjesszük el a csoportos jegyvásárlásra is. Ez ugye a különböző napi limites használatokkal tud összeakadni, ezért is szépen apránként és minden tesztfázist kielemezve haladunk előre a budapesti bevezetéssel.
2: Milyen további tervei vannak a BKK-nak? Milyen ütemben bővülhet ez a szolgáltatás? Milyen más járművökön találkozhatunk ezzel a fizetési móddal?
3: Jelenleg az a célunk, hogy kiterjesszük a PNG rendszert a teljes budapesti, és nem is csak a budapesti, hanem az agglomerációs közösségi közlekedésre is. 2028-tól számolunk azzal, hogy fokozatosan fognak megjelenni a busz, villamos járatokon, illetve a későbbiekben a híveken is ezek a készülékek. Amikor eljutunk eddig, akkor Budapesten is meg fog jelenni a napi, heti, vagy akár havi költési limites rendszer, illetve a rendszer képes lesz bérleteket, illetve kedvezményes konstrukciókat is kezelni, tehát itt gondolok a diákbérletre, az idősebb utasaink által használt kedvezményes bérletekre, tehát azt szeretnénk, hogy ez a bankkártyás, okostelefonos megoldás váljon a legegyszerűbb és a legtöbb ember által használt eszközé, viszont egyébként vele párhuzamosan természetesen meg fognak maradni az analóg megoldások is, tehát lehet majd papíralapon is jegyet venni a jövőben is budapesti közösségi közlekedésre.
2: Ez 2028-tól indul el, ugye?
3: Nagyon-nagyon sok járműről beszélünk, tehát csak a BKK megrendelésében naponta több ezer jármű kördül ki a villamosremizekből, illetve buszgarázsokból az utakra, ezért itt szükség van a fokozatosságra, a rendszer egységessége szempontjából, mint természetesen pénzügyi szempontból.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reggeli Monitor.
4: Először kapott mandarin nyelven írt regény nemzetközi Booker díjat. A szakmai zsűri Yang Shuangzi tajvani írónak ítélte oda az elismerést. A nyertes regényt Lin King fordította angolra, a címe Taiwan Travelogue. A nemzetközi Booker díj zsűriének indoklása szerint a könyv bravúrja abban rejlik, hogy egyszerre egy romantikus történet és egy tűpontos posztkoloniális regény. A történet egy regényíró szemszögéből megírt visszaemlékezés, aki 1938-ban a japánok által megszállt Taiwanra utazik, egy gasztronómiai körútra indul egy tolmáccsal, akibe idővel beleszeret. A nyertes mű 50 ezer angol font pénzjutalommal jár, ami egyenlően oszlik el az író és a műfordító között. Yang Shuangzi a szépirodalmi művek mellett esszéket és videójáték forgatókönyveket ír, valamint mangákat is készít. Korábban Taiwan legrangosabb irodalmi díját is elnyerte. A nemzetközi Bookert angol fordításban is elérhető művek kaphatják, korábban már Krasznahorkai László is ilyen elismerésben részesült a teljes életművéért. Az idei 13 jelölt közül csak Daniel Kelman mozgóképes kép című regénye olvasható magyar nyelven.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Flotta döntések változó időkben.
4: Cégautó beszerzés 2026-ban.
3: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
4: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
3: Szakértői beszélgetés Kövesdán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 10:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel, itt a Trend FM-en a 94.2-n. Mától újra közvetlen napi repülőjárat indul Budapestről Amerikába. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel ez a szezonális járat. A légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen gépét Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légiközlekedés leállt, ezt követően nem indult újra a kapcsolat. A következő hónapokban Philadelphia és Budapest között egy Boeing Dreamliner típusú gép szállítja majd az utasokat, ami hetente összesen 3200 utast jelenthet, mindkét irányra vetítve. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre csak nem 9 óra a menetrend szerint. A budapesti járat indulásával egy időben az American Airlines napi járatot közlekedtett Prágába is. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány, ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt mondta, hogy az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megtekinti a szükséges jogi lépéseket, illetve megteszi. Annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen, emellett további jogszabályok megalkotása is folyamatban van, amelyek érintik egyebek mellett a szarvasmarha félék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst frissen, hűtve vagy fagyasztva. Kabinetfőnök helyettes lesz Pálinkás Szilveszter százados a honvédelmi miniszter mellett, egyebek mellett ez is kiderül a tárca vezető Facebook videójából. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az előléptetés mellett megfenyíti Pálinkást, az eljárásokat elindítja ellene, mert előzetes bejelentés nélkül állt a nyilvánosság elé, amikor áprilisban a Telexnek nyilatkozott a katonaság helyzetéről. Romlik a helyzet a Velencei tónál, egyre súlyosabb probléma a kiszáradás. A május közepén mért 66 cm-es vízállás rendkívül kritikusnak számít. Normál esetben a tó minimális üzemi vízszintjének el kellene érnie a 140 centit, a maximális vízállásnak pedig a 170 cm-t. A Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője azt mondta, a hagyományosan csapadékosabb medárd időszak még hátra van, emiatt a helyzet javulhat, de akár romolhat is, ha nem érkezik elegendő csapadék, vagy nem kezdik meg a mesterséges vízpótlást, akkor a tó hamarosan különálló kis tavacskákra darabolódhat. Növekvő hatékonysággal zárta az első negyedévet az autóval is. Az EBITDA 13%-kal 3,7 millió forintra emelkedett, elsősorban a bruttó árés javulása miatt. A kedvező folyamat az árbevétel 2%-os csökkenése mellett történt, amit a nagykereskedelmi értékesítési volumen visszaesése okozott, szemben a kiskereskedelmi és a mobilitási üzletágak növekedésével. A csoport 105 milliárd forintos árbevétele 2025 azonos időszakához képest változatlan maradt lényegében. Az időszaki nyerességességet több egyedi tényező is kedvezőtlenül befolyásolta, köztük az új márkák bevezetéséhez kapcsolódó költségek, valamint részben a nem realizált forint erősödése miatti pénzügyi veszteség.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 6%-os erősödés mellett 132.111 ponton áll. A részvénypiac forgalma másfél órával nyitás után közelíti a 7,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 6%-kal csökkent 3.964 forintra, az OTP 2,3%-kal korrigál lefelé és 40.150 forinton áll, a Richter 1,7%-kal erősödött 12.430 forintra, a Magyar Telekom 1,2%-kal drágult és 2.660 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 359 forintot és 41 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 309 forintot és 9 fillért, egy svájci frankért 393 forintot és 7 fillért kell fizetni. Nyugat-Európában a londoni FTSE jelenleg 0,2%-kal csökken, a frankfurti DAX 0,2%, a párizsi CAC40 és a milánói börze szintén 0,2%-kal erősödik, a madridi IBEX 0,1%-kal áll a pozitív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
5: Folytatódik a napsütéses idő, kevés gomoly felhővel, az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat, megélénkül a szél. A hőmérséklet estig 23 és 27 fok között alakul majd. Megköszönöm figyelmüket, az elmúlt 4 órában Önök a Reggeli Monitor című műsorunkat hallották. A szerkesztő Nagy Károly, illetve a hírszerkesztő Kovács Gergő nevében is búcsúzom, és további szép napot kívánok. Németh Lászlót hallották. Jó pihenést a hosszú hétvégére, viszont hallásra.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A Reggeli Monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
3: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagos fényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagosvény.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, 11 óra van, Kovács Gergő vagyok, önök a Trend FM friss híreit hallják az FM 94.2-n. Jó évkezdésről számolt be az MBH Bank az első negyedéves jelentésében, ugyanakkor a különadók emelkedése őket is megviselte. Az adózás előtti eredmény 68 milliárd forintot ért el, ami 400 millióval több a 2025-ösnél. A korrigált konszolidált adózás utáni eredmény azonban 54 milliárd forint volt, 3,5 milliárddal kevesebb, mint egy évvel korábban. A bevételek 149 milliárd forintra nőttek, a működési költségek pedig 10 milliárd forinttal emelkedtek. A cég szerint a számviteli eredmény éves csökkenése elsősorban a kormányzat által kivetett különadók emelkedésének tudható be. A teljes évre vonatkozó bankadót és extra profitadót a bank egy összegben fizette ki az

0: az első negyed évben, amelyek együttes összege meghaladta a 80 milliárd forintot. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány, ezt közölte az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az Agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Emellett további jogszabályok megalkotása is folyamatban van, amelyek érintik többi között a szarvasmarha félék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst frissen hűtve vagy fagyasztva. Mától újra közvetlen napi repülőjárat indul Budapesttől Amerikába. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel ez a szezonális járat. A légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen járatát Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légi közlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat. A következő hónapokban Philadelphia és Budapest között Boeing Dreamliner típusú gép szállítja majd az utasokat, ami hetente összesen 3200 az utast jelenthet a két irányban. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. A budapesti járat elindulásával egy időben az American Airlines napi járatot közlekedtett Prágába is.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 0,5%-os emelkedésben 132.125 ponton, a vezető papírok közül a MOL 0,7%-ot csökken 3.958 forintra, az OTP több mint 2%-kal megy lefelé 40.220 forinton a papír, a Richter 0,5%-os pluszban 12.410 forinton, a Magyar Telekom pedig szintén a pozitív tartományban 1%-ot emelkedik 2656 forintra. Nyugat-Európában vegyes a hangulat, a londoni tőzsde 0,1%-os mínuszban, illetve a madridi IBEX egy nagyon-nagyon enyhe 0,1%-os mínuszban. A többi irányadó mutató emelkedésben a frankfurti DAX 0,1%-ot, a francia CAC-on szintén egy enyhe 0,9%-kal korrigál felfelé, a milánói tőzsde pedig 0,5%-kal. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj világpiaci áraival. A Brent típusú 0,3%-ot emelkedik. Hát a reggeli órákban volt ennél olcsóbb is a kőolaj, ugye arra a hírre, hogy Donald Trump úgy fogalmazott, hogy már a végső irányokba tart az iráni konfliktus rendezése, és hamarosan béke megállapodás lehet. Hát most a kőolajárak nem feltétlen erre reagálnak, de hát valamivel azért lejjebb ment, mint az utóbbi napokban, 105 dolláron a Brent, a WTI pedig 0,4%-ot emelkedik 98 dolláron. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 308 forintot kell adni, egy euróért 358 forintot, egy svájci frankért pedig 392 forintot kérnek.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napsütéses idő délután is, kevés gomoly felhővel, azonban az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat, a szél megélénkül. A hőmérséklet délután 23 és 27 fok lesz.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. május 21-én 11 óra 6 perckor. A mai adásban témánk a tejfogyasztás, ígyunk vagy ne ígyunk tejet, milyen érzékenységeket okozhat, illetve mit tegyünk a panaszokkal. Majd a műsor második felében a gastroenterológiai betegségekről, valamint azok diétájáról beszélgetünk itt az Egészségkódban. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
1: Egészségkód.
2: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai műsorban olyan emésztőrendszeri kérdésekről beszélgetünk, amelyek nagyon sok embert érintenek, mégis rengeteg a félreértés, az internetes tévhit és az önjelölt tanács. Tényleg mérege a tej, vagy inkább egy félreértett élelmiszerről van szó? Mi a különbség a tejfehérje allergia, laktózérzékenység, vagy éppen az étel intolerancia között? Majd a műsor második felében a Crohn betegségről és a kolitiszről beszélgetünk. Kiket érinthetnek ezek a betegségek, milyen tüneteket okozhatnak, és hogyan lehet együtt élni velük a mindennapokban. Vendégünk a stúdióban Füstös Diana, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának dietetikusa. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Valamint itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője, aki mindig hoz egy újabb érdekes témát, vagy egy jó kérdést, úgyhogy Robi, örülök, hogy te is itt vagy.
4: Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt vagyok, köszöntöm a hallgatókat én is.
2: És akkor vágjunk is bele, nagyon sok ember fejében teljes a káosz a tej körül, valljuk be. Van, aki szerint ez egy alapélelmiszer, mások viszont azt gondolják, hogy ez gyulladást okoz, és emiatt sokan teljesen elhagyják. Végül azt még hozzátenném, hogy sokszor diagnózis nélkül teszik ezt. Kezdjük az alapoknál, és kérem segítsen ebben eligazodni, mit jelent pontosan a tejfehérje allergia, ehhez képest mi a laktózérzékenység, vagy az intolerancia?
3: A tejfehérje allergia tulajdonképpen egy immunválasz, ez egy autoimmun folyamat, antitesteket termel a szervezet a tejfehérje ellen. Ezek olyan tünetekkel járhatnak, mint csalánkiütés, akár durvább esetben fulladás, vagy akár anafilaxiás sok, de járhat egyébként gastrointestinális tünetekkel is, haspenéssel, hasi görcsökkel, de jellemzően ilyen bőrtünetek, fulladás talán mondom, durvább esetben előfordulhat. Ezzel szemben a laktóz intolerancia az nem ennyire durva, vagy nem ennyire veszélyes, ott igazából csak a laktázenzim hiányzik, nem tudja megtermelni a laktáz, egy elegendő laktázenzimet a szervezet, hogy lebontsa a laktózt, a tejcukrot, és ezáltal hasi panaszok, puffadás, hasi görcs, hasmenés léphet fel.
2: Tehát akkor megerősíti, hogy sok a félreértés ezzel
3: így
2: kapcsolatban.
3: Így van.
2: Tehát napi szinten akkor önök is találkoznak ezekkel a félreértelmezésekkel, vagy esetleg álhírekkel.
3: Így van, pontosan, és nagyon sokan hiszik azt egyébként, hogy tejfehérje allergiások, pedig egyébként a lakosságnak, a felnőtt lakosságnak kevesebb, mint 1%-át érinti. A gyerekeknél inkább gyakoribb, de a gyerekek is, hát gyerekeknél én úgy tudom, hogy körülbelül 2-3%-ot érint, de könnyen kinövik az allergiát, vagy elég gyakran kinövik, és mondom, a felnőtt lakosságban kevesebb, mint 1% aki érintett, úgyhogy azok, akik azt gondolják, hogy ez ténylegesen tejfehérje allergiások, azok valószínűleg nem biztos, hogy tényleg az, hanem akkor ez más irányba érdemes.
4: Kettő függetlenül szerintem az 1%-nak a 10-szerese vagy a 20-szorosa gondolja saját magáról, hogy neki ez van.
3: Igen, valóban.
4: Fogyaszt a klasszikus tehén tej helyett mindent, ami folyadék és fehér színű, de hogy valójában mi van benne, azt vajmi kevéssé tudjuk szerintem. Erről mit gondol egyébként, erről az egész trendről?
3: Hát eleve még arra szerettem volna visszakanyarodni, hogy ami miatt még gondolhatják azt az emberek, hogy ők tejfehérje allergiások, hogy nagyon gyakori a különböző, akár allergológiákon, nagyon sok helyen ezek az IgG alapú tesztek, amik nem, azt nagyon fontos kiemelni, hogy ezek nem diagnosztikus alapú tesztek, amit nagyon, nagyon drágán lehet elvégezni ezeket a teszteket, és tényleg nagyon sok állásfoglalás, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége is kiadott erről állásfoglalást, nagyon sokan mások, hogy ez nem diagnosztikus értékű, és akkor lehet, hogy kap a paciens egy listát, hogy mi mindenre jött ki neki, pozitivitás, a tej, a tojás, mindenféle, de hogyha ez tényleg IgG alapú, akkor ez nem az fontos, hogy ezt akkor ne vegyek komolyan, csak az IgE alapú ételallergia teszt az, ami tulajdonképpen komolyan vehető.
2: És akkor visszakanyarodva.
3: Bocsánat, igen.
2: Róbi kérdéséhez, amit köszönjük szépen. Tehát, ha jól értem, azt mondtad, hogy boldog-boldog, talán mindennel helyettesíti a tejet.
3: Így van.
2: De lehet, hogy ezzel, magának egy sokkal rosszabb tünet együttest okoz.
3: Igen. Hát azt vesszük észre mi is, hogy nagyon, nagyon kerülik az emberek a tejet, nagyon félnek tőle. Sőt, nagyon azt is elmondják, hogy antibiotikumokkal van tele, méreganyagokkal van tele, de igazából ez fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem igaz. Tehát a tejbe nem tehetnek semmi plusz tartósítószert, nem kerül bele már antibiotikum származék, tehát hogyha az állatot antibiotikummal kezelik, és mondjuk esetleg ne adj Isten lenne antibiotikum a tejében, akkor az nem kerülhet forgalomba. Úgyhogy semmit nem tehetnek egyébként a tejtermékekbe, ugye maga a tartósítás is, meg a csíramentesítés is tulajdonképpen csak hőkezeléssel történik, úgyhogy az fontos kiemelni, hogy tényleg amúgy a tej, meg a tejtermékek tulajdonképpen nagyon sok szempontból egészségesek, és nem szabad rájuk, vagy nem szabad őket így démonizálni tulajdonképpen.
4: Mi a helyzet azokkal a szintén tejnek nevezett fehér folyadékokkal, amelyek szójából, meg mandulából, meg...
2: Erre gondoltam én.
3: Igen.
4: Mi mindenből gondoljuk, hogy tejet készítünk, ezeknek mi köze a tejhez valójában?
3: Összetételben tulajdonképpen nem sok közük van.
4: Fehér és folyadék,
3: így van. A tápanyag összetételük ugye teljesen más. A tejben vannak értékes fehérjék, tejzsír, tejcukor, kalcium forrás, B12 forrás, D-vitamin forrás. Ezzel szemben ezek az alternatív italok, amiket ugye hivatalosan tejnek sem lehet nevezni, ezekben maximum hozzáteszik pluszban a D-vitamint, vagy a B12-t, vagy a kalciumot, de azok nem is hasznosulnak annyira jól, amit hozzátesznek, meg tápértékileg sem nem tartalmaznak annyi fehérjét, nem tartalmaznak annyi jófajta tápanyagot, amit a tej és a tejtermékek. Úgyhogy igazából ezzel csak egy hiányállapotot tudunk elérni, hogyha csak ezeket fogyasztjuk, és nem a rendes tejet és a tejtermékeket.
2: És sokszor felnőtt korban derül ki egy érzékenység. Ennek mi lehet az oka, miért fordul ez elő?
3: Hát maga a laktóz intoleranciánál jellemző ez, ugye, hogy egyre idősödik az ember, úgy egyre csökken a laktázenzim termelése, úgyhogy igazából vagy ez lehet az egyik oka, a másik pedig, hogyha valaki nagyon rendszertelenül eszik, mondjuk nagyon sok antibiotikumos kúrán esik át, vagy hogyha rossz minőségű ételeket fogyaszt, feldolgozott ételeket, akkor a bélflórája meg tud úgy változni, hogy akár egy irritábilis bélszindróma, vagy egy valamilyen diszbiózis alakulhat ki, ami szintén okozhat ilyen tüneteket.
4: Tehát nem a tej okozza alapvetően.
3: Tehát nem feltétlenül, igen, ott hihetjük azt, hogy a tej okozza, de nagyon sokszor inkább csak egy bélflóra megváltozás okozza ezt az egészet, ami természetesen, hogyha ilyen panaszok vannak, akkor az első, hogy a gasztroenterológushoz kell fordulni.
2: És onnan indultunk, hogy ugye nagyon szélsőséges vélekedések vannak a tejjel kapcsolatban, de beszéljünk azokról az esetekről, amikor tényleg kerülni érdemes.
3: Hát magát, az összes tejterméket akkor kell kerülni, amikor tényleges allergiát diagnosztizálnak. Ugye ezt lehet, mint említettem, a vérvétellel, lehet bőrtesztekkel, illetve terheléssel is diagnosztizálni, és ennek ugye maga a kezelése az eliminációs diéta, tehát hogy teljesen el kell hagyni mindent, ami tej származék, mert hogy ugye tényleg nagyon extra esetben ez akár anafilaxiás sokkhoz is vezethet. Más esetben egyébként nem nagyon szoktuk javasolni a tejnek az elhagyását. Ugye mivel én gasztroenterológián dolgozom, gyulladásos bélbetegekkel is, ott vannak olyan speciális diéták, amikben átmenetileg elhagyhatjuk, vagy elhagyhatjuk velük a tejtermékeket, hogy hát ha egy kicsit a bélrendszerük ettől megnyugszik, de hosszú távon egyébként másnál nem szoktuk javasolni a tej és a tejtermékeknek a fogyasztását, csak allergiában.
2: Ami nekem egyetlen eszembe jutott az előbb említett laktózérzékenység kapcsán, hogy létezhet-e átmeneti érzékenység, valamilyen betegség, antibiomkezelés hatására, nem tudom, csak hogy ez előfordul, akkor hogyan vezethető vissza az étrendbe a tej?
3: Létezhet, persze, amit az előbb is említettem, akár hogyha egy diszbiózis alakul ki, akár egy gyulladásos bélbetegség, hogyha az adott bélterület gyulladt, akkor természetesen kialakulhat egy átmeneti laktózintolerancia. Hát ott ugye meg kell várni, amíg szépen lemegy a gyulladás, vagy amíg helyre nem áll a bélflóra, és akkor fokozatosan, hát először talán a fermentált tejtermékekkel érdemes kezdeni a visszavezetést, a joghurttal, a kefirrel, és ráadásul inkább a soványabbak, tehát azt is nagyon fontos kiemelni a tejtermékeknél, hogy mindig a sovány tejtermékeket választjuk.
2: Nem a tejföllel kell kezdeni.
3: Nem a tejföllel, meg nem a sajtokkal, meg nem a tejszínnel. Ezek amúgy is telített zsírokban gazdagok, tehát hosszú távon túl nagy fogyasztásuk, azok azért szíverrendszeri betegségeket vagy legalábbis hozzájárulhat a szívérendszeri betegségeknek a kialakulásához, tehát emiatt sem, meg ugye nehezebben emészthetőbb, hogyha zsírosak ezek a tejtermékek, úgyhogy sovány tejtermékekkel kell kezdeni kis mennyiségben, és először talán inkább a fermentáltakkal.
4: Van különbség a tehéntejből készült sajtok, vagy bármiféle készítmények, és mondjuk a kecsketejből készült termékek között, kecskesajt például, én imádom, egyik kedvencem.
3: Más a tejfehérje összetétele. Nagyon sokaknál hallom, hogy a kecsketejből készült termékeket jobban is bírják, jobban tolerálják, bár sokszor az a hátrányuk, hogy ezek lehetnek azért zsírosabb termékek, de igen, itt egyébként ugye a boltokban is lehet már kapni különböző tejfehérje típusokat, például az A1-es, meg az A2-es tejeket, ott is a kutatások azt mondják, hogy sokan tényleg azért, lehet, hogy csak az A1-es típusú tejeket nem bírják annyira, de az A2-eset már igen. Úgyhogy a kecsketejnél is
4: hasonló. Az A1, A2, ez pontosan mit jelent?
3: Ez különböző, igazából a tejfehérjének a típusai. Az A1-es is egy tejfehérje, egy kazein, és az A2 is egy kazein, csak más-más. Az a különbség a kettő között, hogy az A1-es tejben az A1-es kazein van, de azt hiszem A2-es is van benne egy kevés, viszont az A2-es tejben csak A2-es kazein van, ami könnyebben emészthető, és az másfajta tehéntejből van kivonva, mint az A1-es klasszikus tehéntej.
2: Tehát lehet, hogy az egyikre valaki érzékeny, még a másikra nem, és mert kazein érzékenységről is van. Lehet hallani, és akkor ez is lehet akár megoldás, de akkor ezt meg kell vizsgálni.
3: Így van.
4: Kecsketejet lehet venni a boltban. Provokatív kérdés.
2: Nem tudom, hát, lehet, hogy inkább piacon, vagy nem tudom.
4: Sajtot az persze.
3: Lehet egyébként itt-ott megtalálni, de egyébként tényleg nem annyira jellemző, hogy még az A2-es tejek sem annyira elterjedtek egyébként.
4: Bővül
3: a paletta.
4: Fel egyébként, hogy ez a megkülönböztetés létezik, valószínűleg nem nézem nagyon gyakran.
3: De tényleg napról napra bővül a paletta, ugyanúgy, ahogy a tejtermékeknél, ugye nem tudom, gluténmentes termékeknél mindenhol, úgyhogy
2: gyakori kérdés például a fogászati beavatkozások esete, lehet-e tejet vagy tejterméket ilyen esetek fogyasztani, illetve mikor nem ajánlott?
3: Itt is megoszlanak a vélemények. Ahogy én néztem a magyar, meg a külföldi ajánlásokat, fogászati beavatkozások után néhány napig nem szokták javasolni, pont azért, mert a tejtermékekben lévő baktériumok, azok el tudnak szaporodni, ezek gyulladást tudnak esetleg okozni, de nem mindenhol ilyen szigorú egyébként a szabályozás, úgyhogy ez nem teljesen egyértelmű. Igen, szoktuk javasolni néhány napig, de egyébként nincsen kőbevés, vagy teljesen szigorúan el kellene hagyni a tejtermékeket, hogyha ilyen műtéti eset van. Ami még ugye probléma lehet, az, hogyha altatásos műtét van, ugye, hogyha ne adj Isten, mondjuk félrenyelne a beteg, aspirálna úgymond, tehát, hogy a tüdejébe bejuthat a tej, és a tejnek a fehérjéje az is szintén tüdőgyulladást tud okozni, úgyhogy igazából így az altatásos műtétek körül előtt után átmenetileg nem szoktuk ezeket javasolni.
2: Beszéljünk a gyerekekről, mert eddig többnyire a felnőttekről, meg általános tévhitekről és kérdésekről beszélgettünk. Gyerekek esetében mire kell különösen odafigyelni, mikor érdemes esetleg kivizsgálást kérni?
3: Gyerekeknél általában a tejfehérje allergia az, ami ugye gyakori, ez véres széklettel szokott talán a leginkább előfordulni, vagy hogyha ekcémás bőrtünetek jelentkeznek, vagy hogyha mondjuk nehéz légzés alakul ki a gyerkőcnél, akkor mindenképpen azonnal kivizsgálás szükséges.
4: A gyermekeknél hány százalékban fordulhat elő ilyen?
3: Hát tejfehérje allergia. Hát összességében a tejfehérje allergia 2-3%, a súlyosabb az ennél azért kevesebb, ami nagyon súlyos.
4: És meg, akkor meg ebből szerencsére 2-3%-ból lesz 1%, amikor a...
3: Valami ilyesmi lehet, de az a szerencse, hogy ezt ki tudják nőni a gyerekek a tejfehérje allergiát egy néhány év alatt, és akkor felnőtt korban ez már nem lesz probléma.
2: Kamaszkorban előfordulhatnak ilyen érzékenységek, ugye akkor nagyon sok minden változik.
3: Igen, kamaszkorban is, hát maga az allergia már nem feltétlenül, de ezzel a rendszertelen étkezéssel, a bélflóra megváltozással természetesen kialakulhatnak átmeneti ilyen érzékenységek. Igen. De ez is, hogyha áttér mondjuk egy rendszeres étkezésre, mediterrán jellegű étkezésre, akkor ezek egyébként könnyen el tudnak múlni, vagy javulnak a tünetek. Én nagyon javaslom azoknak a fiataloknak, akik mondjuk nagyon rendszertelenül étkeznek, és az egész napjuk csak feldolgozott élelmiszerekből, meg nasikból áll, hogy nézzék meg az okos tányérnak az ajánlását. Ez a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az ajánlása, és ott benne van az ajánlásban, hogy hányszor kellene enni, miből mennyit, és ha ilyen gasztrointesztinális panaszokat tapasztalnak magukon, akkor érdemes ezt követni. De ez persze nem az allergia része, hanem hogyha csak ilyen már ki van vizsgálva, hogy nincsen allergia, hanem csak hogyha valamilyen intoleranciát gyanítanak.
2: Mennyire határterület ez a kérdés? Tehát mennyire kell együttműködni társterületekkel, immunológussal, vagy bármilyen másik területtel a dietetikusnak?
3: Allergológussal mindenképpen. Én ugye, mivel gasztroenterológián dolgozom, én gasztroenterológusokkal szoktam együtt dolgozni, és nyilván nálunk inkább a laktóz intolerancia az, ami jobban előfordul, illetve az irritábilis bélszindróma, meg a különböző gyulladásos bélbetegségek, amik nagyon jellemzőek, és ahol előfordul az, hogy valaki nem tolerálja jól a tejet, vagy a tejtermékeket.
2: Laktóz esetében a tabletta jutott eszembe, ami most már bárhol beszerezhető. Igazából ez már jó ideje van, de hogy ennyire elérhető, szerintem azért ez újdonság, nem?
3: Igen, tulajdonképpen igen, és nagyon jól megoldható egyébként. Nagyon sokan megijednek akkor, amikor kapnak egy ilyen diagnózist, hogy laktózintolerancia, ez tulajdonképpen nem is egy betegségnek sem biztos, hogy lehet hívni, ez csak egy állapot igazából. Nyugodtan, hogyha átváltanak laktózmentes tejtermékekre, akkor ugyanúgy lehet egy teljes értékű étkezése. Úgyhogy,
2: vagy hogyha ez nem biztosított, akkor van ott egy ilyen laktáztablette,
3: akkor így van a laktáztablette és a laktázcsepp, úgyhogy azokat is nyugodtan lehet használni, így van.
2: Mit tanácsolna azoknak, akik úgy érzik, hogy valami nem jó a tejtermékekkel kapcsolatban, de mondjuk nem szeretné feltétlenül kizárni vizsgálat nélkül, milyen vizsgálatokra hogyan érdemes elmenni?
3: Aha, tehát hogyha valamilyen
2: felmerül a gyanú.
3: Bélpanasz, vagy hasmenés, bármi ilyesmi. Hát először háziorvos, és a háziorvos után pedig gasztroenterológushoz kell menni, hogyha ilyen jellegű panaszok vannak, és természetesen dietetikushoz. Táplálkozási naplóval, mondjuk egy hetessel érdemes leírni, hogy mi az, amit evett ugye a napok során, milyen panaszok fordultak elő, és akkor együtt megpróbáljuk kitalálni, hogyha esetleg már ki volt vizsgálva korábban gasztroenterológus által, és még mindig nem tudjuk, hogy mi a probléma, akkor ilyet is szoktunk csinálni.
2: Szükséges-e ilyenkor allergiavizsgálat, vérvétel, vagy ez inkább egy konzultáció először?
3: Hát persze, először gasztroenterológushoz elmegy, ott mindenképpen konzultáció is van, vérvizsgálatok, akár endoszkópos vizsgálatok, természetesen, és akkor utána, ha már vagy megvan egy diagnózis, vagy nem találtak semmit, és minden negatív, akkor a következő lépés a dietetikai konzultáció.
2: Nagyon szépen köszönöm, folytatjuk hamarosan innen, viszont Kovács Róbertnek, a Semmelweis Premium ügyvezetőjének megköszönöm, hogy velünk tartott.
4: Köszönöm, hogy itt láttam.
2: Izgalmas témával folytatjuk, mert hogy a Crohn-betegségről és a kolitiszről lesz szó. Füstös Diana dietetikus, a Semmelweis Egyetem sebészeti transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának munkatársa, a vendégünk itt az Egészségkódban. Maradjanak velünk továbbra is.
1: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: 4 nap több

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok. A Trend FM friss híreit hallják az FM 94.2-n. Mától újra közvetlen napi repülőjárat indul Budapestről Amerikába. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel ez a szezonális járat. A koronavírus járvány óta nem indult ilyen járat, vagyis 6 év után indítják újra. Philadelphia és Budapest között Boeing Dreamliner típusú gép szállítja majd az utasokat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő közel 9 óra. A budapesti járat elindulásával egy időben az American Airlines napi járatot közlekedtett Prágába is. Romlik a helyzet a Velencei tónál, egyre súlyosabb a probléma a kiszáradás. A május közepén mért 66 cm-es vízállás rendkívül kritikusnak számít. Normál esetben a tó minimális vízszintjének el kellene érnie a 140 cm-t, míg a maximális vízállásnak a 170 cm-t. A Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője elmondta, hogy a hagyományosan csapadékosabb medárd időszak még hátra van. Emiatt a helyzet javulhat, de akár romolhat is. Azonban, ha nem érkezik elegendő eső, vagy nem kezdik meg a mesterséges vízpótlást, a tó hamarosan különálló kis tavacskákra darabolódhat. Erőteljesen nőtt az Nvidia negyedéves bevétele. Az amerikai chipgyártó bevétele 85%-kal 81 milliárd dollárra ugrott. Az adatközponti szegmens hozta a legnagyobb bevételt, 75 milliárd dollárt, ami 92%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál. A korrigált üzemi nyereség 53,5 milliárd dollárra nőtt, míg az adózott eredmény 58 milliárd dollárra emelkedett. Az Nvidia a globális mesterséges intelligencia boom egyik legnagyobb haszonélvezője, adatközponti csipjei az iparág gyors terjeszkedésének motorjai. A vállalat piaci értéke az elmúlt 5 évben több mint 15-szörösére, mintegy 5600 milliárd dollárra nőtt. Szentendre díszpolgára lett Krasznahorkai László. Az értesülést Fülöp Zsolt Szentendre polgármestere megerősítette. Fülöp Zsolt azt mondta, hogy a díszpolgári címmel szeretné kifejezni a város közössége nevében, hogy elismerik, mennyi mindent tett Krasznahorkai László a magyar kultúráért, a magyar kultúra megismertetéséért, és mivel egykori szentendrei lakosként szentendrei identitása is van, mennyit tett a városért is. A Nobel-díjas író 16 évig élt Szentendrén.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX majd 1%-os emelkedésben 132.735 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 9,5 milliárd forinthoz. A vezető papírok közül a MOL továbbra is mínuszban 0,7%-kal 3.958 forinton a papír. Az OTP 1%-ot csökken 40.650 forintra. A Richter 1,4%-ot emelkedik 12.400 forinton. A Magyar Telekom pedig 1%-os pluszban 2.658 forinton a budapesti értéktőzsde részvénypaketjén. Nyugat-Európában továbbra is vegyes a hangulat, a londoni FTSE 0,1%-ot csökken, és a madridi IBEX is csökken egy enyhe 0,01%-ot, míg a frankfurti DAX index 0,1%-os emelkedésben, a francia Cacaron egy enyhe 0,09%-os pluszban, illetve a milánói tőzsde is egy enyhe 0,05%-kal van a pozitív tartományban. Nézzük, mi a helyzet kőolaj fronton. A Brent típusú kőolaj jegyzésára 0,3%-kal valamivel olcsóbb lett, $104.70 a jegyzés hordónként. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI is megy lefelé valamelyest, nem túl sokkal, 0,1%-kal a kőolaj $98.14 jelenleg. A bankközi devizapiacon valamelyest a forint is erősödik a főbb devizákkal szemben. Egy amerikai dollárért 308 forintot kérnek, egy euróért 358 forintot, egy svájci frankért pedig 392 forintot kell adni.
1: Időjárás jelentés.
2: Délután is folytatódik a napsütéses idő, kevés gomoly felhővel, azonban az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül, a hőmérséklet délután 23 és 27 fok lesz. Friss hírekkel legközelebb délben várom majd Önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
0: Ez itt még mindig az egészségkód. Folytatjuk a beszélgetést Füstös Diánával, a Semmelweis Egyetem sebészeti transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának dietetikusával, és hát beszélgettünk az előző fél órában arról, hogy ígyunk vagy ne ígyunk tejet, illetve milyen tünetek esetén érdemes szakorvoshoz fordulni, viszont van egy másik nagyon fontos témánk, amit érdemes kiveséznünk, hogy sokan hallották már a Crohn-betegség, illetve vagy a colitis nevet, de kevesen tudják pontosan, hogy mit jelentenek ezek a diagnózisok a mindennapokban. Mi a legfontosabb különbség ezek között?
3: Ugye mind a kettő gyulladásos bélbetegség, a Crohn-betegség az egész bélrendszert érinti a szájtól egészen a végbélig, a colitis ulceróza ezzel szemben, a colitis ulcerózában csak a vastag bél az, ami érintett. Mind a kettőre jellemző, hogy aktív, gyulladásos időszakok is vannak, illetve remissziós, nyugalmi időszakok is. A Crohn-betegségben ugye bármelyik szakasz begyulladhat, ez mondom, a szájtól egészen a végbélig bármelyik szakasz lehet. A egyéb külső nem gastrointestinális tünetekkel is járhatnak, illetve sipolyokkal, tájogokkal, úgyhogy ez egy...
0: Semmiképpen nem hangzik jól.
3: Semmiképpen nem hangzik jól, igen, ezzel szemben a colitis ulceróza, ott pedig ott ezek a tájogok, sipolyok kevésbé jellemzőek, ott inkább ilyen fekélyes elváltozások vannak a vastag bélen. Ami még nagy különbség talán a kettő között, hogy a colitis ulceróza az tulajdonképpen azzal gyógyítható, hogyha kivágják az egész vastag belet, és akkor...
0: Hát azt a szakaszt, az érintett szakaszt.
3: Nem, hát
0: nem a teljes?
3: A teljeset, hogyha eltávolítják, mert vannak olyan extra esetek, amikor tényleg már mindig visszatér ez a gyulladás, tehát ez tulajdonképpen hosszú távon úgy gyógyítható, hogyha teljesen kivágják a vastagbél szakaszt. A Crohn-betegségnél is persze mindig, hogyha valamilyen erős szűkület van esetleg, akkor azt, hogy ne adj Isten bél elzáródás, akkor azokat a szakaszokat is ki tudják vágni, de az hosszú távon csak gyógyszeresen kezelhető. A colitis ulceróza is természetesen, de mondom, annak legalább lehet egy ilyen végleges megoldása.
0: Mik azok a jelek, amelyeket semmiképpen nem szabad félvárról venni?
3: Hát a legfőbb tünetei a nagyon hirtelen fogyás, illetve hát ez állandó hasmenéssel, akár véres hasmenéssel is járhat, tápanyaghiányokkal, gyengeséggel, erős hasi fájdalommal, hasi görcsökkel jár, úgyhogy ha ez hosszabb ideig fennáll, és akár napi 10-20-30 széklettel is járhat egy aktív időszak, úgyhogy az már azért elég
0: kellemetlen
3: ijesztő,
0: és kóros is, ha jól értem. Viszont sok ember éveken át él együtt a panaszokkal, mielőtt orvoshoz fordul. Miért nehéz sokszor ezeket a betegségeket felismerni?
3: Hát felismerni, igazából nagyon sokan tényleg nem mennek el időben, illetve hogy vagy nem mennek el időben orvoshoz, vagy hihetik azt esetleg, hogyha csak elmegy a házi orvoshoz, hogy ez csak valamilyen bélfertőzés például, és akkor kiír rá valamilyen gyógyszeres terápiát, de lehet, hogy nem küldi tovább gastroenterológushoz, és lehet, hogy évekig csak bélfertőzésre van kezelve a beteg, és valójában lehet, hogy egy Crohn vagy egy colitis okozza a panaszait.
0: Milyen szakorvoshoz kell fordulni, említette a házi orvos, de hogyha valaki tartós emésztőrendszeri tüneteket tapasztal, akkor hova menjünk?
3: Akkor mindenképpen gastroenterológushoz kell tovább menni.
0: És ugye genetikai eredetű betegségekről beszélünk, illetve életmód tényezők is szerepet játszhatnak, gondolom, de hogy
3: igen,
0: melyik, milyen arányban, ezt nem tudom.
3: Több tényezős, és nem is tudjuk egyébként pontosan, ugye nyilván a genetika is, az immunfolyamatok, az életmód is mind-mind hatással lehet ezeknek a betegségeknek a kialakulására, akár amit ilyen vagy amit kiszoktak emelni a nagyon, vagy amire tényleg van kutatás, a kevés zöldséggyümölcs bevitel, vagy akár a túlzott telített zsír, vagy állati zsírfogyasztás, akár a feldolgozott élelmiszereknek a túlzott fogyasztása, a mozgásszegény életmód, a dohányzás, ezek mind-mind hatással lehetnek akár egy ilyen betegség kialakulására, viszont hát ezzel szemben ugye a védőfaktor, az például maga az anyateljes táplálás is védőfaktor lehet, a mindennapi zöldséggyümölcsfogyasztás, ugye említettem korábban az okostányér ajánlást, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az ajánlását, vagy akár említhetném a mediterrán diétát is, tehát hogyha ezt az étrendet tudjuk követni, és leszokunk a dohányzásról, és elkezdünk aktívan mozogni, akkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne alakuljon ki ez a betegség.
0: Milyen korosztályt érinthet a Crohn, vagy a colitis valóban egyre több a fiatal beteg?
3: Nagyon gyakori, hogy ez fiatal korban alakul ki, igen, akár kicsi gyerekeknél is. És ez azért külön izgalmas dietetikusként, mert ugye nagyon sokszor, hogyha ez a betegség aktív, akár Crohn, akár colitis ulcerosa, de most itt a Crohnra kiélezve ezt az egészet, ugye ezt szteroidokkal szokták kezelni, hogy lemenjen a gyulladás, hogyha aktív a betegség, és ahhoz, hogy a gyerkőc ne kapjon szteroidot, ami egy nagyon erős gyógyszer, mi ezt étrendileg is, diétával, többek között tápszerekkel is tudjuk kezelni, ami nagyon jól fel tud érni akár egy szteroidos terápiával.
0: Tehát akkor vannak lehetőségek. Említett, hogy meg lehet előzni a betegségeknek a kialakulását, például az étkezéssel, meg
3: hát, ha nem is teljesen megelőzni, de hogy tehetünk érte.
0: Tehetünk érte vagy ellene.
3: Bízunk benne, hogy ne, igen, igen.
0: Viszont, hogyha már kialakult a betegség, és ezért is kérdezem, mi segíthet abban, hogy valaki hosszú távon tünetmentes vagy tünetmentesebb legyen?
3: Az a baj ezekkel a betegségekkel, hogy nagyon sokszor látjuk azt, hogy hiába esznek nagyon ügyesen, nagyon szépen,
0: okosan,
3: nagyon céltudatosan,
0: igen,
3: mediterrán diétát követve, akkor is ugyanúgy visszajöhet ez a gyulladás, ez az aktív szakasz. Úgyhogy természetesen, hogyha nem figyel oda, és nem egy mediterrán diétát követ a paciens, hanem eszi a feldolgozott és ultrafeldolgozott élelmiszereket, nem eszik zöldséget, gyümölcsöt napi szinten, kerül bizonyos élelmiszercsoportokat, össze-vissza étkezik, akkor sokkal nagyobb eséllyel esik vissza egy ilyen gyulladásos fázisba, úgyhogy igen, a megoldás, vagy a megelőzés, ha már megvan a betegség, hogy ezek, tehát minél kevesebb feldolgozott élelmiszert vegyünk, és minél jobban egészségtudatosabban táplálkozzunk. Tehát tényleg, amire vannak kutatások, azok a kész csomagolt élelmiszerek, a kekszek, a sütik, a levesporok, ezek a fagyasztott, kész, panírozott ételek, ezeket mind-mind kerülni kell ahhoz, hogy ne legyen nagyobb baj.
0: Mennyire egyénre szabott ma a kezelés vagy a diéta?
3: Nagyon. Nagyon. A kezelés is nagyon, nagyon sokféle gyógyszeres terápia van, már nagyon sok biológiai terápia is van, de ugye immunszupresszánsokat is ugyanúgy alkalmaznak, az ugye még egy korábbi lépés, és természetesen a diétás kezelés is mindenkinél teljesen egyéni, mert mindenkinek az egyéni reakcióira kell fókuszálnunk, van akinél ugye okoz problémát a tej és a tejtermék, van akinél nem, van akinél okoz problémát mondjuk a rostos zöldségek, puffasztó zöldségek, valakinél nem, és akkor nyilván nem egy kaptafára javaslunk mindenkinek mindenfélét, hanem először fontos, hogy felvegyük az anamnézist, hogy mi az, amit egyáltalán tolerál, mi az, amit nem tolerál, és akkor annak megfelelően kell egy egyéni étrendet kitalálni az adott paciensnek.
0: És hát említette, hogy egyéni étrend szükséges, akkor nem mondhatjuk azt, hogy létezik kifejezetten Crohn diéta vagy colitis diéta.
3: Lehet egyébként, tehát vannak ilyen étrendek, ezek inkább az aktív szakaszban jellemzőek, mert amikor nem annyira aktív vagy nem aktív a szakasz, akkor egyéni, viszont aktív szakaszban többféle opciónk is lehet. Ugye, amit említettem, a gyerekeknél is van olyan, hogy akár csak vagy tápszeres táplálással kiválthatunk egy szteroidterápiát, ugyanúgy felnőtteknél is van. Hát ez az opció is lehetséges aktív szakaszban, hogy csak tápszeres táplálást próbálunk 6 hétig, de ennek van egy felnőtt változata is, ezt úgy hívják, hogy CDD, ez most a Crohn-betegekről beszélek elsősorban, CDED, Crohn's Disease Exclusion Diet, ezt is több fázisból áll ez a diéta. Az első egy 6-7-es fázis, az a legszigorúbb. Itt egyébként többek között a tejet és a glutént is kizárja az étrend, és utána fokozatosan egyre bővítjük az étrendet együtt. Emellé tápszeres kiegészítést is kap a páciens, és akkor ezáltal jelentősen csökkenthető a gyulladásos érték.
0: Bizonyos ételeket említett, amiket érdemes elhagyni, hogy az állapotunk jobb legyen, viszont vannak-e olyan életmódbeli szokások, tényezők, amelyek gyakran ronthatnak egy beteg állapotán?
3: Természetesen, amit ugye említettem már az előbb is, a feldolgozott élelmiszerek mindenképpen ronthatják a beteg állapotát, a túlzott zsíros ételek, tehát akár a zsíros húsok, maga a bő zsiradékban sütés, az, hogyha mondjuk inkább állati zsírokat használnak ételkészítéshez, és nem növényi zsírokat, hogyha nagyon kevés zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak, ezek mind-mind rosszabbá teszik az ő állapotukat.
0: Férfiak vagy nők betegsége inkább, akár a Crohn, akár a kolitisz?
3: Hát szerintem ebben nincsen különbség, hogyha így végig gondolom, nagyon vegyes. Nagyon vegyes. Én ilyen 50-50%-ra gondolnék.
0: És inkább a felnőttek vagy a gyerekek esetében gyakoribb, mert a gyerekeket is említett.
3: Így van, így van. Gyerekkorban gyakori, hogy akkor már kiderül. Felnőtt korban is, meg idősebb korban is kialakulhat, de talán amikor fény derül erre, az inkább a fiatalabb kor.
0: Ezek a betegségek mennyire befolyásolják a mindennapi életet, a munkát, a társas kapcsolatokat?
3: Hát, amikor aktív a betegség, akkor nagyon, természetesen nagyon nem mindegy, hogy hányszor kell mosdóba szaladgálnia az adott páciensnek.
0: Hogy milyen fájdalmakat tapasztal.
3: Hogy milyen fájdalmakat él át, és akkor így bejárni, dolgozni, és állandóan azon gondolkodni, hogy hol van a legközelebbi mosdó, és hogy mennyire fáj a hasam. Ez nagyon-nagyon megnehezíti az ő mindennapjaikat természetesen. Egyébként úgy tudom, hogy van már egy olyan lehetőség, hogy ha kiváltanak egy kártyát, akkor nagyon sok helyre beengedik őket a mosdóba. Én úgy tudom, hogy erről lehet tájékozódni a Magyar Kronkolitiszes Egyesületnek az oldalán.
0: Mert ez nagyon sokszor egy kényszerhelyzetet okoz.
3: Mert hogy nagyon sokszor igen, sétálnak az utcán, és nem tudnak csak úgy beszaladni valahová, mondjuk egy kávézóba, de ezzel egyébként van rá lehetőség.
0: Igen, mert sokszor ugye fogyasztáshoz kötik a mosdó használatot az egyes helyeken, tehát ez nagyon hasznos,
3: erre
0: amit
3: is, újra felhívja a figyelmet. Népszerűbb lesz ez a kezdeményezés, igen.
0: Milyen új kezelési lehetőségek vagy szemléletváltás jelent meg az elmúlt években, akár a Crohn-betegség, akár a kolitisz esetében?
3: Hát egyre több, ugye amit említettem, többféle gyógyszeres terápia is van. A legújabbak, ezek a biológiai terápiák. Ebbe részletesebben azért nem mennék bele, mert ez inkább gasztroenterológiai vagy gasztroenterológusi feladat, de ami még szintén új és nagyon jó kezelés, az tényleg ezek a diéták. Az egyik, amit említettem, a teljes tápszeres diéta, a másik ez a CDD, Crohn's Disease Exclusion Diet, és ugyanilyen egyébként, ami még újabb, ez a Tasty and Healthy Diet nevű diéta. Ez annyira új, hogy igazából még a klinikumban mi itthon még nem is nagyon kezdtük el, csak így beszélgetünk róla, hogy húha, már jó lenne ezzel is foglalkozni, ez egyébként tápszert sem tartalmaz, hanem igazából egyes, tehát nagyon arra fókuszál, hogy semmilyen feldolgozott élelmiszer ne legyen az étrendben, hanem tényleg csak alapanyagokat, megengedett alapanyagokat vásároljunk, és mindent magunknak készítsünk otthon.
0: Ami meg itt hirtelen eszembe jut, hogy vannak olyan betegségek, ahol nagyon hosszú idő, mire megszületik a diagnózis. Uh-huh. Akár felhozhatnánk példának egy endometriózist, ahol uh-huh. a hölgyek esetében akár hosszú évek, mire tudatosul a betegben, hogy igazából mi is a problémája. A Crohn betegség vagy a kolitis esetében is vannak nehézségek, vagy azért ez hamarabb kiderül?
3: Talán hamarabb kiderül azért, mint egy endometriózis.
0: De úgy látom a szemén, hogy azért ez se egy olyan egyszerű
3: igen,
0: helyzet.
3: Igen, azért mondom, a diagnózisban, tehát én már általában akkor találkozom a beteggel, amikor már megvan a diagnózis. Most az, hogy mennyire nehéz diagnosztizálni, azt tényleg inkább gasztroenterológusnak, vagy ez az őtőlük kell megkérdezni, hogy milyen nehézségekkel találják magukat szembe, amikor egy ilyen diagnózis előtt áll.
0: Esetleg a betegek visszajelzéséből lehet erre következtetni, hogy de jó, hogy végre megvan az, hogy mi a probléma,
3: igen,
0: és mi
3: igen,
0: lehet a
3: megoldás. Igen. Lehet, hát azért néhány év el szokott telni, míg ugye nagyon sokáig ugye a beteg sem megy el feltétlenül kivizsgálásra, hogy hát jó, egy kicsit megy a hasam, kicsit puffadok, kicsit fáj, de amikor
0: majd
3: már durvábbak, majd elmúlik, de amikor már durvábbak a tünetek, és már nagyon régóta fennáll, akkor azért előbb-utóbb el szoktak menni, és akkor vérvételből, székletvérmintából, endoszkópos vizsgálatokból, képalkotókból, szövettamból ezeket elég könnyen diagnosztizálni lehet. Akkor már igen, akkor már gyorsabb.
0: A diagnosztizálás és a megoldás, illetve remélhetőleg a megoldás. Igen. Mit üzenne azoknak, akik most szembesülnek először egy ilyen diagnózissal? Meg kell ijedni?
3: Nem, természetesen nem kell megijedni. Nagyon sokan azt, legalábbis ahogy én a pacienseimmel beszélgettek, amikor kiderül, akkor ugye ez egy aktív szakaszban, vagy aktív fázisban lévő betegség, de hogy nem szabad azt hinnünk, hogy ez örökké aktív marad, tehát hogy lesz az majd még sokkal jobb is, lesz az majd még remisszióban is, csak meg kell találni a megfelelő terápiát rá, és akkor utána ugyanúgy, amikor elmúlik a gyulladás, akkor remélhetőleg vagy nem is jön vissza, vagy nem tudom, ha esetleg vissza is jönne, hogy Isten, akkor majd újra vissza tud térni egy remisszió fázisba.
0: De akkor minél előbb szakemberhez fordulni.
3: Pontosan, igen, tehát nem szabad megijedni, azonnal el kell menni házi orvoshoz, tovább gasztroenterológushoz és dietetikushoz, így van.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt velünk.
3: Nagyon köszönöm.
0: Füstös Diana, dietetikus, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinikájának munkatársa volt a vendégünk. Én megköszönöm a mai figyelmet, egészségkód, legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották.
1: Ez volt az egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

of beautiful woman.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, dél múlt nem sokkal, Kovács Gergő vagyok, a Trend FM friss híreit hallják. Még idén közös kormányülést tart Ausztria és Magyarország. Erről beszélt az osztrák kancellár a Magyar Péterrel tartott tárgyalások után. Christian Stocker azt is elmondta, hogy az aszbeszt szennyezés ügyében a két ország közös vizsgáló bizottságot állít majd fel. A részletekről természetesen hamarosan mi is beszámolunk majd az osztrák kancellárral és a magyar kormányfő közös sajtótájékoztatója még jelenleg is tart. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány, ezt közölte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy megvédjék a magyar piacot. Emellett további jogszabályok megalkotása is folyamatban van, amelyek érintik többi között a szarvasmarha félék húsát, a sertéshúst és a juh vagy kecskehúst. Veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet orosz vadászgépek. Erről számolt be a brit védelmi minisztérium. Az incidens a Fekete-tenger felett történt, az egyik orosz gép mindössze 6 méterre repült el a brit orra előtt. A védelmi miniszter szerint a brit légierő legénysége profin reagált, miközben az oroszok a legveszélyesebb akciójukat hajtották végre 2022 óta. A brit minisztériumok felszólították az orosz nagykövetséget az eset elítélésére.

0: Bíróságon támadja meg a kampánypénz visszafizetéséről szóló határozatot a Kétfarkú Kutyapárt, értesült a Népszava. A lap szerint a párt május 15-én vette át a határozatot, amellyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bírósághoz viszont lehet fordulni. A pártnak 686 millió forintot kellene visszaadnia, az általa indított adománygyűjtésből eddig 148 millió forint jött össze. A kétfarkúaknak azért kell visszafizetniük a pénzt, mert az országgyűlési választáson nem sikerült megszerezniük a szavazatok 1%-át. Mindössze 51.965 szavazattal 0,8%-ot értek el. A határozat megtámadásával hónapokig elhúzódhat a visszafizetési folyamat, a visszafizetési kötelezettség ugyanis akkor lép életbe, amikor a magyar államkincstár határozatát a bíróság helyben hagyta, vagy a kereset indítása nyitva álló 15 napos határidő eredménytelenül letelt.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindex, a BUX Index 0,8%-os emelkedésben 132.568 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 10 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 1,1%-os mínuszban 3.944 forinton, az OTP is mínuszban 1%-kal 41.650 forinton, a Richter viszont emelkedik 1,2%-ot 12.370 forinton, a Magyar Telekom szintén pluszban 1%-kal 2.654 forinton. Nyugat-Európában majdhogy nem változatlan a helyzet és továbbra is vegyes a hangulat. A főbb mutatók nagyon enyhe emelkedésben vagy enyhe mínuszban. A londoni FTSE 1%-ot megy lefelé, a frankfurti DAX 1%-ot fölfelé, a francia Cacaron 900%-os pluszban, a milánói börze 500%-os pluszban, a madridi IBEX pedig egy nagyon enyhe 1%-ot megy lefelé. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton. A Brent típusú kőolaj továbbra is csökkenőben, 104,30 dollár a jegyzés hordonként. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI is 0,5%-ot megy lefelé, olcsóbb, a könnyűolaj 97,70 dollár jelenleg. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 308 forintot kell adni, egy svájci frankért 392 forintot kérnek, egy euróért pedig 358 forintot.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napsütéses idő kevés gomoly felhővel, azonban az esti órákban az ész ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül. Délután 23 és 27 fok lesz, estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Friss hírekkel legközelebb 12:30-kor várom Önöket, maradjanak velünk itt a Trend FM-en, hiszen folytatódik a Könyvben utazom Olá Andreával.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
2: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Mit taníthat nekünk az immunrendszer a biztonságról? Hogyan segíthet a sebgyógyulás folyamata megértenünk az érzelmi gyógyulást? Mi az, amire valóban szükségünk van a boldoguláshoz? Szerintem mindenkinek fölkelték az érdeklődését ezek a kérdések a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyv fülszövegében. De vajon ki ne szeretné pontosan megérteni azt, hogyan működik mondjuk az izma, vagy a tüdeje, vagy mi játszódik le az agyában? Minden ilyen érdeklődésű olvasó számára alapmű ez a kötet, nem beszélve a számos érdekes társadalmi vetületről, ami további olvasókat vonzhat. Nem is mondok többet, egy biztos, ha elolvassuk ezt a kötetet, utána egészen másként gondolkodunk majd a testünkről és a szervezetünkben zajló folyamatokról. Julia Enders, a nagy sikerű Bélügyek című könyv szerzője, a legújabb tudományos ismeretek birtokában közérthető és közvetlen stílusú könyvben tárja fel a testünk titkait. Majáta Eszter fordítóval beszélgetünk róla, bár pontosabb, ha azt mondom, hogy megosztjuk az élményeinket egymással és veletek. Esztert először arról kérdezem, mit ír a szerző. jellemző a könyv alapötletéről?
3: Talán azzal kezdhetnénk, hogy mi volt az apropója a könyv megírásának, mert az szerintem az egész szemléletét bemutatja. Egy nagyon személyes történettel kezdi, amikor a nagymamája, aki ez nagyon szoros érzelmi kötődése volt, meghalt, akkor annak ellenére, hogy ők nagyon-nagyon szerették egymást, a gyász folyamata úgy érezte, hogy nem indult be nála, tehát nem sírt, folytatta tovább az életét, dolgozott, és jóval később egy teljesen jelentéktelen apróság kapcsán kitört belőle a sírás. És akkor érezte, hogy ez a gyász folyamat, akkor ez most valahogy beindult, és akkor pont volt egy ilyen összehasonlítás a fejében, hogy ez olyan, mint a sebek gyógyulása. És akkor itt jött be az ő orvosi háttere, hogy végig gondolta, hogy egy seb hogyan gyógyul be. És akkor ott tulajdonképpen ugye ugyanaz a folyamat lejátszódik, mint a gyász folyamatában, hogy az elején még nagyon nyílt a seb, nagyon-nagyon érzékeny mindenre, nagyon fáj, és aztán így szép lassan elkezd begyógyulni, de hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. De a végén eljutunk oda, hogy kvázi újraépül a bőr, ahogy mi is újraépülünk egy gyász folyamatban, és a végén már csak egy apró heg marad, ami viszont emlékeztet arra, hogy itt volt valami, ami nagyon fontos volt. Tehát, hogy ezt is fontosnak tartja, hogy nem szűnik meg a seb teljesen, vagy nem tűnik el nyomtalanul egy trauma sem, ahogy a seb sem, mert egy var vagy egy kis heg emlékeztet rá. Úgyhogy innen indult a történet.
4: És végül is megtartja ezt, nem csak a bőr című fejezet előtt írja le a családi történetet, hanem lényegében minden témakörhöz. És azt írja, hogy nem így tervezte eredetileg, de aztán nagyon jól passzolnak ezek.
3: Igen, igen, tehát hogy minden nagyon személyes történettel indult. Tehát az édesanyjáról is hosszan ír, hogy ő milyen kitartóan dolgozott a családért, és akkor az azt hiszem az izmokról szóló fejezetnek a felvezetése, ugye, hogy az izmok is iszonyúan keményen dolgoznak azért, hogy összetartsák a testünket, és ugyanez megismétlődött abban, hogy az édesanyjáról írta, hogy ő is hogy próbálta összetartani a családot.
4: És amikor elfogyott a feladat, akkor hogy ment?
3: Így van, akkor egy összeomlás, így van, így van. Ahogy leírja, hogy az izmok is, hogyha nem használjuk, akkor pillanatok alatt így eltűnnek, tehát mondjuk egy hosszabb kórházi tartózkodás során nagyon-nagyon hamar nagyon sok izmot elveszítünk.
4: Az is nagyon érdekes, ahogyan az immunrendszer kapcsán írja ezt a barátot, a nagymamájának a barátját, aki nagyon elfogadó volt, és meg is változtatta olykor azokat, akik jöttek ismeretlenül hozzá.
3: Igen, igen, ez is az immunrendszernél is, hogy ez is mennyire kettős működésű. Tehát ugyanígy, hogy egyrészt megvéd, másrészt meg ugye ellene dolgozik bizonyos testi folyamatoknak, igen.
4: Végig megyünk a fejezeteken, hogy például a tüdő kapcsán, ugye nem csak a szervet mutatja be, és valahogy nagyon emberközelien, szinte megszemélyesítve mutatja be, hanem az oda kapcsolódó részek is szokatlanok egy ilyen könyvhöz képest, szerintem furcsa, hogy milyen képzettársítások vannak,
3: igen,
4: benne, ugye?
3: Igen, abszolút, ugye a legfőbb jelzője a tüdővel kapcsolatban, hogy milyen puha a tüdő, tehát hogy mennyire elemilyen fontos szerepet játszik, és ugyanakkor meg csak épp hozzáér valami, és már benyomódik, tehát egy nagyon szivacsszerű szervünk, és ez mennyire ellentétben áll azzal, hogy ugyanakkor mennyire fontos. Nagyon jó nyelven ír, tehát nagyon könnyen érthető, ugyanakkor fontos tudni, hogy ugye a szerző maga is orvos, gyakorló orvos, tehát abszolút tisztában van az orvosi hátterével, a tudományos hátterével. Ez a kettősség is fontos, ugyanakkor ugye egy nagyon részletes, alapos forrásjegyzék is tartozik a könyvhöz, tehát akit még jobban érdekel, vagy aki esetleg még szakmaibb szemmel szeretne olvasni erről, az nyugodtan elolvashatja a megadott cikkeket, tanulmányokat, úgyhogy minden fejezethez van egy külön forrásjegyzék, azt is érdemes még böngészgetni. De én azt gondolom, hogy ez nem egy orvosi szakkönyv olyan értelemben, hogy orvosnak kell lenni ahhoz, hogy megértsük, hanem egyrészt közérthető nyelven ír, másrészt, amit említettünk, hogy minden szervhez, minden gondolathoz van egy érzelmi megközelítése, és ez is szerintem nagyon fontos, hogy ezzel közel hozza azt az adott szervet, amiről éppen ír.
4: Kiírtam néhány mondatot, azt írja, hogy naponta 20 000 légzés, és a légutak a légcsőtől indulva 22-szer ágaznak el, aztán tüdőnként 21-szer, így alakul ki a hörgőfa, és azt írja, hogy a levegő, a tüdőn átáramló levegő 2400 kilométer hosszú úthálózaton halad át, közben felmelegszik, megnedvesedik, kitisztul. Szóval tényleg olyan adatokat hoz, ami mellett ugye egyébként az ember elmenne, de itt valahogy egészen más helye van.
3: Meg a tüdő ugye pont egy olyan szerv, amiről azért nagyon ritkán beszélünk, tehát nincs annyira előtérben, mint mondjuk az agy, amiről szinte minden nap lehet olvasni. De nagyon érdekes ez is így van, hogy nagyon sok adatot hoz, ettől mégsem válik szárazzá, mert feldolgozza ezeket az adatokat számunkra, de tényleg ezek megdöbbentőek. És egyébként ez is egy fontos eleme szerintem a könyvnek, és ezt itt is láthatjuk, de minden sorában, ami szerintem nagyon szép, hogy egy nagyon mély csodálattal ír a testről. Igen. Tehát ez szerintem nagyon fontos. Nyilván ugye egy orvosnál ez valószínűleg ilyen alap hozzáállás, de hogy ez, ami minket lenyűgöz, azt érezzük, hogy őt is lenyűgözi, annak ellenére, hogy ő nyilván jobban képben van, de hogy ez a mély csodálat és tisztelet a testtel szemben, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos része ennek a könyvnek.
4: Neked a tüdő részben milyen kapcsolódások voltak érdekesek, mert ír a légzésről, a légszennyezésről?
3: Igen, hát a légszennyezési összefüggések is nagyon érdekesek voltak. Azt szerintem nagyon fontos, hogy ott néhány jó példát is felsorolt, tehát hogy például az ólom és a benzin kapcsolata, vagy a kipufogógázok kapcsán hozott, ugye ő német szerző, tehát németországi példákat hoz, de hogy ez milyen nagy mértékben javította az egészséget, ami látszólag egy apróság volt, hogy most hogyan gyártják a benzint, annak nagyon-nagyon komoly kimutatható, és ehhez idéz tanulmányokat is, hogy milyen kimutatható hatása volt ennek az egy intézkedésnek. És itt kitér arra, hogy ugye a politika milyen komoly szerepet játszhat abban, hogy egészségesebbek legyünk.
4: Eszembe jutott, amikor a légzéstechnika részt olvastam, hogy az ember sosem gondolkodik azon, csak csinálja jó esetben, hogy hogyan van összefüggésben az agyunkkal, vagy hogy miért is jótékony.
3: Ez most ezért eléggé divat, hogy ugye előtérbe került, hogy a légzéstechnika az mennyi mindent megoldhat, meg milyen jó eszköz, például a stressz leküzdésében, és nem tudtuk egész pontosan, tehát ugye mindenféle technikák vannak erre, de ő ugye rávilágít arra is, hogy tulajdonképpen ez ösztönösen is működik, tehát nem gondoljuk végig, hogy most gyorsabban légzünk, hogyha egy, ugye azt hiszem, egy vizsgahelyzetet hoz, hogy amikor a vizsgahelyzetben idegesek vagyunk, akkor nagyon gyorsan kapkodjuk a levegőt. És hogyha szépen lassan lélegeznénk, akkor ez már önmagában segítene abban, hogy megnyugodjunk. A légzéstechnikák is erről szólnak, hogy tulajdonképpen mesterségesen, úgymond visszaállítsuk a nyugalmi állapotot a testben azzal, hogy a nyugalmi légzést gyakoroljuk.
4: Mindjárt tovább lépünk a következő fejezetre, de el kell mondanom, hogy amit az oxigénről megtudtam ebben a fejezetben, az számomra lenyűgöző volt. Ahogyan ír róla, és csak azért, hogy értsék a hallgató, hogy tényleg ez egyáltalán nem egy szokványos megközelítésű könyv, azt írja, hogy az oxigénre a káosz a jellemző, de hogy ő csak mindig kapcsolódni akar mindenhez. Amikor pár oxigén molekula a tüdőnkbe jut, eleinte céltalanul bolyonganak, ám nem sokára változik a helyzet. Amint az első úttörők a vérbe kerülnek, szervezetünk már is a helyes útra tereli őket. Az első trükk a vérben lévő vas. Az oxigén imád rozsdává vegyülni a vassal. Klasszikus felállás. A vérünk azonban már egy lépéssel előrébb jár. A vas a vörös vértesteket úgy hajtogatja fehérjékbe, hogy az oxigén ugyan rendkívül közel kerül hozzá, de nem elég közel ahhoz, hogy ténylegesen reakcióba léphessen vele. Ezzel a mestertervel az oxigén veszélytelenül szállítható végig az egész testen.
3: Nagyon fontos a megközelítés módja, és talán még ennek kapcsán egy dolog, ami szintén többször előjön a könyvben, hogy az evolúciós háttér. Tehát ott is ugye emlegeti, hogy a tüdő azért az nem volt mindig, tehát az egy viszonylag újabb szervünk, és ez szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen történeti kontextusba helyezi a testünknek a működését, meg a szerveinknek a fejlődését. Ez szerintem nagyon sok mindent megmagyarázott esetben, hogy ez az agy fejlődésénél épp úgy előkerül, hogy ott milyen hatalmas fejlődést írt le az agy.
4: Hogy melyik a legősibb része az agynak, és hogy hogyan rakódott rá.
3: Tehát ugye ettől például, hogy az érzelmek miért ilyen nagy jelentőségűek, mert ugye azok egy régebbi agy részünkben zajlódnak. Tehát ezt fontosnak tartom, hogy ez a történeti háttér sokszor jelen van. És talán még egy dolog, ami fontos lehet a kontextus kapcsán, hogy az is nagyon gyakori, hogy olyan szinten kontextusba helyezi a tartalmat, hogy előbb az egyén szintjén elmondja, tehát egy konkrétan a mi testünkben ezt hogyan képzeljük el, és utána átvált egy társadalmi szintű megközelítésmódra, hogy milyen kihatásai vannak annak, ami bennünk történik egyénekben.
4: A tüdő után jön az immunrendszer. Ugye utal rá, hogy sokszor esik szó arról, hogy a szervezet harcol, csapatokat állít sorba, leküzdi, nem tudom én, holott pont nem erről van szó. Tehát, hogy mintha ezt is akarná, hogy gondoljunk erre másként, nem kell mindig küzdeni.
3: Igen, ez is egy érdekes nagyon gondolat, jó. És ráadásul ezt a magyar fordításban nem lehet visszaadni, de németül egyébként az immunrendszert úgy is hívják, hogy elhárító rendszer, ami ugyanaz a szó, mint a katonai elhárítás, és erre valóban utal, hogy nagyon sokszor használunk ilyen katonai jellegű hasonlatokat, tehát, hogy bombaként robban valami, vagy védekezünk, hárítunk, illetve a gazdaságból nagyon sok mindent átveszünk a gazdasági nyelvből.
4: Amikor testről beszélünk.
3: Igen, ez is egy érdekes megfigyelés.
4: Igen, de hogy az valamiféle más viszonyulást feltételez, nem? Tehát, hogy ő azt mondja, hogy ennek nem így kéne lenni.
3: Így van. Majd előjön például, hogy a kórokozókról beszél, hogy ott már a nevében benne van, hogy kort okoz, ami egy nagyon negatív megközelítés, de ugye felhívja a figyelmet arra, hogy azért vannak hasznos kórokozók is, illetve ami rossz, tehát ezt is nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy nem fekete-fehérek a dolgok. Tehát, hogy ami rossz, az se biztos, hogy csak rossz. Tehát például az allergiánál ugye kitér arra, hogy persze az nagyon rossz, hogyha tüsszögünk, de hát az allergia azért van, mert megvéd valamitől. Tehát, hogy mondjuk a mogyoró allergia, az persze, hogy nagyon szörnyű dolog, de ugyanakkor ezzel próbál minket az immunrendszerünk védeni. Úgyhogy ez a differenciáltság szerintem ez is egy nagyon fontos jellemzője a könyvnek. Vagy például, ami nekem egy nagyon szép hasonlat az is, hogy amikor a bőrről ír, most nem akarok előre szaladni, de ott is ugye, hogy a bőrünk az tulajdonképpen a felső rétege, az egy elhalt valami. Az elhalt sejteknek a rétege képzi a bőrünket, ami egyben az életünknek a burka. Hogy ez is milyen szépen összejátszik, hogy az elhalt sejtek, és ugyanakkor az élet burka, tehát ugye az élet bőr nélkül nem lehetséges. Az ugye a kapcsolódásunk a külvilághoz, és ez is milyen szép ez a kettősség. És az elején beszéltünk arról, hogy mennyire érthető a nyelvezete, és szerintem ez is nagyon fontos, hogy rengeteg hasonlat van benne, és azok nagyon szemléletesek, tehát ahogy az izmoknak a küzdelmét leírja, mint egy lóversenyt, vagy egy csomó ilyen hasonlat van benne.
4: Jaj, hát ott az a verseny az izmoknál, hogy melyik a legerősebb, de ma mindjárt kitérünk rá, mert ki is írtam magamnak, hogy hogyan halad a sorban, és hogy melyik a győztes. Viszont az immunrendszerrel kapcsolatban még, ami nagyon szimpatikus volt, hogy azt mondja, hogy több száz milliárd kíváncsi sejtet állít elő nap mint nap a szervezetünk, és akkor ott vannak az ölősejtek és a falusejtek, ezekről is beszél, és hogy melyiknek mi a dolga, és akkor így írja le, hogy különösen kíváncsian nézelődnek az úgynevezett ölősejtek. Nem tehetnek a nevükről, nem ők választották. Ahogy áthaladnak a testen, letapogatják a sejtjeinket. A kézfogás, vagy prózaiban fogalmazva az érintkezési pont, a sejtreceptorok révén jön létre, amelyekhez az ölősejtek hozzákapcsolódnak. Minden érintkezés alkalmával a következő kérdés vetődik fel. Na, minden rendben van ma? Testünk sejtjei már felkészülten várják a találkozást. A napközben általuk előállított fehérjékből egy kis adagot félretesznek, és ezt a felületükön exkluzív módon feltállalják az ölősejteknek. Az esetek túlnyomó többségében a találkozáskor utóbbiak csak annyit mondanak, hogy vagy igen-igen, és egyszerűen tovább busznak. Néha azonban, de ez tényleg a szabályt erősítő kivétel, elhangzik egy ó. Az ó elhangzásának általában két oka lehet, egyrészt megeshet, hogy egy sejt rákos sejté mutálódott. Ezen kívül az is lehetséges, hogy a sejtet megfertőzte egy vírus. Mindkét esetben az ölősejtek gyanús fehérjékbe botlanak, és figyelmeztető jelzést adnak le a sejtnek. Ha nincs ellenvetés, akkor a sejtek lebomlanak. Az ölősejtek segítenek a lebomlásban, hogy az minél óvatosabban és veszélytelenebbül történjen. Nekik köszönhetően így minden egyes héten megússzuk a rákos megbetegedést vagy a vírusfertőzést, anélkül, hogy erről értesülnénk. Az, hogy mégis előfordulnak rákos megbetegedések, többnyire amiatt van, hogy a tumorsejtek megtanulnak elrejtőzni, például oly módon, hogy lebontják az érintkezési pontokat.
3: És így az egész immunrendszer ugye egy tanulási folyamat, és hát nagyon fontos, hogy minden tanulás alapja a kíváncsiság, tehát nem véletlen, hogy előkerül ez a jelző. De azt is ugye nagyon érdekesen leírja, hogy ugye van az immunrendszerünknek egy olyan része, ami kvázi vele született, tehát magától tudja az immunrendszer, hogy mi a teendője, és van egy adaptív része, ami megtanulja az életünk folyamán. És ugye erről is sokat beszélünk manapság, hogy mennyire fontos, hogy a gyerek nyeljen egy kis homokot a homokozóban az élete elején, mert ugye az is része ennek a tanulási folyamatnak, hogy az immunrendszer megtanulja azt, hogy mit kell kiválasztania, mi az, amit fel tud dolgozni.
4: Igen, a gyógyszer használatról is ír, meg a gyulladás kialakulásáról.
3: Az egy nagyon fontos része, hogy, és ott is nagyon differenciáltan kezeli a kérdést, hogy vajon mindig jó-e, hogyha azonnal beveszünk egy gyógyszert. Vagy ami például mostanában ugye nagyon elterjedt probléma, az orsprének a használata.
4: Igen.
3: És ugye ott is elmondja, hogy van annak nagyon jó része, de hogy nem kell túlzásba esni vele. Vagy mondjuk egy hashajtó, vagy éppen ellene szóló gyógyszer, az is, hogyha most nekünk rohanni kell a repülőtérre, akkor persze, hogy vegyük be, mert hogy ne legyen baj. De egyébként meg nem biztos, hogy jó, ha azonnal bevesszük, mert a természetnek az a természetes működése, hogy kiválaszt kártékony, vagy rossz dolgokat. Tehát ugye Náthánál is mondjuk, ugye elmondja, hogy nagyon kellemetlen, ha folyik az orrunk, de hát másrésztről meg ez egy rendkívül hasznos folyamat, mert ugye kimossa belőlünk rossz dolgokat. Uh-huh. Tehát, hogy ez is nagyon fontos szerintem, hogy ugye az ő szemlélete az, hogy azért legyünk óvatosak a gyógyszerekkel, nem ellenzi a gyógyszereket nyilván orvosként, de arra felhívja a fegyelmet, hogy mindig fontoljuk meg, hogy kell ez.
4: A vírushoz kapcsolódom, kiírtam magamnak egy érdekességet, és tele van a könyv ilyenekkel. Ezt mondja, 65 millió évvel ezelőtt elődeink endogén retrovírussal fertőződtek meg, ezek a HIV vírus rokonaim. Ez a fertőzés tette lehetővé, hogy a nők kisbabát hordjanak ki, egy genetikailag félig idegen gyermeket.
3: Igen, ez nekem is egy új megközelítés volt, mert ugye a terhességet a világ legtermészetesebb dolgának tekintjük, de közben meg valóban ez nagyon érthetően és szemléletesen leírja, hogy mennyire ellentmond tulajdonképpen a szervezet működésének az, hogy valami vadidegen dolog belekerül.
4: És akkor itt is a tanulás bejön, hogy elfogadja a szervezet egy idő után.
3: Így van, tehát hogy az is egy hosszú folyamat.
2: Majáta Eszter fordító a vendégem, vele beszélgetünk a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julia Enders. Tartunk most egy kis szünetet, és rövidesen a bőr témakörével folytatjuk.
1: Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2. Trendefel. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
3: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kis állatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
4: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
5: Flotta döntések változó időkben.
6: Cégautó beszerzés 2026-ban.
5: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
6: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
5: Szakértői beszélgetés Köves Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Fél egy van, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt Kovács Gergőt hallják. Friss hírekkel jövünk a Trend FM-en a 94.2-n. Jó évkezdésről számolt be az MBH Bank az első negyedéves jelentésében, ugyanakkor a különadók emelkedése őket is megviselte. Az adózás előtti eredmény 68 milliárd forintot ért el, ami 400 millióval több a 2025-ösnél. A korrigált konszolidált adózás utáni eredmény azonban 54 milliárd forint volt, 3,5 milliárddal kevesebb, mint egy évvel korábban. A bevételek közel 150 milliárd forintra nőttek, a működési költségek pedig 10 milliárd forinttal emelkedtek. A cég szerint a számviteli eredmény éves csökkenése elsősorban a kormányzat által kivetett különadók emelkedésének tudható be. A teljes évre vonatkozó bankadót és extra profitadót a bank egy összegben fizette ki az első negyedévben, amelyek együttes összege meghaladta a 80 milliárd forintot. Mától újra közvetlen napi repülőjárat indul Budapestről Amerikába. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel ez a szezonális járat. A koronavírus járvány óta nem indult ilyen járat, vagyis 6 év után indítják újra. Philadelphia és Budapest között Boeing Dreamliner típusú gép szállítja majd az utasokat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő közel 9 óra. A budapesti járat elindulásával egy időben az American Airlines napi járatot közlekedtett Prágába is. Romlik a helyzet a Velencei tónál, egyre súlyosabb probléma a kiszáradás. A május közepén mért 66 cm-es vízállás rendkívül kritikusnak számít. Normál esetben a tó minimális vízszintjének el kellene érnie a 140 cm-t, míg a maximális vízállásnak a 170 cm-t. A Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője elmondta, hogy a konyhományosan csapadékosabb medárd időszak még hátra van. Emiatt a helyzet javulhat, de akár romolhat is, azonban ha nem érkezik elegendő eső vagy nem kezdik meg a mesterséges vízpótlást, a tó hamarosan különálló kis tavacskákra darabkálódhat.
0: Tőzsde hírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 5,5%-os emelkedésben 132.164 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 11 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 1%-os mínuszban 3942 forinton, az OTP 1,7%-kal, már majdnem 2%-kal megy lefelé 40.300 forintra, a Richter viszont 1,2%-ot emelkedik 12.370 forinton a papír, a Magyar Telekom 6%-os emelkedésben 2.646 forinton. Európában továbbra is vegyes a hangulat, a londoni FTSE 1%-os mínuszban, a frankfurti DAX 1%-os pluszban, a francia CAC40 pedig 9%-os emelkedésben, a milánói tőzsde 5%-ot, megy fölfelé, a madridi IBEX pedig egy enyhe 1%-ot megy lefelé. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 310 forintot kérnek, egy svájci frankért 394 forintot kell adni, egy euróért pedig 360 forintot kérnek. Kőolaj fronton továbbra is csökkennek az árak, a Brent típusú kőolaj jegyzésára 104 dollár 50 cent hordonként, az észak-amerikai könnyű olaj, a VTI pedig 97 dollár és 90 centen jelenleg. További híreink. Még idén közös kormányülést tart Ausztria és Magyarország. Erről beszélte az osztrák kancellár a Magyar Péterrel tartott tárgyalások után. Christian Stocker azt is elmondta, hogy az aszbeszt szennyezés ügyében a két ország közös vizsgálóbizottságot állít majd fel. A magyar kormányfő pedig azt közölte, hogy a testület hétfőn kezdi meg a munkát. A részletekről Magyar Pétert hallják.
8: Minden, ami kicsit is vitás vagy érzékeny kérdés, szerintem az idő rövidség ellenére szóba került, és ez szerintem így van jól. Mondtam, én kicsit szkeptikus vagyok, hogy önmagában egy közös bizottság megold-e dolgokat. Arra én ígéretet kaptam, hogy minden információt meg fogunk kapni. Tehát valóban felmerül a kérdés, hogy ez hogyan történhetett évek óta. Tudtak-e róla a hatóságok? Melyik hatóság tudott-e róla? Tudtak-e róla a döntéshozók? A szennyező fizet el, az nem egy magyar vagy osztrák sajátosság, az egy uniós szabály. Azt gondolom, hogy ebben nem lesz vita közöttünk. Én remélem, hogy a nap végén minél kevesebb kártérítést, kártalanítást kell majd kifizetni. Azt főleg remélem, hogy egészségügyi károkat nem kell majd kártalanítani, mert hogy nem lesznek ilyenek, mert hogy időben észrevettük és időben fel tudjuk számolni.
0: Időjárás jelentés.
7: Folytatódik a napsütéses idő, kevés gomoly felhővel, azonban az esti órákban az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül. Délután 23 és 27 fok lesz, estére 13 és 20 fok közé hűl a levegő. Én már a búcsúzom önöktől, de ne menjenek sehova, hiszen folytatódik a Könyvben utazom Olá Andreával, friss hírekkel legközelebb pedig egy órakor várjuk önöket, Nagy Károly indítja majd a Déli Monitor műsort. Tartsanak velünk továbbra is, jó napot, jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
9: Olá Andrea vagyok, Könyvben utazom, mégpedig az emberi szervezet legrejtettebb zugaiba. A könyv, amiről beszélgetünk, Julie Anders Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című lebilincselő kötete. Idézek tőle néhány mondatot most az első oldalakról. Hangos, velünk szemben sok kihívást támasztó világban élünk. Zúdulnak ránk kívülről az információk, miképpen éljünk, mit kell elérnünk, hogyan kell kinéznünk, hogyan kell éreznünk magunkat, miközben sokszor még azt sem értjük itt és most, kik és mik vagyunk. Vajon képes lenne-e a testünkről, szervezetünkről szerzett tudás ellensúlyozni mindazt, amit a kórházban és önmagamon megfigyeltem? Képes lenne-e a testi nézőpont, még ha csak egy kicsit is segíteni abban, hogy megőrizzük a modern világ zűrzavarában a humánumot, az emberi értékeket. Bajáta Eszter a vendégem, aki magyarra fordította ezt a kiváló könyvet, Julie Enders Testünk jelzései című könyvét. Ismerjük meg most picit jobban a szerzőt.
10: Ugye a Bélügyek volt az ő első könyve, tehát ő azzal robbant be. Németországban ez hatalmas bestseller volt, az összes beszélgetős műsorban meghívták, és ott is ez volt, hogy hát oké, tudtunk dolgokat a Bélről, de ő annyira szemléletesen és annyira viccesen közelítette meg, hogy ott egész más megvilágításba helyeződött a Bél. És ez a könyvében most újra előjön, hogy tényleg szinte megszemélyesíti, vagy szinte antropomorfizálja az egyes szerveket, vagy tényleg már a vírusoktól kezdődően, vagy az oxigéntől, amit említettél. Amikor megírta a Bélügyeket, akkor inkább az írással foglalkozott, és aztán visszatért az orvosi praxisba.
9: Belgyógyász, gasztroenterológus. Ez azért fontos, mert ugye mi olyan részeket is kivettünk, ami nem hagyományos egy ilyen típusú könyvben, de hát azért minden orvosi információ a szakszerű benne.
10: És ugye amiről beszéltünk, hogy ez a kettősség megvan, tehát hogy mondjuk leírja a toxinoknak a pontos biológiai működését, de ugyanakkor ugye utal arra, hogy ez mennyire elterjedt ez a toxikus jelző a hétköznapi nyelvben, és akkor picit ezt is elemzi, hogy miért használjuk egyszerűen ezt, mint metaforát, hogy valaki toxikus, vagy egy kapcsolat, egy viszony toxikus, de ugyanakkor megvan a biológiai háttér és a konkrét leírása.
9: Bőr, a bőr kapcsán nem tudom neked mi volt az, ami a hozzá kapcsolódó témakörökből érdekes volt.
10: Az egyik a bőr öregedése, szerintem nagy téma manapság, ugye itt a longevity, meg anti-aging folyamatoknál, meg kezeléseknél, és ott például volt egy nagyon érdekes, vagy számomra nagyon érdekes és új adat, hogy az arcbőr öregedését mi az, ami 80%-os arányban meghatározza, és ez bizony a napfény. És itt egy nagyon érdekes okfejtés van a napfény szerepéről, amiről szintén manapság rengeteget olvashatunk, és ott is előjön ez a differenciáltság, hogy hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a napfény. Nem is tudjuk még pontosan, hogy mennyire, és miért olyan fontos. Itt idéz ugye néhány adatot, hogy bizonyos betegségeknek az elkerülésében vagy csökkentésében mennyire fontos szerepet játszhat, hogyha elég napfény ér minket, és ugye azt gondolták, hogy ez csak a D-vitamin miatt van, megpróbálták D-vitamin pótlással ugyanezt elérni, és nem sikerült, ami azt mutatja, hogy ő is elmagyarázza, hogy nem csak a D-vitaminon múlik. Azt még nem tudjuk pontosan, hogy mind múlik még, de ugye idéz ilyen statisztikákat, ahol kiderül, hogy ahol sok napsütés éri az emberek bőrét, ott bizonyos betegségek jóval alacsonyabb számban jelentkeznek, szív- és érrendszeri megbetegedéseknél, akár a ráknál ez szerepet játszhat. Ugyanakkor pedig ugye végtelenül károsnak is tartjuk a napfényt.
9: Jó, hogy még arra is figyel, hogy leírja, hogy hogyan kell bekennünk magunkat, milyen vastagsággal.
10: Igen, ezt hangsúlyozza, ugye ez is szerintem fontos elmondani, hogy az ember úgy szereti letudni a krémezést azzal, hogy jó, úgy valamit ráken az arcára, meg a testére, de ugye elmondja azt, hogy az nagyon hamar eltűnik, tehát hogy nagyon vastagon kell bekennie testünket, illetve itt ugye a faktorokat is elmagyarázza, hogy ez pontosan mit jelent, szerintem ezzel sem vagyunk mindig pontosan tisztában, hogy ugye ez azt az időt hosszabbítja meg, ameddig a napon tartózkodhatunk.
9: Ugye a hegesedésről, a sebgyógyulásról is ír, erről talán tudunk, de ez is nagyon jó, mondhatni szórakoztató, ahogy leírja, de nekem nagyon meglepő volt, amit az érintésről írt.
10: Igen, az egy nagyon fontos rész szerintem.
9: Volt, ami különösen megmaradt?
10: Hogy mennyire fontos az érintés. Ugye itt egy példát hoz, hogy azok a kisbabák, akik rögtön a születésük után inkubátorba kerülnek, és sokszor nélkülözik az érintést, náluk hosszú távon milyen kihatása vannak ennek a betegségek tekintetében, ez érdekes volt, és akkor ugye az érintés fontosságát hangsúlyozza, és az érintés hiányáról ír, az is szerintem egy nagyon fontos része a könyvnek, amikor a magány kihatásairól ír, hogyha nem részesülünk érintésben. Ez mennyire hiányzik. Ez is egy szép rész volt.
9: Nekem meglepő volt, hogy azt mondja, hogy a két legfontosabb élvezet az ember számára az ízlelés és az érintés. És azt írja, hogy ahogy az ízlelésnél a sós édes savanyú keserű a négy alapíz, az érintésnél pedig a nyomás, a sebesség, a nyúlás és a rezgés, ezt ő elmagyarázza, hogy mi ez. És akkor így mondja, hogy gondoljunk rá, hogy milyen, amikor megsimítanak minket.
10: Vagy szintén egy példát hoz, amikor valaki szülés utáni depresszióban szenved, akkor is, hogyha megérinti a kisbabáját, akkor ez a depressziós időszak ezzel akár lerövidíthető, tehát hogy még ott is szerepet játszik, illetve talán még egy példát idéz, amikor intenzív osztályon fekvő betegeknél, akiket ugye rengeteg stressz ér azáltal, hogy villódznak egyfolytában ott a gépek, meg mindenféle hangok vannak, és hogyha őket masszírozzák, az érezhető jó hatást, jótékony hatást vált ki a betegekben. Hát például az alvásuk, ugye pont, mert nagyon nyugtalan az alvásuk az intenzív osztályon, noha ugye az alvásnak, erről is majd szó lesz a könyvben, nagyon fontos regenerációs szerepe van, és ha az intenzív osztályon is el lehet érni azt, hogy masszást kapjanak a betegek, akkor ez az alvás minőséget is nagy mértékben javíthatja. Tehát ott is az érintésnek nagyon fontos szerepe van.
9: Az jó, hogy sikerült megtartani a fejezetekben az egyensúlyt, tehát hogy az úgymond orvosi rész, tehát amit mondjuk a seb gyógyulásról, meg a bőr szerepéről, meg a sejtek működéséről ír, az nagyjából ugyanolyan súlyjal van, akár ebben a fejezetben, mint mindaz az egyéb jelenség, amiről most beszéltünk.
10: Így van, tehát nem csúszik el egy ezoterikus irányba, hogy minden túlságosan érzelmi alapon közelít meg, hanem amit említettünk, hogy ott van egy komoly orvosi háttér. Ugye az már a könyv elején, tehát azzal indít, túl azon, amiről beszéltünk, hogy mi volt a konkrét apropója a könyv megírásának. Ugye elmondja azt, hogy mi volt ez a felismerés, vagy hogyan történt meg benne ez a felismerés, hogy erről írni kell, és hogy ez mindenkit érint, és mindenkinek tudnia kell róla, hogy ugye az orvosi praxisában nagyon sokféle betegséget kezelt, és egy idő után rájött, hogy tulajdonképpen ugyanaz bújik meg minden tünet mögött, az, hogy nincs rendben az a világ, amiben élünk. És akkor tulajdonképpen ennek kapcsán indult el, hogy akkor mi is a baj konkrétan. És utána visszatér ehhez a gondolathoz, mert nagyon sokszor utána, amikor a testi hátteret leírja, akkor utána megint kitér a társadalmi következményekre, például a közösségi média hatásaira. Nagyon érdekesen leírja, hogy tesz függővé minket a közösségi média, tehát ugye a jutalmazó sejteknek a dopaminnak a bevonásával, ott megadja az orvosi hátterét, és hát azért a tippeket is ahhoz, hogy hogyan tudjuk ezt egy picit kordában tartani. Ugye hosszú fejezet van egyébként a függőségekről, nem csak a közösségi médiával kapcsolatban, hanem mindenféle függőséggel kapcsolatban, és ott is ugye nagyon jól leírja ennek az orvosi hátterét, de ugyanakkor a megoldást is próbálja keresni. Tehát az orvosi úton mondjuk a dopaminpótlás lehet, de egyébként pedig egyszerűen egy életmódváltás. Tehát egészen konkrét tanácsokat is ad sok esetben.
9: Ez már az agy fejezete, és a függőséget érdekes módon a szerelemhez hasonlítja, és azt mondja, hogy hát ott is van egy ilyen fölívelő időszak, és aztán jön a csalódás.
10: Többször is ugye előjön a szerelemmel kapcsolatos párhuzam, és a bőrnél is szépen leírja, ugye, hogy a napfénynek, napsugárzásnak a hatása, hogy egyrészt éget, másrészt energiát ad. És hogy a szerelemben ugye ugyanaz van, hogy energiát ad, fel vagyunk dobva, ha szerelmesek vagyunk, és aztán jól megégünk a végén.
9: Az nagyon szép, ahogyan ez a fejezet elkezdődik. Azt írja, hogy az agy kivételezett helyzetben van, ott fenn a fejünkben, de nem egy fölényes, arrogáns szerv, hanem egy irányító, védelmező és a világgal összekötő szerv inkább. És olyan jó az, ahogyan a pozícióját meghatározza. Azt írja, hogy majdhogy nem azt mondhatjuk, van a testben egy felső réteg, amely különleges védelmet és kényelmet élvez. A föld szennyétől és taposásától távol, az agy a legfelső emeletről élvezi a pompás kilátást, a hallást itt nem zavarja az emésztés zaja, messzire tekintve látja, mi történik a világban, miközben a többi por, szerv, a mellkas vagy a has zugaiban nyomorog. Ha kicsúszik a kézből egy szerszám, a fej messze van, ha megbotlik a láb, utoljára koppan a földön.
10: Szerintem is ez egy ilyen másfajta szemlélet, mert valóban ugye leírja, ugye, hogy az van fölül, és ettől azt gondoljuk, hogy az agy a legfontosabb szervünk. Ugye már a bélügyek kapcsán elmondta, meg mostanában ugye sokat beszélnek arról, hogy ott is van egy másik agyunk valahogy, tehát hogy ezért nem csak az agy játszik szerepet, de valahogy azt gondolom, hogy úgy megmaradtunk annál a felfogásnál, hogy a kognitív képességek a legfontosabbak, és ő ugye utal arra, hogy nem csak az agy fontos, hanem, és ugyanígy nem csak a kognitív képességek, hanem mondjuk az érzelmi intelligencia. Tehát ugye erről is hosszabban ír, hogy mi a különbség az intelligencia és az érzelmi intelligencia között, és hogy az agynak valóban mely részein alakulnak az érzelmeink, és milyen szerepet játszanak, ugye a düh érzéséről például hosszabban ír, hogy az is kell egyszerűen.
11: Hát és hogy milyen jelentősége van az emberiség történetében az érzelmeknek?
10: Meg szerintem hajlamosak vagyunk kijátszani a kettőt egymás ellen, tehát azt mondani, hogy csak a tudat, utána csak az érzelmek, és akkor ugye ő is utal arra, hogy itt egyensúlyt kell teremteni. És ez egyébként egy nagyon fontos gondolat, ami szintén végigvonul a könyvön, hogy ugye elmondja, hogy a testnek tulajdonképpen a legfontosabb törekvése az, hogy mindig egyensúly legyen. Tehát, hogy bármi megbomlik, akkor ki kell egyenlíteni ezt a zűrzavart, vagy ezt a rendetlenséget. És ez egy csomó példával leírja, ugye, hogy akár az immunrendszernél, hogy tesz rendet az immunrendszer. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat, hogy kívülbelül egyensúlyra törekedjünk. És ugye itt is ugyanúgy leírja, hogy az agy tulajdonképp ugyanúgy kommunikál az idegpályákon keresztül, mint ahogy mi kommunikálunk egymással. Tehát egyszerűen jeleket küldünk, jeleket értelmezünk. Tehát, hogy itt is behozza ezt a hasonlatot, hogy tulajdonképpen az agy működése az egy hatalmas kommunikációs rendszer, ahol visszajelzések vannak. Tehát itt is egy csomó hasonlat van, amitől egyszerűen érthetőbbé válik az, amit mond.
11: Engem meglepett, hogy az ébredésről és az elalvásról külön ír. Mert úgy már tényleg unásig ismerjük az alvás fázisait, ezt is leírja, de hogy mi történik, amikor például elalszunk, hogy hogyan adja át a feladatokat az agy, az nagyon érdekes
10: volt.
11: Igen,
10: az is nagyon érdekes, az számomra is újdonság volt, hogy pontosan mi történik. Illetve valóban ugye mondjuk a REM fázisról rengeteget hallottunk, de itt is például ezt is elmagyarázza, hogy csak fölteszi mint kérdést, hogy milyen szerepet játszhat az, hogy az emberszabású majmoknál jóval rövidebb ez a REM fázis. És ugye itt arra utal, hogy esetleg a tudatosságban, a fejlődésünkben ez is egy szerepet játszhatott, tehát nem csak az agy fejlődése, hanem akár az, hogy ez a fázis nálunk hosszabb ideig tart, és hát ugye ez az a fázis, ahol feldolgozzuk a minket ért élményeket, akár érzelmi élményeket, akár tudatosabb élményeket, és hogy ebben a feldolgozási szakaszban esetleg előrébb léptünk, és ennek köszönhető a fejlődésünk, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy én fogalmam nem volt, hogy az állatok mennyit alszanak, és abból mennyit telik REM fázisban, de hogy lényegesen kevesebb idő, mint nálunk. És ez nagyon érdekes, az előbb beszéltünk arról, hogy ugyanazok a gondolatok előjönnek, mert ha arra gondolsz, hogy amikor az izmokról ír, akkor szintén ezt elmondja, hogy a regenerációs szakasz mennyire fontos. Egy két példát is hoz, hogy tulajdonképpen többet fejlődünk akkor, amikor nem futunk, hogyha egy futásedzést hosszú távon nézünk, vagy ugye felhozza azt a példát is, hogy amikor csak imaginatív módon sportolók végig gondolták, vagy elképzelték, hogy edzenek, és a kísérleti csoport másik fele valóban fizikailag edzett, akkor ott akár még jobb eredményt értek el azok, akik csak képzeletben edzettek. Tehát ez is szerintem egy nagyon érdekes elgondolás. Hallottunk már ilyesmit sportolóktól, hogy ugye úszók mesélik, hogy ők egyszerűen elképzelik azt, hogy hogyan tempóznak a vízben, és már attól fejlődnek. De ő is elmondja, hogy ez a regenerációs szakasz, ez milyen rettenetesen fontos az izmok számára.
11: És ha már az izmoknál tartunk, neked meg volt az, hogy ebben a versenyben, az izmok közötti versenyben melyik az első, hogy melyik a legerősebb?
10: Nekem is újdonság volt, utána kellett kicsit olvasni, hogy ez hogy is van. Igen, de ugye neki is egyébként, tehát ugye ezt leírja, hogy egy könyvtárban egy pillanatban, hogy jött rá erre.
11: Elárulhatjuk igen. Szerintem, hogy a rágóizom. A rágóizom a legeslegerősebb izmunk mindegyik közül. És a második ebben a versenyben a szemizom. És leírja, hogy mennyi, amit soha nem gondolunk szerintem végig, hogy mennyi funkciója van a szemizomnak. Azt hiszem, ebben a fejezetben volt a legtöbb olyan rész, amin soha nem gondolkodtam ilyen speciál, de biztos sok okos ember gondolkodik ezen, azért, hogy például, hogy honnan van az erő, amit igen, kifejtünk, hogy az honnan jön.
10: Igen, mert ugye hát a hétköznapokban valami dolgunk van, akkor felállunk, kész. De ő ugye pontosan leírja ezt, hogy ahhoz milyen iszonyosok izomnak, milyen iszonyosok együttműködése kell, hogy ténylegesen fel tudjunk állni, és hogy ez milyen hihetetlen bonyolult és összetett rendszer.
11: És hogy végül is sokkal nagyobb erőkifejtésre képes az ember, mint amit a hétköznapokban használunk.
10: Döbbenetes példa volt, ugye hallottunk már ilyesmikről, de ugye leírja azt, hogy ugye ezt már megfigyelték, hogy krízis helyzetekben az emberek milyen iszonyatos erőkifejtésre képesek, ugye azzal a példával, hogy ha egy anya látja, hogy a gyerek a kocsi alá beszorult, akkor megemeli az autót. És hogy ez is mennyire érdekes, hogy ez egy olyan erős jelzést ad, hogy most maximális erőbevetésre van szükség. És ezt tényleg szerintem mindannyian megéltük, hogy egy nagyon kiélezett helyzetben mennyire képesek vagyunk olyan dolgokra, amire azt gondolnánk, hogy nem vagyunk képesek, és egyébként akár nem is vagyunk képesek. De hogyha egy ilyen erős jelzést kap az agy, akkor tényleg beízít mindent. Ez is nagyon fontos, hogy itt nem csak az egyes részekről van szó, hanem az egészről, tehát hogy együttműködésben mennyire jó a test.
11: Igen. És az a jó, hogy nem csak hogy a sportról ír, hanem például a work-life balance. Szóval mert meg nem gondolná, hogy egy ilyen fejezetben ez szóba kerül, hogy mennyire fontos a napi munkában a mozgás.
10: Tehát a hétköznapi mozgás is, tehát nem kell feltétlen súlyt emelnünk, igen, hanem egyszerűen az, hogy kicsit tudatosabban alakítsuk az életünket, és csak felálljunk és sétáljunk 10 percet, már az is rengeteget ér.
11: És a veszélyekről is tulajdonképpen úgy ír, hogy nem ijeszti el az embert, nem? Tehát nem érez az ember fenyegetettséget, igen, holott igen, ott van minden, tehát a droghasználattól kezdve tényleg a vírusok,
10: igen,
11: a minden.
10: Igen, pont a függőséget igen, akartam én is említeni, hogy ott is nem elítélően ír, vagy nem azt írja, hogy ha ezt nem csinálod, akkor meghalsz, hanem egyszerűen próbál rávezetni. És ezt nagyon sokszor hangsúlyozza is, hogy amikor az olvasókhoz szól, hogy ő elmondja, hogy szerintem mi a jó, de utána hangsúlyozza, hogy egyszerűen hallgassunk a testünkre. Tehát például az alvásról hosszabban ír, és ott is azt mondja, hogy hát ugye kutatások azt mondják, hogy olyan 6 órát kell minimum aludni, de azért jobban 8 óra, de hogy igazából hallgassunk a testünkre, mert hogy úgyis tudni fogja a testünk, hogy ő mennyit akar. És ez nagyon fontos, hogy nem mindig feltétlen tudatosan kell megélni dolgokat, hanem egyszerűen csak figyelni a testünk működését, és abból levezetni a viselkedésünket, vagy a tetteinket.
11: Majáta Eszter fordító volt a vendégem, vele beszélgettünk a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julie Anders. A könyv a Park kiadó gondozásában jelent meg, ahogyan egyébként annak idején a szerző nagy sikerű Bélügyek című könyve is. Ez az adás is újra hallgatható a Könyvben utazom podcast csatornáján, a Spotify-on. Én köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallottátok.
0: Ez volt a Könyvben utazom Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Minket a gazdaság szórakoztat. Trendfm 94.2. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter le Big Bang.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
5: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
6: 1 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. A mai adásban beszélünk majd arról, hogy vajon mekkora összeget hozhat Budapest számára a Bajnokok Ligája döntője jövő héten. Aztán szó lesz arról, hogy a mesterséges intelligencia mennyire változtatta meg a futballisták, a futballcsapatok felkészülését, vagy egyáltalán az ellenfél feltérképezését, de beszámolunk majd az ausztriai látogatásáról és Magyar Péter miniszterelnöknek. A híreket Kovács Gergő állította össze, és akkor a részletek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Erős utazási kedvel, de szokatlan bizonytalanságok között készül az idei nyári turisztikai főszezonra Európa és Magyarország. Idehaza a jövő hétvégére nézve mindenképpen jó hír a Bajnokok Ligája budapesti döntője. Horthy Flórát, az MBH elemzési centrum szenior ágazati elemzőit hallják.
7: Azért egy hatalmas gazdasági hatása van is egy ilyen rendezvénynek, tehát azt lehetett olvasni elemzésekben, hogy az utóbbi Bajnokok Ligája döntő helyszíneken 68 millió euró közötti volt a gazdasági hatás, és ebből egy 70% körüli rész a helyi szolgáltatóknál maradt. Tehát, hogy ez mindenképpen egy erős hétvégéje lesz Budapestnek.
6: Az elmúlt években számos kritika érte az elit futball világát, amiért az emberi tényezők helyett az adatok és a statisztikák kerültek előtérbe. A Ferencváros videó elemzője arról beszélt a Trend FM-nek, mely területeket érintette leginkább a technológia térhódítása, és hogyan segítik az új eszközök a klubokat. Áder Andrást hallják.
8: Az adatok egyrészt a scouting részen is nagy segítség, illetve nagyon nagy változás lett, hogy egyre több játékos van a piacon. Egy nagy nemzetközi labdarúgó csapatnál ma már legalább 20-30 játékos figyelő scout van, viszont ugye a kisebb csapatoknál ezt nem tudják megtenni. Ennek egy ilyen előszobája lehet, hogy adatok alapján szűrik a játékosokat. Ez az elmúlt 10 évben nagyon változott, rengeteg ilyen platform

0: keletkezett, illetve voltak itt felvásárlások is, tehát ugye a piac mozgás is mutatja, hogy ebbe azért még van mozgástér. Viszont a másik játék ellenfél, illetve a saját csapat elemzés, ott is nagyon sok szoftvetve adat áll rendelkezésre, de ugye ezeknek a hátulütője az is, hogy nagyon sok van, mindenki legalább 2-3, hanem még több szoftvert használ, tehát nincs olyan program, ami mindent lefed.
1: Még idén közös kormányülést tart Ausztria és Magyarország, erről beszélt az osztrák kancellár a Magyar Péterrel tartott tárgyalások után. Christian Stocker azt is mondta, hogy az aszbeszt szennyezés ügyében a két ország közös vizsgálóbizottságot állít majd fel. A magyar kormányfő pedig azt közölte, hogy a testület hétfőn kezdi meg a munkát, Magyar Pétert hallják.
2: Minden, ami kicsit is vitás vagy érzékeny kérdés, szerintem az idő rövidség ellenére szóba került, és ez szerintem így van jól. Mondtam, én kicsit szkeptikus vagyok, hogy önmagában egy közös bizottság megold-e dolgokat. Arra én ígéretet kaptam, hogy minden információt meg fogunk kapni. Tehát valóban felmerül a kérdés, hogy ez hogyan történhetett évek óta. Tudtak-e róla a hatóságok? Melyik hatóság tudott-e róla? Tudtak-e róla a döntéshozók? A szennyező fizet el, az nem egy magyar vagy osztrák sajátosság, az egy uniós szabály. Azt gondolom, hogy ebben nem lesz vita közöttünk. Én remélem, hogy a nap végén minél kevesebb kártérítést, kártalanítást kell majd kifizetni. Azt főleg remélem, hogy egészségügyi károkat nem kell majd kártalanítani, mert hogy nem lesznek ilyenek, mert hogy időben észrevettük és időben fel tudjuk számolni.
1: Magyar Péter június végére a visegrádi országok miniszterelnökének csúcs találkozóját kezdeményezi. A találkozót Budapesten tartanák, az eseményre, ha konszenzus van róla, várnák az osztrák kancellárt is. Piaci hírekkel folytatjuk. Jó évkezdéssel számolt be az MBH Bank az első negyedéves jelentésében, ugyanakkor a különadók emelkedése őket is megviselte. Az adózás előtti nyereség 68 milliárd forintot ért el, ami 400 millióval több a 2025. évinél. A korrigált, konszolidált adózás utáni nyereség azonban 54 milliárd forint volt, 3,5 milliárddal kevesebb, mint egy évvel korábban. A bevételek közel 150 milliárddal nőttek, a működési költségek pedig 10 milliárd forinttal emelkedtek. Az MBH Bank szerint a számviteli eredmény éves csökkenése elsősorban a kormányzat által kivetett különadók emelkedésének tudható be. A teljes évre vonatkozó bankadót és extra profitadót a bank egy összegben fizette ki az első negyedévben, amelyek együttes összege meghaladta a 80 milliárd forintot.
3: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsdén, ha már itt az MBH bankot említettem, az MBH részvényei a standard kategóriában egyelőre 1,5%-kal gyengülnek, 2500 forinton járnak. A Granit Bank 2,2%-os pluszban 9100 forint, az OTP 2,6%-kal esik, 40.020 forinton jár, a MOL 1,1%-os mínuszban 3.944 forinton, a Richter 4,1%-kal drágul 12.270, a Magyar Telekom 6,1%-os pluszban 2.644 forinton, komolyabb emelkedésben a 4iG 3,3%-kal megy felfelé, 1.888 forinton jár, csökken viszont a Budapesti Értéktőzsde részvénye 2,4-del, kerek 12.000 forinton. A devizapiacon az euró árfolyama 360 forint 20 fillére jár. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde lefelé megy néhány 10%-kal, a FTSE egészen pontosan 6%-kal gyengül, a frankfurti DAX 7%-del, a francia tőzsde 6%, az olasz 7%, a spanyol szintén 7%-os mínuszban, 1,1611 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj drágul, több mint 2%-kal, 105 dollár 92 centen a közel-keleten használt Murban típusú kőolaj, a Brent 107 dollár 40 cent, az amerikai könnyolaj 101 dollár 6 centen jár, 4515 dollárom az arany árfolyama. Mától újra közvetlen napi repülőjárat indul Budapestről Amerikába. Az American Airlines menetrendjében október 5-ig szerepel ez a szezonális járat. A koronavírus járvány óta nem indult ilyen, vagyis 6 év után indítják újra. Philadelphia és Budapest között Boeing Dreamliner típusú gép viszi majd az utasokat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő 9 óra. A budapesti járat elindulásával egy időben az American Airlines napi járatot közlekedtet Prágába is. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány, ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt mondta, hogy az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kilakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy megvédjék a magyar piacot. Emellett további jogszabályok megalkotása is várható, amelyek érintik a többi között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst és a juh vagy kecskehús. Romlik a helyzet a Velencei tónál, egyre súlyosabb probléma a kiszáradás. A május közepén mért 66 cm-es vízállás rendkívül kritikusnak számít. Normál esetben a tó minimális vízszintjének el kellene érnie a 140 cm-t, míg a maximális vízállásnak a 170 cm-t. A Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei Tavi kirendeltségének vezetője azt mondta, hogy a hagyományosan csapadékosabb meddárd időszak még hátra van, emiatt a helyzet javulhat, de akár romolhat is. Azonban, ha nem érkezik elegendő eső, vagy nem kezdik meg a mesterséges vízpótlást, a tó hamarosan különálló kis tavacskákra darabolódhat. A végső szakaszban járnak az Iránnal folytatott tárgyalások, ezt Donald Trump még tegnap mondta. Egyúttal újabb támadásokkal fenyegetőzött arra az esetre, ha a Teherán nem egyezik bele a béke megállapodásba. Irán viszont az Egyesült Államokat vádolja a háború újraindításának előkészítésével és a Közel-Keleten túlra kiterjedő megtorlást helyezett kilátásba. Veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet orosz vadászgépek, erről számolt be a brit védelmi minisztérium. Az incidens a Fekete-tenger felett történt, az egyik orosz gép mindössze 6 méterrel repült el a brit orra előtt. A védelmi miniszter szerint a brit légierő legénysége profin reagált, miközben az oroszok a legveszélyesebb akciójukat hajtották végre 2022 óta. A brit minisztériumok felszólították az orosz nagykövetséget az eset elítélésére. Bíróságon támadja meg a kampánypénz visszafizetéséről szóló határozatot a kétfarkú kutyapárt, így értesült a Népszava. A lap szerint a párt május 15-én vette át a határozatot, amellyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bírósághoz viszont lehet fordulni. A pártnak 686 millió forintot kellene visszaadnia, az általa indított adománygyűjtésből eddig 148 millió forint jött össze. A kétfarkúaknak azért kell visszafizetniük a pénzt, mert az országgyűlési választáson nem sikerült megszerezniük a szavazatok 1%-át, 51.965 voksal 0,82%-ot értek el. A határozat megtámadásával hónapokig elhúzódhat a visszafizetési folyamat. A visszafizetési kötelezettség ugyanis akkor lép hatályba, amikor a Magyar Államkincstár határozatát a bíróság helyben hagyta, vagy a kereset indításra nyitva álló 15 napos határidő eredménytelenül telt el.
3: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napsütéses idő, kevés gomoly felhővel, azonban az esti órában az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül, délután 23 és 27 fok lesz, estére 13 fokra hűl le a levegő.
3: Sporthírek a 94.2.
1: Új korszak kezdődik 2028-tól az európai labdarúgásban. Az UEFA alapjaiban alakítja át a Nemzetek Ligája, az Európa-bajnoki és a világbajnoki selejtezők rendszerét a következő EB után. A szövetség a klubcsapatoknál már bevált úgynevezett liga rendszert veszi alapul, amelyet már a Bajnokok Ligájában is alkalmaznak. A részleteket a következő hónapokban finomítják, a végleges tervet várhatóan szeptemberben fogadják majd el. 10 év után újra magyar győzelem a kerekesszékes ITF tenisztornán. Német Roland 2016 után ismét megnyerte a Győrben rendezett eseményt. A többszörös országos bajnok az első fordulóban Farkas Attila ellen nyert, majd a második helyen kiemelt horvát Ante Kolundia búcsúztatásával jutott be a négy közé, ahol a negyedikként rangsorolt ugyancsak horvát Anto Joskicsot győzte le. A döntőben is horvát ellenfele volt, a harmadik kiemelt Sven Mareticet 7-6-6-2-re verte meg. Váratlan vetélytársat kapott a magyar kézilabda válogatott, a fehér oroszok is szabad kártyát kérnek a világbajnokságra, holott a selejtezőben nem szerepeltek. A fehér orosz szövetség elnöke arra hivatkozik, hogy 4 évig kizárták sportolóikat minden eseményről az ukrajnai háború miatt. Most, hogy ezt május elején feloldották, a kizárás kompenzációjaként kérik, hogy indulhassanak a januári németországi világbajnokságon. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség elnöke elmondta, hogy vizsgálják a fehér orosz és orosz kézilabda válogatottak visszatérésének lehetőségét a nemzetközi porondra, de ígéretet nem tettek. Az IHF tanácsa a hétvégén dönt a 2 szabadkártya sorsáról.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Erős utazási kedvel, de szokatlan bizonytalanságok között készül a 2026-os nyári turisztikai főszezonra Európa és Magyarország. Miközben a kereslet összességében nem gyengült, a geopolitikai feszültségek, a Közel-Keletről érkező repülőgép üzemanyagellátás kockázatai és az emelkedő költségek egyre komolyabb nyomást helyeznek a légi közlekedésre és rajta keresztül a turizmus egészére. Idehaza a jövő hétvégére nézve mindenképpen jó hír a Bajnokok Ligája budapesti döntője. Horthy Flórát, az MBH Elemzési Centrum senior ágazati elemzőjét Németh László kérdezte a reggeli monitorban.
4: Ugye hivatalba lépett az új kormány, most már több mint egy hete, és hát a forint árfolyam nagyon-nagyon kedvezően elindult, erősödésnek indult a főbb devizákkal szemben, ugye mind az euróval, mind az amerikai dollárral, illetve a svájci frankkal szemben is. Hogyan befolyásolja ez a mindennapjainkat, és mondjuk az utazási szokásainkat, lehetőségeinket?
5: Persze ez nyár előtt mindig felértékelődik ez a kérdés, hogy hogy áll az euró a forinttal szemben, mert mindenki egyrészt a legjobb áron szeretné átváltani az utazási költségét, hogy költsége minden jobban optimalizálva legyen, és jelenleg elég kedvező az euró ára, vagy hát tavalyhoz képest sokkal jobb az euró ára, és így 500 000-400 000 forintos nyaralás, ha külföldre tervezünk, akkor egy 50-60 000 forintot így lehetne spórolni ezzel az euró különbséggel. Tehát itt lesz egy kérdés, hogy a magyarok hogy fognak dönteni, hogy inkább külföldre utaznak, vagy belföldre, nyilván mind a kettőhöz vannak érvek, ellenérvek.
4: Azt is befolyásolja ez a lépés, hogy adott esetben a külföldiek hogyan és miként látogatnak el hozzánk?
5: Egyrészt azt is tudja befolyásolni, persze, illetve, hogy a magyarok belföldi utazást választanak, vagy külföldi utazást tekintve, hogy most azzal is kell számolni, hogy alakul az kerozinárak, illetve, hogy milyen országokat tartunk biztonságosnak. Emellett ugye a környező országokba az is számíthat, hogy például Magyarországon védett ár van a benzin tekintetében, tehát, hogyha még Magyarországon meg tudunk tankolni, akkor így is az utazási költség kedvezőbb tud lenni. Magyarországon a belföldi foglalásoknál azt lehet mondani, hogy a last minute hatás az folyamatosan van, tehát belföldi utazásoknál a magyarok általában mindig az utolsó pillanatban döntenek, hogy hova utaznak, vagy mikor utaznak, az időjárást kihasználva, hogy nehogy az legyen, hogy lefoglalnak egy hosszú hétvégét Balatonon, és végig eső van, ami a szállodáknak nyilván nem annyira kedvező.
4: Azt néztem például én is, hogy azt hiszem, hogy talán a legutolsó információ a Szlovénia volt, hogy ott is ismerik ezt a védett áras konstrukciót, illetve hát Horvátországról olvastam még, de Szlovéniában például emelkedik a védett áras benzinnek az elérhetősége, tehát oké, néhány eurócenttel, de hát alapvetően az is sokat számíthat, akkor ezek szerint ez is egy fontos tényező lehet?
5: Persze, igazából egy 4 fős családi nyaralásnál mindent át kell gondolni, az árak szempontjából az utazási költséget, a szállodák költségét, az ottani költőpénz mennyiségét, tehát hogy itt minden szempontot figyelembe kell venni.
4: Ja, kérdeztem egy kicsit arról, hogy mi lehet a külföldiekkel, vagy mondjuk ők mire és hogyan gondolhatnak, és ami most aktuális és nagyon-nagyon közel van, ez ugye ez a bizonyos Bajnokok Ligája döntő, ami jövő hétvégén lesz majd. Ez hogyan befolyásolhatja a adott esetben akár az árakat? Tehát ez jó lehet nekünk, hogy most kicsit erősebb a forint?
5: Lehetett arról olvasni, meg cikkeztek arról, hogy nagy mértékben felmentek a budapesti szállásárak, nem csak a szállodák, hanem az Airbnb árak is, de ez azt lehet mondani, hogy ez egy általános helyzet, tehát hogy legutóbb Londonban, Münchenben is ugye ezek voltak tapasztalhatók, illetve azért egy hatalmas gazdasági hatása van is egy ilyen rendezvénynek, tehát azt lehetett olvasni elemzésekben, hogy az utóbbi bajnokok ligája döntő helyszíneken 60-80 millió euró közötti volt a gazdasági hatás, és ebből egy 70% körüli rész a helyi szolgáltatóknál maradt. Tehát, hogy ez mindenképpen egy erős hétvégéje lesz Budapestnek.
4: Tehát nekik ez biztos megéri majd a szolgáltatóknak, akár vagy a vendéglátóipari egységeknek ezen belül mondjuk, akik ott vannak a környéken és útba esnek a szurkolóknak.
5: Hát valószínűleg egész Budapesten, mert azért itt nagyon nagy tömeg fog érkezni.
4: Arról is olvastam, kritikaként fogalmazták meg, hogy ezek általában drágák ezek a rendezvények, tehát hogy a jegyár, meg hogy ilyenkor mindennek kicsit följebb megy az ára, szóval, hogy mondjuk ugyanaz a söröcske vagy bármi, ami kerül X-be, akkor aznap kerül másfélbe vagy kettőbe. Ez általános tendencia? Tehát ez nem csak magyar sajátosság?
5: Ez nem csak magyar sajátosság, ez ugyanúgy az előző évek bajnokok ligája döntőjén is tapasztalható volt, más városokban is szokás, hogy erre a hétvégére följebb tolják az árakat.
4: De hát nyilván a személyes élmény az valószínűleg sok mindenért kárpótolja a nézőket.
5: Aki szereti a focit, annak mindenképpen.
4: Az is esetleg egy lehetséges kimenetele ennek a dolognak, hogy mondjuk sokan eljutnak Budapestre, mert egyébként nem jönnének, és akkor körülnéznek, és rájönnek, hogy hú, de szép, és ő ide vissza akar jönni, nyaralni, vagy pihenni, vagy hétvégére.
5: Persze, ez mindenképpen cél, de egyébként szerintem ennek célnak is kéne lennie bármilyen hétvégés utazásnak, hogy esetlegesen ne csak Budapesten, hanem a környező vidéki helyszínekre is próbálják átterelni a turistákat, hogy ne csak Budapesten csapódjon le, hanem egész Magyarország területe tudjon részesülni ezekből a gazdasági hatásokból.
4: Ehhez kellene egy olyan országimázs, ami egy ilyen egységes szemlélet és koncepció is megjelenik ott, ahol van költeni való pénz és hajlandóság arra, hogy ide jöjjenek?
5: Véleményem szerint igen.
1: Horthy Flórát, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzőjét hallották. Az euró most 360 forinton, a svájci frank 393,80, a dollár pedig 310 forint.
3: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: És akkor nézzük a részvényeket. A hazai értéktőzsde gyakorlatilag stagnál, mindössze 18 pontos mínuszban a BUX 131.442 ponton, a forgalom 12 milliárd 269 millió forint. 1,3%-kal gyengülnek a MOL részvények, 3.936 forinttal jegyzik őket, az OTP 2,5%-kal esik 40.080, a Richter 7%-os erősödésben 12.310, a Magyar Telekom 6%-os pluszban 2.644, a Forage 2,8%-os erősödésben 1878 forinton. Európában néhány 10%-kal jobbára 6, illetve 7% közötti mértékben lefelé mennek a főbb tőzsdemutatók. 1,1611 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A földgáz a holland tőzsdén egy enyhe 1,1%-os pluszban 49,96 €. A kőolajnál újra áremelkedés érzékelhető, ez nagyjából 2%-os, mindegyik típus újra 100 dollár fölött, a Brent 107 dollár 11 cent, az amerikai könnyolaj 100 dollár 70 centen jár.
3: Monitor.
1: Az elmúlt években a nemzetközi futball globális üzletággá vált, amelyben elengedhetetlen szerepe volt a technológia térnyerésének. Egy nagy klub életében ma minden fontos döntéshozatal adatvezérelt módon statisztikák mentén történik, amiben számos különböző elemző szoftver és program segíti őket. A Ferencváros videóelemzője szerint ugyanakkor az emberi tényezőt sosem lehet figyelmen kívül hagyni, mert egy szoftver önmagában nem képes gólt szerezni. Áder András aktuális példák mentén beszélt a Trend FM-nek a legújabb technológiákról, a mesterséges intelligencia szerepéről és a jövő kihívásairól. Görcz Gergő interjúja.
6: Mennyire ment el a futball az adatvezérelt, adatalapú elemzés és irányítás irányába? Miben változott a legtöbbet az elmúlt 10 évben a futball elemzés?
0: Ezt ketté lehet osztani. Az adatok egyrészt a scouting részen is nagy segítség, illetve nagyon nagy változás lett, hogy egyre több játékos van a piacon. Egy nagy nemzetközi labdarúgó csapatnál már legalább 20-30 lehet, hogy még több játékos figyelő scout van. Viszont ugye a kisebb csapatoknál ezt nem tudják megtenni, akár akár más kontinens vagy más országban a heti szinten tartanak a játékos meghívók, tehát ennek egy ilyen előszobája lehet, hogy adatok alapján szűrik a játékosokat. Ez az elmúlt 10 évben nagyon változott, rengeteg ilyen platform keletkezett, illetve voltak itt felvásárlások is, tehát ugye a piac mozgás is mutatja, hogy ebbe azért még van mozgástér. Viszont a másik játék ellenfél, illetve a saját csapat elemzés, ott is nagyon sok szoftver, illetve adat áll rendelkezésre, de ugye ezeknek a hátulütője az is, hogy nagyon sok van, és igazán én, ahogy ismerem a kollégákat, meg a nemzetközi trendet, mindenki legalább 2-3, hanem még több szoftvert használ, tehát nincs olyan program, ami mindent lefed.
6: Az elmúlt években sok kritika érte a futballt, amiatt, hogy nagyon a technológia kezdte irányítani, és csak a számok azok, amik meghatároznák egy futballcsapat működését, és ezek alapján vetnek számot és értékelnek teljesítményeket. Ön hogy látja, mennyire megbízhatóak az adatok az emberi tényezővel szemben, hiszen bármennyire is a számok nyelvén beszélnek sokszor az elemzők, szakértők és a futballklubok, végső soron mégiscsak az embereken és a játékosok teljesítményén, emberi döntéseken múlik a teljesítmény.
0: Jelen pillanatban én azt mondom, hogy az emberi tényezőt nem lehet kivenni, már csak azért sem, mert a pályán hiába álmod meg mondjuk akár egy szoftver, egy nagyon jó taktikát, azt ugye a pályán azt mégiscsak a játékosok hajtják végre, és akkor még van egy edző is, nem is zárójelbe. De hogyha itt aktuálisok akarunk lenni, akkor mondjuk ha megnézzük az idei Európa Liga döntőt, ahol az első gól egy pontrúgásból született, ami tökéletesen mutatja, hogy hogy volt az ellenfél feltérképezve, hány embert kellett kihúzni a kispadhoz, milyen blokkok keletkeztek a hosszú oldalon, és mégis kellett egy extra hosszúra való ívelés, és ugye egy olyan kapáslövés, amit azért egy program nem tud végrehajtani, de biztos vagyok benne, hogy az Aston Villának ez a pontrúgás variációja egy nagyon komoly előmunkát hozott magába, tehát mint szoftver, az elemzőknek a munkája tökéletesen benne van, de még és mondjuk egy laikus azt látja, hogy ez egy extra egyéni villanás volt, de hogyha hosszan megnézzük a szituációt, biztosan egy nagyon komoly háttér meg kutató munka volt.
6: Mennyire lehet egy csapat manapság hatékony meg sikeres, hogyha nem áldoz mondjuk ilyen eszközökre? Követhető a futball fejlődése komoly digitalizáció és technológiai fejlesztések nélkül, vagy ez most már teljesen elengedhetetlen, és ez a sikeresség záloga?
0: Ha csak a videóra nézzük, akkor ugye a pontrugások aránya, hogyha most 10 éves távlatokban nézzük, ugye egyre kevesebb gól van a nemzetközi labdarúgásban, és pedig egyre több pontrugás. Tehát, hogy ez mutatja, hogy a pontrugás, ami talán a legjobban tervezhető, az mennyire fontos, de ma már ugye bedobás specialista emberek vannak, illetve egyre jellemző, hogy például egy középkezdése is van egy kifejezett formáció, amiből szintén akár nyomásgyakorlás, de szöglet, vagy akár gól harcolható ki, és hogyha ilyen egy-két gólos meccseken ugye az első gól mondjuk így születik, akkor ez óriási lépés előtt.
6: Ha már szóba kerültek az elemző szoftverek, ön hogy látja, mekkora szerepet játszik jelenleg a mesterséges intelligencia a futballcsapatok vezetésében, a felkészülésben, elemzésben, és mennyire lehet hatékony a mesterséges intelligencia által összegyűjtött rengeteg adat adott esetben egy futballcsapat vezetésében?
0: Adat elemzésnél vannak ennek jelei, de én úgy látom, hogy ez most már annyi év eltelt, hogy még mindig nem látszik az, hogy az emberi részt az hogyan fogja kiszűrni. Tehát, hogyha visszakanyunk akár a scoutingra, az adat biztos, hogy elő tud szűrni. Tehát, hogy én keresek egy adott profilú játékos, legyen legalább 1,80 magas, akárhány gólt vagy asszisztot jegyezzen a bizonyos meccseken. Tehát a profilt azt lehet szűkíteni, de az, hogy utána mondjuk hogyan illik be a csapatba, az nem biztos, hogy ebből látszik. Ráadásul ma már ugye az edzőket is szokták igencsak komolyan vizsgálni adatok alapján a stílusához, illetve inkább azt mondom, hogy a keretre játékosainak a stílusához a legjobb vagy legmegfelelőbb választás legyen.
6: Mik azok a technológiák, amik formálhatják a futballelemzés világát a következő években? Mik azok, amik előtérbe kerülhetnek, mi az, ami meghatározhatja ezt a területet a következő időszakban?
0: Hát ugye a szoftvereken kívül most igazából, amit talán említettem, hogy a szoftverek összeűzése, ami a legnagyobb feladat, tehát ugye van egy fizikai adat, állomány, ami szintén eléggé komoly, illetve nagyon-nagyon fontos, van egy rendelkezésre álló saját csapat adatállomány, ellenfél csapat, és igazából hát a vezetőnek, illetve a stábnak ebből kell összegyűrni a megfelelő taktikát, erőnlétet, tehát hiába mondjuk adott mérkőzésre a videóelemző javasol valamit, illetve a gyakorlás mondjuk több órás tervezésben van, hogyha mondjuk az erőnlét rész azt mondja, hogy ez nem megfelelő, illetve több mondjuk mikrodinamikai mozgást kell beépíteni, tehát ez elég összetett. Én azt nem látom még, hogy ezeknek az összefűzése ez a mesterséges intelligencia hogyan jöhet létre, mert ez annyira szertágazó, hogy ez még szerintem nagyon messze van, vagy lehet, hogy nem lesz így meg.
1: Áder Andrást, a Ferencváros videó elemzőjét hallották. Ez volt az egyórai monitor, a szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallották, a híreket Kovács Gergő állította össze. Körülbelül 3 perc múlva 13:30-kor már Kecső Rihárd számít a figyelmükre, további jó rádiózást.
3: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Pont már 1:30 van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd, már is mondom a legfrissebbeket. Bíróságon támadja meg a kampánypénz visszafizetéséről szóló határozatot a kétfarkú kutyapárt, erről értesült a Népszava. A lap szerint a párt május 15-én vette át a határozatot, amellyel szemben fellebezésnek nincs helye, bírósághoz viszont lehet fordulni. A pártnak 686 millió forintot kellene visszaadnia az általa indított adománygyűjtésből, eddig pedig 148 millió forint jött össze. A két farkuaknak azért kell visszafizetniük a pénzt, mert az országgyűlési választáson nem sikerült megszerezniük a szavazók 1%-át. 51.965 szavazattal 82%-ot értek el. A határozat megtámadásával hónapokig elhúzódhat a visszafizetési folyamat, a visszafizetési kötelezettség ugyanis akkor lép életbe, amikor a magyar államkincstár határozatát a bíróság helyben hagyta, vagy a keresetindításra nyitva álló 15 napos határidő eredménytelenül letelt. Mától újra közvetlen napi repülőjárat indul Budapestről Amerikába. Az American Airlines menetrendjében október 5-ig szerepel ez a szezonális járat. A koronavírus járvány óta nem indult ilyen, vagyis 6 év után indítják újra. A Philadelphia és Budapest között Boeing Dreamliner típusú gép szállítja majd az utasokat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő közel 9 óra. A budapesti járat elindulásával egy időben az American Airlines napi járatokat közlekedtett Prágába is. Végső szakaszában járnak az Iránnal folytatott tárgyalások, ezt jelentette be Donald Trump, amerikai elnök tegnap. Egy újabb támadásokkal fenyegetőzött arra az esetre, ha Teherán nem egyezik bele a béke megállapodásba. Irán viszont az Egyesült Államokat vádolja a háború újraindításának előkészítésével és a Közel-Keleten túlra kiterjedő megtorlást helyezett kilátásba. Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormánynál, ezt közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy megvédjék a magyar piacot. Emellett további jogszabályok megalkotása is folyamatban van, amelyek érintik többi között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst és a juh vagy kecskehúst is.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os mínuszban 131.330 ponton áll. A részvénypiac forgalma 12,7 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. 1,5%-ot gyengül a MOL 3.930 forintig, 2,7%-os mínuszban az OTP 40.010 forinton. A Richter 0,7%-ot erősödik 12.310 forintra, míg a Magyar Telekom 0,5%-os erősödés emelkedéssel 2.642 forinton áll. A bankközi devizapiacon egy kicsit gyengelgett a forint, bár nem sokkal. Egy euróért 359 forintot és 70 fillért, egy dollárért 309 forintot és 80 fillért kérnek. Európában most nincs jó hangulat a bőrzéken, mínuszban mindegyik főbb nyugat-európai mutató. Londonban a FTSE 4/10, a frankfurti DAX és a párizsi kakaron, valamint a milánói tőzsde egyaránt 0,5%-ot esik, az IBEX Madridban 0,6%-kal gyengül. Az olajárak emelkednek, az észak-amerikai könnyolaj a WTI hordonként $100.40, a Brent pedig $106.70-be kerül. És a Murban Crude olaj, az Egyesült Arab Emírségekből származó olaj ára is emelkedik most egyébként, $105.90 ennek a hordonkénti ára. És nézzük, milyen helyzet a hazai üzemanyagárak tekintetében. Pénteken, vagyis holnap az elmúlt napok áremelkedése után nem változnak a hazai nagykereskedelmi piaci árak a kutakon. A világpiaci A nagykereskedelmi piaci árak szerint a 95-ös benzin ma átlagosan 698 forint, a gázolaj pedig 710 forint literenként. de ugye a védettárak továbbra is érvényben vannak a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre, ez ugye továbbra is 595 és 615 forint literenként.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napsütéses idő kevés gomoly felhővel, azonban az esti órákban az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül, a hőmérséklet délután 23 és 27 fok között alakul. Estére 13 és 20 fok közé hűl a levegő, a fővárosban jelenleg 23 fok van. Fél kettő múlt 5 perccel köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb 2 órakor várom önöket, most pedig jön a Kultúrtrend magazin itt a folytatásban.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Fesztivál.
2: Május 30-a és június 1-e között rendezik meg a Várkert Festet a Várkert Bazárban, ahol koncertek, irodalmi estek, filmvetítések és családi programok várják a látogatókat. Sikota Krisztina, a Várkapitányság vezérigazgató helyettese mesél a részletekről.
3: Idén harmadik alkalommal rendezzük meg a Várkert Festet. Ezzel indítjuk el a nyári programsorozatainkat itt a Várkert Bazárban. Úgyhogy azoknak a programsorozatoknak, amelyeket egyébként nyár folyamán rendszeresen lehet találkozni, azok mindenképpen megjelennek a Várkert Festen. Ilyen például a nyáresti táncházak, ahol nem csak nézni lehet a táncot, hanem táncosok, néptáncosok jönnek, és népzenészek mellett velük lehet együtt táncolni és a táncokat megtanulni. Aztán a Várkert mozi is elindul a Várkert Festen. Két emblematikus filmet lehet majd látni, a Moszkva teret és a Made in Hungáriát, ahova egyébként kutyusokat is lehet hozni, illetve DJ Meta az a rendszeres fellépő, aki nyár estéken egy nagyon jó hangulatot teremt itt a kertben, ahol valóban a földben ülve lehet piknikezni. De a Várkert Fest az arról is szól, hogy megmutassuk, hogy milyen műfajokban gazdag programjaink vannak itt a Várkert Bazárban, úgyhogy lesznek ingyenes gyerekprogramok, ahol kézműveskedést vezetik a Várkert Bazár múzeum pedagógusai, lehet majd különböző fajátékokat is kipróbálni, de lesz bábelőadás, gyerektánc, gyerekzenei koncertek, az édesanyáknak, akik kisbabával érkeznek, azoknak a Mama Néz című tematikus séta fogja bemutatni a Várkert Bazárt. Szóval a gyerekeknek tényleg egész napos ingyenes programok állnak majd rendelkezésükre, ahol a családjukkal együtt nem csak szemlélői, hanem ugye maguk is résztvevői és tevékeny résztvevői lehetnek ezeknek a programoknak. Aztán esténként pedig nagy koncertekkel várjuk a hozzánk látogatókat, fellép majd Kovács Kati, a népzenét képviselik majd Lakatos Mónika és a folk triója, de a színpadon láthatók majd Ripov Raskolnikov és Bugi és Petruska formációja, és úgyhogy rengeteg műfaj megmutatkozik majd a Várkert Festen.
0: Tudomány.
2: Védett, fokozottan védett őshonos növényfajokat bemutató új gyűjtemény nyílt a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében. A Noé Bárkája elnevezésű egységet nemrég adták át. Német Anikó igazgató elmondta, 10 éve tervezik egy olyan gyűjtemény létrehozását, amely látogatóbarát módon egy helyen mutatja be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. A bárka alakú bemutatóhely jól szimbolizálja, hogy valóban mentő akció folyik. Az intenzív emberi beavatkozás és a drasztikus éghajlatváltozás következtében komplett élőhelyek tűnnek el vagy alakulnak át teljesen fajkészletükkel együtt, közölte a szakember. Magyarországon csak nem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezeknek mintegy felét gondozzák botanikus kertekben. A Noé bárkájában 142 fajt ismerhetnek meg a látogatók. A szegedi fűvészkertben neveltek száma ennél magasabb, de eltérő növényzeti igényei miatt számos növény nem kaphatott helyet az új gyűjteményben. Az érdeklődők a növények mellett megismerkedhetnek információs táblákon a magyar és a nemzetközi természetvédelem történetével, és azzal a természetvédelmi munkával is, amely néhány veszélyeztetett faj szaporításával és visszatelepítésével évek óta a fűvészkertben folyik. A bárkát úgy alakították ki, hogy alkalmas legyen szemléletformáló, ismeretterjesztő programok megrendezésére. Szombattól pedig látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. A Partiscum Klub kezdeményezésére létrehozott gyűjteményben 7 kutatónő botanikai témája és ihletésű kerámia szobra látható, az első női magyar Nobel-díjas Karikó Katalin mellett Banga Ilona biokémikus, Csapodi Vera botanikus, Kopasz Mária festő és grafikus művész, Ormos Mária történész, Vollema Mária orvos, biokémikus és Gábor Aranka gyógyszerész. Németh Anikó elmondása szerint a névsort igyekeztek úgy összeállítani, hogy minél több tudományterületet lefedjen, az ösvényt a tervek szerint a jövőben pedig bővítik a szegedi felsőoktatás elmúlt 100 évének meghatározó női tudósainak szobraival.
0: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
4: Adi és Léda Veszprémben. Ma este, és aki lemaradna, június 11-én is látható a Veszprémi Petőfi Színházban az Adi és Léda szerelmére alapuló táncelőadás. Az Adi és Léda Szeretném, hogyha szeretnének című előadása Horváth Renátó Production alkotása, egy amolyan életrajzi táncelőadás. Két meg nem értett, szeretetre éhes ember története ez, akik maguk módján egy-egy szerepet vettek magukra, hogy megvédjék magukat a csalódásoktól. Horváth Renátó az előadásban versekből inspirálódva Adi és Léda szerelmét meséli el korhű stílusban. A részletekről, hogy mi látható ma este, illetve június 11-én Veszprémben Horváth Renátóval beszélgettem. Szóval beszélgettünk már korábban az Adi és Léda című előadásokról, alcíme Szeretném, hogyha szeretnének. Ez egy nagyon izgalmas előadás, mert ugye itt versekből inspirálódva hoztál létre egy táncelőadást, egy nagyon szép koreográfiát, és egyben itt kicsit Adi, illetve az őt körülvevő személyeknek is az életébe betekintést nyerhetünk. Most a Veszprémi alkalmak mikor lesznek, illetve hogyan próbáltatok rá, hogyan ment a készülés?
5: Tulajdonképpen igen, Adi Endrének a verseiből inspirálódtam elsősorban, viszont ugye egy nagy kutató munka előzte meg a munkát, mielőtt belevágtam a forgatókönyv írásába, és nagyon mélyre menően tanulmányoztam Adi Endre életét és a Lédával való kapcsolatát. És azért érdekes amúgy az ő történetük és maga az előadás is, mert mindazonáltal, hogy a táncforma nyelvén keresztül meséljük el az ő történetüket, ugye a kortárs tánc elemeit ötvözzük a különböző korok stílusainak tánc műfajaival, és a tánc mellett versek is elhangoznak Oberfrank Pál előadásában. Viszont ugye azért is érdekes az ő történetük és maga az egész előadás is, mert ugye nem csak Adi Endre és Léda szoros kapcsolatát mutatjuk be, hanem megjelenik a férj, Diósi Ödön, és hogy ő ezt hogy élte meg, ezt a történetet, a közös viszonyukat Lédáiknak, és hogy ő milyen minőségben vett részt ebben a szerelmi háromszögben. Illetve ott van Lédának a húga, Brühl Berta, aki ténylegesen ott volt velük Párizsban, ott élt Párizsban ebben az időszakban, és első kézből tapasztalhatta meg ezt a mindent elsöprő románcot. És hát megjelenik egy karakter, egy komorna, aki a kor szellemiségét jelképezi, ugye a cselédséget egymagában személyesíti meg, és ő tulajdonképpen az a személy ebben az előadásban, aki próbálja picit Lédának a félrelépéseit eleinte ugye elsimítani ködön előtt, de hát ez nem fog összejönni egy idő után. Úgyhogy tulajdonképpen egy nagyon részletes képet kaphat a közönség, egy két felvonásos, nagyon izgalmas, nagyon impulzív, nagy látványelemekkel és gyönyörű korhű jelmezekkel ötvözve egy abszolút időutazáson vehetnek részt a nézők.
4: Igen, ezt én is fel akartam hozni, hogy az előadásról már látható rengeteg fotó itt az interneten, és hogy nagyon részletgazdag képileg is. Azért a modern tánc előadásoknál ez nem kifejezetten hétköznapi, hogy tényleg korhű jelmezek vannak, és a díszletek is azért nagyon beszédesek, és nagyon jól segítik a történet fonalát alakítani. Mostanra egyébként mennyire szokták meg a táncosok például a díszletet, az, hogy utaztatjátok az előadást, az jelente valamilyen kihívást?
5: Abban a szempontból jelent kihívást, hogy ugye tényleg táncelőadásokhoz képest grandiózus díszlettel dolgozik az előadás, és ugye van egy háttér személyzete a produkciónak, és nagyon-nagyon fontos az, hogy együtt tudjanak dolgozni a művészek és a műszaki személyzet, hogy nehogy baleset történjen például előadás közben. Ezért ugye eleinte úgy sokkal többet kellett próbálni mondjuk előadások előtt, az előadások napján, hogy például, hogyha új helyszínen vagyunk, vagy új helyszínen játszottunk, mert ugye alapvetően a Veszprémi Petőfi Színházban fut az előadás ebben az évadban és a jövő évadban is, szerencsére műsorom alatt, de amikor Budapesten játszuk, akkor azért ott jócskán kellett próbálni, hogy tényleg pontosan hova érkezik a díszlet, a széket hova kell tenni. Tehát egy nagyon-nagyon összetett munka. Valóban ugye nagyon látványosak a díszletek. Ugye nekem nagyon fontos az, hogy korhű látványvilágot tudjak biztosítani a néző számára, mert szerintem így az igazi az időutazás, és ebből a szempontból is kihívás volt ugye maga a látványvilág és a közös munka. Amúgy is a lelkületem ezt diktálja, mert nagyon szeretem a kosztümös filmeket, vagy a kosztümös történeteket, és épp ezért nagyon szeretem ezt az előadást.
4: És ugye egy nagyon érzelemgazdag előadásról van szó, tényleg egy viszontagságos életutat ismerhetünk meg ebben az előadásban, ugye Dénes Zsófia regénye nyomán készítetted a forgatókönyvet, de még a zenére lennék kíváncsi, hogy a zenei világot, aki még nem látta, hogyan képzelje el, hogyan lehet ezt támogatni, ezt a történetet aláfesteni, milyen jellegű világ lesz ez?
5: Nagyon örülök, hogy a zenét felhoztad, mert ugye, hogy beszéltünk arról, hogy szörnyű a látványvilág, na hát a zenével olykor-olykor ezt ellenpontozom, ezt a világot, és megjelennek modern hangvételű, hangszerelésű zenék, amelyek abszolút feltestítik a közönséget, és magát a hangulatvilágot is, mert például a második felvonás egy nagyon mai zenével indult, de én úgy gondolom, hogy abszolút segíti a történetvezetést, és magát a hangulatot is olyan szinten megteremti, hogy nem lóg ki a mai kortárs zene sem az előadásból, de természetesen klasszikus zenék is megszólalnak a történetvezetés ideje alatt, mert egy ilyen nagyon szép változást szerettem volna az érzelemvilág megteremtése szempontjából a zenei világban is, abszolút alátámasztja a látottakat, és érzelmileg még inkább segít a közönségnek abban, hogy teljes mértékben át tudják magukat adni a látottaknak.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Kapolcsozás télen-nyáron a Balatonfelvidék egyik legszebb völgyében. Kapolcs olyan varázslatos balatonfelvidéki település, ahol elemi erejű az alkotni vágyás. Művészet, kultúra és természet fonódik össze ezen a Bakony-Alji településen, ahova nem csak hazánk egyik legjelentősebb összművészeti fesztiválja, a Művészetek Völgye idején, de az év bármely szakában érdemes ellátogatni. Köztársasági és miniszterelnökök, Kossuth-díjas zenészek, színészek, írók, költők, rendezők és népművelők, nyugdíjas asszonyszínház és szenegáli törzsi táncosok fordultak meg a völgyben az évek során. Olvasható a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet archívumában. Ezen a helyen van valami felfoghatatlan, ami hozza magával az alkotni vágyást. Elég csak bepillantanunk a kapolcsi Falumalom és Molnárház épületébe, ahol a molnárok egykori világával ismerkedhetünk meg, de megismerhetjük a táj mesterségeit, kézműves hagyományait. Nem messze található Tóth Csaba Kovács műhelye, amely lakóház és múzeum egyben.
6: A 18. századi kovács műhelyben bepillantást nyerhetünk a mester életébe, előzetes bejelentkezés után pedig megnézhetjük azt is, hogy hogyan élt és dolgozott egy kovács 200 éve. Kapolcson szintén 4 évszakos helyszín a művészvölgy kúria, amely egész évben teret ad különféle művészeti programoknak és koncerteknek. Érdekesség, hogy a kúria emeletén az Oxo csoport, valamint Horváth Béla magángyűjtő kortárs gyűjteményéből összeállított állandó kiállítás látható, a művészetek völgye ideje alatt pedig beszélgetések helyszínéül is szolgál a tér. Mélységek és magasságok az igazán bátraknak. Van egy hely Kapolcs határában, a Bondoróhegy lábánál, ahol mintha megnyílt volna a lábunk alatt a föld, sötét lyuk tátong a fák árnyékában. A Pokolliknak nevezett barlanghoz temérdek anekdota, urbánus legenda fűződik. A török megszállás alatt például Kapolcs teljes lakossága itt húzta meg magát. A mintegy 57 méter hosszú, bazaltban kialakult barlang bejárata széles, beljebb pedig akár egy nagyobb apartmant is vizionálhat az ember. Innen a zöld T-jelzés követve, majd Kapolcson a sárga sávra áttérve túrázzunk el a Királykőig, amely egy kisebb gyerkőcökkel, babákkal is könnyen bejárható szakasz. A mindössze 3 kilométeres menetelés, oda-vissza 6 kilométer jutalma, a lélegzetelállító panoráma a lábunk alatt elterülő településre és a térség csodás tájaira. A nézelődés után induljunk vissza ugyanazon az útvonalon, a sárga sáv és a zöld T-jelzés követve.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: town. Trend FM. Gazdaság és kultúra. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 2 óra van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecsőri Hárgy, jönnek a legfrissebb hírek. Lemondott a Magyar Szállodák és Értelmek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség irányítását a novemberi tisztújító közgyűlésig a két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs látja el közösen. A szövetség hangsúlyozta, hogy a szervezet működése és szakmai érdekképviseleti tevékenysége változatlanul folytatódik. A szövetség jelen legtöbb mint 650 tagot képvisel a hazai turizmus és vendéglátás területén. Ausztriában egyeztetett Péter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel a magyar delegáció, miután Christian Stocker kancellár fogadta Magyar Péter miniszterelnököt és a kormány tagjait. A felek megállapodtak abban, hogy júniusban újraindítják a két közlekedési minisztérium közös munkacsoportját, amely a vasúti szolgáltatások fejlesztésével foglalkozik. Napirendre került a GYESEV működésének és fejlesztésének kérdése, valamint a Budapest és Bécs közötti vasúti közlekedés gyorsítása is. A tárgyalásokon szóba került a Sopron és Kismarton közötti hiányzó osztrák gyorsforgalmi útszakasz megépítése is. Az Országgyűlési Múzeumba kerülhet a jövő héten az eredeti 1902-ben készült házelnöki szék, ezt jelentette be Forstoffer Ágnes, az országgyűlési elnöke. Indoklása szerint a történelmi és szimbolikus értékű bútor megőrzése érdekében döntöttek úgy, hogy leveszik a parlamenti pulpitusról. A házelnök közölte, a jövőben egy egyszerűbb elnöki széket használ majd, amely szerinte jobban kifejezi, hogy a tisztség szolgálatot jelent, nem uralkodói szerepet. Szabadkereskedelmi megállapodás előkészítéséről állapodott meg Szerbia és Ukrajna Belgrádban. A közös nyilatkozatot a szerb kereskedelmi miniszter és az ukrán miniszterelnök helyettes írták alá. A tervek szerint az egyezmény még az év végéig hatályba léphet. A felek szerint a megállapodás jelentősen növelheti a két oldalú kereskedelmet, különösen az energetika, a mezőgazdaság, az infrastruktúra és a logisztika területén. Alekszandar Vučić szerb elnök a tárgyalásokon arról beszélt, hogy komoly lehetőség van a szerb-ukrán gazdasági kapcsolatok további bővítésére. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány, ezt közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bona Szabolcs elmondta, hogy az Agrártárca haladéktalanul tekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy megvédjék a magyar piacot. Emellett további jogszabályok megalkotása is folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst és a juh vagy kecskehúst. Több 100 000 euró értékű luxus órát loptak el a Cannes Palm Beach szállodában a Cannes Film Fesztivál idején. A rendőrség szerint az

0: Eltűnt Richard Mille karóra értéke, akár ez 1 millió eurót is elérheti. A tolvajok egy kisebb tolongást kihasználva szerezték meg az ékszert a Croisset közelében található hotelben. A hatóságok szerint a filmfesztivál idején rendszeresen jelennek meg Cannes-ban olyan bűnözői csoportok, amelyek kifejezetten luxusórák és ékszerek eltulajdonítására specializálódtak.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1%-ot erősödik 131.574 pontra. A részvénypiac forgalma 13,2 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek, 1,4%-kal erősödik, gyengül a MOL 3934 forintra, 2,5%-os mínuszban az OTP 40.070 forinton, 1,3%-kal emelkedik a Richter 12.380 forintra, és 0,5%-os pluszban a Telekom 2.642 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forintot és 10 fillért, 1 dollárért 310 forintot és 40 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat, 4%-ot gyengül a londoni FTSE, és egyébként a milánói tőzsde, valamint az IBEX Madridban. A frankfurti DAX Index és a párizsi Kakaron pedig 0,5%-os mínuszban jelenleg. Az olajárak tekintetében az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként $100.50, a Brent $106.80-be kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napsütéses idő kevés gomoly felhővel, azonban az esti órákban az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül, a hőmérséklet délután 23 és 27 fok között alakul, estére pedig 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. A fővárosban továbbra is 23 fok van 2 óra múlt 5 perccel. Köszönöm a figyelmüket, a hírszerkesztőt Kecső Rihárdot hallották, jön a folytatásban a Digiturizmo itt a Trend FM-en, hírekkel pedig legközelebb 14:30-kor várom önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo, indulhatunk!
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, illetve nézőinket, ez itt a Digiturizmo. Mottónk az, hogy a jövő elkezdődött, és ez a magazin műsor 19. adása ebben az évfolyamban, melyben a turizmus és a digitalizáció összefüggéseit boncolgatjuk műsorvezető társammal, Mihálovics Andrással.
3: Én is nagy tisztelettel és megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat és Prinzinger Péter műsorvezető társamat is, valamint a vendégünket is, aki Olatics Zoltán, digitális szakértő. Szerbusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Sziasztok, köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit.
3: A digitális DMS platformok külföldön, ez az elsőre talán nem túl hallgató barát témája lesz a műsornak, de majd bebizonyítjuk itt Prinzinger Péterrel, hogy igenis nagyon érdekes dologról van szó. Digitális destináció menedzsmentről egészen pontosan. Az mi az a digitális destináció menedzsment, és majd térjünk ki arra is később, hogy ezt hogy csinálják külföldön.
4: Rendítsek.
2: Talán emlékeznek a hallgatók, illetve a nézők, hogy az egyik korábbi beszélgetésben dr. Horváth Terézzel beszélgettünk, aki a Visit Balaton 365, ez egy destináció menedzsment szervezet, ennek az iroda vezetője, a Keszthelyen lévő irodának a vezetője, és ő tőle tudhattak meg, illetve hallhattak meg a nézők és a hallgatók azzal kapcsolatos ismereteket, hogy mit csinál egy destináció menedzsment szervezet. Ezeket felelevenítve nagyjából azt lehet mondani, hogy alapvetően két dolgot csinál. Az egyik az az, hogy B2C és B2B kampányokat folytat annak érdekében, hogy a túroperátorok, az utazásszervezők, a szállodatulajdonosok, a vendéglátóhelyek tulajdonosai, üzemeltetői megtalálják a vendégeket, illetve hogy a vendégek megtalálják magát a turisztikai desztinációt. Tehát az egyik feladat az marketing kommunikáció, külföldön és belföldön egyaránt. A másik, lehet, hogy még fontosabb feladat, az a szolgáltatóknak a szakmai támogatása, a szakmai segítése folyamatosan, abban, hogy ők, ha van erre igényük, meg képességük, akkor minél jobbakká váljanak. Úgy tudnám röviden összefoglalni a lényegét a Destination Management szervezetnek, ezt így talán mindenki könnyen el tudja majd képzelni. Egy nemrég elvégzett kutatás, aminek az eredményeit most publikáljuk majd, arra mutatott rá, hogy azok a desztinációk, amelyeket a potenciális vendégek mondjuk például a Balaton helyett választanak, vagy választhatnak, Gardató, Karintia, Bledi-tó, stb., azok nem elsősorban szebbek vagy jobbak, mint a Balaton, hanem abban különböznek nagyon lényegesen, hogy jobban vannak menedzselve, szép magyarsággal jobban menedzseltek. Jobban odafigyelnek a térségi szereplők arra, hogy hogyan működnek együtt, milyen termékeket fejlesztenek közösen, hogyan jelennek meg együtt a digitális marketingben, jól láthatóan, jó erősen, jó messziről, jó vonzó márkaképet mutatva. Ez tehát a Destination Management. Na, hogy lesz ez digitális? Innentől Oleti Zoli a
3: de szép, szó. És csak, hát nem is tudom, szűk, 3/4 óránk van arra, hogy ezt megfejtsük, úgyhogy fel van adva a lecke mai vendégünknek rendesen.
4: Köszönöm. Leegyszerűsítve egyébként, egy digitális destináció management szoftver, az a digitális ikerpárja egy DMS szervezetnek, tehát a DMS tevékenységének a leképezése. Nyilván itt most nem állok föl és megyek el, és mondom ezt, hogy akkor ez így ennyi volt.
2: Köszönjük a beszélgetést.
4: Igen, tehát így is el lehet rendezni, de a lényeg, hogy adatokkal, digitális szolgáltatásokkal kapcsoljuk össze a szolgáltatókat, a DMS szervezetet, valamint magát az ideérkező vendéget, az adott lokációra, desztinációra érkező
3: tehát
4: vendéget.
3: Csak hogy a kevésbé pallérozottak, digitális szempontból kevésbé pallérozottak és értsék. Mondjuk ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy központi gyűjtő szájt, ahova minden ahol én azt látom, hogy ott vannak a különféle szolgáltatók a lángos sütőtől a hadcsillagos szállodáig, vendégként. A szolgáltatóknak meg van egy aloldaluk, ahova be tudnak menni, ott tudnak egymással eszmét cserélni, stb. Adatokat feltölteni, frissíteni, stb.
4: Leegyszerűsítve igen, de ezt már megugrottuk. Tehát, hogy egy jóval komplexebb szolgáltatásról beszélünk. Most jó sok példát fogok mondani menet közben. Leginkább olasz példákkal, így most az adás elején, Lombardiát és Trentinót tudom például kiemelni, mindkettő, hogyha rámegyünk például egy Lombardia oldalra, vagy Trentinónak az oldalára, azt látjuk, hogy igen, amit te is mondtál, kint vannak a szolgáltatók, kint vannak a lehetőségek, csomagajánlatokat ajánl maga a DMS szervezet, tehát azt mondja, hogy ha eljössz hozzánk kerékpározni, vagy eljössz hozzánk túrázni, több helyen megszállhatsz, kaphatsz ebédet, kitöltjük az egész napodat, tehát egyfajta túroperátor szerepben is megjelenik mellette ez a DMS szolgáltató, és ami fontos, az nem is annyira ez, hanem ami közben a háttérben megy. Ajánl neked például egy alkalmazást, ez Trentino esetében a Mio Trentino app, vagy egy Feratelnek van egy PIA nevezetű rendszere, Personal Interest Assistantnak hívják, gyakorlatilag azt hivatott kiváltani, hogy amikor megérkezel egy hotelba, akkor megkérdezed a, úgymond a hotelnak a recepciósát, vagy kiszállásadónak a tulajdonosát, hogy mit lehet a környéken csinálni, és akkor általában ez régen, például Magyarországon
3: hát is. Itt volt a prospektus állvány, és akkor igaz, mondtak, hogy tessék elő, igen.
4: Így igaz, körberajzolta, stb., hogy melyik, így ránk néz, azt mondja, gyerekkel érkeztünk, egyedül érkeztünk, feleséggel, vagy nem feleséggel nek látszó hölgyel érkeztem, annak megfelelően adja a javaslatokat. Na ez már digitalizált például.
2: Illetve nem menjünk el amellett a példa mellett, amikor rögtön telefonál. Igen. Zsoltikám, itt egy 4 tagú család, el kéne őket vitorlázni, egy ilyen naplemente túrára vinni.
4: Igen, és akkor a családra ránézésre fogjuk megmondani, hogy mi lesz az ára ugyanannak a túrának. Egyébként a dinamikus árazás egyértelműen benne van a modellben, de az egésznek a lényege, az a varázslat, ami a mögötte van, az az, hogy a vendégadatokat, illetve a vendégnek a mozgását mérjük fel, eltároljuk egy óriási adathalmazban, és mindenkinek a saját érdeklődésének megfelelő program kínálatot adjuk az adott desztináción. És itt akkor bele is csatlakoztunk, ugyebár a marketing kommunikációs
3: értessük
4: elembe.
3: Értessük meg a hallgatósággal, meg az érintettekkel, hogy miért jó. Ez nekem vendégként azért jó, mert nem kell prospektusokból orosz rulett-szerűen választani, hogy ez most vagy bejön nekem, vagy nem.
4: Pontosan.
2: Nem kell a Google-ben bogarászni.
3: És egy teljesebb képet kapok, mert mi van, ha én pont egy olyan szolgáltatót akarok igénybe venni, akinek nem volt pénze Laporello-ra, amit ott vagy aki nem fekszik olyan jól az adott szállodánál, hogy ez beengedje oda az ő hirdetési anyagát.
4: Így igaz, illetve tudom, úgymond mindig van valaki, akit piszkálhatok. Most említettem egy szolgáltatót, a Feratelt, náluk egy AI-jal támogatott eszköz például, illetve több ilyen eszköz van, ahol gyakorlatilag úgy is reklámozzák magukat, hogy van egy saját concierge-ed, ahogy a francia mondja, leegyszerűsítve egy egyszerű portásom, akit mindig felhívhatok, hogyha valami probléma van, esni fog-e az eső, nem fog-e esni, szól előre, hogy el akarok menni egy adott, teszem azt, vitorlázni, akkor azért vigyem magammal az esernyőt, mert nem csak a felhők néznek ki, úgy, hanem tényleg eső lesz, tehát ilyen jellegű információkat is átad a rendszer. Egyrészt ezért kényelmesebb, sokkal kényelmesebb, ahogyan Péter is mondta, nem kell Google-be keresgélni, nem kell 3000 féle helyen keresgélni, és minden adatomat le tudom tárolni. Ezek az a vendég szempontjából, amikor minden egy applikációban van, azzal tudok fizetni, abban van a vendégkártyám, azzal tudok ingyenesen például utazni a tömegközlekedésen bizonyos körökön belül. Ez egyébként Salzburgban még egy ilyen klasszik plastik kártya elven működik, de ott is nagyon jól működik. Ezeket tudom megoldani, egyszerűen, kényelmesen, és nekem szóló ajánlatokat kapok. Ha én éppen kerékpározni jöttem, nem fogok családi ajánlatokat kapni, stb. Stb. Stb. Ugyanezt megfordítva a DMS szervezetnek az oldaláról tudja irányítani az odaérkező vendégeket. Tehát mivel állandó gyakorlatilag szinte live, sőt élő adatokat kap vissza az infrastruktúrájától, tudja, hogy hol van nagyon sok vendég, hova lehet többet irányítani, illetve hogyan lehet egy kicsit kibalanszolni, úgymond ez kicsit olyan, mint a közlekedés, vagy az államszolgáltatás, hogy hogyan balanszoljuk ki a saját hálózatunkat.
3: Ne menjen mindenki vitorlázni csak azért, pontosan, mert jó az időre, hanem
4: menjen
3: vannak
4: holnap
3: még
4: vitorlázni, hanem menjen el, mit tudom, egy bortúrára.
3: A kulcsa így első blikre az ennek az egésznek, akár fogyasztói, akár szolgáltatói oldalról, hogy mennyire teljes körű az, ami képet kapok ezen az applikáción keresztül. Ez nyilván vannak olyan vállalkozók, akik majd én azt tudom alapon működnek, vannak olyan vállalkozók, akik megértik ennek a fontosságát. Hogy lehet ezt jól működővé tenni abból a szempontból, hogy tényleg egy teljes képet kapjak egy-egy adott turisztikai régióról ezzel?
2: Bocs, illetve ennek van egy előkérdése, mivel vesszük rá a szolgáltatót vagy a vállalkozót? Miért jó az neki, hogy egy ilyen digitális DMS rendszerhez csatlakozzon?
4: Jó, akkor először a te kérdésedet fogom megválaszolni. Alapvetően az adat a legnagyobb kincs és az információ. Trentinóra átugrunk, az egy dolog, hogy a vendég használja a Mio Trentino appot, nagyon jó, nagyon szép, viszont utána ő az összes adatát, nyilván anonimizáltan, visszaosztja a hálózatnak. Én, mint kisvállalkozó, meg tudom azt egy ilyen DMS rendszerből nézni, hogy hogyan teljesítek, akár a versenytársaimhoz, akár a lokációhoz képest. Az átlag alatt, vagy az átlag fölött van a bevételem például, illetve spórolhatok marketing költséget, főleg, ha kicsi vagyok, ez azért, mert nyilván egy nagy milliárdos bevételű entitásnak külön van már a marketing budget, de egy mondjuk egy falusi turizmusban szállást adó személynek nem biztos, és ezek a szervezetek és rendszerek általában adnak mellé, ha szabad ilyen szavakat használni, content management réteget például. Tehát, hogy van egy tematizált content, illetve tartalomgyártás, van mellette egy tematizált megjelenési lehetőség, és úgymond egy csatornán keresztül egy eléggé bonyolult, de jól összerakott szolgáltatáscsomagot kaphatok én, mint kisvállalkozó, olcsóbban vagy akár ingyenesen, ahhoz képest, mint hogyha a booking.com-ra beraknám az adott szállásomat, az ott leszett tőlem 5%-ot, jó esetekben 3-5%-ot minden egyes közvetített ügyfélért, még lehet, hogy a DMS rendszer például ezt európai példák szerint jóval alacsonyabb árazás mellett.
3: Kifizeti a révészt, mert hogy ez azért nyilván munkaigényes, a munkaigényes meg pénzbe kerül.
4: Így igaz. Háromféle lehetőség van. Jellemzően ugyebár a DMS szervezetek Európában állami támogatású rendszerekben működnek, van egy olyan bevételi oldaluk. Tipikusan ez a szolgáltatás azért már valamilyen fejlett tanácsadáshoz kötött. Tehát az, hogy én felkészítem az adott KKV-t, az biztos, hogy fog magával egy költségvonzatot jelenteni a KKV számára, de arányaiban alacsonyabbat, mint hogyha ő minden rendszert egyedül próbálna legalábbis időben kitanulni, megtanulni. És a harmadik, nyilván amikor én közvetítek valamilyen szolgáltatást, abba rakhatok bele magamnak egy fair közvetítői díjat például.
3: Uh-huh. Itt az államnak ez azért jó, mert ő meg rálát egy fontos nemzetgazdasági ágazatra?
4: Így igaz.
3: Itt is az adatokban van a kutya elásva? Tehát, hogy az állam a turizmus irányítás, gazdaságfejlesztési döntések mögé tud adatot tenni ezekről?
4: Pontosan. Uh-huh. Ugyebár van egy az ENTAK, egy kicsit tudunk róla beszélni, van egy egészen jó kezdeményezésünk, sőt, nagyon jó kezdeményezésünk Magyarországon, adatmélységében egyébként a német knowledge graphhoz képest még talán mélyebb is, amit az ENTAG gyűjt, ez egy ehhez hasonló dolgot kínál, csak azonnal, ugyebár az ENTAG egy periodikus jelentés, míg, hogyha állandó adataim vannak egyáltalán arról, van egy ilyen szoftver, úgy hívják Outdoor Active, tipikusan külső lokációk és attrakciók számára szól, azonnal meg tudja mutatni egy hőtérképen, hogy mely túraútvonalakon, mely attrakciókon van a legtöbb vendég, prompt azonnal. Uh-huh. Gyakorlatilag egy szép kis műszerfalon megjeleníti, színes, stb.
3: Mi van azokkal a turisztikai szereplőkkel, akik nem egy ilyen frekventált turisztikai régióban dolgoznak? Oké, könnyű Trentinót menedzselni, de mi van, ha valaki egy Isten háta mögötti toszkán kisfaluba süti a világ legjobb pizzáját?
2: Majdnem pacapörköltet mondtál.
3: Majdnem, de mivel Olaszországba kalandozunk, bár a pacalos pizza lehet, hogy ott is értelmezhető.
4: Tőlem mehetünk Ljubljánába is, vagy Franciaországba, uh-huh. Spanyolországba, tehát most annyi, hogy őket emeltem ki, de uh-huh. ugyanúgy a spanyol rendszer, szlovén rendszer is tökéletes.
3: Tehát ezt sokan csinálják Európában.
4: Persze.
3: Szóval, ha valaki nem egy frekventált turisztikai régióban van, az lemarad erről a lehetőségről?
4: Nem. Ugyebár ez a másik oldala az egész történetnek, amit az elején csomagajánlatként érintettünk, hogy ő nem csak egyéni marketing lehetőséget kap, hanem például betesszük őt egy csomagajánlatba. Azt mondjuk, hogy egy vidéki túra Toszkánában és környékén, Magyarországon és környékén, Mórahalmon és környékén, Balatonon és környékén, Kis-Balaton régióban, és azt mondjuk, hogy szervezünk egy olyan utat, ő feltölti a kínálatát a rendszerben, és vagy AI, vagy manuális segítséggel összeállítunk egy olyan programcsomagot, vagy csokrot, amiben ő beillesztésre kerül például.
3: Mennyire személyre szabott tud ez lenni? Mert nyilván nekem ahhoz, hogy elégedett legyek ügyfélként, ahhoz az kell, uh-huh. hogy tényleg eltalálja. És ne akarja lovagolni, vinni, mikor félek a lovaktól, most mondtam valamit, de hát ugye ez hogy derül ki egy emberről, aki letölt egy applikációt? Ugye nyilván valamiféle kérdőívet, vagy ilyesmit ki kell tölteni az ügyfélnek is?
4: Így igaz, bejelöli uh-huh. azt egyébként, hogy ő mi érdeklődésük. Meg nyilván abban az a pillanatban ez nyilván adat, illetve applikáció függő, hogy most melyik applikációról beszélünk, milyen egyéb információkhoz engedek én neki hozzáférést majd a mobilon. Ez egy másik kérdés, és nagyon messzire mutat GDPR és társai, de valójában az egyrészt az igen, ez egy ilyen kérdőíves történet, illetve a böngészési előzmények tipikusan történet, mielőtt még rátaláltam az adott lokációra, ezek tudnak, illetve van egy dinamikus csomagkészítési lehetőség is általában. Nem mindenhol jellemző, néhol ilyen egységcsomagok vannak, de például Dunamente, Alsó-Ausztria régióban nagyon szépen lehet összepakolgatni akár személyes csomagokat is, hogy engem érdekel egy dunai kerékpárút, valahol szeretnék a 3-4 opció közül megszállni, valahol lenni, és ezeket elkezdem magamnak egybegyúrni, és rákattintok, hogy oké, érdekel. Ez gyakorlatilag a szoftveres infrastruktúra, amit mögé rakunk, illetve vannak a képességei, ugyebár ezen irányok között hogyan evezgetünk, szab csak határt a számára.
3: Mennyire nyitott erre egy utazó, egy átlag utazó? Mondjuk akár külföldön, akár itt, hogy hát azért itt eléggé mély adatokat, érdeklődési kör, nem tudom, hogy mindenki meg akarja osztani, hogy mi érdekli igazán, már pedig az kell ahhoz, hogy ez jól működjön, ez a megoldás.
4: Igaz. Jól tetted fel a kérdést, mert azonnal visszakérdeztem volna, hogy Európában vagy Magyarországon, vagy jellemzően Kelet-Európában. Nyilván nincs olyan nagy szakadék a turizmus esetében, de azért meg kell tenni. Azt tapasztaljuk, illetve ahogyan én is személyesen kutatgattam, azt láttuk, hogy egy nyugat-európai lokációra megérkező vendég számára ez egyáltalán nem probléma, hiszen annyi kényelmi funkciót kap mellette, hogy ez bőven megéri. Tehát ha én tudom azt, hogy nem kell 8-féle szállást, vagy 9-féle éttermet végigböngésznem ahhoz, hogy találjak egy nekem megfelelő éttermet, vagy szállást, esetleg egyéb aktivitást, tényleg bortúrától elkezdve, most bármi, búvárkodás, bármit mondhatunk, megéri nekem az, úgyis gyakorlatilag nap mint nap már attól, hogy, már bocsánat, hogy ilyet mondok, hogy van egy Facebook regisztrációm, minden adatomat átadtam. Ezzel egy átlag ember nem biztos, hogy egyébként tisztában van, de amikor elkezdünk tudatosan utazni, akkor nagyjából ugyanerre számítunk. Ugyebár maga az ajánlatok is, akár bármilyen közösségi média felületen megyünk, egyszer kimondom, hogy mit tudom én, most szeretnék elmenni Szlovéniába, az szinte biztos, hogy holnaptól 3-4 reklám így is úgy is jönni fog. Ez az egyik része. Magyarországon egy picit kevésbé érzem azt személyes interjúk, egyéb kutatások alapján, hogy ennyire nyitott lenne az utazó, de nincs nagy különbség, nincs nagy szakadék, hiszen a kényelmi hozadéka ennek rendkívül nagy.
3: No, hát ugye szóval fejlődhet, ezzel jövünk vissza, most egy rövid szünetet tartunk, de itt fogjuk mai vendégünket, Olattics Zoltánt, digitális szakértőt, és folytatjuk a digitális destináció menedzsment platformok körüli kalandozást itt a Digiturizmóban. Ne menjen senki messzire a készülékektől.
1: Most megszakítjuk a túrát, de a Digiturizmó folytatódik a szünet után.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.
1: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
0: A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
3: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Flotta döntések változó időkben.
5: Cégautó beszerzés 2026-ban.
4: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
5: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
4: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Fél három van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Szabadkereskedelmi megállapodás előkészítéséről állapodott meg Szerbia és Ukrajna Belgrádban. A közös nyilatkozatot a szerb kereskedelmi miniszter és az ukrán miniszterelnök helyettes írta alá. A tervek szerint az egyezmény még az év végéig hatályba léphet. A felek szerint a megállapodás jelentősen növelheti a két oldalú kereskedelmet, különösen az energetika, a mezőgazdaság, az infrastruktúra és a logisztika területén. Alekszandar Vučić szerb elnök a tárgyaláson arról beszélt, hogy komoly lehetősége van a szerb-ukrán gazdasági kapcsolatok további bővítésére. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség irányítását a novemberi tisztóító közgyűlésig a két alelnök Juszko Anita és Kovács Balázs látja el közösen. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége hangsúlyozta, hogy a szervezet működése és szakmai érdekképviseleti tevékenysége változatlanul folytatódik. A szövetség jelenleg több mint 650 tagot képvisel a hazai turizmus és a vendéglátás területén. A végső szakaszban járnak az Iránnal folytatott tárgyalások, ezt jelentette ki Donald Trump tegnap. Egyúttal újabb támadásokkal fenyegetőzött arra az esetre, ha Teherán nem egyezik bele a béke megállapodásba. Irán viszont az Egyesült Államokat vádolja a háború újraindításának előkészítésével, és a Közel-Keleten túlra kiterjedő megtorlást helyezett kilátásba. Az Országgyűlési Múzeumban kerülhet a jövő héten az eredeti 1902-ben készült házelnöki szék, ezt jelentette be Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke. Indoklása szerint a történelmi és szimbolikus értékű bútor megőrzése érdekében döntöttek úgy, hogy leveszik a parlamenti pulpitusról. A házelnök közölte, a jövőben egy egyszerűbb elnöki széket használ majd, amely szerinte jobban kifejezi, hogy a tisztség szolgálatot jelent, nem uralkodói szerepet. Ausztriában egyeztetett Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel a magyar delegáció, miután Christian Stocker kancellár fogadta magyar Péter miniszterelnököt és kormánytagjait. A felek megállapodtak abban, hogy júniusban újraindítják a két közlekedési minisztérium közös munkacsoportját, amely a vasúti szolgáltatások fejlesztésével foglalkozik. Napirendre került a gyesebb működésének és fejlesztésének kérdése, valamint a Budapest és Bécs közötti vasúti közlekedés gyorsítása is. A tárgyalásokon szóba került a Sopron és Kismarton között hiányzó osztrák gyorsforgalmi útszakasz megépítése is.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-kal erősödik 131.598 pontra. A részvénypiac forgalma közelíti a 14 milliárd forintot. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. 1,1%-ot gyengül a MOL 3.944 forintra. 2,8%-os mínuszban az OTP 39.950 forinton. 1,6%-ot emelkedik a Richter értéke 12.420 forintra, a Magyar Telekom pedig 8%-os pluszban 2.648 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forintot és 80 fillért, 1 dollárért 310 forintot és 90 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat, a londoni FTSE 3%-ot gyengül, a frankfurti DAX Index és a madridi IBEX 6%-ot, míg a párizsi és a milánói tőzsde egyaránt 0,5%-ot esik. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 101 dollár, a Brent 107 dollár 30 cent. A fémárakat illetően az arany 4509 dollár 20 cent unciánként, a palládium 1350, a platina 1930, az ezüst 75, a rész pedig 6 dollár 30 cent. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára június végi szállítással 1,3%-ot emelkedik. 1 megawattórányi gázért 50 eurót és 10 eurócentet kérnek.
0: Időjárás jelentés.
6: Folytatódik a napsütéses idő kevés gomoly felhővel, azonban az esti órákban az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül, délután pedig 23 és 27 fok lesz, estére 13 és 20 fok közé hűl a levegő, a fővárosban továbbra is 23 fok van. 2 óra múlt, 2:30, köszönöm a figyelmüket, hírekkel legközelebb 3 órakor várom önöket, most pedig a digiturizmó jön a folytatásban. Mihálovics András és Prinzinger Péter számít a figyelmükre. A hírszerkesztőt Kecső Riárdot hallották, hallgassák továbbra is a Trend FM-et.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Digiturizmo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
7: Folytatódik a Digiturizmo. Vendégünk változatlan Oletics Zoltán, digitális szakértő. És a szünet előtti részben ott tartottunk, hogy a vendégek mi mindent kapnak egy-egy ilyen rendszertől, vagy kaphatnak. Most egy picit nézzük a szolgáltatói oldalt, esetleg a kutatások, külföldi jó gyakorlatok áttekintése során bukkantál-e, bukkantatok-e olyan funkcióra, olyan szolgáltatásra, amiről mondjuk általánosan azt mondhatjuk, hogy nagyon szeretik a szolgáltatók, vagy olyanra, ami szerinted nagyon izgalmas, nagyon érdekes lenne próbálkozni vele itt Magyarországon is.
8: Köszönöm. 4-5 dolgot szeretnék kiemelni erre a kérdésre válaszolva. Az egyik az ami mindenkinek eszébe jut elsőre, ha én egy kis szolgáltató vagyok, ugyanazon a platformon meg tudok jelenni, mint egy helyi nagy szállodalánc. Gyakorlatilag versenyképessé válok. Ha használok valamilyen digitális asszisztenst, az a munkaerőt is spóroltam meg, ezt azért így finoman jelentsük ki, hogy ez benne van, de ha munkaerőt nem is, munkaidőt mindenképpen, ugye már az előző adás részben említettem ezt a PIA platformot, vagy a Mio Trentinót. Önkiszolgáló felületeken dolgozhatok, és nagyon sokszor nekem a marketing kommunikációmat is megkönnyíti ez a történet. Mondok egy példát, ismét olasz lesz, bocsánatot kérek, a Lombardiának az EDT rendszer, ez elektronikus digitális turizmus felület. B2B oldalon, én hogyha egy vállalkozó vagyok, feltöltöm magamról azokat a tartalmakat, ajánlatokat, csomagokat, árakat, mindent, képeket, amit én szeretnék megjeleníteni magamról, és ezt utána a DMS szervezet elkezdi tematikusan kiuttatni mindenféle kommunikációs csatornán. Meghirdeti szám. Ugyebár, mint ezt, amit most is csináltok egyébként DMS szervezetként, vagy csinál a Visit Balaton DMS szervezetként, csak automatikusan rá tud engedni egy content manager algoritmust, és azt szépen be tudja szervezni a hasonló ajánlatok mellé, vagy éppen ellenkezőleg, ha én azt mondom, hogy nem a versenytársaim mellett szeretnék megjelenni, hanem kiegészítő termékek mellett, akkor így is meg tudok jelenni, és gyakorlatilag azzal, hogy én egy töltsérbe vagy egy gyűjtő csatornába beraktam az információimat, amit én szeretnék megjeleníteni, azután elmegy különféle újságtartalomba, webes felülettartalomba, akár egyébként nyomtatott anyagokba is, hogyha én arra engedélyt adok. Tehát van egy önkiszolgáló tartalommenedzsment rendszerem, ami mellé egyébként még meg is tanítanak engem azt, hogy ezt jól használjam. Ez jellemző Lombardiára is. Franciaországban van egy Ingenie nevű szoftver, nem biztos, hogy jól ejtem, ezért elnézést kérek. Az LDT, amiről beszéltem, 1500 partnert tanított már ki, és foglalt bele a rendszerbe, ez a Lombardiai Légió, Komoitó és környéke, Milánóig egészen lefelé, tehát egy viszonylag nagy területi fedvényről beszélünk. Az Ingenie is, ha rámegyünk a honlapjára, 500 valahány partnere van, közel 100 francia, DMS, DMO és egyéb szervezet, tehát fontos, hogy ők kisebb szereplőknek is adják a szolgáltatásaikat, és le is, tehát ugye ez mellé le is tréningeli a rendszernek a használatára az adott partnert, hogy ha ad mellé például egy CRM szolgáltatást, vagy egy csatorna menedzsment eszközt, arra is letréneri a partner. Tehát kapok egy olyan tudásanyagot, amivel én utána versenyképesebbé válok.
7: Ennek az egésznek kimutatható nemzetgazdasági szinten a haszna.
8: Igen.
7: Tehát a feltételezés az az, amit elmondtál, abból próbálom meg kiolvasztani, hogy hatékonyabb lesz a működés. Jelenti ez azt, hogy az a desztináció, amelyik ilyen menedzsment szoftvert vagy szoftvereket használ, és ezeknek a használatát betanítja a szolgáltatóknak, ez utána nagyobb arányban, nagyobb arányú lesz a hozzájárulása a GDP-hez?
8: Így igaz.
7: Ez mérhető?
8: Mérhető, illetve kettő-három ágon tudnám ezt a hasznosságot kifejezni. Nyilván költség és bevétel oldalakról beszélünk. Rövid távon egyébként, amikor a kezdeti, ugyebár betanulási költségek után mindenki hatékonyabban alkalmazza ezeket az eszközöket, akkor költséget spóroltunk meg, ugyebár, ahogy említettünk, adatfeldolgozás pontosabb. Ugyebár ez költség oldalon jó. Az én, ez nem, ugye nem a GDP-hez járul hozzá, hanem az eredményességének a növekedéséhez, az adott desztinációnak a szervezeteinek. Bevételi oldalon, amint elkezd a maga a desztináció vonzóbb lenni, ahogyan pont az elején mondtad az adásnak is, hogy ezek a régiók jobban marketingelik magukat. Hogyha én vonzóbb vagyok egy ideje látogató számára, hogy mintha kitalálnám azt, amit ő szeretne, vagy legalábbis olyan kínálatot teszek elé, ami számára érdekes, és jó, ő valószínűleg vagy vissza fog térni, vagy ajánlani fogja, tehát lesz egy vendégészaka számom, vagy egy vendégszám növekedésem, ami nyilván extra költést hoz magával. Az más kérdés, hogy ennek van egy ilyen, megint messze mutató, és jövő karácsonyig itt ülnénk, ha boncolgatnánk része, amikor a költési szerkezetet próbálom meg befolyásolni, vagy egy dinamikus árazással, annak függvényében, hogy éppen mi a kihasználtsága egy-egy attrakciónak, szolgáltatásnak, csomagnak, dinamikusan egy bizonyos range-en belül mozgatom, ez hirtelenjében, bocsánat, ilyen szavakkal, Pareto optimum szinten elkezd majd mozogni, illetve versenyképesebbé válik más szolgáltatásokhoz képest az ára gyakorlatilag egy-egy szolgáltatásnak, többletbevételt realizálok. Tehát 3-4-5 oldalon, ágon keresztül is növekedhet az én bevételem, hosszabb távon akár 5-10-18-20%-kal is, most hosszabb táv 5 évet mondtam.
9: A fejlesztéseket ezt meghatározhatja? Tehát ha én látom, hogy mit akarnak a vendégek, és mondjuk felismerem azt, hogy ebből viszont szűkebb a kínálat, ez például ilyen fejlesztési döntéseket megalapozhat ez pontosan, az adatsor?
8: Pontosan.
9: Tehát ha valaki beízeli, hogy én Csúszda Parkba szeretek szenvedélyesen járni, majd felismerem, hogy abban az adott régióban viszonylag kevés Csúszda Park van, akkor ez egy ilyen üzleti döntést is megalapozhat.
8: Pontosan. És fordítva, ha már van egy ilyen fejlesztésem, azt meg tudom mutatni. Friulia, Venezia, Giulia, ez szép tartomány neve van, Grado és környéke, és Velence és környéke tartomány, így mondom, csinálja ezt minden évben, hogy évelején van egy-egy olyan kiemelt attrakció, amit például az elmúlt években újítottak föl, vagy az odaérkező vendégek kérésére fejlesztettek, és ő ezt letréneli, illetve szétosztja az információt az összes szolgáltatója körében, hogy ide is lehet küldeni az embert. Ha nincs is applikációd, mondd el neki, hogy menjen elnézze meg, mert megpróbálom oda irányítani. Tehát, hogy ez oda és vissza is működik.
9: Mennyire interaktív egy-egy ilyen megoldás külföldön? Mennyire kell interaktívnak lenni? Ezt azért kérdezem, mert ebben a műsorban ugye a digitalizáció kapcsán már sokszor esett arról, hogy az algoritmus figyeli azt, hogy milyen visszajelzéseket kap egy adott vállalkozás, és most nem csak a turizmusban, bárhol nézzük ezt a vállalkozást, és ezek alapján rangsorol. Tehát nyilván ennek a lábnak fontos, hogy meglegyen, de mondjuk helye van-e egy ilyen destináció menedzsmentnél?
8: Pontosan. 2-3, megint elnézést, tanácsadó vagyok, szeretek ilyen mátrixokban, egyszerű mátrixokban gondolkodni, 2-3 oldalról. Egyrészt ezeknek a rendszereknek van direkt egy ilyen, úgymond nem ügyfélszolgálatnak, hanem annál jóval erősebb eleme, ez gyakorlatilag, mint régen a média figyelés is volt, hogy algoritmus szinten le tudom a reakciókat válaszolni. A másik, ami egy fontos motívum, és az előadás elején kellett volna, hogy elmondjam, ezek a történetek nem lár-pur-lár dolgok, tehát nem azért fejlesztünk ilyet, hogy legyen egy tök jó és 23. applikációnk, widgetünk, appink, stb., hanem a központban továbbra is az ember van. Én vele egy kommunikációt, és lehetőleg kétirányú kommunikációt akarok elindítani, pontosan ezért, hogy ő azt érezze, hogy ki van szolgálva, és attól független, hogy éppen nem Marika néni elnézést, néz az ő szemébe, és mondja azt, hogy A-t vagy B-t vagy C-t választ, hanem mondjuk egy másik csatornán kommunikál, érezze azt, hogy neki van egy prompt válasza, és a visszajelzését meghallgatjuk. Igen, a Matrixomat így lefettem. Három kérdéssel.
9: Maga az elfogadottság, akár szolgáltatói, akár vendég tekintetben mennyire jó külföldön? Ezt azért kérdezem, mert most mondok reménybeli vendégként dolgokat. Ó, már megint egy applikáció, a 27., ahogy te is mondtad. Ó, már megint az adataimat ki tudja, kinek adom le, az mit fog vele csinálni, stb. Stb. De ugyanígy a szolgáltatók is mondhatják, hogy még egy, persze, megint majd valakinek, lehet, hogy én jól járok, lehet, hogy nem járok jól, megint meg kell tanulnom valamit kezelni, amit eddig nem tudtam, megint csak egy plusz munka van vele, biztos érzed, hogy azért ilyenkor gyorsan fel lehet egy csomó fenntartást sorolni. Ezen túl vannak külföldön? Tehát mindenki megértette, vendégek és vendéglátók egyaránt, hogy ez egy klassz dolog?
8: És Közép-Kelet-Európában is. Tehát, hogy ezt most már nem csak úgy mondom, hogy Nyugat-Európában, hanem Közép-Kelet-Európában is. Echte számokkal szeretek dobálozni, vagy hát szeretem úgy alátámasztani a mondandómat. Előbb ugyebár említettem egy lombardiai légióban 1500 entitást, Trentino és környékében 34 helyi DMO szervezet van, aki lokális DMO szervezetként működik, abból 31 ugyanazt a rendszert használja, az ő partnerei, ráadásul ezek a rendszerek általában tudnak integrálódni már meglévő dolgokat. Tehát ha nekem van egy foglalási rendszerem, Ferhárból, Feratel, SimpleView, BookingKit, bármi, amit akarok, nyilván a jobban elterjedtek közül, nem a házilag fejlesztett megoldásra gondolok elsősorban, akkor itt tudunk integrálódni, tehát neki nem biztos, hogy ez egyébként a szolgáltatónak ez plusz egy applikáció lesz. Uh-huh. Mert azt mondom, hogy az én foglalási rendszerem adatait, vagy a foglaltságomnak az adatait, meg tudom osztani ezzel a rendszerrel.
7: Ezeknek a rendszereknek, amikről beszélsz, meg a hozzájuk kapcsolódó, vagy velük integrálható kisebb rendszereknek, az esetében a csatlakozást, az adatintegrációt jogszabályi kötelezettség írja elő a számukra, vagy a józan belátás alapján csatlakoznak ezekhez a rendszerekhez a szolgáltatók?
8: Józan belátás. Tehát
7: nem kell kötelezővé tenni,
8: nem.
7: Mert megértik az előnyeit, és ezért maguktól regisztrálnak.
8: Pontosan. Jól felfogott gazdasági érdekük, uh-huh. Ha én kapok plusz egy csatornát, ahol nem kell vele úgy külön foglalkoznom, mert a foglaltsági adataimat, ahogy a Booking is behúzza egy bizonyos rendszerből, és nekem nem kell frissítgetnem, vagy egy jobb OTA, bármilyen más ilyen online travel agency, ha ezt behúzza, akkor én nekem ez egy kényelmes opció, és nyitottam úgymond egy új csatornát.
7: Bocsánat, nem, ez muszáj föltenem ezt a kérdést. Van-e olyan, ugye mindig szálláshelyről, meg vendéglátóhelyről uh-huh. beszélünk. Van-e ennek olyan célja, tud-e ez egy olyan keretet adni, amiben oda tudnak emelkedni, bocsánat, hogy mondom, a láthatóság tekintetében a szálláshelyek és a népszerű vendéglátóhelyek mellé ez a kisebb-nagyobb attrakciók, a kisebb-nagyobb élményprogramot kínálók, akik adott esetben nem is lehet aludni meg enni. Tehát, hogy ezt a ilyen értelemben a kínálatnak a hatékonyabb megmutatását tudja ilyen rendszer támogatni?
8: Abszolút. Tehát, hogyha most valaki majd a műsor után elkezdi ezeket a weboldalakat, amiket mondom, megkeresgetni, látni fogja, hogy ő tematizáltan megkaphatja uh-huh. ugyanezeket az ajánlatokat. Teszem azt, őt nem a gasztró érdekli, hanem a túrázás, kerékpározás, síelés, Svájcról most nem beszéltem, mert most az úgy nem jött a számra, de mondjuk a síelés, stb. Ő minden ilyen szolgáltatót láthat. Ott már a kérdés egyébként, és jellemzően Nyugat-Európában is most ott tartunk, hogy akik már ilyen booking rendszereket vagy foglalási rendszereket használnak, azokat könnyű. De nem biztos, hogy egy egyéb attrakció egyébként ezeket használja, ők ilyen fél lépéssel vannak mostani tapasztalataim alapján lemaradva egy picit ettől a folyamattól, zárkóznak fölfelé, az ajánlatuk már látható, sok esetben, ha csomag, akkor viszonylag egyszerűen megvan oldva, mert a csomag ajánlat részei meg vannak jelenítve a rendszerben, viszont most állunk abban a fejlesztésben, hogy ők is elkezdjék használni az egyéb foglalási rendszereket, teszem azt, nem egy tengeri túra, de egy búvárkodás, vagy ilyeneknek a használatára, illetve menedzselésére, hogy bekerüljenek. Tehát a lehetőség ott van, bármelyik ma általam mondott rendszert, ha felkeressük, akkor ott nem csak szállás lesz, nem csak étterem lesz, hanem 1000 plusz egyéb lehetőség is, sokszor csomagban. Tehát a rövid válasz az igen, a hosszú válasz.
7: Mindjárt vége a műsornak, utolsó kérdésként hagyd tegyek föl egyet. Van a Balatonnál 20 000 turisztikai szolgáltató. Ebből a Visit Balaton adatbázisában van 5 000. Ebből 4 évszakos nyitvatartású van 1500. Ezek közül olyan, akivel a Visit Balaton tényleg napi kapcsolatban van, van mondjuk 400. Te mondjuk mit jövendőlnél egy esetlegesen újonnan elindításra kerülő balatoni digitális DMS rendszer? Hány, egy-két éven belül hány felhasználónál mondhatnánk azt, hogy igen, ebben a méretben van értelme vele foglalkozni?
8: Ismételten a nyugat-európai példához nyúlok. 3-4 év volt a Lombardia esetében, körülbelül picit nagyobb szolgáltatói létszám mellett az 1500 főnek az elérése, vagy az 1500 entitásnak az elérése, tehát hogyha ezt is itt így visszamondom, én azt mondom, hogy az első évben, ha 200-300 embert elérünk, entitást elérünk, és annak a 80%-a utána megjelenik, az jó. A következő évben ismételten egy ilyen arányról számolnék. Ahhoz, hogy egy ilyen 1500-2000-es nagyságrendet elérjünk, minimum szerintem a Balaton, tehát hogyha most teljesen a szívünkre tesszük a kezünket, akkor azért egy 4-5 év kelleni fog.
7: Köszönöm.
9: Én egy kicsit a jövőt azért még firtatnám itt a vége fele, nem lehet ezt automatizálni, úgyis annyit beszélünk a magyar gazdaságban az automatizáció, meg a hatékonyság, sőt a mesterséges intelligenciáról is. Ez egy eleve kijelölt irány, hogy ezt lehet majd automatán csinálni, ezt majd intéz egy csomó dolgot, akár a szolgáltatók, akár a vendégek helyett a mesterséges intelligencia? Ez benne van a pakliban?
8: Igen, illetve ahogyan korábbi adásokban is erre kitértek, ugyebár már a megoldások tesztelés alatt, bevezetés alatt vannak. Maga a, én most a szolgáltató oldalról, mert róluk egy kicsit kevesebb szót ejtettünk, szolgáltató oldalról is mondanám, hogy már az ő képzésük is automatizálható, nagyon jó, akiket említettem, Dél-Ausztria, Alsó-Ausztria régiónak is kiváló e-learning rendszere van és képzési rendszere van, gyakorlatilag belépek és megtanít, úgymond a weboldal és az ökoszisztéma, hogy használjam. És ez egy nagyon fontos eleme, hogy amikor a hatékonyabbá akarom tenni az egész, az abszorpciót, bocsánat, hogy így mondom, az eszköznek az elterjedését a célpiacomon, azt mennyire tudom automatizálni, illetve azt mennyire tudom megkönnyíteni a felhasználó számára. Sohasem fog az a rész, magyarul, nem, ez nem jó kifejezés. A következő évben biztosan nem fog eltűnni Magyarországon sem az a rész, hogy egy tanácsadó, ha kell, a DMS szervezetnek a tanácsadója oda megy, segít nyomkodni, stb. Megtanulni, főleg a kis attrakciók számára, vagy a kisebb attrakciók számára, de el fogunk jutni arra a szintre, amikor van egy olyan digitális érettség, hogy belépek, megtanulom, megcsinálom magam, haladjunk. Tehát, hogy erre, ebbe az irányba haladunk, és ez nagyon fontos szerintem mi mellette.
7: Addig is, amíg ide el nem jutunk, kedves turisztikai vállalkozások, azt a szemét, aki mentornak nevezi magát, fogadjuk szívesen.
9: No, hát véget ért a műsoridő, úgyhogy nagyon élvezettel hallgattuk Oletics Zoltán szavait, nagyon szépen köszönjük, hogy digitális szakértőnk velünk töltötte ezt a délutánt, és akkor további sok sikert a munkához.
7: Köszönjük
9: mert
7: szépen.
9: Mert van bőven, azt így az elhangzottak alapján világosan láthatjuk. Hát, hölgyeim és uraim, ez volt a digiturizma, a jövő elkezdődött, szerintem Oletics Zoltán szavaiból is ez egyértelmű volt, úgyhogy hajrá, mindenkinek előre a digitalizáció és a mesterséges intelligencia rögös útján. Lesz jövő héten is ilyen műsor, már mint digiturizmo, amit nem mesterséges intelligencia fog még készíteni.
7: Amikor is Mihalkó Gábor professzor úrral, a Magyarországi Turisztikai Kutatás és Felsőfokoktatás, nyugodtan mondhatjuk, dojenjével fogunk beszélgetni. Tartsatok velünk akkor is, köszönjük szépen vendégünknek, hogy itt volt.
8: Köszönöm.
7: Illetve nézőknek, hallgatóknak a kitartó figyelmüket, búcsúzik a két műsorvezető, Mihálovics András.
9: És Brinczinger Péter, a viszont hallásra, viszontlátásra.
0: A digiturizmó most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel.

0: Tökön a három órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Marketing és média top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az Z és Alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 3 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd, jönnek a legfrissebbek. Bűnösnek mondta ki az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót egy párizsi felelvételi bíróság a 2009-es Rio-Párizs járat katasztrófájának ügyében. A bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés miatt a maximális 225 000 eurós pénzbírságot szabta ki mindkét vállalatra. Az ítélet szerint az Air France és az Airbus teljes felelősséget visel a 228 ember életét követelő szerencsétlenségért. A vizsgálatok megállapították, hogy a gép sebességmérő szondainak eljegesedése, a hiányos veszélyhelyzeti eljárások és pilóta hibák együttesen vezettek a tragédiához. Több 100 000 euró értékű luxusórát loptak el a Cannes Palm Beach szállodában a Cannes Film Fesztivál idején. A rendőrség szerint az eltűnt Richard Mille kalóra értéke akár az 1 millió eurót is elérheti. A tolvajok egy kisebb tolongás kihasználva szerezték meg az ékszert a Croisset közelében található hotelben. A hatóságok szerint a filmfesztivál idején rendszeresen jelennek meg Cannes-ban olyan bűnözői csoportok, amelyek kifejezetten luxusórák és ékszerek eltulajdonítására specializálódnak. Jó évkezdésről számolt be az MBH Bank az első negyedéves jelentésében, ugyanakkor a különadók emelkedése őket is megviselte. Az adózás előtti eredmény 68 milliárd forintot ért el, ami 400 millióval több, mint a tavalyé. A korrigált konszolidált adózás utáni eredmény azonban 54 milliárd forint volt, 3,5 milliárddal kevesebb, mint egy éve korábban. A bevételek közel 150 milliárd forintra nőttek, a működési költségek pedig 10 milliárd forinttal emelkedtek. A cég szerint a számviteli eredmény éves csökkenés elsősorban a kormányzat által kivetett különadók emelkedésének tudható be. A teljes évre vonatkozó bankadót és extra profitadót a bank egy összegben fizette ki az első negyed évben, amelyek együttes összege meghaladta a 80 milliárd forintot. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség irányítását a novemberi tisztújító közgyűlésig a két alelnök Juszkó Anita és Kovács Balázs látják közösen. A szövetség hangsúlyozta, hogy a szervezet működései szakmai érdekképviseleti tevékenysége változatlanul folytatódik. A szövetség jelenleg több mint 650 tagot képvisel a hazai turizmus és a vendéglátás területén.
0: Tőzsde hírek.
3: Stagnál a budapesti értéktőzsde részvényindexe. A BUX jelenleg 131.444 ponton áll. A részvénypiac forgalma 14,7 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. 1,3%-ot gyengül a MOL 3938 forintra. 2,8%-os mínuszban az OTP 39.940 forinton. A Richter 1,2%-ot erősödik 12.370 forintra, míg a Magyar Telekom 0,5%-os pluszban 2.640 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forint.

0: forintot és 30 fillért, egy dollárért 310 forintot és 60 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat a tőzsdén, mínuszban mindegyik mutató. 3,1%-ot gyengül a londoni FTSE, 7,1%-ot a frankfurti DAX index, 0,5%-ot a párizsi Kakaron és a madridi IPEX, Milánóban pedig 4,1%-ot gyengül a tőzsde. A tegnapi kereskedést a Wall Street-en pozitívan zárta mindhárom főbb mutató. A Dow Jones 1,3, az S&P 500 1,1, a Nasdaq Composite pedig 1,5%-os pluszban zárt. A tőzsde nyitás majd 3:30-kor, természetesen beszámolunk róla. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 101 dollár, a Brent 107 dollár 10 centbe kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napsütéses idő kevés gomoly felhővel, azonban az esti órákban az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül, délután 23 és 27 fok lesz, estére pedig 13 és 20 fok közé hűlne a levegő. A fővárosban 23 fok van. Ezek voltak a hírek 3 órakor itt a Trend FM-en, most az iFater következik, aztán pedig hírekkel majd 3:30-kor várom önöket. Ahogy mondtam, nyitjuk majd a Wall Street-et és az amerikai tőzsdét. A mikrofonnál Kecső Rihárdot hallották, 15 óra 5 perc.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, és mint ahogy mindig a többes szám most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti!
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
3: A mai adás egy picit rendhagyó lesz, mert hogy dupla tesztünk lesz, egyrészt a friss és ropogós Huawei Watch Fit 5 Pro okosóra lesz nálunk, ami meglepően sokoldalú és meglepően hasonló az almás gyártó nagy órájához, mind minőségben, mind funkcionalitásában is. Emellett megnézzük a Soundcore Liberty 5 TVS fülhallgatót is, egy nagyon érdekes kis füles lesz ez, amiről érdemes beszélni, és a műsorban foglalkozunk azzal az aránylag friss kutatással, ami kifejezetten a magyar internetezési szokásokat térképezi fel, mert ilyen kutatások sajnos ritkán bukkannak föl, éppen ezért úgy gondoltuk, hogy érdemes lesz beszélni róla, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk tartani.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Amikor az ember fülhallgatót választ, most már arról beszélgetünk fülhallgató esetében, hogy ezt a klasszikus True Wireless TVS fülhallgatót, tehát kis dobozból kiveszünk a két bogyót, akkor betesszük a fülünkbe. Van-e kis pálcikája, ami kilóg a fülünkből, akkor ez ugye általában fülhallgató, és ami nem lóg ki a fülünkből, csak egy ilyen kis bogyó, azt meg akár badzoknak is szokták hívni. A Samsungtól kezdve a Googlenek és számtalan no-name márkának is van. Van, aki régóta csinálja, mint a Sony, van, aki egy kicsit frissebb márka, mint mondjuk az Anker, és azon belül is a Soundcore, ami most itt van nálunk, és ez nem más, mint a Soundcore Liberty 5. És hát itt aztán ebben a szegmensben a pár ezer forintos, nyugodtan szívemre tett kézzel tudom azt mondani, hagyjuk kategória, után nagyjából két esztergomi látkép környékén kezdődnek azok a TVS fülhallgatók, amiket a no-name szegmensből így azt lehet mondani, hogy valamennyire már egyetem meg lehet nézni, vagy érdemes megnézni, és aztán igazából a csillagos ég a határ, és akár százezreket is el lehet költeni egy-egy ilyen bogyóra a fülünkben, de nagyjából azért az a három esztergomi lábkép környéki alsó-közép kategória, vagy mondjuk közép kategória az, ahol a legnagyobb verseny van, mert itt már mutatnak a gyártók pici finomságokat, itt már a gyártók próbálnak valamivel kedvezni nekünk, például az alkalmazás vezérlés az valamilyen szempontból már itt felmerülhet, és ez jó is, mert azért nagyon sok mindent fogunk tudni a Liberty 5 esetében is beállítani, és innentől feljebb pedig már jönnek a minél jobb hangzás, minél extrább szolgáltatások, stb. De mondjuk azt, hogy három esztergomi látképér az ember azt gondolja, hogy kapjon egy olyan fülhallgatót, legalábbis én szerintem ökölszabály szintjén, valamennyire ismert gyártó legyen, tehát ne ilyen no-name AliExpress-es cucc, szóljon jól, tehát tényleg élvezhetően, szórakoztatóan, nyilván nem audiofil minőségben, de szórakoztatóan prezentálja azokat a zenéket, amiket hallgatunk, legyen decens üzemideje, mert nem akarunk azzal tökölni, hogy folyamatosan kibe kell rakosgatni a tokba a fülhallgatókat, hogyha mondjuk szeretnénk sok zenét hallgatni, és mondjuk legyen benne egy normálisan használható zajszűrés, mert utazunk a buszon, villamoson, metrón, és szeretnénk magunkat elszeparálni a világtól. Én nagyjából azt mondom, hogy ebben az árkategóriában ennyit lehet, vagy érdemes elvárni, és akkor ezen belül lehet nyújtani, húzni valamelyik funkció javára esetleg dönteni a többinek a kárára, de nagyjából ez az, amit elvárhatunk ennyi pénzért, és akkor itt az Anker Soundcore Liberty 5 teljes anyakönyvezet nevén, ami egy csobó szempontból jócskán felül teljesít.
2: Kezdjük azzal rögtön, hogy az Anker azért nem egy ismeretlen márka, mert hogy leginkább ugye különféle töltők, kábelek, powerbankok és hasonló kiegészítők terén váltak ugyan ismerté, de nagyon sokféle egyéb kiegészítés gyártanak. A Soundcore az ugye az audio márkájuk, ha lehet így mondani. Ebből a szempontból ugye azért az Anker már nem egy kezdő cég, aki most kezdett el különféle bérgyártókon keresztül tartozékokat készítgetni és piacra dobni, úgyhogy azt rögtön ki is pipáltjuk, hogy a márka valamennyire ismert. Hangzásra áttérve gyorsan, azért már a specifikációk is ígéretesek, mert hogy azért az LDAC korrekt támogatás ebben az árkategóriában, ha nem is egyedi, de azért nem a leggyakoribb, ez egy olyan korrekt, ami azért már magasabb kategóriába is néha-néha még hiányzik, ehhez képest azért itt ezt megkapjuk, a Dolby Audio támogatást is találunk a készülékben, és összességben el lehet mondani egyébként a hangzásra, hogy egy kifejezetten kellemes és az átlag zenehallgatáshoz abszolút passzoló hangzásról van szó, mármint a Soundcore esetében is. Ezt némileg megfejeli egyébként az, hogy a divatosabb irányba viszi el a hangminőséget és a hangképet is az Anker, méghozzá egy kicsit inkább ilyen basszus, nehezebb vonal felé, de ettől függetlenül ez nem egy bántó erősségű basszus, amiről most is szó van. Nyilván a közép tartomány rovására, tehát érezhető, hogy egy inkább ilyen V-shape hangzást vesz fel a Liberty 5-nek a hangképe, de alapvetően ezt is testre szedjük szabni az alkalmazásban, tehát van arra lehetőség, hogy finom hangoljuk a Liberty 5 hangzását, és az úgynevezett Hear ID, ahogy itt most éppen a gyártó nevezi, vagyis a személyre szabott is a hang preferenciáink, a hang hangzás preferenciánk szerint kialakított hangképet is egy picit magunk szájézére tudjuk szabni ezzel a szolgáltatással. Ugye az applikációban már mindenképpen van egy pici extra ezen a téren is, szintén nem a kategóriában jellemző, ahogy olyan extrák sem, mint mondjuk a Qi töltés, tehát a vezeték nélküli töltés funkció, illetve az, hogy két eszköz kezelését egyszerre, tehát multipoint funkciót is kínál a füles.
1: Ezek fontos dolgok, mert igazából ezek tényleg, na nem is azt mondom, hogy kategória ugrató funkciók, de ilyen mennyiségben már bizony-bizony tényleg a drágább fülhallgatókban találkozunk azzal. A multipointet én kifejezetten szeretem, tehát én nagyon szeretem és nagyon sokszor használom azt, hogy a notebookomhoz és a telefonomhoz egyszerre csatlakozik a fülhallgató, és tudok váltani, tehát itt tudom, én nézem a dolgokat, hallgatom a YouTube videókat, ami kell a munkához vagy bármi máshoz, de ha jön egy hívás, semmit nem kell csinálnom, megállítom a videót a notebookon, és azonnal átkapcsol a telefonomra, és lefolytatom a beszélgetést. Tehát ez mindenképpen egy plusz. Az LDAC kodek egy olyan dolog, ami nélkül lehet élni, de ad egy jobb fajta hangzást, és hogyha már a Peti említette ezt a klasszikus V-sép, V-alakú, ahol ugye a mély és a magas meg van nyomva, nem tolta túl, tehát nem annyira fájó, mint sok-sok akár prémium, vagy nagyon ismert gyártó esetében ez a túltolt basszusos vagy magas, annál egy kellemesebb dolog. Ráadásul az applikáció, amiről még azért fogunk beszélni, az applikációban ez nagyon-nagyon szépen személyre szabható, hogyha nekünk ez nem tetszik, tehát tudunk rajta finomítani, de már az alapbeállítások is sokkal-sokkal emberközelibbek, vagy hogy mondjam, neutrálisabbak, semlegesebbek, és aztán mindenki kedve szerint javítja a hangzást magához képest. És amit én nagyon szeretek a Liberty 5-ben, hogy kifejezetten jó, pláne kategóriához, vagy hát árához képest, kifejezetten jó a zajszűrés.
2: Az aktív zajszűrés egyébként egyrésztről egy erősebbnek számító, mármint úgy az ilyen típusú fülhallgatóknál, de nem az a némító és nem ez a víz alá nyomó érzést keltő zajszűrés. Van sok olyan fülhallgató, ami olyan erős zajszűrést produkál, amitől már azt érzi az ember, hogy kicsit-kicsit talán bele is szédul abba, hogy szinte mintha egy ilyen hangkioltott szobában lenne. Nem erről van szó, azért itt szerencsére az erősebbek közé tartozik. Van pár olyan magasabb hangszín, amit nem tud kizárni, de szerintem egy teljesen normális egy aktív zajszűréses fülestől. Az áthallásmód számomra egy ilyen nagyon kritikus kérdés, hogy mennyire lehet használni, és mennyire élvezetes, mennyire inkább érződik úgy, mint hogyha egy csövön keresztül beszélne hozzánk valaki. Megvan picit ez az érzés, hogy nem teljesen tiszta és naturális a hangzás, ami ilyenkor bejön, de ebben az árkategóriában még mindig egy kifejezetten jónak számító áthallási megoldást kapunk, amit lehet automatizálni is, tehát mondjuk, hogyha bejövő hívásunk van és azt felveszik, akkor rögtön át is tud váltani erre, illetve beállítástól függően ugye megtarthatja a kizáró zajszűrést is a fülhallgató. De még mielőtt a egyéb szoftveres funkciókra eltérnénk, azt gyorsan megjegyzem, hogy erőszben már a design ennek a fülhallgatónak, főleg a doboza tekintve is egészen érdekes, egy ilyen felcsúszó kis ajtónyírás mögött találjuk a fülhallgatókat. És a kényelemre egy picit jobban is ráment az Anker, mert hogy nem a megszokott 3, hanem 6 különböző gumiharangot kapunk a fülhallgató mellé, ezzel pedig mindenki megtalálhatja azt az ideális viseletet, ami számára a legkényelmesebb.
1: Szóval alapvetően nagyon szépen összerakta, azt el kell mondani, hogy mondjuk egy pici női fülbe lehet, hogy nagyobb bacska lesz ez az Anker Liberty 5, tehát maga a készülék test, amit a fülünkbe kell tenni, az egy picit nagyobb, úgyhogy érdemes mindenképpen kipróbálni, ha van rá lehetőségünk, de hogyha szépen beleilleszkedik a fülbe, akkor nagyon-nagyon kellemesen ott marad. Még azt mondom, hogy egy könnyed sportolás, kocogás is belefér a dologba, nem fog kiesni. De igazából letudtuk a dolgot, jó szól, jó az üzemideje magának a fülhallgatóknak is, és több 10 órányi plusz nafta van benne még ebben a felcsúsztatható fedelű tokban is, de van egy-két olyan extra az applikációban, azon túl, hogy tényleg már-már túlzóan az árához képest, túlzóan személyre szabható az egész fülhallgató, tehát az, hogy például az érintés vezérlés teljes mértékben úgy bonyolíthatjuk, vagy egyszerűsíthetjük, ahogy mi akarjunk, ez még azért a legnagyobbaknál sincs, tehát ott is azon, hogy 1-2-3 funkciót tudunk max. Egy-egy gesztusra kivezérelni, itt azért majdnem azt mondom, hogy teljesen szabadon tudjuk átszerkeszteni, hogy érintése, csúsztatása, stb. Mi történjen, dupla érintése, stb. Ez mindenképpen egy óriási pozitívum, jól szól, megvannak azok a kodekek, amik nekünk kellenek, de például az, hogy van benne egy magyarul is egészen tűrhetően használható, valós idejű, mutatom az idézőjelet, de majdnem valós idejű fordító megoldás, nyilván AI alapú, ebben is van AI, AI nélkül már nem tudunk élni, az ebben a kategóriában teljességgel hallatlan.
2: Az Anker Anka névvel illette a mesterséges intelligencia szolgáltatását, amely egyébként valóban képes arra, hogy a fülünkbe helyezett fülhallgatón keresztül halljuk a másik felet a saját nyelvünkön, tehát idegen nyelvről tud a telefon mikrofonját használva is fordítani, illetve a telefon hangszóróján keresztül az általunk mondjuk magyarul felmondott szöveget angolra, németre, egyéb más nyelvekre is le tudja fordítani. Ezzel azért, ha nem is egy tudományos konferenciát, de egy átlagos hétköznapi bevásárlást vagy információkérést abszolút kényelmesen le tudunk bonyolítani, és picit még kényelmesebb is azért az, hogy ilyen módon tudjuk használni a fordítót, mint mondjuk ha a klasszikus Google fordító alkalmazást próbálnánk erre bevetni. Úgyhogy számomra ez egy nagyon hasznos funkció, nem azt mondom, hogy megváltja a világot, de mindenképp extra és kellemes dolog, hogy ebben az árkategóriában ilyen különlegességekre is gondolt egyébként az Anker.

0: Infotel. Technológia konyhanyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 3:30 van, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kecsőri Hárd, jönnek már is a részletek, és nyitjuk a Wall Street-et is, előjáróban annyit, hogy ránézésre mindhárom mutató pluszban, de ez még elképzelhetőnek tartom, hogy a tegnapi záróérték, hamarosan jönnek majd erről is a részletek. A Microsoft felmérése szerint Magyarország a 19. helyen áll a mesterséges intelligencia használatának globális ranglistáján, a visegrádi országok közül pedig hazánkban a legmagasabb az AI használatának aránya. A kutatás alapján a munkaképes korú magyar lakosság 32,2%-a használt mesterséges intelligenciát 2026 első negyedévében. A régióban Lengyelország és Csehország is a nemzetközi élmezőnyhöz tartozik. A Microsoft szerint az anyanyelvi AI megoldások fejlődése gyorsítja az elterjedést, miközben a technológia egyelőre növeli a szoftverfejlesztők iránti keresletet. Bűnösnek mondta ki az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót egy párizsi fellebbviteli bíróság a 2009-es Rio-Párizsára katasztrófájának ügyében. A bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés miatt a maximális 225 000 eurós pénzbírságot szabta ki mindkét vállalatra. Az ítélet szerint az Air France és az Airbus teljes felelősséget visel a 228 ember életét követelő szerencsétlenségért. A vizsgálatok megállapították, hogy a gép sebességmérő szondáinak eljegesedése, a hiányos veszélyzeti eljárások és pilóta hibák együttesen vezettek a tragédiához. Mától újra közvetlen napi repülőjárat indul Budapestről Amerikába. Az American Airlines menetrendjében október 5-ig szerepel ez a szezonális járat. A koronavírus járvány óta nem indult ilyen járat, vagyis 6 év után indítják újra. Philadelphia és Budapest között Boeing Dreamliner típusú gép szállítja majd az utasokat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő közel 9 óra. A budapesti járat elindulásával egy időben az American Airlines napi járatokat közlekedtett Prágába is. Több 100 000 euró értékű luxusórát loptak el a Cannes Palm Beach szállodában a Cannes Film Fesztivál idején. A rendőrség szerint az eltűnt Richard Mille karóra értéke akár az 1 000 000 eurót is elérheti. A tolvajok egy kisebb tolongást kihasználva szerezték meg az ékszert a Croisset közelében található hotelben. A hatóságok szerint a filmfesztivál idején rendszeresen jelennek meg Cannes-ban olyan bűnözői csoportok, amelyek kifejezetten luxusórák és ékszerek eltulajdonítására specializálódtak. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség irányítását a novemberi tisztújító közgyűlésség két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs látja közösen. Az MSZ hangsúlyozta, hogy a szervezet működése és szakmai érdekképviseleti tevékenysége változatlanul folytatódik. A szövetség jelenleg több mint 650 tagot képvisel a hazai turizmus és a vendéglátás területén.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX stagnál jelenleg 131.451 ponton. A részvénypiac forgalma közelíti a 16 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítenek. 1,3%-ot gyengül a MOL 3938 forintra, 2,8%-os mínuszban az OTP 39.970 forinton. 1,1%-ot erősödik a Richter 12.350 forintra. A Magyar Telekom pedig 0,5%-os pluszban 2642 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 360 forintot és 60 fillért, 1 dollárért 311 forintot és 30 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat, mínuszban az összes nyugat-európai főbb index. London 3/10, Frankfurt 6/10, egyébként Madrid is 6/10, Párizs 0,5% és Milánó is 0,5%-os mínuszban jelenleg. És ahogy mondtam, elindult a kereskedés a Wall Street-en, az Egyesült Államokban mindhárom mutató mínuszban kezdte a napot. A 30 vezetői parvállalat Dow Jones indexe 0,5%-os mínuszban, az S&P 500-as mutató és a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója egyaránt 4,1%-ot gyengül.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napsütéses idő kevés gomoly felhővel, azonban az esti órákban az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül, a hőmérséklet pedig 23 és 27 fok között alakul még így a délután folyamán, estére 13 és 20 fok közé hűl a levegő. A fővárosban 23 fok van. 3:45 mutat perccel köszönöm figyelmüket, most folytatódik az iFater itt a Trend FM-en, hírekkel pedig majd 4 órakor várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fotel. Okosabb, aki iFotert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: Nagyon ritka, amikor kifejezetten hazai vonatkozású, és nem csak hogy hazai vonatkozású, hanem hazai felmérést tudunk felmutatni mondjuk az internet használati szokásokról, és nem csak arról szól mondjuk, hogy hány gigabájt adatot töltöttünk le karácsonykor, hanem ténylegesen egy olyan rétegelt, életkor szerint felhasználókat külön emlegető tanulmányból tudjuk megnézni azt, hogy mik is mostanság az internet használati szokásaink, mert hogy szerintem nagyon sokaknak van a fejében egy elképzelés arról, hogy melyik generáció, melyik korosztály mit szeret az interneten használni, hogyan szeret interneten tartalmat fogyasztani, és mi az, ami nem jellemző rájuk. És ehhez képest egyébként szerintem az NMHH és az Egységes Digitális Mérésért Egyesület közös felmérése azért okozhat némi meglepetést, mert nem biztos, hogy mondjuk annyira igénytelen egy-egy társadalmi korosztály vagy korcsoport, ahogy azt más korosztályokból gondolnak.
2: A saját gyerekeimben látom, 14 és 16 évesek, hogy igényük van arra, hogy jobb minőségi tartalmakat is kapjanak. Az is egy nagyon fontos szó, mert ugyanúgy képesek órákon keresztül doomscrollozni az Instagramon és a TikTokon legfőképpen, a fiam pedig a Twitchen és az összes többi ilyen gamer platformon, de valóban felmerül bennük konkrétan az az igény, hogyha valami érdekli őket, hogy valamit találnak, valami érdekeset ezeken a gyorsfogyasztású social media platformokon, nevezzük ezt így, akkor annak utána mennek, és ott már viszont nagyon-nagyon fontosnak tartják azt, hogy vagy olyan embertől halljanak véleményt, akikben megbíznak és ismerik, és tudják, hogy alapvetően jó minőségű tartalmat és hiteles információkat közöl, vagy konkrétan utána mennek az információk hitelességének, aminek én személy szerint nagyon örülök, mert az elsőt nem tudom megakadályozni, mármint a doom scrollingot és az agyrohasztást, mondjuk ezt így szülők, amikor látjuk a gyerekeinket, hogy sosem teszik le a telefont, addig azért nagyon-nagyon jó hír ez, hogy néha engem is felkérdeznek olyan dolgokról, ami meglep, AI-jal, stb. Kapcsolatban, hogy ezt hallottam-e, vagy erről mi az én véleményem, stb. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát engem ez a része a kutatásnak annyira nem lepett meg, mert hogy az is azt támasztja alá, hogy a 18-39 éves korosztály kifejezetten szereti, hogyha egyrészt a tartalom minőségi, tehát nem egy ilyen összecsapott utcán valakinek az óra alá tolják a telefont fenékkel fölfelé, hogy az legyen a mikrofon, és akkor beszélnek arról, hogy hihi, nem tudom én, milyen jó ez a burger, és hogy nem tudom, mit csinált múlt héten, hanem ehhez képest sokkal inkább összerakott, átgondoltabb, szerkesztettebb látványban, vizualitásban, hangban, minden szempontból minőségi tartalmak kerestek, már akár a doom scrolling ideje alatt is, de amikor valaminek utána néznek, akkor kifejezetten igénylik a minőségi tartalmak, szóval ez engem kevésbé lepett meg, az már inkább, hogy milyen eltolódás van, vagy hogy hogyan viszonyulnak a mesterséges intelligenciához, de ide hagy gomboljam be a rossz rendőr gondolataimat ehhez képest, mert én most nagyon örülök, és mint mondtam, a saját bőrömön, a saját gyerekeimen látom, hogy ez relatív jól működik, vagy legalábbis sokkal jobban működik, mint azt nagyon sok szülő gondolná, hogy atya úristen, csak a borzalmakkal, bombareceptekkel, meg pornóval találkozik a gyerek az interneten, megnyugtatom a kedves szülőket azzal is, de van az a generáció most, aki kifejezetten szeretik azt, hogyha akár podcastben, akár videóban, akár képben a minőségi tartalmakat teszik eléjük, és ez tök jó. Abban nem vagyok biztos, hogy a most 5-6-8-10 évesek, akiknek azért már sűrűn vagy ritkábban, de kerül a kezébe mobiltelefon, azok majd 18-39 éves korukban, vajon a jövőben igényelni fogják ezt a fajta minőséget és hitelességet, amit a most 18-39 évesek. Igen, ezzel kapcsolatban sokkal, de sokkal szkeptikusabb vagyok, hiszen, mint arra az NMHH kutatás is kitér, az algoritmus és azon belül is a mesterséges intelligencia algoritmusok, amik egyre ügyesebbek, egyre jobban pozícionálják a tartalmakat, egyre inkább bezárhatják a fiatalokat abba a buborékba, amit a fiatal szeret, és nagyon nehezen néznek ki belőle, és míg a jelenlegi generáció fordít arra is figyelmet, hogy akár ellentétes véleményeket is szándékosan akarva, kitörve szándékkal a buborékból meghallgat és megnéz, addig nem tudom, hogy ez a jövő generációjának lesz-e igénye.
1: És nem csak arról van szó, hogy a közösségi média klasszikus értelmezésben vett fő képviselői algoritmus rendszerekkel tárják elénk azt, hogy mit olvasunk, mit fogyasztunk, mit látunk, mit hallunk, és ezáltal vélemény buborékba zárják a felhasználókat. Tehát nem a Facebook, nem az Instagram, hanem a 18-39 éves korosztálynál olyan gyakrabban használt közösségi platformok, mint mondjuk a YouTube vagy a Reddit, az egyaránt érintett ebben a kérdéskörben. Ezek a rendszerek azért nyilván már sokkal komplexebbek olyan szempontból, hogy nem annyira egyszerű az algoritmus, és nem annyira buta az algoritmus, úgymond, hogy tényleg mindig csak azzal lehetettél felhasználót, amit előzőleg tanult a felhasználóról, hanem azért itt már sokkal szabadabban mozognak az átlag emberek, és sokkal jobban tudnak keresni, és sokkal mélyebbre tudnak ásni egy témában. Ezért lehetséges az, hogy könnyebben találnak olyan adatokat, olyan információkat, és olyan véleményeket, amik az övéktől eltérnek. Nyilván ez a Reddit fórum jellegű kialakításából is fakad, a YouTube-nál pedig abszolút jól működik az, hogy különféle véleményeket meg tud nézni egy-egy felhasználó adott témában, adott termékről, és nem csak ők azok egyébként, akik utána mennek a különféle témáknak, a különféle keresendő adatoknak, hanem az idősebb generáció is, annak ellenére, hogy azt gondolnak, hogy ők már tényleg csak a Facebookon olvasnak mindent, ott még nagyobb, tehát a 40-es korosztály felfelé, még nagyobb annak az igénye, hogy szerkesztett, és tényleg egy szerkesztőségi kontrollal rendelkező információforrás adja meg számukra azokat a híreket, azokat az információkat, amikre szükségük van. Egyébként abban is jól látszik, hogy mekkora eltérés van a felhasználói rétegek között, hogy a 40-65-ös korosztály az sokkal kevésbé tolerálja a fizetett anyagokat, jobban elvárja az átláthatóságot a különféle média forrásoktól, míg a YouTube-on egyébként gyakoribb, és a Redditen is egyébként jobban felmerülő hirdetett tartalmak használata a 18-39 éves generációt már kevésbé zavarja. Egyfajta részeként tekintenek annak a tartalomnak, amit általában fogyasztanak.
2: És ez azért érdekes, mert a 18-39 évesek tudják azt, hogy a tartalomgyártás pénzbe kerül. Tehát az, amit mi itt csinálunk, pénzbe kerül, az, amit a YouTube-on csinálnak az emberek, pénzbe kerül, akár csak a rövid TikTok videók is pénzbe kerülnek, pláne, hogyha tényleg jó minőségűek és szerkesztettek és jól összerakottak. Adott esetben 8-10-20 ember munkája van egy-egy komolyabb, negyed óra, 20 perces olyan bemutatóban, ami mondjuk a legújabb mobiltelefonokat mutatja be az interneten, és a többi, és a többi. Arról még nem is szólva, hogy a legtöbb újságíró, aki járja a világot, még sokkal több költséget kell, hogy valahogy ki tudjon fizetni azért, hogy minőségi tartalmat tudjon gyártani, és ez valahogy a 18-39 éveseknek jobban megy. Az idősebbeknek ugye ez nehezebben lenyelhető, mert mi még hozzá vagyunk szokva, én teljesen rendben vagyok a reklámokkal, hogyha azok normálisak, ízlésesek és relevánsak az adott tartalomhoz, tehát ez fontos a 18-39-eseknek is, hogy adott esetben egy legújabb mobiltelefonról beszélő blogger ne a legújabb intim betétet reklámozza, de hogyha releváns a tartalom és releváns a hirdetés, akkor ők elfogadják. Én idősebbként ugyanígy elfogadom, de valahogy a 40 fölötti korosztály hozzá van ahhoz szokva, hogy valahonnan szerzi a pénzt a szerkesztőség, az csinálja az újságot, bármilyen médium legyen, tehát legyen olvasott rádiós, vagy éppenséggel videós anyag, és hát akkor viszont lehetőleg ne toljanak az én arcomba reklámokat, meg ne legyen szponzorált tartalom. Tehát ebben is a fiatalok, a jelenlegi fiatalok megengedőbbek. Ami egy picit aggasztóbb ezzel kapcsolatban, hogy pont a reklámok tekintetében nem nagyon vannak tisztában sem a fiatalok, az idősebbek pedig végképp, hogy milyen mértékben befolyásolja a mesterséges intelligencia és a kereső algoritmusok azt, hogy egyáltalán milyen reklámokat láthatunk, ami nem csak hogy információszerzés szempontjából, tehát az életüket befolyásoló, vagy akár a minket érdeklő információk szempontjából zárhatja be még jobban ezt az úgynevezett vízhangkamrát, echo chamber angolul ennek a megfogalmazása, de hogy hirdetések szempontjából tényleg egész egyszerűen, ha valaki kattintott valamilyen social media reklámra az utóbbi egy évben, onnantól garantálható, hogy minden más platformon naponta még 40-szer fogja látni azt a cipőt, azt a szappant, azt a bármit, amire éppen akarva vagy akaratlanul rákattintott, és ezzel nincsenek tisztában az emberek, hogy ezt bizony kőkeményen mesterséges intelligencia algoritmusok irányítják, ugyanúgy, ahogy az információt is, de ettől függetlenül, ahogy egyre okosabbak, profibbak lesznek ezek a megoldások, és ahogy a nagy óriások is egyre több pénzt fektetnek abba bele, hogy minél könnyebben és minél hatékonyabban adjanak el nekünk bármit, ugyanúgy nagyon-nagyon figyelnünk kell arra, és a következő generációt, a most piciket is arra kell nevelnünk, és arra kell treníroznunk, hogy legyenek tisztában ezzel a visszhangkamrával, és legyenek tisztában azzal, hogy nekik erővel, akarattal ellene kell menni, és ki kell nézni ebből a visszhangkamrából, vagyis egészen egyszerűen bezárja őket egy olyan körbe, hogy az a végeredménye, hogy valaki gőzhajtású rakétát épít, csak azért, hogy fölrepülhessen az űrbe, hogy bebizonyíthassa, hogy lapos a Föld, és most nem vicceltem. Tehát, hogy egész egyszerűen ez megtörtént, és ide nem szeretnénk eljutni a jövőben, szeretnénk, hogyha gyerekeink élelmesek, okosak, tájékozottak lennének, így nekünk, szülőknek kell a mostani piciket, tehát tinédzsereket afelé irányítani, és arról meggyőzni, hogy bizony-bizony bármennyire is szórakoztató a TikTok, a YouTube, a shorts videók, az Instagramon is itt-ott, vagy bármilyen felület, nézzenek ki ebből a buborékból, és figyeljenek oda arra, hogy ha lehetőleg valamiről véleményt alkotnak, akkor azért nézzék meg a másik oldalt is, és utána döntsék el maguk, hogy mi a véleményük arról az adott témáról.
0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
2: Az az igazság, hogy én szeretem azt, amikor akár kényszerből, akár saját elhatározásából egy cég egy picit arrébb kormányozza a hajót, mint ahogy mondjuk elindult a kikötőből. És ez a Huawei, ugye, akit annak idején az Amerikai Egyesült Államok hát finoman szólva is páriává tett, és azóta egy ilyen nagyon erős kanoszajárásban van az egész cég a világon, hogy végül is azért a világ legjobb mobiltelefonjait csinálják, de közben meg mégsem, mert alapvető Google szolgáltatásokat kell ugye mellőzniük. És akkor úgy gondolta Huawei, hogy oké, megtartjuk a mobil szegmest, mert fontos, mert oda tudunk jó készülékeket gyártani, de hogy nézzük már meg ezt a wearables, hordozható eszközök piacát, mert hogy ott is van már múltunk, és igazából azt láttam, hogy nagyon-nagyon komolyan elkezdtek koncentrálni erre a területre, és ennek egy tökéletes példája a most nem a csúcs szegmensbe szánt Watch GT 5, hanem a Watch Fit 5 széria, ami hát nem is titkolják szerintem nagyon, hogy egy Apple Watch homás, hogyha szépen akarom mondani, a formavilág mindenkinek ismerős lesz, és nagyon-nagyon sokszor fog szerintem előkerülni a mai teszt során, amúgy is az Apple okosóra ökoszisztémája is.
1: Már csak azért is elsősorban, mert ugye nyilván a design is nagyon-nagyon hasonló a két termék vonalon. Ez a szögletes és négyzetes kijelző okosóra, ami inkább sportos, tehát kevésbé próbál a nagyon az elegáns és a mondjuk azt, hogy kicsit az elegáns és a sportos vonal közé bárhova is elhelyezkedni. Ez a modell abszolút egy olyan termék, amit leginkább könnyed ruházathoz sportoló emberek karján fogunk viszont látni, illetve ha ránézzük is, ez fog eszünkbe jutni. Alapesetben ugye a legtöbb okosóránál kínálnak kétféle méretet, itt a Huawei úgy döntött, hogy mindenki egy méretet kap, ez egy 44,5x40,8x9,5 mm kocka, amit így a kezünkre csatolhatunk. A három alap szíjjal, amivel megjelenik a készülék, nem kell feltétlenül megelégedni, le lehet csatolni a szíjakat, de egyedi csatlakozó van, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen meg kell várni, amíg lesz utánpótlás. Minden másban külső szempontjából egyébként pont azt kapjuk, amit egy okos óránál el tudunk képzelni, főleg ugye az említett Apple Watch homás kategóriáján belül. Ennek megfelelően az előlapon egy 1,92-szolos érintő képernyőt találunk, ezen keresztül kommunikál velünk az okos óra rendszere, ami már szintén egyébként alapértelmezés szerint nagyon-nagyon hasonlít az Apple-re, és teljesen őszintén ezt úgy utoljára fogjuk igazán ilyen rugózás szintjén feladni, de hogy érdemes azt elmondani, hogy ez nem ciki, főleg nem az első gyártók legfőbb piacén nem ciki dolog, mármint hogy tényleg ennyire ráállni, vagy hajozni egy másik versenytárs termékére, mert hogy ez segít úgymond vásárlókat szerezni, akik érdeklődnek a másik márkák iránt is, de mondjuk az előző dizájnjához, megjelenéséhez, kezelési felületeihez szoktak, és ennek megfelelően például a gombbal is csak egy tekerhető koronás, lenyomható gombbal, illetve egy programozható funkciókat kapunk a jobb oldalon, tehát mondhatjuk azt, hogy Apple Watchról dizájn szempontjából könnyű váltani.
2: Ráadásul a Huawei tényleg jó abban, hogy mind a két ökoszisztémában jól érzi magát. Tehát a Huawei Watch Fit 5 Pro és a kis testvére, a sima Fit 5, amiben nincs a Pro kitétel, is egyaránt jól fog működni androidos platformon és az almás gyártó platformján, tehát így aztán végképp egy direkt konkurenciája tud lenni az Apple Watchoknak, habár például olyan funkciókról az Apple ökoszisztémában le kell mondanunk, mint mondjuk az üzenetekre való válaszolás, de ha meglátjuk, hogy az EU hogyan szabályozza majd ezt a területet, ez az egyik olyan terület nyilván az USB-C, a cserélhető aksik, stb. Mellett, ahol bizony-bizony presszionálni fogja a következő években az Európai Uniós szabályozás a gyártó abba az irányba, hogy nyissák ki ezeket a szolgáltatásokat, tehát lehet, hogy később ezeket a funkciókat is megkapja majd a Huawei Watch Fit 6-7 valamelyik széria jövőben, de ez akkor is egy nagyon nagy aduász a Huawei kártyái között, hogy Apple ökoszisztémában is jól működik az óra, Androidon meg nyilvánvalóan teljesen mindegy, hogy milyen androidos készüléket használunk. Ha letöltjük a Huawei Health applikációt, akkor tökéletesen fogjuk tudni használni az órát, habár egy picit azért tud idegesítő lenni ez az app.
1: És amiben itt igazából idegesítő, az nem is a funkcionalitás. Egészen konkrétan egy dologról van szó, mindjárt kitérünk, de önmagában nézve az applikáció nagyon részletes, nagyon sok információt kínál, nagyon jól használja a beépített szenzorait az eszközeinknek, beleértve a tűpontos több csatornás GPS-től kezdve, a Pro modellekben elérhető EKG-n át mindent, és ezek többségét egyébként semmilyen korlátozás nem tartja vissza a felhasználótól, nem kell előfizetnünk semmilyen előfizetéses konstrukcióban ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk használni. Vannak olyan funkciók, vannak olyan extra edzéstervek, olyan extra életmódtanácsok, amikért a Huawei is már pénzt kér havi szolgáltatás formájában, de alapértelmezés szerint minden elemzésünket, az részletes alvás elemzéstől kezdve, és itt fontos, hogy a különféle kis, mondjuk azt, hogy délutáni szundikat, a power nap-nek nevezett gyors kis alvásokat is képes mérni, és ezeket is képes rögzíteni az eszköz. Tehát minden ilyesmit nagyon ügyesen, nagyon jól mér. Egyébként ebben az elmúlt években egyre ügyesebb és ügyesebb lett a Huawei is. Ami idegesít egy picit számomra egyébként, az egyik ilyen noszogatós dolog, igazából arra van szó, hogy nagyon gyakran próbál emlékeztetni az óra minket arra, hogy mozogjunk többet, igenis mozogni kell, még 300 lépés, még 50 lépés, még 18 kilokalória elégetése kell ahhoz, hogy a napi célunk meglegyen, és ezzel nekem ez már egy picit erőszakos, ahogy egyébként a szoftver csinálja. Ezt nem is elsődlegesen az óra, inkább a Huawei Health alkalmazás adja, és valahol viszont megértem, mert a gyártó a legalapabb, leginkább kezdőtől kezdve a profibb sportolókig mindenkit egy kalap alá akar venni, hogy mindenkit le tudjon fedni egy ilyen eszközzel, és pontosan ezért viszont van egy olyan érdekes szoftveres funkció, a mini edzések funkció, amit idén bemutatott a Huawei Watch Fit 5-tel és 1000 Pro-val, mint például a mini edzés funkció, ami igazából arról szól, hogy jelen esetben ennél az órán egy ilyen kis animált panda mutogatja meg nekünk, hogy mit kell csinálni egy ilyen rövid edzés sorozat során, de alapvetően, ha valaki úgy gondolja, hogy edzeni akar, akkor fejben végigmegy, hogy át kell öltözni, el kell pakolni, hogyan kell elkészülni, mentálisan, fizikailag minden, hogy arra edzünk, főleg azok az emberekről beszélek, akik mondjuk nem szokott, vagy előszokott az edzésektől, és ehhez képest itt vannak ezek a 30, 60, 90, 120 másodperces kis mini gyakorlatok, amik nagyon-nagyon minimalisták is lehetnek, és igazából arról szólnak, hogy egy-egy izomcsoportot megmozgassunk, főleg akkor, hogyha ülő munkát végzünk, vagy nagyon kötött mozgásunk van munka közben, akkor ezekre a pillanatokra, ezekre a rövid alkalmakra, ezzel a kis animált pandával bemutatott, az óra előre egyébként indítható, és az óra által nagyon gyakran felajánlott kis mini edzésekkel tudunk egy picit tenni azért, hogy egészségesebben éljünk, és nyilván onnan, ha elindulunk tovább, akkor majd kihasználhatjuk jobban az EKG-t, jobban a véroxigén szintmérőt, jobban a különféle szenzorokat, különféle további edző gyakorlatokat, amiket kínál a szoftver, úgyhogy tényleg megpróbál egyébként lökni abba az irányba, hogy legyünk aktívabbak, legyünk egészségesebbek, ilyen szempontból értem a szokatást.
2: És ha már szenzorok, akkor gyorsan egy pár szó arról, hogy mire képes az óra. Természetesen pulzusmonitorozást, alvásfigyelést, stresszkezelési funkciókat is kapott, de a Pro modellben ugyan mindig kiemeli a Huawei, hogy nem orvosi szintű eszközről van szó, de a Pro modellben, ami nálunk van, ebben még EKG funkció is van, úgyhogy gyakorlatilag tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy amit lehetett egy ilyen prémium aluházas órába belepakolni szenzorok szempontjából, azt azért a Huawei beletette, és még egy óriási hiányosságát pótolta az okos óráinak a Huawei, ez az első olyan okosóra, Huawei okosóra az utóbbi időben, amivel már tudunk fizetni, ehhez természetesen, mint ahogy a bevezetőben mondtam, nem a Google-féle Google Pay szolgáltatást fogja használni, nem is az Apple Pay-t, hanem a Curve céggel állapodtak meg, és a Curve Pay nevű alkalmazást telepítve, oda fölvive a bankkártyáinkat, de már tudunk fizetni a Huawei Watch Fit 5 Pro-val is. Ez mindenképpen egy abszolút pozitívum, ez nagy hiányosság, és tényleg egy olyan népszerű funkció, amit szinte minden okos órában megtalálunk, akik Google vagy éppen Apple ökoszisztémában képesek dolgozni. Úgyhogy ez is megoldódott, és hát a szén-szilícium alapú aksi, amiket mi nagyon szeretünk az utóbbi időben a Petivel, az bizony jótékony hatással van az üzemidőre is.
1: Ez az egyik, mondjuk azt, hogy nagyon sarkalatos pontja az okos óráknak, mert vagy elég okosak és nagyon sok szenzor van bennük, vagy inkább egy picit butáskák és inkább egy egyszerű fitness trackerként működnek, cserében nem kell naponta töltögetni, vagy két napot töltögetni őket. Igen, mi is tudjuk, vannak olyan nagyobb gyártók, akik mindkettőre képesek voltak már elfogni, ugye Garmin például, de hogy a többség, és ugye a sok szempontból példaként emlegetett Apple Watch is, egy olyan eszköz, amit azért naponta, két naponta rá kell dobni a töltőre, ez a Huawei Watch Fit 5-nél nincs így, az említett szén-szilícium alapú akkumulátor képes akár 10 napig üzemeltetni a készüléket, viszont ha nagyon mindent kihasználunk, tehát tényleg ebben úgy is kell számolnunk, hogy azért a GPS használattól függ nyilván az üzemidő, de hogy egy 4-5 napot így is lazán ki tudunk húzni vele aktív edzések mellett is, és mindezekkel együtt tökéletesen jól összerakták azt, amit az elmúlt években a gyártó az asztalra tett, jó üzemidő, jó funkcionalitás, és most már végre van fizetési mód is.
2: A Huawei Watch Fit 5 Pro és a kis testvére a sima Pro kitétel nélküli Watch Fit 5 igazán jól sikerült, látszik, hogy tényleg nagyon sok energiát, mérnökórát, pénzt és fejlesztést tesz a Huawei abba, hogy az okos eszközök és a viselhető eszközök piacán éllovas legyen. Kifejezetten jó Apple Watch alternatíva, jóval olcsóban az Apple Watchoknál, de természetesen iOS platformon nem annyira tökéletes és nem annyira részletes működéssel, de abszolút

0: 167 hét óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
0: Sziasztok!
2: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 4 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Richard. Május 26-ától új forgalmi rend lép életbe a pesti alsó rakparton, hétköznap esténként és éjszakánként is autómentessé válik a szakasz. A főváros döntése alapján a rakpart minden hétköznap fél hét és másnap hajnali 5 óra között lesz lezárva a gyalogosok és kerékpárosok számára. A hétvégi autómentes időszak változatlan marad, péntek estétől hétfő hajnalig használhatják szabadidős célokra a rakpartot a budapestiek. A főváros közlése szerint a forgalmi adatok azt mutatják, hogy az esti órákban jelentősen megnő a gyalogos és mikromobilitási forgalom a rakparton. Az Európai Bizottság szerint több európai vállalat összehangolhatta tevékenységét a holland műfű újrahasznosítási miatt piacon. A brüsszeli testület gyanúja szerint a holland Orangewood, a Tengate Grass és a belga Sport and Leisure Group 2019 óta működhet együtt versenykorlátozására. A vizsgálat középpontjában egy közösen létrehozott újrahasznosító vállalat, valamint a konkurens hulladékkezelő cégek kiszorítására irányuló megállapodások állnak. Az Európai Bizottság hangsúlyozta, a környezetvédelmi és fenntarthatósági célok nem szolgálhatnak a versenytorzításának eszközéül. Bűnösnek mondta ki az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót egy párizsi fellebbviteli bíróság a 2009-es Rio-Párizs járat katasztrófájának ügyében. A bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés miatt a maximális 225 000 eurós pénzbírságot szabta ki mindkét vállalatra. Az ítélet szerint az Air France és az Airbus teljes felelősséget visel a 228 ember életét követelő szerencsétlenségért. A vizsgálatok megállapították, hogy a gép sebességmérő szondáinak eljegesedése, a hiányos veszélyhelyzeti eljárások és pilótahibák együttesen vezettek a tragédiához. A Microsoft felmérése szerint Magyarország a 19. helyen áll a mesterséges intelligencia használatának globális ranglistáján, a visegrádi országok közül pedig hazánkban a legmagasabb az AI használatának aránya. A kutatás alapján a munkaképes korú magyar lakosság több mint 32%-a használt mesterséges intelligenciát az idei év első negyedévében. A régióban Lengyelország és Csehország is a nemzetközi élmezőnyhöz tartozik. A Microsoft szerint az anyanyelvi AI megoldások fejlődése gyorsítja az elterjedést, miközben a technológia egyelőre növeli a szoftverfejlesztők iránti keresletet. Szabadkereskedelmi megállapodás előkészítéséről állapodott meg Szerbia és Ukrajna Belgrádban. A közös nyilatkozatot a szerb kereskedelmi miniszter és az ukrán miniszterelnök helyettes írta alá. A tervek szerint az egyezmény még az év végéig hatályba léphet. A felek a megállapodás révén jelentősen növelhetik a kétoldalú keresletet, különösen az energetika, a mezőgazdaság, az infrastruktúra és a logisztika területén. Alexander Vučić szerb elnök a tárgyaláson arról beszélt, hogy komoly lehetőség van a szerb-ukrán gazdasági kapcsolatok további bővítésére.
2: Tőzsdehírek.
3: 0,3%-ot erősödik a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 131.802 ponton áll, a részvénypiac forgalma 16,8 milliárd forint, a vezető részvények vegyesen teljesítenek, 1,2%-ot gyengül a MOL 3.940 forintra, 2,2%-os mínuszban az OTP 40.190 forinton, 1,2%-ot erősödik a Richter 12.360 forintra, a Magyar Telekom pedig 0,5%-os pluszban 2.642 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 359 forintot és 40 fillért,

0: Egy dollárért 310 forintot kérnek. Európában nincs jó hangulat, de némelyik tő börze felfele korrigál, mint mondjuk a londoni FTSE, amely most 1%-os mínuszban van. A DAX Index Frankfurtban 6%-ot gyengül, a Kakaron Párizsban 4%-os csökkenéssel áll, a milánói tőzsde 2%, a madridi IBEX pedig 3%-ot esik. A Wall Street-en vegyes a kép, egy 1%-os pluszban a Dow Jones, és 2%-ot gyengül az S&P 500 és a Nasdaq kompozit mutató.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napsütéses idő kevés gomoly felhővel, azonban az esti órákban az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül, a hőmérséklet 23 és 27 fok között lesz, estére pedig majd 13 és 20 fok közé hűl a levegő. 4 óra múlt 5 perccel köszönöm a figyelmüket, a hírszerkesztőt Kecső Rihárdot hallották. A folytatásban érkezik a Monitor délután írt Falvi Andrással. Hírekkel 4:30-kor várom Önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Jó rádozást és szép napot mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en csütörtökön. Hosszú műsorsáv ma, 6 óráig rádiózhatunk majd együtt, de amíg eljutunk 6 óráig és a halpénteki receptig, addig nagyon sok minden történik itt a műsorban. Bemutatkozik majd a balatoni Borbusz, Budapest első moxi szállodája, és a Pofok csalánnal is megismerkedhetnek majd a kedves hallgatók a földgömb rovatban, de most néhány perc múlva elsőként Horváth Balázs lesz a vendégem, aki kolléga, újságíró, és ő a Provident pályázatának, sajtópályázatának a fődíjasa. Ez a kínálat, ez az étlap, Monitor délután egészen 6 óráig rádiózunk együtt.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, Horváth Balázs van itt a stúdióban, az Economics újságírója, tegeződhetünk, ugye?
2: Köszi. Igen, köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Gratulálok, Horváth Balázs a Provident sajtódíj, a láthatatlanokért pályázat fődíját nyerte el. Nemhogy lakásra, még szobára sem tudnak hitelt felvenni a minimál béresek, ez volt a cikk címe, és ez úgy van a Provident sajtódíjnál, hogy minden hónapban van egy díj, és év végén aztán hirdetnek egy éves győztest, és te voltál a 25-ös év győztese, ugye?
2: Így van, igen.
1: És hát többször is nyertél havonta, ugye?
2: Igen, megnyertem az első díjat, amikor elindítottad a Provident ezt a sajtódíjat, majd utána később novemberben még egy cikkemmel sikerült nyernem, és az, amit említettél, ez volt az, amiben kiválasztottak, hogy az éves legjobb volt.
1: Miért érdekelt téged a nemhogy lakásra, még szobára sem tudnak hitelt felvenni a minimálbéresek témája?
2: Azért, mert nagyon kevesen beszélnek arról, hogy a minimálbéresek és azok, akiknek ilyen alacsony a jövedelme, ugye ekkora cikkírás, akkor az ilyen nettó 230 ezer volt a garantált bérminimum. A minimálbéresek meg még ennél is kevesebbet keresnek. Nagyon nehéz helyzetben vannak, és tényleg a hónapról hónapra élés az nem is a legjobb kifejezést talál rájuk nézve, mert megnézve azt, hogy közben milyen élelmiszerinfláció ment végbe, 40%-os az elmúlt időszakban, a jövedelmük nem elég arra, hogy ők saját ingatlant vásároljanak, ezért nekik tényleg csak az albérlet tud opció lenni, mert van ez a jövedelem arányos törlesztő részlet mutató.
1: És ezt írod is a cikkben, és ezt fejtsd is ki, légy szíves, mert ezt én nagyon sokat beszélgetek a biztosdöntés.hu szakértőivel is, meg egyébként is elég sok bankos téma van itt, meg pénzintézeti téma, meg hiteltéma van itt a rádióban, de ezt én sem tudtam, amit ott kifejtettél a cikkben.
2: Igen, ez a jövedelem arányos törlesztő részlet mutató, ez a JTM röviden. Tulajdonképpen arra szolgál, hogy meghatározza, hogy a jövedelemnek milyen arányát lehet hiteltörlesztésre fordítani a lakossági ügyfelekre vonatkozóan. Ez most úgy van, hogy 800 ezer forintig a bérnek az 50%-a, fölötte pedig a 60%-át lehet hitelre törleszteni, és fontos, hogy ebben nem csak a lakáshitel tartozik bele, hanem hogyha valakinek van több személyi kölcsön, bármi, akkor az összességében vehet fel annyi hitelt, igen.
1: Igen, és ez mondjuk 800 ezerből, 1 millióból, vagy másfél millióból oké, ugye, hogy 50%-ot az ember fizet, de 230-ból akkori időben, ugye tavaly, azért az azt jelenteni, hogy akkor maradna, nem tudom, 100 ezer forint minden másra, ami nem nagyon opció, ugye? Meg igen. Hát nem is kaphatják meg.
2: Igen, meg hitelt sem kaphatnak, igen, tehát 115 ezer forintos havi törlesztővel, ez ilyen 12-13 millió forintos lakáshitelre elegendő. Ugye a többi pedig önerőből kellene megoldani, de hogyha valaki pedig minimálbért keres, akkor miből
1: nem
2: tudná fedezni ezt?
1: Nagyon sok, igen. A másik meglepő dolog volt, és tényadat volt a cikkedben, az a számossága ennek a halmaznak, mert ez egy nagyon nagy halmaz. Több százezer főről van szó.
2: Így van, kb. 700-800 ezer fő van, aki garantált bérminimum alatt keres. Valószínűleg ez a szám azóta egy kicsit csökkenhetett, ugye, hogy a bérek azért viszonylag emelkedtek, de több százezer emberről van szó, és ez itt a magyar lakosság számot nézve tényleg jelentős. És ennyi ember nem képes arra, hogy saját ingatlant vásároljon, és valószínűleg ők egyébként nem is tudnak nagyon ebből kitörni, tehát ez a minimálbér, garantált bérminimum, ez az egész életükben végigíséri őket, mert olyan munkakörben dolgoznak, ahol tényleg csak annyit hajlandó fizetni a cégek, és többet nem.
1: A 22-es, de mire elég a minimálbér, kérdezed a cikkben, ugye?
2: Igen. Hát lakhatáson nem elég, az biztos.
1: Hát pontosabban albérletre.
2: Albérletre maximum, így van, így van.
1: Hogy készült a cikk? Azért azt érdemes ilyenkor végig beszélgetni.
2: Hát úgy nézett ki, hogy MNB adatokkal kezdtem, megnéztem a jegybanknál, hogy a jövedelem arányos törlesztő részlet mutatóra vonatkozóan tényleg, hogy milyen limitek vannak, meg változott-e egyébként, mert egyébként korábban 600 ezer forint volt ez, ami fölött már 60%-át lehetett arra költeni. Inflációval ezt emelték. Az is egyébként nagy vita volt, ez is ilyen kiinduló pontja volt, hogy elkezdtem ezt a cikket megírni, hogy van egy fajta vita a szakmában ezzel kapcsolatban, hogy ezt a JTM limitet lehet, hogy akinek ilyen alacsony a bérlet, egy kicsit emelni kellene, pont, tehát hogy többet tudjon arra költeni, csak ott pedig felmerül ez az adósság spirál kérdés, hogyha ő elkölti a 70%-át a fizetésének arra, akkor mégis miből fog megélni, mert pont ez a réteg az, akik ilyen keveset keresnek, meg annyira, hogy ők nem pénzügyileg nem edukáltak, és nem tudják tulajdonképpen. Hát nem csak a ATM limittel kapcsolatban nincsen tudásuk, hanem egy általában a pénzügyi fogalmakat sem
1: ismerik. Tehát sokan talán közük azt gondolják, hogy egy nagyobb összegre jók ők egy pénzintézetnél, egy banknál, és aztán utána a keserű csalódás, mikor bemennek és mondjuk információt kérnek.
2: Tehát így van, és a bankban szembesülnek ezzel korábban, igen.
1: Igen, de hogy hallgatlak, meg olvastam a cikket is, meg az egész, ugye a Provident szempontjából is nagyon izgalmas ez a téma, és nyilván ez nagyon odavág az ő profiukhoz, hogy akár arra is gondolt az ember, oké, hogy minimálbéren van bejelentve, de van még jövedelme, ami ugye szürke vagy fekete zóna. Nem? Hát ez is fölmerülhet az emberben, Magyarországon élünk, vagy legalábbis eddig ez egészen biztos, hogy ez gyakorlat volt.
2: Igen, egész biztos, hogy egyébként sokaknak ebből a 708 ezerből talán merem azt mondani, hogy több százezer van, akinek még van valamilyen plusz extra jövedelme, de ugye az meg nem számít bele a jövedelem limitben, mert nem látja a NAV, nem látja a bank.
1: Tehát innentől fogva az eljárás rendez. Így és akkor marad akkor nincs nuku hitel, ugye, vagy nulla hitel alma, nem, ez szokott lekírva lenni, azt hiszem, az italboltokban, akkor marad a személyi kölcsönök világa, ami meg azért egy megint csak egy nehezített terep tud lenni.
2: Így van, meg egy sokkal nagyobb THM-mel dolgoznak. Így értem, tehát, igen. Hogy két számjegyű a THM ott, a lakáshitelekhez viszont mondjuk sokkal magasabb, de sokan csinálják azt, mert a személyi kölcsönöket azért könnyebben föl lehet venni, és ott nem feltétlenül ezt a ATM limitet nem mindig ellenőrzik, hogyha egy gyors kölcsönről van szó. Később lehet, hogy kiderül, de addig, hogyha mondjuk elköltötte már a pénzt, akkor mit tud tenni egy ilyen pénzintézet, amikor már kiadták neki a pénzt.
1: És akkor a személyi kölcsönök világa?
2: Hát a személyi kölcsönök világa meg...
1: Mert ha nem vagyok edukált a banknál, akkor nem vagyok edukált a személyi kölcsönöknél sem. És ahogy mondod, a THM az ott nagyon fontos kérdés.
2: Így van, és szerintem nagyon sokan pont ebből a rétegből veszik föl a személyi kölcsönt a legtöbben, akiknek ugye ilyen alacsony a jövedelmük, mert... A másik dolog szerintem még érdekes, hogy sokan nem tudják mondjuk, hogy a teljes hiteldíjmutató is micsoda. Mert mondjuk látják, hogy ennyi a kamat, de nem gondolnak arra, hogy mennyi extra
1: költség van. Még milyen járulékos költség van, igen, a fapados repülőjegy, igen.
2: Így van, és akkor el nem olvassák nélkül, a papírokat. Igen. Így van, el nem olvassák a papírokat, hanem csak akkor azt aláírják, és akkor később jönnek rá, hogy amikor megjön az első törlesztő, hogy akkor ja, ennyit kell fizetnem.
1: Szóval a Nemzeti Bank adatokkal indultál, bocsánat, csak azt, és utána?
2: Utána pedig egy kicsit így próbáltam belegondolni abba, hogy milyen lehet így élni, hogyha valakinek ilyen jövedelme van, és pontosan hogyan nézhet az ki. Szerencsére nem vagyok ilyen helyzetben, de kicsit így megpróbáltam belehelyezni magamat, mert gondoltam, hogy úgy jobb lesz megírni ezt a cikket, hogy egy kicsit nekik is szóljon, mert az volt a célom, hogy így edukáljam ezt a közösséget, és talán hozzájuk is eljut. Persze másokhoz is, akik nem így nem ilyen alacsony jövedelemből élnek, de számukra is szerintem hasznos tud lenni egy ilyen anyag.
1: Jó, hát és akkor mire elég? Vagy ez a pénz? Vagy akkor 40%-át fedjük el, ugye, és akkor majd tegyük el, és akkor marad 120, ugye?
2: Igen.
1: Napi életre.
2: Így van.
1: Az napi 3000 forint, 4 mondjuk.
2: Hát
1: igen.
2: Körülbelül.
1: Igen, de abban minden benne van.
2: Abból pedig megélni azért ma Magyarországon nem igazán lehetséges.
1: És akkor nyilván a cikknek a végső konklúzió az volt, legalábbis az én számom, de szerintem így írtad, hogy hát akkor ez álom. Tehát az, hogy önálló lakást, az mindig ugye hozzák az ingatlanosok, hogy hány évig keresztül kell dolgoznod azért, hogy önálló lakásod legyen, hogy Budapesten vagy vidéken. Hát az sok, 10-20-30 attól függ. Most ehhez képest akkor itt ez elkezdődik. Képzelhetetlen.
2: Hát számukra tényleg csak egy álom tud lenni, maximum akkor, hogyha nagyon magas összeget félre tudnak tenni előtte, amiből van önerőjük. A másik érdekes kérdés az pedig az, hogy ha valaki egyedülálló és minimálbérért dolgozik, akkor tényleg számára álom. Hogyha mondjuk van egy párja, aki szintén, vagy mondjuk egy magasabb bérért, akkor már van valami lehetőség.
1: Az, ami összeadódik, igen.
2: Így van, de egyedülállóként, aki ilyen bért keres, tényleg álom marad a saját lakhatás, a saját lakásvásárlás.
1: Azt a cikket tavaly 25 januárjában írtad, azóta sok minden változott, hát változtak az összegek is, ugye? A lakásárak is változtak, azt hiszem a 16%-kal mentek föl talán a lakásárak, vagy valami hasonló egy év alatt. Akkor most mi a helyzet 26 év felezőnél májusában?
2: Hát most még nehezebb a helyzet, mert az ingatlanárak azok tényleg kilőttek, és ott van az otthon start hitel, amiből 50 millió forintot fel tudnak venni, de hogyha valaki ennyit keres, akkor szintén nem jogosult rá még mindig, tehát hogy ő sem tud olyan lakáshitelt sem felvenni. Talán a megoldás most az lehet így a kormányváltás kapcsán, hogy egy kicsit a saját lakás irányába elindulni a szociális bérlakás programok felé, amire talán a Tiszánál van nyitottság, és talán az egy megoldás lehet ennek a rétegnek, hogyha egy mondjuk Dániához vagy Ausztriához hasonló szociális bérlakás program tudna itthon
1: kialakulni. Hát igen, csak itt a rögzött kötöttségünk Magyarországon meg ebben a régióban sokkal nagyobb, tehát nem lehet összevetni az abban se Angliával, se az északi államokkal, tehát igazából ez nehéz, mert a tulajdonhoz próbálunk mindenképpen ragaszkodni. Tehát
2: nagyon nehéz átütni ezt egyébként, ezt a hogy ne ragaszkodjanak ennyire ehhez az emberek.
1: A Provident indokolta azt, hogy miért kaptál díjat? Volt valamilyen félefajta indoklás, mert érdekel? Meg egyáltalán az ő viszonyuk ez a témához.
2: Egy rövid indoklást kaptam, annyira nem túl részleteset. Egyrészt azt mondták, hogy a cikknek a szakmaisága volt, ami nagyon felhúzta mind a havidíjaknál, meg a fődíjnál is. A másik pedig az, hogy így a pénzügyi kérdést egy kicsit könnyedebb formában próbáltam megfogni, közérthető formában talán inkább úgy érdemes fogalmazni, és nem nagyon csak a száraz adatokat közöltem, hanem próbáltam egy kicsit értelmezni, és hogy szélesebb réteg számára érthető legyen.
1: A másik cikk, az miről szólt? A másik, szintén havi nyertes volt.
2: Így van, a másik cikk, az pedig arról szólt, hogy mennyire nem képesek a magyarok a megtakarításra, és mennyire rossz a OECD viszonylatban a pénzügyi edukáltság a Magyarországnak.
1: Milyen érdekes ez, ugye? Mert egyébként meg más sem hall az ember, hogy mennyi pénz van az embereknél, mennyi készpénz van otthon, teljesen fölösleges. Egy nagy felhalmozás, másfél pedig, hogyha máshonnan nézem, vagy más adatsorokat néz az ember, akkor egész más következtetése jut.
2: Igen, mert nagyon nagy itthon a vagyonnak a koncentráltsága, tehát nagyon szűk, mondjuk a felső 10% kezében van
1: ennek a vagyonnak. 90%-ot ő körülbelül, ugye? Igen.
2: És a többieknek sokkal kevesebb marad, és a megtakarításra, ha jól emlékszem, nem tudom, pontos adatot mondok, ez pont a Providenttől van, hogy a lakosságnak a negyede nem képes semennyit megtakarítani.
1: Pedig hát azt mondják, hogy 2-3 havi pénznek kéne lennie, ugye? Igen, ahhoz, hogy bármilyen váratlan kiadásra oda kéne eljutni egyszer a világ boldogabbik felel, azért ilyen megtakarításra mindenképpen rendelkezik. Nehéz dolog ez, mert azon gondolkoztam, amíg hallgatlak, hogy az Economics-ban újságírója vagy, én meg itt a Trend FM gazdasági rádiónak vagyok a munkatársa. És beszélünk edukációról, pénzügyi tudatosságról, kamatokról, de most éppen JTM-ről, meg TAM-ről, sok mindenről. Csak közben, aki minket olvas, vagy minket hallgat, az nyilván ezekkel nagyjából félig meddig tisztában van. Aki meg nem, az meg nem ezeken a csatornákon keresztül lehet valamilyen módon általában elérni. Most nem akarok senkit kizárni, mert lehet, hogy pont ezek az emberek vannak, akik ezt téged olvasnak, vagy minket hallgatnak. Szóval ez egy elég komolyan ördögi körnek tűnik a számomra.
2: Igen, és rendkívül nehéz bevonni egy zsákfaluból valakit, hogy olvassa el ezt a cikket, és tényleg érdekelje a téma, mert a legtöbben szerintem itt pont úgy vannak vele ezekben a rétegekben, hogy jaj, nekem úgyse lesz jobb, nem fog történni semmi, akkor most én erről miért olvassak? Pedig lehet, hogyha elolvasná, és egy kicsit jobban tisztában lenne a témával, akkor utána könnyebben tudna ilyen döntéseket hozni, még ilyen alacsony jövedelemből is.
1: Mit gondolsz, hogy mivel vannak legkevésbé tisztában azok az emberek, akik minimálbér alatt keresnek, vagy minimálbért keresnek, és mondjuk bármilyen módon hitelhez folyamodnak, akár személyi kölcsönhöz, akár banki hitelhez.
2: Szerintem pont a cikknek az alapját, amiatt szerintem ezen nagyon kevesen voltak tisztában, hogy van egy ilyen korlát, mert szerintem azt gondolják sokan, hogy így a bank valami alapján mondja, hogy most akkor te megkapod a hitelt, vagy nem. De azzal, hogy ez pontosan, hogy történik ezzel a folyamattal, szerintem nincsenek tisztában. Mert annyira a személyi kölcsönökben, meg a gyors kölcsönökben vannak szocializálódva ez a réteg, mert hirtelen kell nekik a pénz, vagy fizetési előleget kell felvenniük, mert ugye nem elég hónap végén, már kell újra a pénz. Szerintem ez lehet talán a dolog, amiben nincsenek tisztában.
1: Mind dolgozol most?
2: Most kiberbiztonság van a fókuszban.
1: És a pénzügyek?
2: Pénzügyek, igen.
1: Pénzügyek és kiberbiztonság.
2: Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Balázs, az Economics újságírója, a Provident sajtódíj éves díjazottja, láthatatlanokért pályázat fődíjasa, nemhogy lakásra, még szobára sem tudnak hitelt felvenni, a Minimálbéresek című cikkel nyertél. Gratulálok, és köszönöm, itt voltál.
2: Köszönöm szépen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél öt van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecsőri Hárd, mondom már is a legfrissebb híreket. Naderi Zsuzsannát kérte fel a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság vezetésére Lannert Judit, az oktatási és gyermekügyi miniszter. Az új államtitkár közel 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, korábban a köz, a magán és a non-profit szektorban is szerzett tapasztalatot. A tárca vezető közlése szerint kiemelt cél a szakképzés és a gazdaság kapcsolatának erősítése, valamint a felnőttkori tanulás támogatása. Naderi Zsuzsanna hangsúlyozta, fontosnak tartja a tanulóközpontú oktatás, az adat alapú döntéshozatal és az egész életen át tartó tanulás kultúrájának erősítését. Május 26-ától új forgalmi rend lép életbe a pesti sorakparton, hétköznap esténként és éjszakánként is autómentessé válik a szakasz. A főváros döntése alapján a rakpart minden hétköznap este 6:30 és másnap hajnali 5 óra között lesz nyitva a gyalogosok és kerékpárosok számára. A hétvégi autómentes időszak változatlan marad, péntek estétől hétfő hajnalig használhatják szabadidős célokra a rakpartot a budapestiek. A főváros közlése szerint a forgalmi adatok azt mutatják, hogy az esti órákban jelentősen megnő a gyalogos és mikromobilitási forgalom a rakparton. Az Európai Bizottság szerint több európai vállalat összehangolhatta tevékenységét a holland műfű újrahasznosítási piacon. A brüsszeli testület gyanúja szerint a holland Orangewood, a Tankade Grass és a belga Sports and Leisure Group 2019 óta működhetett együtt a verseny korlátozására. A vizsgálat középpontjában egy közösen létrehozott újrahasznosító vállalat, valamint a konkurens hulladékkezelő cégek kiszorítására irányuló megállapodások állnak. Az Európai Bizottság hangsúlyozta, a környezetvédelmi és fenntarthatósági célok nem szolgálhatnak a versenytorzításának eszközéül. Bűnösnek mondta ki az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót egy párizsi fellebbviteli bíróság a 2009-es Rio-Párizs járat katasztrófájának ügyében. A bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés miatt a maximális 225 ezer eurós pénzbírságot szabta ki mindkét vállalatra. Az ítélet szerint az Air France és az Airbus teljes felelősséget visel a 228 ember életét követelő szerencsétlenségért. A vizsgálatok megállapították, hogy a gép sebességmérőszondájának eljegesedése, a hiányos veszélyhelyzeti eljárások és pilóta hibák együttesen vezettek a tragédiához.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX pár pontos pluszban 131.484 ponton. A részvénypiac forgalma 17,4 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. 1,3%-ot gyengül a MOL 3.936 forintra. 2,7%-os mínuszban az OTP 39.990 forinton. 1,2%-ot erősödik a Richter 12.360 forintra. Míg a Magyar Telekom 3%-os pluszban 2636 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 359 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 310 forintot kérnek. Nézzük, milyen helyzet Európában, ott vegyes lett a kép, legalábbis annyira van, hogy a londoni FTSE 2%-ot erősödik, a DAX Index Frankfurtban 4%-ot gyengül, a párizsi Kakaron 2%-ot, a milánói és a madridi börze pedig 1,1%-os csökkenéssel áll, úgyhogy még itt akár fordulás is lehet. A Wall Street-en vegyes a kép, a Dow Jones pár pontos pluszban tartózkodik, az S&P 500-as mutató 4%-ot gyengül, a Nasdaq kompozit mutató pedig 7%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként $100.90, a Brent $107.20-be kerül most.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napsütéses idő kevés gomoly felhővel, azonban az esti órákban az ország középső részén helyenként eső is előfordulhat. A szél megélénkül, a hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul, estére 13 és 20 fok közé hűl a levegő. A fővárosban jelenleg 23 fok van. Köszönöm a figyelmüket, 5:05 folytatódik a Monitor délután, azon belül is a földgömbrovat. Hírekkel én majd 5 óra, akkor várom önöket egy hosszabb hír összefoglaló keretében. Tartsanak velünk a folytatásban is.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Földgömb. A megismerés kalandja.
4: Folytatódik a Monitor délutáni csütörtök szokás szerint 5:05 Ez a földgömb rovat ideje, és az eddigi legfrissebb lapszám van előttem, és Jakab Gusztáv a telefonvonal másik végén, aki biológus, az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszékének docense. Jó napot kívánok!
5: Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, jó napot!
4: Fotók és egy rövid írás, a pofók árva csalán, pofók, majd ezt megmagyarázza Gusztáv. Csak egy pici sztori az elején, készültem a beszélgetésre, tudtam, hogy ma beszélünk, de tegnap én még délután, az eső után akartam kaszálni egyet a patakparton, hát kaszálgatni, ahogy én tudok, és csak a képet néztem meg a Földgömb magazinban, a pofók árva csalánról, és ahogy mentem le a patakpartra, ez ugye Pomász környékén van, ez később fontos lesz, kaszáltam, a virágos növényeket próbáltam meghagyni, kihagyni, hát azért néha áldozatul esett egy-egy, és hó, mondom, de jó, hát holnap Jakab Gusztával pont erről a növényről fogok beszélni, mert ott az árokban én pofók árva csalánt véltem felfedezni. És aztán utána elolvastam este a kaszálgatás után a cikket, hú, mondom, ez nagy hiba volt, mert ugye ez védelemre szoruló növény, hát még jó, hogy ugye a virágos bokrokat úgy nagyjából meghagytam, de mondom, volt egy-két áldozat. És aztán rájöttem, mikor pontosan elolvastam a cikket, és megnéztem a képeket, és más képeket is, hogy hát ez egy nagyon gazdag faj, 40-50 fehér, bársonyos, sárga, piros, és aztán rájöttem, hogy én valószínűleg a pirosból kaszálgattam, ugye, ott az árokparton, de remélem, hogy nem a
5: pofók. Az a legvalószínűbb. A pofók árvacsalán ez kifejezetten egy ritka faj. Igazából Magyarországon egyetlen egy fejen tudjuk jelenleg az előfordulását, ami őshonos, de Tomásztól nem messze, ugye Szentendrén, a Bükkös pataknak a várterében, vagy a Bükkös patak mentén is ismerünk egy állományt, de az minden bizonnyal kertből kivadult dísznövény lehet, és meghonosodott állományról van szó. Hogy hol él ez a növény, ez a pofók árvacsalán eredetileg, egy nagyon különleges faj, Magyarországon igazából csak egy helyen fordul elő, a Dráva mentén, Zákány, Őrtilosi dombsor mentén. Ez a terület közvetlenül a Dráva parton van, és ugye a Drávára, a Dráva folyóra néző völgyekben él ez a növény. Tőlünk nyugatabbra elsősorban ugye Horvátországban, Szlovéniában, Bosznia-Hercegovinában, tehát a illi területeken jóval elterjedtebb, de a magyar határ az elterjedési területen csak egyetlen egy helyen lépi át, Zákány-Őrtilosnál. Érdemes kicsit tisztázni, hogy mit is jelent az illír elnevezés, az illír szlóraelem, az illír terület. Ez gyakorlatilag a Nyugat-Balkánt jelenti, és kicsit furcsa lehet ez a földrajzban kevésbé járatos hallgatóknak, de az illír területre az jellemző, hogy kifejezetten ilyen közép-európai balkáni viszonyokhoz képest viszonylag magas csapadékkal, sok éves csapadékkal jellemezhető ez a terület, hogy egy számot is mondjak, ez a 800 és 1300 mm-es éves csapadékot jelent, de ez akár kedvező körülmények között, akár a 3000 mm-es éves csapadékra is felhúzhat, vagy akár még e felé is, ami Európában is egy kiemelkedő mennyiségű csapadékot jelent. Ugye ez azért van, mert a földközi tenger, az Adriai tenger felől itt nagy mennyiségű csapadék tud lecsapódni már a legelején, amiből viszonylag kevés érjen már el Magyarország. Ugye csak összehasonlításként, ez mondjuk az Zátány-Őrtilos környékén, hát jó esetben olyan 800 mm-es éves csapadékot jelent, tehát milyen illír területnek már nagyon erősen a peremény vagyunk csak. Hát ugye az Alföldön meg örülünk már az utóbbi években.
4: Hát ezért vagyok nyugodt, mert Pomázon 3 hónapja nem esett, csak most ugye a héten vagy a múlt héten, úgyhogy ez biztos nem pofók volt, amit kaszáltam. Ez most már egészen biztos.
5: Igen. Tehát ez az illír terület, ugye ha konkrétan helyszínt akarom mondani, ahol a magyarok sűrűbben megfordulnak, ez mondjuk a Plitvicei tavaknak a környéke. Tehát itt mondjuk lemegyünk Horvátországba, akkor egy kicsit a furcsa dolgot látunk, hogy itt dús, zöld, buja vegetáció van, aztán amikor kiérünk ugye az Adriai tenger partjára, főleg nyáron, akkor ott ez a mediterrán kopárság, kiégettség, az ugye komoly kontrasztot jelent az illír területekkel viszonyítva. De akkor a pofókárva családról néhány dolgot.
4: Meg a nevét, a Gusztáv, a nevét tisztázzuk, hogy nem pufók, hanem pofók.
5: Nem pufók, őszintén szóval én fiatalabb koromban meg voltam győződve, hogy itt elírták ennek a növénynek a nevét, és itt valami tényleg ilyen pufók, kövérkés növényről van szó. Hát valóban egy kicsit a virága, ugye itt ajakos virágú növények közé tartozik ez a faj, és a maga a virágának a torka, az egy kicsit a tényleg olyan kövérkés, mint olyan tokája lenne ennek a növénynek, de tévedtem. Igazából ennek a pofóknak van egy tájnyelvi szó. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy jóképű, csinos, szép.
4: Pofás.
5: Nem véletlen. Pofás, igen. Pofás, emberekre szoktuk mondani. Olyan pofás gyerek, vagy pofás fiatalember, ilyeneket szoktak mondani. Hát tényleg egy szép növényről van szó, tehát
4: majdnem orra ide.
5: Igen. Néha ugye laikusok azt hiszik róla, hogy itt valami orhideáról van szó, de hát a rokonsághoz. De legalább a virág egy kicsit hasonló, ugye külök egy kicsit hunyorgunk, vagy csak félszemmel nézzük. Tehát van valami gyenge hasonlóság, de semmi rokonság az orhideák meg a pofókárva család között.
4: Nagyon gazdag azért ez a rokonság, ugye? Amit próbáltam felsorolni. Igen, talán csak a levelek hasonlóak.
5: Magyarországon egy olyan 6-8 fajra emlékszem itt. Ugye még erről érdemes beszélni, hogy miért árva család. Ugye a családoknak jellegzetes levele van, és az árva családoknak nagyon hasonló a levelének a formája, a levelének az arakja. Ugye az árvaság az nem azt jelenteni, hogy ezek mind elvesztették a szüleiket, hanem arról van szó, hogy az árva jelző az a magyar nyelvben azt is jelenti, hogy nincs felfegyverkezve, nem csík. Tehát ugye a többi család, a csípős családokat, hogyha megnézzük, akkor azok félbeporzású fajok, tehát ilyen zöldes, sárga, jellegtelen, apró virágaik vannak, míg az árva családoknak szinte kivétel nélkül szép dekoratív viráguk szokott lenni. Tehát nem csak a pofókot, hanem például a sárga árva család is előszeretettel ültetik kertekben, vagy a fehér árva család, ugye egy szép gyomnövény az is megjelenik így háza környékén kertekben. Tehát az árva az esetben azt jelenti, hogy ugye nem egy csípős csoportról van szó, tehát nincsenek olyan csípős családszőrei, mint mondjuk a nagy családnak.
4: fegyvertelen, de azt tudtam, hogy olvastam, hogy fagytűrő és inváziós faj, tehát ezért is jöhet ki kertekbe, ugye, mert nagyon szépen terjed, és talán akkor a Bükkös patakba is így került ki valamilyen módon, hogy valaki kivitte, vagy kidobta a töveket, fene tudja, de akkor így kerülhet oda, nem?
5: Hát itt spekulálunk, hogy hogy kerülhet oda, a legvalószínűbb az, hogy senki nem érkezte, hogy ott kiültethette, de ugye olyan nagy a távolsága az elterjedési, jelenleg ismert elterjedési területéről, hogy erősen gyanítható az, hogy ez nem természetes módon került oda. Vannak a Visegrádi hegységben más olyan növényfajok is, például a ciklámen, amiről sejtjük, hogy nem természetes módon került az erdély ciklámen a Pilisbe, illetve a Visegrádi hegységbe. A ciklámen esetében az is gyanúra ad okot, hogy egykori középkori kolostorkertek környékén van kivadulva. Valószínűleg ezekből a kolostorkertekből már évszázadokkal ezelőtt kikerületek. Meghonosodott az itteni erdők aljában, mi pedig gyönyörködhetünk bennük.
4: Mint ahogy egyébként az árva csalánokban is, mert most, hogy láttam a cikkedet a földgömbben, és a kaszálás kapcsán utána jártam a dolognak, hogy mennyire közöttünk van, mennyire elterjedt a többi fajtája, és hogy mennyire szépek ezek, mennyire különlegesek sokfélék. Szóval ilyenkor, hogy ha az ember picit lehajol, meg figyelmes, akkor mennyi mindent láthat. Hát például, amit most elmondtál, úgyhogy ezért jó egy-egy ilyen edukációs írás, meg fotó sorozat a föld.
5: És ott nem csak mi gyönyörködünk benne, de nagyon fontos táplálékforrás a beporzó szervezeteknek is. Tehát azért is érdemes megkímélni ezeket a szépvirágú gyomnövényeket, amik így megjelennek a kertünkbe. Legalább ideig, óráig, amíg virágoznak, érdemes őket megkímélni.
4: De legelterjedtebb Magyarországon a sárga féle fajta?
5: Hát inkább a piros árva csalán, ez egy kisebb termetű.
4: Igen, ez a rózsaszínes inkább.
5: Ez egy kisebb termetű növény, az a magyar pusztákban is, ahol én ugye előszeretettel kijárok, tömeges tud lenni mindenféle bolygatott területeken, ahova a jószágot tartottak, ott felszaporodik. Mondjuk a bársonyos árva csalán az még egy kisebb termetű, kevésbé dekoratív növény, az is rendkívül gyakori fajnak számít. De a legdekoratívabbak a sárga árva csalán, illetve van még egy a foltos árva csalán, aminek egészen foltos levelei vannak, az egy picit hasonlít a pofók árva csalánhoz. Talán ennyit érdemes elmondani még, hogy miről lehet megismerni, vagy mi különbözteti meg a pofókot a többi fajtól. Ugye ez egy piros virágú, szép tarka virágai vannak, ilyen piros, lila, fehér tarka virágai vannak, és a virág torka az jellegzetesen megduzzadt, de első ránézésre is könnyen meglepő, hogy különbözteti, mert a pofók árva család sokkal nagyobb a többi fajnál, tehát kifejezetten nagy méretű faj, már a rendes, csípős, nagy csalánnak a méretével ostromolja. Ez a növény, míg a többi árva csalán az ennél sokkal kisebb szokott lenni. Tehát a levelőnek a hossza is 10 centi meghaladhatja akár a pofók árva csalának. Tehát ez tényleg egy nagy méretű dekoratív fajról szó.
4: Ismerjük meg és gyönyörködjünk benne. Nagyon szépen köszönöm a pofók árva csalán története és leírása. Jakab Gusztávtól, aki biológus, az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszékének docense, és az egyelőre legfrissebb a március-áprilisi Földgömb magazint ütöttük föl. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
5: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
4: Flotta döntések változó időkben.
5: Cégautó beszerzés 2026-ban.
4: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
5: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
4: Szakértői beszélgetés Kövesdán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
6: Négy nap több

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban lassú a haladás a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Vámház körúton a Kálvin tér irányában, valamint a Nagykörúton szakaszonként. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasútsori felüljárótól, a Szerémi úton a

0: ma 20 óráig. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Lezárták ma éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó kora estét kívánok! 5 óra van pontban, vagyis fél percen múlt 5 óra. A mikrofonnál Kecsőri Hárd. Jönnek a részletek, többek között a Holnap reggeli Monitor című műsorunkból. Erős utazási kedven, de szokatlan bizonytalanságok között készül az idei nyári turisztikai főszezonra Európa és Magyarország. Idehaza a jövő hétvégére nézve mindenképpen jó hír a Bajnokok Ligája budapesti döntője. Horthy Flórát, az MBH elemzési centrum szenior ágazati elemzőjét hallják.
3: Azért egy hatalmas gazdasági hatása van is egy ilyen rendezvénynek, tehát azt lehetett olvasni elemzésekben, hogy az utóbbi Bajnokok Ligája döntő helyszíneken 68 millió euró közötti volt a gazdasági hatás, és ebből egy 70% körüli rész a helyi szolgáltatóknál maradt. Tehát hogy ez mindenképpen egy erős hétvégéje lesz Budapestnek.
2: Az elmúlt években számos kritika érte az elit futball világát, amiért az emberi tényezők helyett az adatok és a statisztikák kerültek előtérbe. A Ferencváros videó elemzője arról beszélt rádiónknak, mely területet érintette leginkább a technológia térhódítása, és hogyan segítik az új eszközök a klubokat. Áder Andrást hallják.
4: Az adatok egyrészt a scouting részen is nagy segítség, illetve nagyon nagy változás lett, hogy egyre több játékos van a piacon. Egy nagy nemzetközi labdarúgó csapatnál ma már legalább 20-30 játékos figyelő scout van, viszont ugye a kisebb csapatoknál ezt nem tudják megtenni. Ennek egy ilyen elő szobája lehet, hogy adatok alapján szűrik a játékosokat. Ez az elmúlt 10 évben nagyon változott, rengeteg ilyen platform keletkezett, illetve voltak itt felvásárlások is, tehát ugye a piac mozgás is mutatja, hogy ebbe azért még van mozgásért, viszont a másik játék ellenfél, illetve a saját csapat elemzés, ott is nagyon sok szoftvertetve adat áll rendelkezésre, de ugye ezeknek a hátulütője az is, hogy nagyon sok van, mindenki legalább 2-3, hanem még több szoftvert használ, tehát nincs olyan program, ami mindent lefed.
2: Még idén közös kormányülést tart Ausztria és Magyarország, erről beszélt az osztrák kancellár a Magyar Péterre tartott tárgyalások után. Krisztián Stocker azt is elmondta, hogy az aszbeszt szennyezés ügyében a két ország közös vizsgálóbizottságot állít majd fel. A magyar kormányfő pedig azt közölte, hogy a testület hétfőn kezdi meg a munkát. Magyar Pétert hallják.
5: Minden, ami kicsit is vitás vagy érzékeny kérdés, szerintem az idő rövidség ellenére szóba került, és ez szerintem így van jól. Mondtam, én kicsit szkeptikus vagyok, hogy önmagában egy közös bizottság megold-e dolgokat. Arra én ígéretet kaptam, hogy minden információt meg fogunk kapni. Tehát valóban felmerül a kérdés, hogy ez hogyan történhetett évek óta. Tudtak-e róla a hatóságok? Melyik hatóság tudott-e róla? Tudtak-e róla a döntéshozók? A szennyező fizet el, az nem egy magyar vagy osztrák sajátosság, az egy uniós szabály. Azt gondolom, hogy ebben nem lesz vita közöttünk. Én remélem, hogy a nap végén minél kevesebb kártérítést, kártalanítást kell majd kifizetni. Azt főleg remélem, hogy egészségügyi károkat nem kell majd kártalanítani, mert hogy nem lesznek ilyenek, mert hogy időben észrevettük és időben fel tudjuk számolni.
2: Magyar Péter június végére a V4 országok miniszterelnökének csúcs találkozóját kezdeményezi. A találkozót Budapesten tartanák. Az eseményre, ha konszenzus van róla, várnak az osztrák kancellárt is. Szentpétermár közelében egy ukrán diverzáns akció egy orosz olajvonat szállítmány ellen volt sikeres. Ráadásul már egyre komolyabb mélységi csapásokra képesek az ukránok, ez pedig a növekvő drónkészletük teszi lehetővé. Az oroszok erre egy orosz-fehér-orosz-ukrán is hadgyakorlattal válaszoltak. Mindenről Bendarczewski Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallják.
6: több száz kilométer távolságban, például Moszkvával szemben, hát ugye 450-500 kilométerre van a fronttól az orosz főváros, mégis Moszkvával szemben több száz drónnal, 300-400 drónnal tudták támadni az orosz fővárost, és megint csak rendszeresek ez a támadások, szóval van egy mennyiségi dolog, és van egy technológiai dolog, hiszen az ukránok

0: képessé váltak abban, hogy az úgynevezett ilyen középső átországban, de az azon túli távolságban nem nagyon voltak rendszeresen bevetett drónok, és most az ukránok a MES hálózatoknak köszönhetően, a mesterséges intelligencia technológiának köszönhetően, és egyébként a Starlink technológiának köszönhetően az ukránok nagyon nagy károkat tudtak okozni az elmúlt hónapokban az oroszok logisztikájában, olyan 100-150 kilométerre a frontról.
1: Az MBH Bank 68 milliárd forint korrigált adózás előtti nyereséget ért el az első negyed évben. Csak hogy a pénzintézet a teljes évre vonatkozó bankadót és extra profitadót egy összegben fizette ki, emiatt végül az első negyed évben pénzügyileg 19,6 milliárd forintos veszteséget mutatott ki. A bank nem bíznak abban, hogy jövőre már kevesebb különadó terheli őket, mert persze abban is, hogy beindul majd a gazdasági növekedés. Krizsanovics Pétert, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesét hallják.
2: Mi abban bízunk, hogy az idei év gazdasági növekedése az kedvezőbb lehet, a következő év is, ha valóban sikerülne az EU-s forrásokat nagyobb mértékben kihasználni az országban, ez jót tehet a vállalati növekedésnek, a vállalati beruházásoknak is, azt gondoljuk, hogy a hitelkeresletnek is, ezért most a nagyobb növekedést várunk a vállalati hitelezésben. Nyilván, ha csökkennek a kamatszintek, ez csak egy plusz elem lehet, meg még tovább növelheti ezt a kedvet, de nem elsősorban nem kamatszint problémát gondolunk mi amögött, hogy az elmúlt időszakban alacsonyabb volt a növekedés.
1: Állásfoglalást fogadott el az ENSZ közgyűlése arról, hogy a klímaváltozástól leginkább szenvedő országok akár kártérítést is kérhetnek a klímaváltozás okozóitól. A határozatot gyakorlatilag csak az olajnagyhatalmak ellenezték, így jelentős többséggel elfogadták. A felelősség azonban sokrétű, hiszen nem csak a kitermelő országok okozzák a káros anyagkibocsátást, hanem minden felhasználó hozzájárul ehhez. Jürge Borsat Diánát, az ENSZ klímatestületének alelnökét hallják az új ENSZ döntés jelentőségéről.
3: Azok, akik okozzák az éghajlatváltozást, azokat végül be lehet terülni, kártérítést és kötelességük kártérítést fizetni legnagyobb fosszilis tüzelőanyagokkal rendelkező, és viszont a korán iparosodott és régóta sokat fogyasztó országoknak a legkedvezőtlenebb, de ugye tudjuk, hogy azért ezek a nagy olajkészletekkel rendelkező országok mára nagyon gazdagok, és ők maguk is azért nagyon jelentős szennyezést okoznak. Attól függ, hogy hogyan számolunk, tehát hogy honnan jön végül is az a tüzelőanyag, amit kerülgetek, lehet azért indirekt módon őket is felelőssé tenni.
1: A mesterséges intelligencia már a magyar munkahelyeken is jelen van, de a terjedése sok esetben lehagyja a szervezet keretek vagy szabályozás bevezetését. Erre hívta fel a figyelmet a C-Kontakt felmérése. A Trend FM-nek nyilatkozó munkaerőpiaci szakértő szerint a továbbképzések széles körű elindítására és a generációs különbségek enyhítésére lenne szükség az AI-jal kapcsolatban. Egyes munkavállalóknak ugyanis természetes az alkalmazása, de nem elég tudatosak, míg mások nem tudják elkülöníteni az ember és a szoftver által előállított tartalmakat, ami a vállalati működés szempontjából kockázatos. Dénes Rajmundot, a Humán Centrum munkaerő közvetítő vezetőjét hallják.
4: A dolgozóknak a többsége az nincs tisztában avval, hogy milyen kiberbiztonsági kockázata van ennek. Ezt nyilván a cégnek kell ezt kialakítania. Tehát a legtöbb felhasználó úgy tölti föl, és úgy használja ezeket az adatokat, hogy számára ez teljesen természetes arra, hogy ez egy legális és csak valós célokra került felhasználásra. Pedig onnantól kezdve, hogy az internetre is kikerültek annak idején információk rólunk, bármi ugye megtörténhet, és bármilyen visszaélés megtörténhet, és sajnos már ott tart a mesterséges intelligencia, hogy akár én is, ha magamból kiindulok, egy hétköznapi felhasználó már nem tudja eldönteni, hogy az valós vagy valótlan adattartalmakat, vagy képi tartalmat, vagy videóanyagot tartalmaz.
1: Időközben Kovács Gergő hírszerkesztő kollégám felhívta arra a figyelmet, hogy Magyar Péter miniszterelnök egy nagyjából 7 perccel posztolt arról, hogy ugye a közös magyar-osztrák kormányülés helyszíne Gödöllő lehet. Egyébként arról írt még a kormányfő, hogy a mai napot Bécsben töltötték, és hogy új fejezetet nyitottak a magyar-osztrák kapcsolatokban.
5: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 130.632 ponton zárta a napot. A részvénypiac forgalma közelítette a 27 milliárd forintot. A vezető részvények nagy részt mínuszban zártak, leszámítva a Magyar Telekomot, amely 0,5%-os pluszban fejezte be a kereskedést 2640 forinton. 1,7%-on gyengült a MOL 3922 forintra, 1,6%-os mínuszban zárt a Richter 12.030 forinton, és 2,9%-ot gyengült az OTP 39.900 forintra. 2,9%-ot erősödött a Forage 1880 forintra, 4%-ot nőtt az Akku, 9%-ot az Ány, és szintén 4%-ot az Appenin. Az MBH Jelzálog Bank 6 tized, a Rába 2,7 tized, a Waberers 9 tized, és még egy pillantás az MBH Bank részvényeire, amely 4 tized százalékos pluszban zárták a standard kategóriában a kereskedést. Mínuszban az Alteo 1,4 tized százalékkal, 1%-kal az Autovallis, 2%-kal a Graphisoft Park, 4 tized százalékkal a Masterplast, az Opus részvényei 1,4%-kal, a Panergy 1,3%-kal gyengültek, a Cvak pedig 1,6%-os mínuszban zárt. Stagnált többek között a Duna House részvényei is a mai napi kereskedés követően. A bankközi devizapiacon 1 euróért 359 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 310 forintot és 50 fillért kérnek. Európában még zajlik a kereskedés. A londoni tőzsde 3%-ot erősödik, a milánói börze 1%-os pluszban, Párizs stagnál. 2%-ot gyengül a frankfurti DAX index és a madridi IBEX. A Wall Street-en a 30 vezetőiparvállalat Dow Jones indexe 3 tized, az S&P 500-as mutató 0,5%, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 7%-os mínuszban. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként 101,5 dollár, a Brent 107 dollár 80 cent. Végül pedig arról, hogy Naderi Zsuzsannát kérte fel a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság vezetésére Lannert Judit, az oktatási és gyermekügyi miniszter. Az új államtitkár közel 30 éve foglalkozik a szakmai oktatás és képzés területén, korábban a köz, a magán és a non-profit szektorban is szerzett tapasztalatot. A tárcavezető közlése szerint kiemelt cél a szakképzés és a gazdaság kapcsolatainak erősítése, valamint a felnőttkori tanulás támogatása. Naderi Zsuzsanna hangsúlyozta, fontosnak tartja a tanulóközpontú oktatás, az adatalapú döntéshozatal és az egész életen át tartó tanulás kultúrájának erősítését.
5: Időjárás jelentés.
1: A záporos gócok megszűnnek, a gomoly felhők nagyobb része leépül, ugyanakkor elsősorban a Dunától keletre hajnalban is előfordulhatnak még időszakosan felhősebb körzetek. A szél valamelyest veszít erejéből, azonban több helyen erős maradhat. Az esti hőmérséklet általában 13 és 20 fok között alakul, éjszakára pedig 11 és 17 fok között várható. Holnap általában napos időre lehet számítani kevés fátyol és gomoly felhővel, a szél több felé erős lesz, a csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul.
5: Sporthírek a 94.2.
1: Julian Nagelsmann szövetségi kapitány meggyőzte Manuel Neuert, hogy térjen vissza a német válogatottba a világbajnokságra, így a 40 éves kapus szintén bekerült a keretbe. A Bayern München világbajnok hálóőre a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult a nemzeti csapattól, most azonban ismét rendelkezésre áll. A döntés ugyanakkor nehéz helyzetbe hozhatja Oliver Baumann Hallowert, aki korábban azt a tájékoztatást kapta, hogy ő lesz a németek első számú portása a VB-n. A német válogatott jövő héten kezdi meg a felkészülést a világbajnokságra, ahol Curaçao, Elefántcsontpart és Ecuador lesz az ellenfele a csoportkörben. Új korszak kezdődik 2028-tól az európai labdarúgásban. Az UEFA alapjaiban alakítja át a Nemzetek Ligája az európai bajnoki és világbajnoki selejtezők rendszerét a következő EB után. A szövetség a klubcsapatoknál már bevált úgynevezett liga rendszert veszi alapul, amelyet már a Bajnokok Ligájában is alkalmaznak. A részleteket a következő hónapokban finomítják, a végleges tervet várhatóan szeptemberben fogadják majd el. Végül pedig arról, hogy lemondott a Horvát Olimpiai Bizottság elnöki tisztségéről Zlatko Matesa, miután az elmúlt időszakban több korrupciógyanús ügy is megrázta a horvát sportéletet. A horvát korrupció ellenes ügyészség márciusban indított nyomozást 6 ember ellen, akik a gyanú szerint csaknem 30 millió eurós kárt okozhattak a horvát síszövetségnek. A 76 éves Matesza 2002 óta vezette az Olimpiai Bizottságot. Közleményében azt írta, távozásával szeretné elősegíteni a horvát sportéletet érintő ügyek átlátható kivizsgálását. És ez volt a délután 5 órai hír összefoglalónk itt a Trend FM-en. Én köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál a hírszerkesztőt Kecső Richárdot hallották. Most jön a folytatásban a Monitor délután, hírekkel pedig én majd 6 órakor várom önöket. Tartsanak velünk a folytatásban is.
5: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Helyszínelő. Hazai újdonságok, érdekességek.
6: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Egy jó hangulatú beszélgetés lesz. Szerintem a téma is nagyon vidám, nagyon jó az ötlet, nekem nagyon tetszik. Mondtam is ezt Szabó Virágnak, a Balaton Borbusz képviselőjének, ötletgazdájának, tulajdonosának. Ez egy one-man show, vagy one-woman show. Megérkezett Magyarországra az első Hopon-Hopov Borbusz a Balaton partra, egészen pontosan szerdán, azaz tegnap. Kezi csókolom, Virág.
7: Jó napot kívánok, András, és köszöntöm a hallgatókat.
6: Na gyorsan az első kérdésem, mert közben nyomoztam, mielőtt hívtam, próbáltam sok mindent elolvasni, de miért 46 fok Balaton Borbusz Magyarország? Néztem, hogy talán a Celsius, de azt azért nem valószínű, bár prognosztizáltak ilyen meleget tavaly. Néztem a szélességi, hosszúsági, de az nem, az Kaposvárnál megy el. Úgyhogy ezt nem tudtam megfejteni. Ez a két ötletem volt gyorsba, de ez egy perc alatt volt. Mi a megfejtés?
7: Igazából a szélességi körre utal, na, tehát nem pont a 46 fokon van.
6: Mert ez Kaposvár. Jó van.
7: De úgy nagyjából belőjük ugye a földrajzi elhelyezkedését a borvidéknek. Tehát ez erre utal, nem a hőmérsékletre, nem az életkoromra, ha bár mind a kettő elég közel esik majd a 46-hoz.
6: Ha már az éveket említette, Hollandiában volt sokat, ugye? Talán 20 évet azt olvastam.
7: Jaj, nem. 20 év az egy kicsit sok lett volna, sok a jóból. 9 éve élek Hollandiában.
6: Látja, ennyit a hírekről, meg amit írnak. Azt gondoltam, ugye, és mikor olvastam ezt az ötletet, és majd mindjárt kifejtése elmeséli, hogy talán Hollandiából jött valami impulzus, de akkor lehet, hogy semmi köze nincs hozzá.
7: Valamilyen köze mégiscsak van. Amúgy Hollandia és a jóborok ugye ritkán passzolnak egy mondatba, ha bár Hollandiában is van egy nagyon jó borvidék Limburgben, de én Hollandiában dolgoztam, és egy céges út során jutottam el Dél-Afrikába. Aha. És igazából onnan jött az alapötlet. Dél-Afrikában található a Franchuk völgy és a Stellenbosch borvidék, és nekik van egy ilyen borvidéket bejáró retro villamosuk. Egész napra felszálltam, és egy csodálatos napot töltöttem el, és igazából onnan jött az ötlet, hogy miért is nincs nekünk ilyen. Én évről évre a Balatonon nyaralok, mint nagyon sokan mások, és mindig csak ugyanazokra a helyekre jutok el, mert ha autóba ülök, nem ihatok, ha strandolok, már nem akarok vezetni, és így nagyon kevés pincészettel ismerkedtem meg legalábbis, és feltételeztem, hogy erre lenne másoknak is igénye, különösen azért, mert rengeteg csodálatos eldugott kis kincs van, illetve a nagyobb helyek, mint például a Petrányi vagy a Szent Donát is, majdhogy nem megközelíthetetlenek autó nélkül. Innen jött az ötlet.
6: Azért tetszik nekem ez az egész beszélgetés, már hogy az ötlete, mert magam is voltam már borvidékeken, és ugyanezekkel a problém, mint hogy nagyon sokan egyébként, hogy biciklivel, hát inkább ne kocsival, ugye semmiképp, de akkor de jó lenne hármat, négyet megnézni, de jó lenne ott nyújtózni egyet, kifeküdni a fűbe, ahogy írja is egyébként egy pohár borral. Aztán 2 óra múlva felszáll az ember az újabb buszra, elmegy a harmadik helyre, vagy a negyedik helyre, és aztán szépen este hazaballag a gyűjtőjárattal. Mert hogy 22 pincészet, 2 különleges útvonal, de ez se igaz, mert olvastam, hogy ez lehet most 3 is a hétvégén. Dínyertes borok, csodálatos balatoni panoráma, és tényleg ez a balatoni szezon nagy attrakció és nagy. De ez pont olyan egyébként, tudja, mint a Dunán ez a hajóbusz, az is egy mekkora buli volt, és én is ott voltam sajtótájékoztató, és azóta is remek vállalkozás, és remekül megy. Na szóval, hogy néz ki itt a menetrend, meg hogy néz ki az ötlet, és mikor lesz meg a retrobusz, mert olvastam, hogy ez talán csak ez a félig nyitott DAF 84-es, megnéztem a videót is, csodálatos, csak hát bürokrácia engedélyezés, de ez a dunai busszal is ugyanígy volt, megnyugtatom, sokat beszélgettem a szervezőkkel. Szóval...
7: Örülök, hogy ezt mondja, mert hogy őszinte legyek, én
6: gondolom, hogy szomorú,
7: amikor,
6: gondolom.
7: Amikor erre a buszra gondolok. Ez a DAF busz amúgy ezt abszolút Hollandiában jött. Tehát ez az ötlet, amit említettem Dél-Afrikából, ez már megszületett tavaly, mondjuk, vagy két éve. Egy folyék egyszerű ötlet, ugye miért nincs nekünk ilyen. De valami hiányzott, és nem állt össze, a puzzle részletei nem álltak össze a fejemben. És egyszer csak Hollandiában egy ilyen autó adókreszek oldalon megláttam ezt a buszt. És akkor színesedett meg a kép előttem. Hát ez egy csodálatos busz, ez egy 1984-es DAF busz valóban, ez egy holland busz, és a világon egyetlen ilyen van, mert ezt ilyen félig kabrióvá átalakították.
6: Félig zárt, félig nyitott, tehát tök jó.
7: Félig zárt, félig nyitott.
6: Esőben is napsütés.
7: Pontosan. Friss műszakival, friss forgalmival. Ez a busz megérkezett áprilisban, csodálatosan fel van díszítve, tényleg gyönyörű az egész, de ahogy ön is mondta, a bürokrácia egy kicsit lassítja a működést, ezért még nincs honosítva, tehát hiába van itt a busz személyszállításra, nem használhatom. Ettől eltekintve, tehát vannak más buszok, tehát van egy csodálatos Mercedes, van egy Volkswagen Crafter, tehát mindenképp elindulunk, és minden pincészethez odaérünk, de nyilván ez az extra különlegesség, ez majd olyan június 10-e környékétől lekopogom, lesz elérhető, amikor megkapjuk az összes engedélyt, mert nyilván az engedélyek nélkül nem indulunk el azzal a busszal, akármilyen.
6: Persze, ezt nem szabad. Balaton jövök, ez van rajta, könnyű lesz megismerni, hiszem narancssárga, hiszem napsárga, inkább így, és piros-fehér zöld, ahogy én láttam, és ahogy a dűlők között ott megy, de lehet, hogy az mesterséges intelligencia dönyöz, Provence, meg Dél-Afrika, minden benne van, biztos meg lesz a busz is, és tudom, hogy van buszos partnerük, tehát van választék esőre, hóra, attól függ, hogy éppen milyen idő van, olyan busz áll majd ki. Ez rendben van. És akkor hogy képzeli? Ott vagyok a Balatonon, ugye, mondjuk Füreden vagy Tihanyma, és akkor mi a kínálat, mi a lehetőség, milyen variációk vannak?
7: Hogyha itt van Balatonon, illetve bárhonnan a weboldalunkon 46balaton.hu meg tudja venni a jegyet, ott van amúgy a menetrend is, az összes állomásról leírások, tehát abszolút tudatosan tudja szervezni a napját. De a buszok a Vitorlás térről indulnak, ugye ez ott a Balatonfüred központjában a Tagore sétány elején, tehát eltéveszthetetlen. Szerdán és csütörtökönként 90 percenként délelőtt 11 órától, ahogy mondja, hopon-hopof jelleggel végigmegy egy kört, és 90 perc múlva visszaér a Vitorlás térre, tehát 12 óra 30-kor, aztán indul még egy járat, végigmegy egy kört, 14 órakor visszaér, tehát akármelyik indulási körre vásárolhatnak jegyet, és felszállhatnak, így van, egy nap 5 kör lesz, és a hatodik az pedig a hazahozó járat, tehát 18-30-19 óra körül is lesz még egy teljes buszkör, de arra már új felszállót nem várunk, azért indítjuk, hogy mindenki
6: vidáman hazatérjen. És én úgy csinálnám, ha nagyon sokat tennék a bat, hogy mennék egy kört, megnézném az összes pincét, mert láttam, hogy Dörgicse, Vászol, Szent Altafa. Szóval a dűlők között olyan helyekre is mennek, ahol egyébként az ember kocsival nem biztos, hogy úgy eltalál vagy elmegy. És akkor megnézném a pincéket, és akkor utána meg összeraknám az itinert, hogy az egyesnél leszállnék, mert az nagyon tetszik, akkor ott eliszogatnék, ellennék, napozgatnék egy órát, akkor vagy másfelet, akkor jön a következő járat, akkor az elmennék mondjuk a negyedikre, az nagyon szimpatikus. Volt. Valahogy így terveztem a napod. Milyen a fogadtatás egyébként?
7: A fogadtatás nagyon jó. Eddig csak pozitív visszajelzést kaptam, nyilván a családot és a barátokat leszámítva, tehát az ötlet igazából tényleg egy igényt elégít ki. Úgyhogy nagyon pozitívan állok hozzá. Nyilván mindenki a retrobuszt várja, vagy legalábbis sokan várják a retrobuszt, erre is kaptunk már Facebookos kommentet, úgyhogy a foglalások valószínűleg majd a nyári szezon beindulásával megemelkednek. Most még van bőven jegy, de én nagyon optimista vagyok, és számomra a pohár félig tele van, már az első nap is 16 vendégünk volt, ami azért nem rossz.
6: És ugye pünkösdi hétvége van előttünk, és na itt van az, hogy figyeltem, meg készültem, mert van egy harmadik zenés-táncos buli lesz. És hát azért ennek a pincészetek is örülnek, persze ez felelősség, mert nyitva kell lenniük, meg vendéget kell várni, tehát nekik is igazodni kell valamilyen módon a menetrendhez, vagy a szolgáltatáshoz, de 22 pincés gondom lesznek még csatlakozók, de mi lesz még ez a pünkösdi bónusz harmadik út, ami soha többet, vagy egyelőre nem lesz legalábbis menetrend szerint.
7: Igyekszünk erre a különleges útvonalra kicsit ötvözni a két másik útvonal pincészeteit. Ugye két alapútvonallal megyünk, az egyik a régi barátok, ami főleg Balatonfüred, Bécsej, Csopak és Palóznak jól ismert pincészeteit öleli fel, és van a másik a rejtett kincsek, ami pedig elmegy, ahogy említette, Bécsej, Vászony, Mencshely, Óbudavár, Bördicse, Tagyonvölgy, tehát a teljes Nyíregyvölgyön keresztül Balatonakai érintésével. Ebből a két túrából fogunk válogatni állomásokat, és hozzáadni még egyelőre három új helyet, ami egyiken sincs rajta, de ezek is olyan nagy nevek, mint például a Söktei pincészet, Vaspincészet, Felsőörsön, ahol egy ilyen deep house buli élő szaxofonossal készül a vendégek fogadására, közös rétesgyúrás, tehát megadjuk a módját, megadják a módját a pincészetek is. Úgyhogy a pünkösdi hétvége kimondottan különleges program lesz, nem csak vasárnap amúgy, hanem már szombaton is a Nyíregyvölgyben például nyitott pincék lesznek, ott is sok a zene, közös sütögetés, közös főzés. Tényleg igazi élmény, és csodálatos idő lesz a hétvégén.
6: Azt teszem, hogy ugye egy-egy, és akkor az egész napra mozoghatok, ugye? Tehát az úgy van, hogy indulást, igen, és akkor leföl, ahogy éppen
7: abszolút
6: nekem tetszik. Csak az utolsó járatot kapja meg, az lényeges, mondjuk.
7: Az utolsó járatot, így van, célszerű elkapni. Tehát ez is ugye az alapötlet, illetve az alap fájdalompontba belejátszott, hogy itt Balatonfüreden is csak egy füredi pincészetet mondok, mondjuk a gyukli pincét, ami itt van a város határában. Onnan, hogyha taxival szeretne valaki bejönni Füred központjába, az is már 6000 forint, és akkor még nem hagyta el Balatonfüredet.
6: Világos.
7: Tehát készül elérni ahhoz a hordójárat.
6: Hát ez a rugalmasság, fiatalság vagy nem fiatalság, jó borokkal. A családot miért mondta? A család aggódik, hogy sokat fog dolgozni
7: ezzel? Nem. Ők bármit csinálok, ők támogatnak.
6: Ja, jó,
7: tehát
6: persze,
7: ebből a szempontból az ő véleményük egy kicsit kevésbé objektív.
6: Mivel lenne elégedett a szezon végére?
7: Boldog utasokkal, jó értékelésekkel, igazából nagy anyagi nyereséget ettől nem várok. Tényleg azt szeretném, hogy a meglévő igényt jól, minőségben elégítsük ki, úgyhogy tényleg mindenki boldogan, épségben hazaérjen, és úgy gondoljon vissza a balatonfüredi vagy a Balaton környéki üdülős napokra, hogy jó emlékkel mennek vissza haza.
6: Nagyon szépen köszönöm, megérkezett tehát Magyarországra az első Hopon Hopof Borbusz, a Balatonpartra 46 fok Balaton Borbusz, Szabó Virág, ötletgazda, tulajdonos, mindenes, csak a busz nem vezeti, ugye?
7: Csak a busz nem én vezetem, okay. Így van.
6: Köszönöm, Virág, és jó szezont akkor, gratulálok.
7: Köszönöm a beszélgetést.

0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és Sofalvi Ritával beszélgetek, aki a Moxi Budapest Downtown igazgatója, de nem is igazgató, generál menedzser, kapitány, captain, hogy kell szólítani? Mert ezt úgy tudom, hogy önöknél van egy ilyen speciális megnevezés ennek a funkciónak.
2: Igen, így van. Én vagyok a szálloda kapitánya, hiszen a Moxinál olyan vezető a generál menedzser vagy a szálloda igazgató, aki nem az irodából irányít, hanem ott van a fedélzeten a crew-val együtt, azaz a legénységgel együtt, hiszen nálunk nem személyzet dolgozik, hanem legénység, egy olyan crew, amely maga is éli és életre kelti a brandet.
1: Igen, és ezt mondta is valamelyik tulajdonos, ha jól emlékszem a megnyitón, hogy kell a brand, kell a design, de kell a crew, a csapat, és a csapat az nagyon fontos. És mondta is, hogy most elhúzódott egy kicsit, mert a négyen dolgoznak egy szobában, és most kapitányhoz miért van, és most elhúzódott egy csendesebb sarokban. Na jó, május 12-én nyílt meg, most már 10 napja lassan a Moxi Budapesten, ami tulajdonképpen mérföldkő, ugye? A tulajdonosok, a fejlesztők számára is.
2: Így van, és a Moxi Budapest Downtown megnyitása az nem csak a fejlesztő Forte Group számára kiemelkedő esemény, hiszen a Moxi megnyitásával egy izgalmas termékkel színesedik a budapesti turisztikai széna, és a város Marriott portfóliója is egy régen várt brenddel bővül, ami nyitásunkkal, és az elmúlt évek nyitásait ugye a luxus brendek dominálták itt Budapesten, míg ez év nyitásait és a közeljövőben a piacra érkező szállodákat látva, ebben érzékelhető egy elmozdulás, hiszen sorra érkeznek a Select Service Lifestyle brendek, és hát a Moxi nyitása is ezt a vonalat erősíti.
1: Néztem a videókat, néztem a képeket, néztem a lokációt, barom izgalmas, és nagyon sok mindenre figyeltek, szóval a balettcipőktől, sziszig, a kisföld alatti sárga csíkjától. Volt egy-két dolog, amit fölírtam, hogy élénk életstílus, modern, utazó, kortárs dizájn, okos funkcionalitás, ezek mind ülnek, ugye?
2: Így van.
1: Hogy kell elképzelni a szállodát, a Moxit?
2: Hát ez egy nagyon vibráló, fiatalos, és nem csak a fiataloknak szól, ezt mindig kihangsúlyozzuk. Select Service brandként a hatékonyság és a multifunkcionális pozíciók is meghatározóak, és amint már említettem, ugye nálunk crew van, tehát legénység, amely maga is éli és életre kelti a brandet.
1: Hát már eleve azt hiszem a bárpultnál kell becsekkolni, ugye? Az első ital előtt.
2: Így van, igen, ez egy tipikus Moxi sajátosság, hogy nincs külön bárpult és nincs külön recepció, hanem egy nagy bárpult van, ami bárként és recepcióként is funkcionál, és már a becsekkoláskor a vendég kap egy Moxi welcome koktélt a kezébe.
1: Nagyon izgalmas a helyszín, ugye ez a volt egykori táncművészeti intézet helyén, de ha jól emlékszem, az mondták ott a fejlesztők, a tulajdonosok, hogy tisztelek, elég nehéz volt az út, rögös volt az út, de maga az építkezés meg másfél év alatt lezajlott.
2: Így van.
1: A balettcipőket és sziszit megmagyarázza?
2: Minden Moxi brand amellett, hogy hozza a Moxi standardeket, megvan a saját identitása. Nálunk ugye az osztrák DVM Designers and Architects által tervezett interiőrök idézik egyszer a tánc könnyedségét, hiszen a szálloda az egykori, amint említette, táncművészeti intézet helyére épült, illetve Sziszi, akinek a nevét Erzsébetváros köszönheti, ugye az ő szabad szellemű karakterét és Budapest urbánis energiáit is hozza hozzák a mi belső tereink. És ez is érdekes, hogy a bárpult és a liftek korlátjai azok tulajdonképpen itt a tánctermek balettrúdjai, és a lobbiban a párizsi balettcipők jelennek meg installációként, a mennyezeten pedig ugye van egy ilyen sárga vonalvezetés, ez a millenniumi föld alattit idézi, és egyébként a főbejáraton belépve pedig a vendéget Sziszi, 21. századi bulizós énje fogadja.
1: Mondták a kollégák is, hogy provokatív egy kicsit, formabontó, mindenképpen modern, az mindenképpen fontos jelző, kreatív, és hát a lokációra akartam az előbb utalni, tehát azért az Kazinczy utca, ott a Gosdúdvar, a történelmi zsidó negyed, tehát egy buli negyed, egy iszonyú pörgős, forgós, fiatalos helyszín, tehát nyilván azért ez predesztinálja magát a szállodát is arra, hogy ezeket az elemeket magáénak vallja.
2: Így van, és ezek a terek azért egyfajta social hubként is funkcionálnak, hiszen mi nem csak a szálloda vendégei, de a helyieket is fogadjuk nagy szeretettel, és ezek a tereink a helyiek számára is nyitva állnak természetesen.
1: És hát mindent mindenhol lehet csinálni, ugye ezt is olvastam, hogy bárhol lehet ott étkezni, azok azokon a helyszíneken, ha kicsit tölt az ember, kicsit tárgyal, vagy beszélget az ember, vagy nem tudom, bulizik az ember. Az egész egy ilyen nagyon nyitott és nagyon multifunkció, meg nagyon multikulti jelleget mutat, legalábbis amit én elképzelem, ahogy láttam.
2: Igen, így van.
1: Hogy fogadta egyébként a Buli negyed a szállodát? Most már eltelt 10 nap, és nyilván izgatottan figyelik. Egyrészt jönnek a vendégek, mik a visszajelzések?
2: Az eddigi vendég visszajelzések nagyon pozitívak, és még mielőtt megnyitott a szálloda, már nagyon sokan ugye sétálnak itt a Kazinczy utcában, és próbáltak bejönni, mert azt hitték, hogy már nyitva van a szálloda, és mindig türelmet kértünk, hogy majd május 12-től már be tudjuk őket engedni, és meg tudják nézni a lobbinkat, illetve a szállodánkat. Igen, abszolút a helyiek számára is nyitva állunk. Nagyon meglepő volt, hogy ebben az elmúlt 10 napban, ami azért még nem olyan hosszú idő, rengeteg walk-in vendégünk volt. Ugye az, aki nem csinált foglalást előre, hanem csak besétált az utcáról, és úgy kért itt szobát, és úgy szállt meg itt nálunk. Ez számomra is egyébként meglepő volt. A helyiekre visszatérve az nagyon fontos szót ejteni arról, hogy a fejlesztők számára azért nem csak egy izgalmas brand megvalósítása volt a cél itt a Kazinczy utcában, mint minden projektjükben a minőség, az innováció és a hosszú távú városi értékteremtés azok meghatározó szempontok. És mi nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy a projekt megszerezte már a BREEAM InNews Excellent fenntarthatósági minősítést. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy energiahatékony rendszerekkel működünk, a garázsban több mint 70 elektromos autótöltő került elhelyezésre, illetve a fejlesztés során 85 nagyméretű fát és több ezer dísznövényt telepítettünk, hiszen nem pusztán egy hotelt akartunk építeni, hanem egy élhető városi környezetet, értéket is teremteni az itt élők számára.
1: A modern technológia az most már elvárás és alap, meg az energiahatékonyság is, és nyilván ezek nem fontos dolgok, de ez most már egy új fejlesztésnél szinte kötelező elem. A szobák is nagyon izgalmasak, small but smart, tehát a kicsi, de okos koncepció. A fölösleges dolgokat, mint egy hajóból, ha már hajót mondta, szóval a fölösleges dolgokat kidobták a hajóból, ami tulajdonképpen nem biztos, hogy kell, vagy a közösségi térben egyébként ugyanúgy utolérhető, vagy szolgáltatásként igénybe vehető.
2: Így van. Hát ugye a brand azokat az utazókat célozza meg, úgy hívjuk őket, hogy a fun hunterek, akik számára az élményszerzése a szállodában is fontos, és a brand szobáit a funkcionalitás és a letisztult dizájn jellemzik, míg a közösségi terek játékosak, kreatívak, néha már kicsit provokatívak is, de mindig az adott desztináció, vagy városrészt, vagy éppen az épület múltját, vagy jelenét, történetét idézik meg.
1: Jó, mondom a számot, 281 a szobaszám, és talán Botos Bálint, a Foresté egyik alapítója mondta nyitón, hogy a rendszerváltás óta eltelt 36 évben nem épült Magyarországon ennél nagyobb nemzetközi márkájú szálloda. Ezt én így nem is gondoltam végig.
2: Egy brand alatt, ugye? Hogy ennyi szoba egy brand alatt, igen.
1: Mikla szezonra a várakozásaik? Most az eufóriás állapotok után mit gondolnak a nyárról?
2: Hát azt gondoljuk, hogy bizakodóak vagyunk, és hogy a lokáció és a brand tökéletes harmóniája révén azért ez sikerre van predesztinálva a szálloda is, és úgy látjuk, hogy már a foglalások számából is, hogy azért nagyon nagy az érdeklődés, és jönnek a vendégek.
1: És jön a testvér is, ugye nem tudom, kisebb testvér vagy nagyobb testvér 27-ben.
2: Így van, ugye 2027-ben a Forstay Group fejlesztésében nyit majd meg Budapest második MOXI-ja, egy rezidenszínnel kiegészítve. Ugye a második MOXI és az első rezidenszín az megnyitója az jövő márciusban várható, és már most nagyon izgalmasnak ígérkezik, pontosan azért, mert hogy minden MOXI egyedi. A brand ugyan adja az egységes keretet, de minden szálloda szorosan kapcsolódik a saját városnegyede karakteréhez, és ahogy itt a Kazinczy utcai MOXI a táncművészet, Sisi és a milleniumi föld alatti emlékét hordozza, ugye a második MOXI is majd a saját környezetéből meríti az identitását. A rezidenszín pedig tökéletes kiegészítése lesz a brandnek, a hosszabb időt Budapesten töltő és a tágasabb tereket az otthon kényelmét előnyben részesítő utazókat megcélozva.
1: Hát szerintem sokakat kíváncsivá tett, hogy bekukacsanak a MOXI-ba, Kazinczy. Nagyon szépen köszönöm, Sófal Vilit, a MOXI kapitánya volt a beszélgető társam. Nagyon jó szezont kívánok önöknek, jó nyitást!
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönjük, viszont hallásra!
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 17:30. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Ma csütörtök van, holnap péntek, halpéntek. Hát válasszunk pünkösdi halkirályt, Lévai Ferenc a Transzportcirté vezérigazgatója.
2: Na. Tiltakozom.
1: Nem, hát csak a halak királyát, nem a halászok királyát, a halak királyát válasszuk ki péntekre, halpéntek receptben.
2: Ja, a halak királya természetesen mindig, ugye egyéni megítélés kérdése, inkább azt gondolom, hogy azért választunk pünkösdi halkirályt, mert az rövid ideig tart, és ilyen a harcsa tündöklése, hiszen a harcsa általában karácsonykor kerül az asztalra, főleg azért, mert hát az ára is meglehetősen vósos, de a saját harcsánk, a harcsa király mellett, a európai harcsa mellett ott van az afrikai harcsa, amely közönségesen mindenkinek mindig elérhető, és egy nagyon jó árfekvése is van, és én valamit javasolhatnánk most erre a péntekre, akkor két kis tavaszi finomságot, ebből az egyik a harcsa lenne, elmondom, hogy hogyan, a másik pedig a spenót. Tegnap megszedtem a kertbe a spenótot, elképesztően szép volt, gyönyörű, kitelt levelek, ez a pár napos hideg, ami volt a spenótnak jó, mert egy kicsit inkább északi klímához szokott növény, nem is lehet júliusban persze spenótot kapni pont azért, mert tavaszi növény, ellenben elképesztően finom, és amellé nagyon egészséges, hiszen a szokásos növényekben lévő vitaminok mellett a szito ösztrogénektől kezdve a vasig minden van, tehát azzal biztos nem teszünk rosszat, ráadásul senki sehol semmivel se permetezi, mert nem kell egy nagyon jó kis növényes kanót. Hát a harcsáról pedig annyit, hogy az európai harcsatenyésztésben is az élen jár Magyarország, de az afrikai harcsatermelésben vezeti a rangsort, hiszen legtöbb az afrikai harcsát Magyarország állítja elő, kb. 5500 tonnányit ma már. Nagyon jó irány, hiszen egy olyan Magyarországon is termelhető, a magyar termelvészkincs alapozható termési technológiával elváltott halóval szó, ahol egy nagyon szigorú és zárt technológiában nyomon követhető minden, ami a haltermeléssel fontos, hogy minőségi étel kerül az asztalunkra, a rizsminőségtől kezdve a megetetett tápok minőségéig, és természetesen a NÉBIK aktív közreműködésével a termék minősítéséig is. Na hát, hogy ne húzzam tovább az időt, mert megújnak a kedves hallgatók, és nem fognak halat venni. A legegyszerűbb megoldás az a pünkösdi finom halnak, hogy csinálunk egy palacsinta tésztába forgatott, úgynevezett halcsíkszet, harcsa csíkokkal. Ezt az angolok találták először ki, nagyon gyors, egyszerű ételt akartak, mint általában lást, szendvics, és fogták a harcsa csíkokat, amelyek kb. 2-2,5-3 centi vastagok, ki hogy szereti őket, és besózták, hagyták egy kicsit állni, beleforgatták palacsinta tésztába, és kisütötték. Nem kell túl vastag masszát készíteni, mert ha elnyomja az íze a harcsáért, akkor többségbe kerülnek a szénhidrátok, már pedig a halnál pont az a lényeg, hogy lehetőség szerint szénhidrátmentesen fogyasszunk értékes fehérjét. A halcsíp tehát egy elképesztően könnyű és jól elkészíthető étel, pillanatok alatt készen van, el ne feledkezzük az alapokról, ízlésünk szerint csózni vagy fűszerezni magát a halhúst, 2-3 óra hosszát álljon a hűtőbe, majd utána beleforgatjuk a palacsintatésztába, és nem túl bő olajba kisütjük, ehhez már az elkészült spenót, ami pillanatokon belül szintén megfőzhető, két olyan kellemes étel találkozik egymással, amelyek nem csak ízében, harmóniájában, hanem egészségtudatosságában is segíti arra a kedves halfogyasztókat, hogy minél több halpénteket éljünk meg erőbe, egészségbe. Kívánok mindenkinek nagyon kellemes pünkös ünnepeket, nem csak az ünnepre kívánok jó időt, hanem mindenkinek az ételhez is nagyon jó étvágyat kívánok, és nem kell hozzá péntekig várni, bármikor elkészíthető a halcsipsz egy jó kis palacsfőzelékkel. Köszönöm szépen!
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket, ez volt a csütörtöki Monitor délután, hol a péntek, nyilván 4 órakor fintech világa, én egészen biztosan itt leszek. Már a jótat, jó pihenést, jó pünkösdölést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset történt a Leányka utcai felüljárón a Leányka utcánál. Lassú a haladása a Rákóczi úton, a Pongrácz úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Vámház körúton a Kálvin tér irányában, a Nagykörúton szakaszonként és a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt, várhatóan 22 óráig. Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Lezárták ma éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 14. kerületben az Öv utcában, a Klauzál utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670 2

0: A múlt hétvégén egy 50 éves férfi lelőtt egy 19 éves pizzafutárt, miközben a gyanúsított ellen korábban már több büntető eljárás is folyt. A minisztériumi vizsgálat szerint két szibeniki bíró is mulasztott az egyik korábbi ügy kezelésében, ezért fegyelmi eljárás indult ellenük. A horvát kormány emellett szigorítaná a súlyos bűncselekmények elkövetőinek ellenőrzését és munkacsoportot hoz létre az igazságügyi reformok előkészítésére. Június 1-től emelkednek a parkolási díjak Balatonlellén, a korábbi 300 forint helyett már 400 forintot kell fizetni óránként a főszezonban. A fizetős időszak továbbra is reggel 7 és éjfél között lesz érvényben. A városvezetés közlése szerint a díjemelés ellenére Balatonlellén még mindig az olcsóbb déli parti települések közé tartozik. A változásokkal együtt módosul a Lelle városkártya rendszere is, a szezonális bérlet 30 ezer, az egész évre szóló kártya pedig 40 ezer forintba kerül majd. Május 26-ától új forgalmi rend lép életbe a pesti alsórakparton, hétköznap esténként és éjszakánként is autómentessé válik a szakasz. A főváros döntése alapján a rakpart minden hétköznap este 6:30 és másnap hajnal 5 óra között lesz nyitva a gyalogosok és kerékpárosok számára. A hétvégi autómentes időszak változatlan marad, péntek estétől hétfő hajnalig használhatják szabadidős célokra a rakpartot a budapestiek. A főváros közlése szerint a forgalmi adatok azt mutatják, hogy az esti órákban jelentősen megnő a gyalogos és mikrobilitási forgalom a rakparton. Naderi Zsuzsannát kérte fel a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság vezetésére Lannert Judit, az oktatási és gyermekügyi miniszter. Az új államtitkár közel 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, korábban a köz, a magán és a non-profit szektorban is szerzett tapasztalatot. A tárca vezető közlése szerint kiemelt cél a szakképzés és a gazdaság kapcsolatának erősítése, valamint a felnőttkori tanulás támogatása. Naderi Zsuzsanna hangsúlyozta, fontosnak tartja a tanulóközpontú oktatás, az adatalapú döntéshozatal és az egész életen át tartó tanulás kultúrájának erősítését. Bűnösnek mondta ki az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót egy párizsi fellebbviteli bíróság a 2009-es Rio-Párizs nyárat katasztrófájának ügyében. A bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés miatt a maximális 225 ezer eurós pénzbírságot szabta ki mindkét vállalatra. Az ítélet szerint az Air France és az Airbus teljes felelősséget visel a 228 ember életét követő szerencsétlenségért. A vizsgálatok megállapították, hogy a gép sebességmérő szondájának eljegesedése, a hiányos veszélyhelyzeti eljárások és pilótahibák együttesen vezettek a tragédiához. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség irányítását a novemberi tisztújító közgyűlésség két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs látja el közösen. Az MCS hangsúlyozta, hogy a szervezet működése és szakmai érdekképviseleti tevékenysége változatlanul folytatódik. A szövetség jelenleg több mint 650 tagot képvisel a hazai turizmus és a vendéglátás területén.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6%-os mínusszal 130.632 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 27 milliárd forintot. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével mind mínuszban zártak. A Telekom 0,5%-os pluszban 2640 forinton fejezte be a kereskedést. A MOL 1,7%-kal gyengült 3922 forintra, az OTP 2,9%-os mínuszban 39.900 forinton zárt, a Richter 1,6%-kal gyengült 12.030 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 359 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 310 forintot kérnek. Európában nem volt jó hangulat a kereskedést illetően, leszámítva Londont, ott egy 10%-os pluszban zárult a kereskedés. A frankfurti DAX Index 0,5%-ot gyengült, a párizsi CAC-on 4%-os mínuszban zárt, akárcsak a madridi IBEX. Milánóban stagnált a kereskedés. A Wall Street-en a Dow Jones 1/10, az S&P 500 és a Nasdaq Composite 3%-os mínuszban.
1: Időjárás jelentés.
0: Az áporos gócok megszűnnek, a gomoly felhők nagyobb részen leépül, ugyanakkor elsősorban a Dunától keletre hajnalban is előfordulhatnak még időszakosan felhősebb körzetek. A szél valamelyest veszít erejéből, azonban több helyen erős maradhat. Az esti hőmérséklet általában 13 és 20 fok között alakul, éjszakára pedig 11 és 17 fok között várható. Holnap általában napos időre lehet számítani kevés fátyol és gomoly felhővel. A

0: Több felé erős lesz, a csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: Szép napot, jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM Engereben. Mátyás ül itt a stúdióban, olyan nap vendége, aki a CPI Hungary Country Manager-e. Szoktunk találkozni általában fél évente, évente, mindig várom ezeket a beszélgetéseket, ingatlanfejlesztés, befektetés, kezelés, hosszú távú befektetés, hosszú távú kezelés, nagyon sok minden szóba kerül, hazai ingatlan piac, így is lehetne ezt fordítani. Beszélünk majd nyilván hotelekről, a retail szektorról, az irodapiacról, melyik húz, melyik nem húz, vagy mi volt a helyzet 25 végén, és mi várható 26-ban, de talán érdemes most egy ilyen gyors fényképet készíteni, nem így április-május fordulóján, ez egy nagyon izgalmas időszak sok tekintetben, nyilván ezen a piacon is.
3: Igen, először is üdvözlöm a hallgatókat. Abszolút egy nagyon érdekes helyzetben vagyunk mi is az ingatlan szektorban, és azt gondolom, hogy az egész ország is hisz, azért itt egy olyan típusú változás történt, ami egyrészt ingatlan szempontból a befektetői bizalmat változtatja, a jogszabályi környezetet tudja befolyásolni. Egy új típusú felfogás jöhet most nem csak az ingatlan szektor, hanem az egész ország tekintetében. Ez hogyan hat ránk? Nyilván ez egy nagyon szép kérdés, nincsen kristálygömbünk, de azt látjuk, hogy ha egy kicsit a múltat nézzük, egy kicsit visszatekintünk az elmúlt 5-10 évre, azt érzékelhetjük, hogy a befektetői profil a magyar és főleg a budapesti ingatlanokkal, kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatban nagyon megváltozott, mégpedig oly irányban, hogy a külföldi és azok a klasszikus külföldi befektetők, akik a német nyugdíjalapok, az amerikai nyitott végű alapok, azok a kvázi klasszikus befektetői tőke, az egyre kevésbé áramlott Magyarország irányába. Ez azért az országgal szembeni bizalmatlanságnak is köszönhető volt, és ennek a helyét egyre inkább helyi befektetők vették át, de a befektetési volumen is folyamatosan csökkent. Tehát az a ingatlan tranzakció most volumen, ami volt a 2020-as évek elején, 2010-es évek végén, ami a mondani a golden era, vagy az aranykorban, ez majdnem 2 milliárd eurónyi éves ingatlan tranzakciós értéket mutatott, az mondjuk az elmúlt pár évben ez már jóval 500 milliárd alá csökkent, tehát megnegyedülődött gyakorlatilag a piaci tranzakciók száma. Ezzel is érzékelhető az, hogy nem a termék romlott el, mert szerintem az utóbbi időben is kerültek fejlesztésre minden szegmensben. Akár logisztikát, akár retailt nézünk, akár irodát, főleg lakóépületet, ott a termékek minősége nem romlott, a piac szűkült, és hogyha egy tükröt akarunk állítani, akkor ugyanez a többi közép-kelet-európai országnál ez a trend, ez nem volt.
2: Prága, Pozsony, Varsó, Bécs.
3: Prága, igen, Varsó, akár Bukarest is egy sokkal egészségesebb, vagy egy inkább felfele ívelő ingatlan tranzakciós skálát tudott mutatni, tehát hogy mi egy speciálisan negatív spirálba kerültünk be. A remény az, hogy ez most meg fog változni, mégpedig azért, mert egy befektetői bizalom az láthatóan nyit Magyarország irányába. Nyilván 1-2 hét telt el a választás óta, de érzékelhető, hogy egy sokkal élénkebb érdeklődés van a magyar ingatlanok iránt. Ettől függetlenül azért a szektoriális sajátosságok, azok befolyásolják azt, hogy...
2: Tehát nem minden iránt van, nem, ugyanakkor
3: nem, nem, nem minden,
2: lehet,
3: így van.
2: Akkor érdeklődés.
3: Tehát, hogy vannak sikertermékek, és vannak kevésbé menő ágazatok, szerintem erről is fogunk egy pár szót ejteni, de azt gondolom, hogy ha mi ingatlan szakemberek, illetve az ingatlan piac, és velünk együtt az a országvezetés, kimondom, aki mostantól felelős egyébként az ország imás és a gazdasági stabilizációnak a megalkotásáért, ha együtt egy olyan képet tudunk alkotni, hogy az ingatlan piac az jó irányba megy, stabil, megfelelő termékekkel, jól bérbeadva, ezekkel tudunk kereskedni, akkor szerintem itt az elkövetkezendő 3-5 éven belül egy nagyon sikeres, vagy egy újra sikeres ágazatot tudhatunk magunkénak.
2: Igen, de hát azért fordulópontok voltak eddig is az elmúlt évtizedben, meg voltak trendek az elmúlt évtizedben, egy ilyen jellegű változás nélkül is. Tehát, hogy ez ennyire kiszámítható, vagy ennyire prognosztizálható? Mert amikor hallgattam, akkor azzal is gondoltam, hogy hát jó, de közben ott volt a Covid. Tehát értem, hogy megtört a lendület, hogy az aranykor, de hogy közben volt egy csomó minden más is. Vagy ez az különböző említett fővárosokban ez nem érződött ebben a lendületben?
3: Nagyon érdekes, amit mondasz, de teljesen igazad van, és nagyon fontos azt látni, hogy az egyes ingatlan szegmenseknek, a logisztikának, a kiskereskedelemnek, az irodapiacnak, akár a lakónak is teljesen különböző amplitúdója van. Amit említetted a Covidot, a Covidban nyilván a szállodaipar az teljesen padlót fogott egyértelmű módon, és ott az is ki lett mondva, hogy az irodának egy sokkal kisebb jelentőség jut azáltal, hogy az emberek nem fognak bejárni dolgozni.
2: Kisebb iroda, kisebb jelentőség, igen.
3: Kisebb iroda, kisebb jelentőség. Ami aztán kiderült, hogy nem így van, és egy pár év távlatában ugye a hospitality, tehát a turizmus is nagyon erősen visszapattant. Ezzel szemben a logisztika például a Covid idején iszonyatosan megerősödött, mert az elkereskedelem az elkikerülhetetténé vált, raktárok kellettek, stb. Tehát ezeknek a szegmenseknek az életciklus amplitúdója az nem együtt mozog, hanem egymástól függetlenül. Ezért is fontos az, és mi a CPI-nál több ingatlan szegmensben próbálunk működni, hotelek, irodák, retailek, pontosan azért, mert hogyha az egyik egy kicsit döcög, akkor a másik remélhetőleg egy felmenő ágon van, és ebbe, és a válaszolva a kérdésedre, de vannak befolyásoló tényezők. Egy nagyon volatilis világot élünk, energiaválság, ugye háborús konfliktusok egészen közel hozzánk, gazdasági megtorpanás Európa vagy világszinten, ezek mind olyan befolyásoló tényezők, amik az ingatlanra is hatnak. Valamelyik ingatlan szektort segítik, valamelyiket kevésbé. Ebben kell nekünk egy jó egységet, vagy egy jó mixet megtalálni.
2: Vannak ezek az eleve elrendelés, tehát ha van egy Covid, vagy most már tudjuk, hogy ha van egy Covid, akkor mi történik? Nagyjából most már mindenki okos, tudja, hogy mi történt az irodákkal, a hotelekkel, a bevásárlóközpontokkal, vagy a logisztikai lehetőségekkel, raktárakkal. De volt-e olyan tényező az elmúlt években, és nem is a politikára gondolok egyáltalán, ami viszont meglepetés volt, ami megzavarta az életciklusokat, ami másképpen a fogyasztói szokásokat másképpen rendezte, vagy váratlanul rendezte át?
3: Hát a fogyasztói szokások szempontjából azért a legdurvább befolyásoló tényező valóban a Covid volt, de például, amikor 2 vagy 3 évvel ezelőtt betört Európába az az energiaválság, ami egy kicsit bizonytalanná tette azt, hogy ezek a nagy kereskedelmi ingatlanok, amelyek egyébként nagyon komoly áramfelvétel, vagy nagyon komoly energiaigényük van, ezeket hogyan lehet gazdaságosan, vagy minél gazdaságosabban működni, hisz ez a bérlők pénztárcáját is érintette. Ott nekünk például az üzemeltetési oldalon kellett nagyon komoly innovációkat viszonylag rövid idő alatt behozni, ahhoz, hogy a házaink azok a piachoz képest olcsón, a bérlők pénztárcájához igazítottan tudjuk működni. talán nem olyan nagy változás, de mégis egy befolyásoló tényező, és azért az a gazdasági recesszió, amit az elmúlt két évben érzékelhető volt, az is befolyásolta azt, hogy például milyen típusú bérlők jönnek Magyarországra, vagy egyáltalán Magyarországot, vagy Budapestet választják irodabb nagy nemzetközi cégeknek a háttértevékenységei, és ez mondjuk összeköttetésben van mondjuk a munkanélküliséggel, vagy hogy milyen a munkanélküliségi ráta. Nálunk egyébként az elmúlt években ez nem volt olyan magas, és emiatt nem is voltunk annyira attraktívak. Tehát, hogy vannak ilyen befolyásoló tényezők.
2: De érdekes, hogy még sose kérdeztem meg, de ez most így ráadásul a hotel, és akkor a retail, meg az irodák így egybe, a CPN, ez akkor talán egy valid kérdés lehet. Ahogy a turizmussal azért vannak gondjaink, mert a mennyiség megvan, ugye a reptér remek, látjuk a számokat, 20 millió, de közben mindenki panaszkodik, hogy hát igen, de hát ásványvizet visznek a fiatalok ezrével a belvárosban, és nem étterembe mennek, nem olyan szállodákban laknak. Tehát a minősége mindenképpen kell javítani. Hogy ez az irodapiaci bérlői, amit most levezettél, ebben érzékelhető volt, vagy ez egyáltalán nem? Tehát bérlő-bérlős között van különbség. Nagyon óvatosan inkább, próbálok fogalmazni, de...
3: Nem, nagyon jó a kérdés. Én inkább egy kicsit megfordítanám az egész kérdést, hogy hogyan változtak az igények. Ugyanúgy, ahogy a turizmusban.
2: Igen, ez jobb, így.
3: Ez a fajta minőségi vendéglátásra, nem azt mondom, hogy kevésbé van igény, de megnövekedett azoknak az aránya, akik sokkal inkább egy ilyen hátizsákos low budget turizmust hoznak ide Magyarországra. A kérdés az, hogy az irodákkal kapcsolatban hogyan változtak meg az igények. Most már az iroda az nem egy statikus termék, az nem egy négy fal, asztalszék számítógép. Ma már a piac számára, vagy egy jó irodatulajdonos, egy előre gondolkodó irodatulajdonos akkor tud fönnmaradni, hogyha az irodát kvázi egy szolgáltató hubként, vagy szolgáltató központként értékesíti a piacon, amihez hozzátartozik nyilván maga a fizikai tér, de ehhez hozzá kell tartoznia azoknak a szolgáltatásoknak, amivel egy irodabérlő meg tudja könnyíteni a saját szervezetének a működését, a munkavállalóinak a mindennapos létét. Rengeteg ilyen szolgáltatás van, kezdve attól, hogy ugye mi tornatermet teszünk be az irodaházakba, stb., de ugye ezek már elindultak ezek a trendek, de nem csak erre gondolok, hanem ugye nálunk a CPI-nál itt Budapesten van 23 irodaház. Ezt a 23 irodaházat, ezt hálózatban még sosem használtuk ki. Hogyha fölajánlunk a bérlőinknek olyan lehetőséget, hogyha te CPI bérlő vagy, akkor ne csak abba az irodaházba tudjál működni, ahol neked effektív irodád van.
2: Egy bizonyos kerületben, egy bizonyos utcában.
3: Így van, hanem azokat a lokációkat, ami fölött mi diszponálunk, azt használjad. Ezért kialakítottunk ilyen kis munkaállomásokat az összes házunknak a lobbiában, hogy egy sokkal rugalmasabb, egy sokkal szélesebb szolgáltatási spektrumot tudjanak a mi bérlőink kihasználni. Az irodaterek is például egy teljesen, vagy egy komoly változáson mentek keresztül az utóbbi időben. Most már az a közösségi, vagy kollaboratív típusú munkavégzés, ami mondjuk egy 10-20 éve még elképzelhetetlen volt, mert akkor becelláztuk az irodákat, és mindenki ült a kis saját fakjába, az most már egy kvázi egy alapkövetelmény. Ezért nekünk olyan kvázi előre gyártott irodatermékeket is be kell építeni a portfóliónkba, ami ezekre az igényekre reagál, és azonnal elvihetőek. Ugye mi volt a trend? Az elmúlt időben jött egy bérlő, kezi csokolom, mit szeretne, szeretnék egy 1000 négyzetmétert, azt szeretném így, úgy, amúgy kiépíteni. A kiépítés tartott 3-5 hónapig, beletett a tulajdonos egy csomó pénzt, és azt mondtuk, hogy oké, mi most ezt a kiépítést ezt megcsináltuk, minimum 5 évre bérbe kell adni, mert különben minket a finanszírozó bank is fenékbe rúg, meg nem jön ki a matek. Ehhez képest most érzékelhető az, hogy olyan gyorsan változik a világ, akár politikai, akár gazdasági befolyásoló tényezők miatt, hogy nem biztos, hogy egy vállalkozás tud 5 évre előre gondolkodni. 3, de valamikor 2, 1.
2: Tehát az időablak,
3: az időablak szűkül. Az időablak szűkül, és nekünk az a feladatunk, hogy erre úgy reagáljunk, hogy kész termékeket tegyünk be az irodaházainkba, kvázi a saját kockázatunkra alakítsunk ki területeket, amik megfelelnek a mostani kor, vagy a mostani céges állapot. Működésnek a trendszerűségének, és ezeket ki tudjuk adni egy jóval rövidebb időszakra is. Úgyhogy reagálni kell ezekre a dolgokra.
2: Amikor készítem a beszélgetésre, jó pár cikket elolvastam, meg videót megnéztem, mindent, ami CPI, meg visszakerestem még fél éves, egy éves beszélgetéseknek is a lényegét. Az hétszentség az én számomra, bocsánat, hogy itt a rugalmasság a kulcsszó, ami mindenben előkerül, akár az időben, akár most hány négyzetméter, akár hogy rendezem be. És ez majdnem szinte minden, a retailben is így lehet, az irodában is gondolom, hogy így lehet, de még talán a szállodaiparban, majd mindjárt szétszázzuk a műsor második felében ezeket a területeket. De a rugalmasság all-in az mindent visz, ahogy én látom legalábbis.
3: Tekintve, hogy olyan gyorsan változnak körülöttünk a dolgok, hogy az a felfogás már nem tud működni, hogy 5-10 évre előre gondolkodunk. Hisz jöhetnek olyan események, akár gazdasági, politikai, bármilyen szempontból, vagy COVID, tehát hogy egészségügy szempontból is föl kell készülnünk, amire van megoldás. Ugye egy 10 évvel ezelőtt egy ingatlan bérleti szerződés ezekre nem tudott reagálni.
2: Egyébként ez most már... a bérlő, hogy bocs, akkor nekem mégse annyi négyzetméter kéne, hogy tudnánk ezt megoldani, hanem duplája, vagy fele annyi, nem? Vagy még 5 állás a garázsban, vagy még nem tudom milyen szerviz, vagy bármi más lehetőség.
3: Igen, és ez a mi oldalunkról is egy nagyon nagy kihívás, mert nekünk időközben nekünk finanszíroztatni kell az ingatlant, nyilván a finanszírozó bank akkor ad hitelt egy ilyenre, hogyha van egy szerződés állományunk, amit oda tudunk enni, hogy ide néz, kedves bank, nekünk 5 évre van fix bevételi forrásunk, és ezért nagyon kreatívnak kell lenni annak érdekében, hogy az egész folyamat, vagy az egész gépezet jól működjön.
2: Hát ez volt az a hálózattalpú szolgáltatás is, ugye egy éve beszélgettünk talán erről először, ez nem volt ilyen a piacon, hogy akkor ha akarok, akkor most ide megyek, ha akarok, oda megyek, CPI-os kitűzőmet felvillantom, akkor ott is beülök tárgyalni, ott is tudok parkolni, ott is tudom tölteni az autómat, holott nekem nem ott van az irodám.
3: Így van, így van, igen, nekünk ugye a volumenből ez egy adódik, igen, tehát ez egy adottság persze.
2: Akinek... Jó, azért szervezésben sok mindenben azért plusz teher
3: rengeteg feladat, most, rengeteg feladat ezt így összekoordinálni, illetve ezeket a kvázi lojalitás szolgáltatásokat a bérlők rendelkezésére bocsátani.
2: Éltek vele egyébként? Tehát megkóstolták ezt a lehetőséget?
3: Egyre inkább. Azt látjuk, hogy igenis van kereslet arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat igénybe vegyék, és jól látni, hogy az a gondolkodás, ami elkezdődött, és egyébként ebben a gondolkodásban a bérlőket is bevontuk, mert nyilván nélkülük ez, tehát hogyha mi kitalálunk valamit, és ők azt mondják, hogy úristen, nekik ez nem kell, akkor gyakorlatilag tök fölöslegesen egy csomó pénzt költünk bele. Nyilván ennek az előkészítési szakaszába be voltak vonva, a bérlők meg voltak kérdezve, és látszólag ez tök jól működik.
2: Hát igen, ez olyan, mint egy sharing, vagy egy autó, nem, vagy egy roller, amit leteszek, máshol fölveszek egy másikat. Tehát tulajdonképpen az a tulajdonlás, ugye, ami az ingatlannal, a kocsival szemben volt az előző generációkban, még bennem is bennem van, ez most már nagyon sok generációban nincsen meg, és ez az irodával is lehet így, hogy én nem a Váci út 78B-be megyek be minden reggel dolgozni.
3: Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, amit most mondasz, mert azt a trendet itt Magyarországon megváltoztatni, hogy úgy, vagy ne úgy jöjjön oda egy munkavállaló a bármilyen céghez, aki tőlünk irodát bérel, hogy neki megvan a saját asztala. Ez a desk sharing.
2: Ez a fiataloknál ugyanígy megvan a 20 évesnél, mint nálam.
3: És ez most már nem, ez most kezdett el változni. Ez csak azért mondom, mert Nyugat-Európában egy cég az összmunkavállalóinak a 60-70%-ára bérel irodát. Nem jár be mindenki, van home office, van desk sharing. Mindenki tökre elfogadja, hogy ez van. Ez nem egy probléma a nyugati kultúra, a nyugati társadalmaknál. Itt Magyarországon ez a trend igazából most kezdődik el, mert itt Kelet-Európa miatt az, hogy ennek milyen múltbéli gyökere van, azt nyilván taglalhatnánk, az egy másik műsor, de a tulajdonlásnak, a biztos létnek az egyik eleme, hogy van saját autóm, van saját lakásom, van saját íróasztalom, hogyha elmegyek egy munkahelyre, és nem bérlek, és nem osztok meg kocsit a városban, és nem osztom meg az asztalomat, amit minden este le kell pucolnom, és másnap lehet, hogy másiknál ülök. Ez egy teljesen más felfogás, és én azt érzékelem, hogy igazából ez most kezd el átalakulni, most kezdi el Kelet-Európa elhinni, hogy ez a modell, ez igenis tud működni.
2: Hát nagyon sok mindenről beszélgettünk, és köszönöm, hogy ezt a gondolatkísérletet is végigkísértet. Gereben Mátyás, a CPI Hungary Country Manager-e, a napvendége nálunk a Trend FM-en. Egyébként az alapvetése a beszélgetésnek, hogy kétsebességes lett a hazai ingatlanpiac, a hotelek és a retailek húztak, ugye 25-ről beszélünk, az irodák lassultak, hogy ezt hogy tudjuk szétszálazni, meg a 26 hogy néz ki, mindazoknak a fényében, amiről itt beszélgetés folyt az elmúlt 20 percben, ezzel folytatjuk a napvendége műsor.
1: Hamarosan folytatódik a napvendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél hét van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros térségében, és előzetes engedélyhez kötni az ott áthaladó hajók mozgását. A BBC szerint az új iráni ellenőrzési zóna több mint 22 ezer négyzetkilométert fed le, és Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeit is érintheti. Az Egyesült Arab Emírségek élesen bírálta a lépést, és szuverenitása megsértésének minősítette az iráni törekvéseket. Az Egyesült Államok korábban felszólította a hajókat, hogy ne tartsák be az iráni előírásokat. Az Európai Bizottság szerint több európai vállalat összehangolhatta tevékenységét a holland műfő újrahasznosítási piacon. A brüsszeli testület gyanúja szerint a holland Orangewood, a Tankade Grass és a belga Sport and Leisure Group 2019 óta működhetett együtt a verseny korlátozására. A vizsgálat középpontjában egy közösen létrehozott újrahasznosító vállalat, valamint a konkurens hulladékkezelő cégek kiszorítására irányuló megállapodások állnak. Az Európai Bizottság hangsúlyozta, a környezetvédelmi és fenntarthatósági célok nem szolgálhatnak a verseny torzításának eszközéül. Életfogytiglani szabadságvesztésbe vezetését kezdeményezi a horvát igazságügyi miniszter egy dél-horvátországi gyilkosság után. A múlt hétvégén egy 50 éves férfi lelőtt egy 19 éves pizzafutárt, miközben a gyanúsított ellen korábban már több büntető eljárás is folyt. A minisztériumi vizsgálat szerint két szibeniki bíró is mulasztotta az egyik korábbi ügykezelésében, ezért fegyelmi eljárás indult ellenük. A horvát kormány emellett szigorítaná súlyos bűncselekmények elkövetőinek ellenőrzését és munkacsoportot hoz létre az igazságügyi reformok előkészítésére. Több százezer euró értékű luxusórát loptak el a Cannes Palm Beach szállodában a filmfesztivál idején. A rendőrség szerint az eltűnt Richard Milkar óra értéke akár az 1 millió eurót is elérheti. A tolvajok egy kisebb tolongást kihasználva szerezték meg az ékszert a Croisset közelében található hotelben. A hatóságok szerint a filmfesztivál idején rendszeresen jelennek meg Cannes-ban olyan bűnözői csoportok, amelyek kifejezetten luxusórák és ékszerek eltulajdonítására specializálódtak. Bűnösnek mondta ki az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót egy párizsi fellebbviteli bíróság a 2009-es Rio-Párizs járat katasztrófájának ügyében. A bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés miatt a maximális 225 ezer eurós pénzbírságot szabta ki mindkét vállalatra. Az ítélet szerint az Air France és az Airbus teljes felelősséget visel a 228 ember életét követelő szerencsétlenségért. A vizsgálatok megállapították, hogy a gép sebességmérő szondainak eljegesedése, a hiányos veszélyhelyzeti eljárások és pilótahibák együttesen vezettek a tragédiához. Idehaza június 1-től emelkednek a parkolási díjak Balatonlenlén. A korábbi 300 forint helyett már 400 forintot kell fizetni óránként a főszezonban. A fizetős időszak továbbra is reggel 7 és éjfél között lesz érvényben. A városvezetés közlése szerint a díjemelés ellenére Balatonlellen még mindig az olcsóbb déli parti települések közé tartozik. A változásokkal együtt módosul a Lelle városkártya rendszere is, a szezonális bérlet 30 ezer, az egész évre szóló kártya pedig 40 ezer forintba kerül majd.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 130.632 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 27 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az OTP 2,9%-kal 39.900 forintra esett, a MOL 1,7%-kal 3.922 forintra csökkent, a Richter 1,6%-kal 12.030 forintra gyengült, a Magyar Telekom erősödött egyedül 0,5%-kal 2.640 forintra. Európában szintén vegyes volt a kép, egyedül London tudott pluszban zárni 1,1%-kal, a frankfurti DAX index 0,5%-kal gyengült, a párizsi Cacaron 4,1%-os mínuszban zárt, akár csak az IBEX Madridban, a milánói kereskedés pedig stagnált.
0: Időjárás jelentés.
1: A záporos gócok megszűnnek, a gomoly felhők nagyobb része leépül, ugyanakkor elsősorban a Dunától keletre hajnalban is előfordulhatnak még időszakosan felhősebb körzetek. A szél valamelyest veszít erejéből, azonban több helyen erős maradhat. Az esti hőmérséklet általában 13 és 20 fok között alakul, éjszakára pedig 11 és 17 fok között várható. Holnap általában napos időre lehet számítani kevés fátyol és gomoly felhővel, a szél többfelé erős lesz, a csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM Engereben, Mátyás, a CPI Hungary Country Manager-e a napvendége. Nagyon sok mindenről beszélgettünk, ingatlan piacról, fejlesztésről, befektetésről, kezelésről, közben itt a szünetben is folyt köztünk a diskurzus, de én mondtam, hogy van egy alapvető közlemény a CPI-nak, amit én azért szívesen idehoznék, mert nagyon érdekel ez a hármasság, vagy kétsebesség egész pontosan. Ugye ez így szólt, a megállapítás kétsebességes lett, az a ingatlanpiac, a hotelek és retailek húztak, pont az irodák lassultak. Visszafogott befektetői aktivitás, ez jellemezte a piacot 25-ben, ezt is a CPI szakértői állapították meg.
3: Így van. Ugye beszélgettünk arról, hogy az ingatlan szegmenseknek különböző amplitúdója van, ez szerintem most tetten érhető abszolút. Az látszódik, hogy az elmúlt évek trendjeit nézzük, akkor a közép-kelet-európai és a budapesti turisztikai mutatók is historikus magasságokban vannak. Lehet, hogy egyébként a turisták összetétele, illetve minőségi fogyasztása az változik, vagy az nem annyira magas szintű, de az eltöltött éjszakák száma, illetve a hoteleknek az összbevételei folyamatosan növekszik. Ezt mi is látjuk, és ennek a pozitív trendnek a hatására mi léptünk és tudtunk nyitni vagy fejleszteni az elmúlt időszakban két új szállodát is, ezzel itt a budapesti portfóliunk 5 szállodára növekedett. Egyébként ez is egy érdekes történet, mert a Mérleg utcában lévő két most elkészült szállodánk, a Vibe Downtown és a Chain Budapest, mind a kettő Mamézan láncolatnak a tagja. Ezeket még Covid előtt 2018-ba kezdtük el megépíteni, hisz az ingatlanok már megvoltak, a helyszín ugye ott gyakorlatilag a Lánchíd lábánál tökéletes volt a turizmusra, de jött a Covid, és gyakorlatilag 5 évig befagyasztottuk ezeknek a szállodáknak a megépítését, de az utóbbi időben látva ezt a trendet, meg látva azt, hogy egyébként a turizmus, illetve a szállodafejlesztésre van megfelelő finanszírozási forma, és a bankok is nyitottak erre, ezért újra elkezdtük a fejlesztéseket, és azt látjuk, hogy ez a két szálloda, ez most tavaly nyílt meg, félelmetesen jó számokat hoznak. Nekünk van egy nagyon pozitív hozzáállásunk és elvárásunk a budapesti turizmussal és szállodapiaccal, és egyébként a közép-kelet-európaival is. Talán a hallgatók nem tudják, de a CPI az egy cseh tulajdonú cég. Mi erősen jelen vagyunk Prágában, Varsóban, ugyanúgy úgy hotelekkel is, és azt látjuk, hogy ez a fajta trend, ez a fajta érdeklődés a közép-kelet-európai nagyvárosok irányába, ez egészen hasonló.
2: 4 csillagot, 5 csillagot
3: jelenti. Ez a 4 csillagot, 5 csillagot jelenti, illetve én azt látom, most ugye a két új szállodánk, az egyik 4 csillag, a másik 4 csillag superior, tehát mi ezekbe a szegmensekbe gondolkodtunk, tekintve, hogy lokációt és szolgáltatást tekintve mi ebben láttuk a legnagyobb lehetőséget, de egyébként azt is érzékeljük, hogy azért a három csillag budget kategóriában is a kereslet az megvan. És itt, hogyha egy picit kitekintek egyébként a nyugat-európai városoknak a szállodai szoba per lakos arányára, akkor Budapest még mindig le van maradva ezzel kapcsolatban, tehát van még felvevő képesség, csökken. Nyilván ezek miatt lassul a szállodafejlesztéseknek a mértéke, de még mindig van potenciál, hogy a jó helyeken nem a tucat dizájnnal rendelkező szállodáknak szerintem még van létezik.
2: Tehát az egyediség az fontos,
3: így van,
2: hogy
3: egyedül. Így van.
2: Retail?
3: Retail az egy érdekes dolog, hál' Istennek a retail megy Magyarországon, amiben van egy ambivalencia, hisz, és talán a korábbi adásokban már mondtam ezt az érdekes adatot, hogyha az elmúlt pár év átlagát néztük, és itt most pont 2025-ről tudok pontos adatokat mondani, hány új kiskereskedelmi játékos lépett be magyar piacra, és ehhez képest itt a Közép-Kelet-Európában ugyanez az arány hogy néz ki? 2025-ben ennek a száma Csehországban talán 93 volt, Lengyelországban egy párral kevesebb 87.
2: Nálunk 20?
3: 3. Ez is mutatja azt az arányt, hogy az a fajta bizalmatlanság az ország irányába, az a fajta jogszabályi környezetnek az instabilitása, az nagyon nem ösztönözte a kiskereskedőket, a retailereket, hogy itt kialakítsanak láncolatokat, hisz hogyha egy, most tényleg mondok egy példát, egy Massimo Dutti, pont ők a Inditex csoport tagja, de bármelyik más külföldi brand, ami Nyugat-Európában létezik, minden városban ott van, hogyha ő úgy dönt, hogy ide expandál, ide fejlődik Magyarországra, akkor az nem azt jelenti, hogy kivesz egy-két bérleményt, hanem azt jelenti, hogy neki egy nagyon komoly ellátási bázist kell kiépíteni. A raktárakkal valószínű, hogy több olyan alkalmazottal, aki nem csak a boltokban, hanem a magyarországi működésért is felállt, tehát az egy investíció. Ez az investíció, ennek a megtérülése nyilván attól függ, hogy mit árulnak, de ez akkor fog jól működni, hogyha olyan 5 év körül megtörténik. Az a bizonytalanság, amit eddig a magyarországi szabályozás és egyéb környezet jelentett, ezt a megtérülést ezt nem tudta garantálni. Én nagyon remélkedem abban, hogy most egy olyan időszak következik, mert egyébként Magyarországnak a kínálati piaca az nagyon sovány, és egész biztos vagyok benne, hogy van egy felvevő képes kereslet, hisz a magyarok azok általában retail költésben erősek, magyarul van jelen pillanatban olyan megsporot, vagy olyan megtakarítás a magyar embereknél, amit retailre költenek, viszont az a spektrum, az a kínálati spektrum, ami most jelen pillanatban itt Magyarországon rendelkezik.
2: Nem elég színes, nem elég gazdag, sovány, vagy vékony.
3: Teljesen szürke, jóval szűkebb, mint bármelyik szomszédország. Tehát Szlovákiában majdnem, hogy 50%-kal nagyobb a retailereknek a száma, meg a spektruma, tehát biztos vagyok, hogy ebbe van fejlődési lehetőség, és abban is biztos vagyok, hogy a magyarok ezt szívesen látnák, ezt a dolgot. Ettől függetlenül, hál' Istennek, az a kiskereskedelmi piac, ami most jelen pillanatban itt van és rendelkezésre áll, az köszöni szépen jól működik, nyilván ennek megvannak a sajátosságai. És akkor itt ketté bontanám a bevásárlóközpontokat és a retail parkokat, vagy a retail udvarokat. Ugye a kettő között az a különbség, hogy a bevásárlóközpont az egy zárt, egy épületben lévő, belső folyosós, onnan nyíló kiskereskedelmi egység.
2: Nagy kocka, egy nagy ajtó. Na jó, nem egy ajtó, de igen.
3: Igen, és a retail parkok, azok pedig leparkolunk, egy külső passzás, megválasztjuk, hogy hová akarunk bemenni, az egy viszonylag gyorsabb, vagy praktikusabb módja a vásárlásnak.
2: Orientáltabb, igen. Célra tartó,
3: igen. És például itt is volt egy óriási változás, amit a COVID hozott. A bevásárlóközpont, ugye ez egy benti zárt tér, ott egy csomó időt el lehet tölteni, sétálás, mozi, tehát ott a bevásárlóközpontban nem csak a konvencionális vásárlás van jelen, hanem azok a szórakoztatási, szociális, akár edukatív lehetőségek is, amit mondjuk egy családot bevisznek, vagy ami egy programát növi ki magát, ebben szemben a bevásárló parkokban az ember oda megy, megveszi, hazamegy.
2: Cipőbolt.
3: És ugye itt emiatt, vagy a COVID hatására azért történt egy nagy elbillenés a retail parkok irányába, illetve azoknak a látogatottságának az irányába, és ez megmaradt a mai napig. A retail parkok, azok Magyarországon is, és egyébként majdnem, hogy azt mondom, hogy egész Európába továbbra is nagyon sikeresek. Nekünk ugye a Stop Shop brand az, ami a CPI üzemeltetésében vagy tulajdonlásában van, 100%-ig bérbe van adva. Ugye 14 Stop Shopunk van az országban, hál' Istennek nincs egy hely, amit most jelen pillanatban bérbe tudnánk adni, mert azt látjuk, hogy ez a fajta vásárlási mód az emberek számára működőképes. Ezért is döntöttünk úgy, hogy például Salgótarjánba fejlesztünk egy új stop-shopot, mert látszólag azokon a területeken, ahol a retail piac nem annyira szaturált, nincs annyi vásárlási lehetőség, ott egy ilyen termék az abszolút keresett, és a helyi lakosok számára egy kedvelt vásárlási forma. Úgyhogy mi ebben látjuk a jelent, és látjuk a jövőt is. Bevásárló központ fejlesztésnek most nem biztos, hogy neki indulnék. Nem azért, mert egyébként nem áll közel a szívemhez, mert egy jó bevásárló központtal csodákat lehet csinálni, de az is látszódik, hogy egyébként az elmúlt időszaknak a gazdasági változásai, energiaválság, stb. Egy ilyen bevásárló központnak az üzemeltetését megdrágították. Belső tér, hűtés, fűtés, teljesen más.
2: Látszik az, hogy sok helyen küzdenek a négyzetméterrel, a hőmérséklettel.
3: Igen. Tehát egy teljesen más üzemeltetési forma. Itt nekünk meg kellett újulni, nekünk is innoválni kellett, majdnem, hogy az összes bevásárlóközpontok tetejére föltettük a napelemeket, ahhoz, hogy saját energiatermelése legyen a házaknak, és ezáltal talán hosszú távon egyrészt a bérlőknek tudjunk egy jobb, vagy egy gazdaságosabb ára megoldást adni, másrészt, hogy mi jobban tudjunk üzemeltetni, tehát hogy olyan aspektusokat kellett figyelembe venni, ami ezeket a bevásárlási formákat fenntarthatóvá teszi, vagy hosszú távon működővé teszi, de azt mondom, hogy nincs gáz, mert még érdeklődés azért van a bevásárlóközpontok irányába is.
2: Irodák, bár erről a műsor első felében sokat beszéltünk, hogy itt mi minden változott, de most mi látszik 26 elején?
3: Igen, az iroda az egy vegyes képet mutat, és itt nem tudom elkerülni azt a tényt, hogy a magyar állam és a kormányzat az utóbbi időben hozott egy olyan határozatot, hogy bármely állami cég vagy állami intézménynek állami tulajdonú irodába vagy ingatlanba kell működnie. Erre ugye elindult egy fejlesztés sorozat, irodaház fejlesztés sorozat az állam keretein belül, és külföldről egy ilyen nagyon furcsa víziót lehet látni a mi jelenlegi irodapiacunk és annak a fejlődésével kapcsolatban, hogy a pusztán piaci kereskedelmi irodaingatlanoknak a fejlesztése szinte leállt, vagy egészen minimálisra csökkent. Ezzel szemben van egy nagyon erős, több mint 300 000 négyzetméteres irodai fejlesztési hullám, amit kifejezetten az állami beruházások keretein belül történt. Ez egy ok, ami miatt egy kicsit megváltozott a dinamikája.
2: Mert ez a költözés folyamatos?
3: Ezért növekszik a kiadatlansága a kereskedelmi irodapiacnak, illetve azért a külföldi cégeknek a beáramlása is jóval lelassult az elmúlt időszakban. Budapest nagyon sokáig egy szolgáltató központ volt, azért, mert az itteni fiatalok vagy az itteni munkaerő beszélt nyelveket, volt elérhető munkaerő, viszonylag jó terhelhetősége volt, vagy van még mindig, csak ez a munkaerő, vagy ez a szegmens, ez egyrészt az utóbbi években telítetté vált, elfogyott ez a típusú munkaerő, másrészt pedig azok az overhead költségek, tehát az irodabérlet és az egyéb szolgáltatásoknak a költsége, ami ezzel kapcsolódott, Magyarországon megdrágult. Tehát egy shared service center, tehát egy nagy nemzetközi cégnek a háttér intézménye, mondjuk egy számlázás vagy egy HR, amíg mondjuk 2015-től 2020-as elejéig idejött Magyarországra, ma már sokkal inkább vagy keletebbre viszik, vagy északabbra viszik. Tehát most sajnos ezt a piaci előnyünket egy kicsit elvesztettük, én remélem, hogy ebben is lesz azért pozitív változás. Summa summarum, fogyott vagy csökkent az az iroda igény, ami ide áramlott Magyarországra, és ez azért befolyásolta a fejlesztés bértékét is. De hogyha meglévő bérlőkről beszélünk, akkor jön be a képbe, hogy mennyire fontos, hogy egy rugalmas, egy szolgáltatás alapú, egy bérlő igényekre szabott irodaportfóliót üzemeltessünk, és ebbe mi nyilván a CPI-nél rengeteg energiát rakunk bele, hogy a bérlő megtartás az meglegyen, és hál' Istennek az arányok azok minket igazolnak, mert azért 90% fölött van a bérlői megtartás, ami azt jelenti, hogy ha lejár egy szerződés, akkor az a bérlő a 90% fölött úgy dönt, hogy a mi portfóliónkban meghosszabbítja, és nem pedig néz más tulajdonos által üzemeltetett irodaházakat. Úgyhogy látszólag ez a munka, ez nincs hiába.
2: Fegyelmezett üzemeltetés, fenntartható működés és a bérlő igényekre gyorsan reagáló szolgáltatási modell, ugye? Ez a zanzája.
3: Ez nagyon szépen hangzik, de baromi nehéz kivitelezni. Rengeteget kell gondolkodni azon, és egyébként egyeztetni a bérlőkkel is, illetve olyan innovatív megoldásokat hozni, amikből ezek a szép szavak kerekednek ki.
2: Sokkal több kreativitás kell, sokkal több kommunikáció kell, mint 5 éve vagy 10 éve, ugye?
3: Mondok egy nagyon gyors példát. Például az energiafelhasználás során most egy teljesen innovatív megoldáson gondolkodunk, amit úgy hívnak, hogy Demand Side Response, DSR, aminek az a lényege, hogy az irodaházainkat, azokat energiatárolóként próbáljuk meghasználni. Az azt jelenti, hogy ha az áramnak van egy negyedórás árciklusa, amikor olcsó az áram, ez általában ugye hajnali órákban van, akkor a háznak utasítást adunk, hogy az éppen az adott időjárási körülményekhez képest fűtse vagy hűtse le a házat, tehát energiát tárolunk el benne, és amikor az áram ára növekszik, akkor a teljesítményt azt lecsökkentjük. Ezzel mit érünk el? Ezzel azt érjük el, hogy egyrészt gazdaságosabban tudjuk működtetni a házat a bérlőink számára is, másrészt pedig mi egy kiegyenlítő energiaforrásként működünk a griden, most nem akarok a részletekbe belemenni, de hogy ez az összenergiafogyasztás szempontjából ennek pozitív hatása van, aminek egyébként van pénzügyi előnye is. De ez egy olyan gondolkodás, ami eddig nem volt jelen.
2: Most tanulni kell, igen.
3: Igen, és ebbe próbálunk, ebbe is még egy csomó ilyen példát lehetne hozni, próbálunk innovatívak, vagy a piac előtt járni ahhoz, hogy tényleg egy úttörő típusú üzemeltetést és ingatlan gazdálkodást végezzünk.
2: Nagyon szépen köszönöm Gereben Mátyásnak, a CPI Hungary Country Managerének. Fél év múlva akkor szerintem megint értékeljünk majd, jó? Meglátjuk, hogy
3: rendben, és köszönöm a
2: nagyon kívást. Köszönöm.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A Podcast Gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 7 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Varga Mihály szerint eredményesen működött az elmúlt időszakban a Magyar Nemzeti Bank, amit a forint erősödése, az infláció csökkenése és a devizatartalék növekedése is jelez. A jegybank elnök úgy fogalmazott, az MNB ismét az alapfeladataira koncentrál, és a stabilitás fenntartása továbbra is kiemelt cél. Beszélt arról is, hogy az euró

0: el Budapesten. A háromcsillagos konferencia szállodák között a Hotel OTP Balatonszemes, a négycsillagos kategóriában vidéken az Avar Hotel, Budapesten az Aqua World Resort Budapest, az ötcsillagosok között pedig a Hilton Budapest kapta a díjat. A wellness szállodák közül a Kesztei Hotel Helikon bizonyult a legjobbnak. A legjobb rendezvény helyszínnek járó elismerést idén a Főőrség és Lovarda nyerte el. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros térségében, és előzetes engedélyhez kötni az ott áthaladó hajók mozgását. A BBC szerint az új iráni ellenőrzési zóna több mint 22 000 négyzetkilométert fed le, és Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeit is érintheti. Az Egyesült Arab Emírségek élesen bírálta a lépést, és szuverenitása megsértésének minősítette az iráni törekvéseket. Az Egyesült Államok korábban felszólította a hajókat, hogy ne tartsák be az iráni előírásokat. Az Európai Bizottság szerint több európai vállalat összehangolhatta tevékenységét a holland műfő újrahasznosítási piacon. A brüsszeli testület gyanúja szerint a holland Orangewood, a Tankadgrass és a belga Sport and Leisure Group 2019 óta működhetett együtt a verseny korlátozására. A vizsgálat középpontjában egy közösen létrehozott újrahasznosító vállalat, valamint a konkurens hulladékkezelő cégek kiszorítására irányuló megállapodások állnak. Az Európai Bizottság hangsúlyozta, a környezetvédelmi és fenntarthatósági célok nem szolgálhatnak a verseny torzításának eszközéül. Életfogytiglani szabadságvesztésbe vezetését kezdeményezi a horvát igazságügyi miniszter egy dél-horvátországi gyilkosság után. A múlt hétvégén egy 50 éves férfi lelőtt egy 19 éves pizzafutárt, miközben a gyanúsított ellen korábban már több büntető eljárás is folyt. A minisztériumi vizsgálat szerint két szibeniki bíró is mulasztotta az egyik korábbi ügykezelésében, ezért fegyelmi eljárás indult ellenük. A horvát kormánya mellett szigorítaná súlyos bűncselekmények elkövetőinek ellenőrzését és munkacsoportot hoz létre az igazságügyi reformok előkészítésére. Több százezer euró értékű luxusórát loptak el a Cannes Palm Beach szállodában a filmfesztivál idején. A rendőrség szerint az eltűnt Richard Milkar óra értéke akár az 1 millió eurót is elérheti. A tolvajok egy kisebb tolongást kihasználva szerezték meg az ékszert a Croisset közelében található hotelben. A hatóságok szerint a filmfesztivál idején rendszeresen jelennek meg Cannes-ban olyan bűnözői csoportok, amelyek kifejezetten luxusórák és ékszerek eltulajdonítására specializálódtak.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 130.632 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 27 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az OTP 2,9%-kal 39.900 forintra esett, a MOL 1,7%-kal 3.922 forintra csökkent, a Richter 1,6%-kal 12.030 forintra gyengült, a Magyar Telekom erősödött egyedül 0,5%-kal 2.640 forintra. Európában szintén vegyes volt a kép, egyedül London tudott pluszban zárni 1%-kal, a frankfurti DAX Index 0,5%-kal gyengült, a párizsi Cacaron 4%-os mínuszban zárt, akár csak az IBEX Madridban, a milánói kereskedés pedig stagnált.
1: Időjárás jelentés.
0: A záporos gócok megszűnnek, a gomoly felhők nagyobb részen leépül, ugyanakkor elsősorban a Dunától keletre hajnalban is előfordulhatnak még időszakosan felhősebb körzetek. A szél valamely este veszít erejéből, azonban több helyen erős maradhat. Az esti hőmérséklet általában 13 és 20 fok között alakul, éjszakára pedig 11 és 17 fok között várható. Holnap általában napos időre lehet számítani kevés fátyol és gomoly felhővel, a szél többfelé erős lesz, a csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

mondom a gondom, beleakadok akadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Kapolcsozás télen-nyáron a Balatonfelvidék egyik legszebb völgyében. Ezen a helyen van valami felfoghatatlan, ami hozza magával az alkotni vágyást. Elég csak bepillantanunk a kapolcsi Falumalom és Molnárház épületébe, ahol a molnárok egykori világával ismerkedhetünk meg, de megismerhetjük a táj mesterségeit, kézműves hagyományait. Nem messze található Tóth Csaba Kovács műhelye, amely lakóház és múzeum egyben. A 18. századi Kovács műhelyben bepillantást nyerhetünk a mester életébe, előzetes bejelentkezés után pedig megnézhetjük azt is, hogy hogyan élt és dolgozott egy kovács 200 éve. Kapolcson szintén 4 évszakos helyszín a Művészvölgy Kúria, amely egész évben teret ad különféle művészeti programoknak és koncerteknek. Érdekesség, hogy a kúria emeletén az Oxo csoport, valamint Horváth Béla magángyűjtő kortárs gyűjteményéből összeállított állandó kiállítás látható. Van egy hely Kapolcs határában, a Bondoróhegy lábánál, ahol mintha megnyílt volna a lábunk alatt a föld, sötét lyuk tátong a fák árnyékában. A Pokolliknak nevezett barlanghoz temérdek anekdota, urbánus legenda fűződik. A török megszállás alatt például Kapolcs teljes lakossága itt húzta meg magát. Innen a zöld T-jelzés követve, majd Kapolcson a sárga sávra áttérve túrázzunk el a Királykőig, amely egy kisebb gyerkőcökkel, babákkal is könnyen bejárható szakasz.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes, 2004-ben alapította Fodor Máriusz és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekesnővel, azonban a kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as Fonogram díj kiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-jüket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a Tom-Tom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metróhúzat című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es Fonogram díjkiosztón az év hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8 számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagylemez 2013-ban jelent meg a Tom-Tom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beg Zoltán és a Kezdet fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
1: Trend Night.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profibb minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat, a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú, az egészséges kedvencekért.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 8 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Varga Mihály szerint eredményesen működött az elmúlt időszakban a Magyar Nemzeti Bank, amit a forint erősödése, az infláció csökkenése és a devizatartalék növekedése is jelez. A jegybankelnök úgy fogalmazott, az MNB ismét az alapfeladataira koncentrál, és a stabilitás fenntartása továbbra is kiemelt cél. Beszélt arról is, hogy az euró 2030-as bevezetési céldátuma ambíciózus, de a feltételek teljesítése önmagában is kedvező a gazdaság számára. Varga Mihály szerint az MNB és a kormány között kedvező gazdaságpolitikai összhang alakulhat ki a következő időszakban. Emellett elmondta, az MNB alapítványi rendszerének átalakítása eddig több mint 100 milliárd forintos megtakarítást hozott. Idehaza június 1-től emelkednek a parkolási díjak Balatonlellén. A korábbi 300 forint helyett már 400 forintot kell fizetni óránként a főszezonban. A fizetős időszak továbbra is reggel 7 és éjfél között lesz érvényben. A városvezetés közlése szerint a díjemelés ellenére Balatonlellén még mindig az olcsóbb déli parti települések közé tartozik. A változásokkal együtt módosul a Lelle városkártya rendszere is. A szezonális bérlet 30 ezer, az egész évre szóló kártya pedig 40 ezer forintba kerül majd. Naderi Zsuzsannát kérte fel a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság vezetésére Lanner Judit, az oktatási és gyermekügyi miniszter. Az új államtitkár közel 30 éve dolgozik a szakma oktatás és képzés területén, korábban a köz, a magán és a non-profit szektorban is szerzett tapasztalatot. A tárca vezető közlése szerint kiemelt cél a szakképzés és a gazdaság kapcsolatának erősítése, valamint a felnőttkori tanulás támogatása. Naderi Zsuzsanna hangsúlyozta, fontosnak tartja a tanulóközpontú oktatás, az adatalapú döntéshozatal és az egész életen át tartó tanulás kultúrájának erősítését. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség irányítását a novemberi tisztújító közgyűlésig a két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs látja el közösen. Az MSZ hangsúlyozta, hogy a szervezet működése és szakmai érdekképviseleti tevékenysége változatlanul folytatódik. A szövetség jelenleg több mint 650 tagot képvisel a hazai turizmus és vendéglátás területén. Az Országgyűlési Múzeumba kerülhet a jövő héten az eredeti 1902-ben készült házelnöki szék, ezt jelentette be Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke. Indoklása szerint a történelmi és szimbolikus értékű bútor megőrzése érdekében döntöttek úgy, hogy leveszik a parlamenti pulpitusról. A házelnök közölte, a jövőben egy egyszerűbb elnöki széket használ majd, amely szerinte jobban kifejezi, hogy a tisztség szolgálatot jelent, nem uralkodói szerepet. A Microsoft felmérése szerint Magyarország a 19. helyen áll a mesterség és intelligencia használatának globális ranglistáján. A visegrádi országok közül hazánkban a legmagasabb az AI használatának aránya. A kutatás alapján a munkaképes korú magyar lakosság 32,2%-a használ mesterséges intelligenciát a 2026 első negyed évében. A régióban Lengyelország és Csehország is a nemzetközi élmezőnyhöz tartozik. A Microsoft szerint az anyanyelvi AI megoldások fejlődése gyorsítja az elterjedést, miközben a technológia egyelőre növeli a szoftverfejlesztők iránti keresletet.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 130.632 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 27 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az OTP 2,9%-kal 39.900 forintra esett, a MOL 1,7%-kal 3.922 forintra csökkent, a Richter 1,6%-kal 12.030 forintra gyengült, a Magyar Telekom erősödött egyedül 0,5%-kal 2.640 forintra. Európában szintén vegyes volt a kép, egyedül London tudott pluszban zárni 1%-kal, a frankfurti DAX Index 0,5%-a gyengült, a párizsi Kakaron 4%-os mínuszban zárt, akár csak az IBEX Madridban, a milánói kereskedés pedig stagnált.
0: Időjárás jelentés.
2: A záporos gócok megszűnnek, a gomoly felhők nagyobb részen leépül, ugyanakkor elsősorban a Dunától keletre hajnalban is előfordulhatnak még időszakosan felhősebb körzetek. A szél valamelyest veszít erejéből, azonban több helyen erős maradhat. Az esti hőmérséklet általában 13 és 20 fok között alakul, éjszakára pedig 11 és 17 fok között várható. Holnap általában napos időre lehet számítani kevés fátyol és gomoly felhővel, a szél több felé erős lesz, a csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felsőfokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanárdiplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Night.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói, már akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 9 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Naderi Zsuzsannát kérte fel a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság vezetésére Lanner Judit, az oktatási és gyermekügyi miniszter. Az új államtitkár közel 30 éve dolgozik a szakma oktatás és képzés területén, korábban a köz, a magán és a non-profit szektorban is szerzett tapasztalatot. A tárca vezető közlése szerint kiemelt cél a szakképzés és a gazdaság kapcsolatának erősítése, valamint a felnőttkori tanulás támogatása. Naderi Zsuzsanna hangsúlyozta, fontosnak tartja a tanulóközpontú oktatás, az adatalapú döntéshozatal és az egész életen át tartó tanulás kultúrájának erősítését. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség irányítását a novemberi tisztújító közgyűlésig a két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs látja el közösen. Az MSZ hangsúlyozta, hogy a szervezet működése és szakmai érdekképviseleti tevékenysége változatlanul folytatódik. A szövetség jelenleg több mint 650 tagot képvisel a hazai turizmus és vendéglátás területén. Az Országgyűlési Múzeumba kerülhet a jövő héten az eredeti 1902-ben készült házelnöki szék, ezt jelentette be Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke. Indoklása szerint a történelmi és szimbolikus értékű bútor megőrzése érdekében döntöttek úgy, hogy leveszik a parlamenti pulpitusról. A házelnök közölte, a jövőben egy egyszerűbb elnöki széket használ majd, amely szerinte jobban kifejezi, hogy a tisztség szolgálatot jelent, nem uralkodói szerepet. A Microsoft felmérése szerint Magyarország a 19. helyen áll a mesterséges intelligencia használatának globális ranglistáján. A visegrádi országok közül hazánkban a legmagasabb az AI használatának aránya. A kutatás alapján a munkaképes korú magyar lakosság 32,2%-a használ mesterséges intelligenciát a 2026 első negyed évében. A régióban Lengyelország és Csehország is a nemzetközi élmezőnyhöz tartozik. A Microsoft szerint az anyanyelvi AI megoldások fejlődése gyorsítja az elterjedést, miközben a technológia egyelőre növeli a szoftverfejlesztők iránti keresletet. Romlik a helyzet a Velencei tónál, egyre súlyosabb probléma a kiszáradás. A május közepén mért 66 cm-es vízállás rendkívül kritikusnak számít. Normál esetben a tó minimális vízszintjének el kellene érnie a 140 cm-t, míg a maximális vízállásnak a 170 cm-t. A Magyarországos Horgászszövetség Velencei Taviki rendeltségének vezetője elmondta, hogy a hagyományosan csapadékosabb medárd időszak még hátra van, emiatt a helyzet javulhat, de akár romolhat is. Azonban, ha nem érkezik elegendő eső, vagy nem kezdik meg a mesterséges vízpótlást, a tó hamarosan különálló kis tavacskákra darabolódhat. Varga Mihály szerint eredményesen működött az elmúlt időszakban a Magyar Nemzeti Bank, amit a forint erősödése, az infláció csökkenése és a devizatartalék növekedése is jelez. A jegybank elnök úgy fogalmazott, az MNB ismét az alapfeladataira koncentrál, és a stabilitás fenntartása továbbra is kiemelt cél. Beszélt arról is, hogy az euró 2030-as bevezetési céldátuma ambíciózus, de a feltételek teljesítése önmagában is kedvező a gazdaság számára. Varga Mihály szerint az MNB és a kormány között kedvező gazdaságpolitikai összhang alakulhat ki a következő időszakban. Emellett elmondta, az MNB alapítványi rendszerének átalakítása eddig több mint 100 milliárd forintos megtakarítást hozott.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 130.632 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 27 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az OTP 2,9%-kal 39.900 forintra esett, a MOL 1,7%-kal 3.922 forintra csökkent, a Richter 1,6%-kal 12.030 forintra gyengült, a Magyar Telekom erősödött egyedül 0,5%-kal 2.640 forintra. Európában szintén vegyes volt a kép, egyedül London tudott pluszban zárni 1%-kal, a frankfurti DAX Index 0,5%-kal gyengült, a párizsi Cacaron 4%-os mínuszban zárt, akár csak az IBEX Madridban, a milánói kereskedés pedig stagnált.
0: Időjárás jelentés.
1: A záporos gócok megszűnnek, a gomoly felhők nagyobb részen leépül, ugyanakkor elsősorban a Dunától keletre hajnalban is előfordulhatnak még időszakosan felhősebb körzetek. A szél valamelyest veszi terejéből, azonban több helyen erős maradhat. Az esti hőmérséklet általában 13 és 20 fok között alakul, éjszakára pedig 11 és 17 fok között várható. Holnap általában napos időre lehet számítani kevés fátyol és gomoly felhővel, a szél többfelé erős lesz, a csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moller Rouge énekes konferenciéjaként performanceban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
0: Trend Night.
1: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10 óra van, jó estét kívánok! A mikrofonnál Kecsőri Hárd jön az utolsó hír összefoglaló a mai nap folyamán. Romlik a helyzet a Velencei tónál, egyre súlyosabb probléma a kiszáradás. A május közepén mért 66 cm-es vízállás rendkívül kritikusnak számít. Normál esetben a tó minimális vízszintjének el kellene érnie a 140 cm-t, míg a maximális vízállásnak a 170 cm-t. A Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője elmondta, hogy a hagyományosan csapadékosabb medárd időszak még hátra van, emiatt a helyzet javulhat, de akár romolhat is. Azonban, ha nem érkezik elegendő eső, vagy nem kezdik meg a mesterséges vízpótlást, a tó hamarosan különálló kis tavacskákra darabolódhat. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somjai Zoltán. A szövetség irányítását a novemberi tisztújító közgyűlésig a két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs látja el közösen. Az MSZ hangsúlyozta, hogy a szervezet működése és szakmai érdekképviseleti tevékenysége változatlanul folytatódik. A szövetség jelenleg több mint 650 tagot képvisel a hazai turizmus és vendéglátás területén. Az Országgyűlési Múzeumba kerülhet a jövő héten az eredeti 1902-ben készült házelnöki szék, ezt jelentette be Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke. Indoklása szerint a történelmi és szimbolikus értékű bútor megőrzése érdekében döntöttek úgy, hogy leveszik a parlamenti pulpitusról. A házelnök közölte, a jövőben egy egyszerűbb elnöki széket használ majd, amely szerinte jobban kifejezi, hogy a tisztség szolgálatot jelent, nem uralkodói szerepet. A Microsoft felmérése szerint Magyarország a 19. helyen áll a mesterséges intelligencia használatának globális ranglistáján. A visegrádi országok közül hazánkban a legmagasabb az AI használatának aránya. A kutatás alapján a munkaképes korú magyar lakosság 32,2%-a használ mesterséges intelligenciát a 2026 első negyedévében. A régióban Lengyelország és Csehország is a nemzetközi élmezőnyhöz tartozik. A Microsoft szerint az anyanyelvi AI megoldások fejlődése gyorsítja az elterjedést, miközben a technológia egyelőre növeli a szoftverfejlesztők iránti keresletet. Több százezer euró értékű luxusórát loptak el a Cannes Palm Beach szállodában a filmfesztivál idején. A rendőrség szerint az eltűnt Richard Milkar óra értéke akár az 1 millió eurót is elérheti. A tolvajok egy kisebb tolongást kihasználva szerezték meg az ékszert a Croisset közelében található hotelben. A hatóságok szerint a filmfesztivál idején rendszeresen jelennek meg Cannes-ban olyan bűnözői csoportok, amelyek kifejezetten luxusórák és ékszerek eltulajdonítására specializálódtak. Bűnösnek mondta ki az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgép gyártót egy párizsi fellebbviteli bíróság a 2009-es Rio-Párizs járat katasztrófájának ügyében. A bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés miatt a maximális 225 ezer eurós pénzbírságot szabta ki mindkét vállalatra. Az ítélet szerint az Air France és az Airbus teljes felelősséget visel a 228 ember életét követelő szerencsétlenségért. A vizsgálatok megállapították, hogy a gép sebességmérő szondainak eljegesedése, a hiányos veszélyhelyzeti eljárások és pilóta hibák együttesen vezettek a tragédiához.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 130.632 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 27 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az OTP 2,9%-kal 39.900 forintra esett, a MOL 1,7%-kal 3.922 forintra csökkent, a Richter 1,6%-kal 12.030 forintra gyengült, a Magyar Telekom erősödött egyedül 0,5%-kal 2.640 forintra. Európában szintén vegyes volt a kép, egyedül London tudott pluszban zárni 1,1%-kal, a frankfurti DAX index 0,5%-kal gyengült, a párizsi CAC-on 4,1%-os mínuszban zárt, akár csak az IBEX Madridban, a milánói kereskedés pedig stagnált.
0: Időjárás jelentés.
2: A záporos gócok megszűnnek, a gomoly felhők nagyobb része leépül, ugyanakkor elsősorban a Dunától keletre hajnalban is előfordulhatnak még időszakosan felhősebb körzetek. A szél valamelyest veszít erejéből, azonban több helyen erős maradhat. Az esti hőmérséklet általában 13 és 20 fok között alakul, éjszakára pedig 11 és 17 fok között várható. Holnap általában napos időre lehet számítani kevés fátyol és gomoly felhővel, a szél többfelé erős lesz, a csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Hústa, hústa, húzta magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkett csíkot húztam magam után, magam után.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttig zenél a folytatásban.
3: Bárcsak!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai. Tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
0: Trend Night.
1: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Acoustic Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár ének ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Acoustic Band zenél.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
0: Trend Night.
1: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Kennyvel, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group and Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group and Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.